0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 9-én, pénteken. Bár a lakosok figyelmét egyelőre az új polgári törvénykönyv elfogadásából adódó változások, például az eddig ismert öröklési rend átalakítása köti le, a Világsajtó egy esetleges pestis járvány jelentette kockázatoktól hangos. Az aggasztó hírek mellett azonban pozitív fejlemények is érkeztek. Budapest és Kijev igen rapszodikus viszonya ugyanis rendeződni látszik. Az Európai Központi Bank pedig bejelentette, hogy egy újabb nagy lépéssel közelebb kerültünk az új euróbankjegyek kibocsátásához. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Zsabka Levente, a hírszerkesztő pedig Mezőszállási Márk. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A költségvetésről vitáztak a parlamentben. Több mint 70 ezeren tüntettek Franciaországban. Lehűlés várható. Jönnek a részletek. A 2027 és 29 közötti időszakra szóló államháztartási költségvetésről vitáztak tegnap a parlament képviselői. A tervezet szerint a közszféra jövő évi bevételei meghaladják a 63 milliárd eurót, kiadásai pedig megközelítik a 71 milliárdat. A költségvetési hiány így 7 milliárd 443 millió euró lehet, ami a GDP 4,94%-a. Az ellenzék többek között a hiány nagyságát bírálta. A tervezetet Ján Blachács, a parlament pénzügyi bizottságának elnöke védte. Rudolf Huliak, idegenforgalmi és sportminiszter az ellenzéket azért kritizálta, mert nem támogatta az ÁFA szabályainak módosítását, amely szerint növelhette volna az állami bevételeket. A parlament ma reggel folytatja a vitát, a költségvetésről azonban a legkorábban október 14-én szavazhatnak. A Progresszív Szlovákia szerint biztonsági kockázatokat vethet fel, hogy távozik a legfelsőbb közigazgatási bíróság teljes informatikai részlege. Zuzana Stjevulová ellenzéki képviselő azt kifogásolta, hogy egyelőre nem világos, miként biztosítják majd a bírósági rendszerek zavartalan működését és az ügyiratok biztonságát. A politikus felszólította Monika Valasiková új bírósági elnököt, hogy nyilvánosan magyarázza el a történteket, és azt is szeretné, ha Boris Szuszko igazságügyi miniszter foglalkozna az ügy. A bíróság vezetése visszautasította a szerinte megalapozatlan politikai találgatásokat. Közölte, hogy az alkalmazottak távozása önmagában nem veszélyezteti az intézmény működését. Az új vezetés felülvizsgálja az informatikai rendszerek állapotát és a kiberbiztonságot is. Donald Trump amerikai elnök kizárta, hogy az Egyesült Államok november 3-a a kongresszusi választások előtt újabb támadást indítson Irán ellen. A Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy Washington és Teherán között eredményes tárgyalások zajlanak. Az iráni kikötők blokkádja ugyanakkor továbbra is érvényben marad. Trump korábban még arról beszélt, hogy a háború végső szakasza a választások környékén következhet be. A novemberi vaksoláson a republikánus párt elveszítheti többségét a kongresszus mindkét házában. A kampány egyik központi témájává váltak a megélhetési költségek és az emelkedő üzemanyagárak. Közben az amerikai hadsereg további erőket veszényel a térségbe. Több mint 70 ezer ember tüntetett tegnap Franciaországban jobb oktatási körülményeket követelve és a rendőri erőszak ellen tiltakozva. A belügyminisztérium szerint több mint 500 embert vettek őrizetbe. A diákok több száz középiskola bejáratát torlaszolták el, egyes helyszíneken pedig összecsaptak a rendőrökkel. Párizsban mintegy 24.500 ember vonult utcára. A tüntetők a tanárhiányt, a túlterhelt órarendeket és az iskolaépületek rossz állapotát is bírálták. Édouard Geffray oktatási miniszter bejelentette, hogy 3000 helyettesítő pedagógust küldenek a legsúlyosabb tanárhiánnyal küzdő iskolákba. A szeptember vége óta tartó tiltakozások során több százan sérültek meg. Sébastien Lecornu miniszterelnök október végéig ígért tervet az oktatás problémáinak kezelésére.
0: Időjárás.
2: Többnyire közepesen felhős lesz az ég. Közép és Kelet-Szlovákiában eleinte helyenként gyenge eső is előfordulhat. Lehűlés várható. A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Az északnyugati szél délután fokozatosan mérséklődik.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Márkányban a vásár miatt lezárták a Komenszky utcát és a Nána felé vezető út egy szakaszát. A teherforgalmat Köbölkút felé terelik. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Zsigárdi Lászlóval.
1: Ma a 9. forduló mérkőzéseivel folytatódnak az alapszakasz küzdelmei a Jégkorong Extraligában. A műsor 17.30-tól Banská Bystrica Slovan, Michalovce Poprad, Spiská Nová Ves Prešov, 18 órától pedig Liptovský Mikuláš Žilina, Trenčín Nyitra és Zvolen Košice. Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be a szereplését. A férfiak 90 kg-os súlycsoportjának csütörtöki versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Ugyanebben a kategóriában Sáfrány Péter már a 64 között, azaz az első fordulóban vereséget szenvedett. A 70 kilós Emma Fizelová és a 90 kg-os Alex Barto szintén elveszítette első mérkőzését. Mind a négyen helyezetlenül zártak. Hamarosan véget érhet a szeptemberben combsérülés szenvedő és az eddigi négy Nemzetek Ligája mérkőzést kihagyó Varga Barnabás kényszerpihenője. Klubedzője, az AEK Athént irányító Marko Nikolić szerint talán már a jövő heti BL meccsen visszatérhet. A Real Madrid vendége lesz szombaton este a Gulácsi Pétert is foglalkoztató Villarreal, a spanyol labdarúgó bajnokság 8. fordulójában. Úgy tűnik, a nyáron a Leipzigtől érkezett 58-szoros magyar válogatott kapus kiharcolta a helyét a 2021-es Európa Liga győztes kezdő csapatában. Egy tegnapi eredmény a női kosárlabda extraligából, Slovan Young Angels Košice 53-64. Márton Viviana áll súlycsoportjában az első helyen októberben is, a havonta frissülő tékvandós olimpiai rangsorban. A vízes sportokat tömörítő nemzetközi szervezetnél Fábián Bettina és Mihályvári Farkas Viktória is jelölt az év női nyíltvízi úszója címre. A holland Maritz Steenbergen Európa csúccsal nyert női 100 méteres vegyes úszásban a rövidpályás világkupa sorozat második állomásán Taskentben. Senánszki Petra 50 gyorson nem jutott döntőbe. 11 játékos köztük a legnagyobb sztárok továbbra sem térnek vissza a legutóbbi 3 olimpián győzte szerb férfi vízilabda válogatottba. A csapat kulcsjátékosai, mint például a 3-szoros 5-karikás aranyérmes, a Ferencvárost erősítő Dusan Mandic vagy Nikola Jaksics közölték, amíg Slobodan Szoro vezeti a szövetséget, nem ugranak medencébe a válogatott tagjaként. Nyitrai Anna bronzérmet szerzett a juniorok trap versenyszámában a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. Marozsán Fábián meglepetésre 6-3-7-6 arányban kikapott az amerikai színekben szereplő cseh Zakari Svajdától a Shanghai tenisztorna nyitófordulójában. Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 17. állomás Szingapúr, ahol a 16. szingapúri nagydíjat rendezik meg. Hiába a Red Bull előretörése és Max Verstappen győzelme Sepangban, Andrea Kimi Antonelli 66-ról 84 pontra növelte az előnyét a VB összetetben, ráadásul legközelebbi riválisa George Russell nehéz helyzetből várhatja az év utolsó sprint hétvégéjét. Motorbüntetés miatt a rajtrács végéről kezdi a vasárnapi futamot. Ma 10.30-tól lesz a szabad edzés, 14.30-tól a sprint időmérő. A szombati sprint verseny 11 órakor, az időmérő 15 órakor rajtól. A vasárnapi 62 körös futam pedig 14 órakor kezdődik.

0: vár.
1: 6 óra 19 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Dénes napja van. A Dénes férfi név gyökerei a görögben keresendőek, mivel eredetét tekintve a bor és szőlő istenének nevére, a Dionysosra vezethető vissza. Így nem véletlen, hogy a Dénes jelentése az utónévkönyv szerint Dionysosnak ajánlott. Női párja a Dionysa, a hölgyek azonban az uraktól eltérően május 15-én ünnepelnek. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük az Ábrahám, az Andor, valamint az Elemér nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Dionysz napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 22 perc. Ráeresztették a mesterséges intelligenciát az enzimekre. Kiderült, hogy mikor érkezik Európába az új csúcsmobil, és speciális fejlesztés segítheti a búvárok munkáját. Színes híreink következnek a nagyvilágból, Nyitrai Nóra válogatásában.
1: Egy eddig ismeretlen enzimrendszerre bukkantak a kutatók a bakteriofágokban. Eddig a pontig egy teljesen szokványos, tudományos hírnek tűnhet a felfedezés, pedig nem az. A kutatók munkáját ugyanis a mesterséges intelligencia, egészen pontosan az Anthropic Claude modellje segítette 200 ezer darab reverse transzkriptáz átvizsgálásával. Az új rendszer egy reverse transzkriptázt egyesít egy szomszédos partnergénnel, valamint egy hosszú, egyenletesen elosztott DNS ismétlődéssel. Az elrendezés nagyon hasonlít a CRISPR rendszerekéhez, igaz, a kutatók egyelőre nem tudják, hogy mi az ART funkciója. Az ügynökök több mint 200 ezer reverse transzkriptázt gyűjtöttek össze, és nagyjából 3500 potenciális rendszert azonosítottak. Ezt a kört aztán 20 jelöltre szűkítették a részletes jelentésekhez. Az AI cég állítása szerint a mesterséges intelligencia által végzett munka egy tudósnak hetekbe vagy hónapokba telne. Az egyik Claude ügynök egy különös reverse transzkriptáz családra fókuszált, majd megkezdte az ezt körülölelő nyers DNS vizsgálatát. Az RT-gén szomszédságában az eszköz egy olyan tandem ismétlődés sorozatot észlelt, amilyet korábban még nem látott a tudomány. Az AI ezután új biológiai rendszerként jelölte meg a kutatók számára. Az ART biológiai szerepe továbbra sem ismert, és jelenleg is folynak a kísérletek annak feltárására, hogy milyen funkciója lehet. Néhány napja mutatta be a Honor a Magic 9 széria tagjait. Ez lett a Honor Magic 9, a Honor Magic 9 Super, valamint a legerősebb változat, a Honor Magic 9 Pro Max. A vállalat szokásához híven elsőként az anyaországban, Kínában mutatta meg az eszközöket, és a távol-keleti megjelenés dátumát tette közzé. A cég ugyanakkor megígérte azt is, hamarosan jelentkezik majd az európai debütálás dátumával is. Erre nem is kellett sokat várni, a Honor hivatalos weboldala szerint ugyanis az Egyesült Királyságba és Franciaországba januárban érkezik majd a széria. Ennél pontosabbat egyelőre nem tudné, és a cég azt sem közölte, hogy ezen a két európai országon kívül máshol mikor jelenik meg a mobil. A Honor Magic 9 Pro Max Kínában fekete, ezüst és zöld színben kerül a boltok polcaira. 256 GB, 512 GB és 1 TB-os memória konfigurációkban, így minden bizonnyal Európában is erre a hármasra lehet számítani. Hogy mennyibe kerülnek majd a mobilok, azt egyelőre nem tudni. A búvárkodás iPhone-ján dolgozik az Arex. A cég van nevű kiterjesztett valóság szemüvege a mesterséges intelligenciát is segítségül hívja, hogy biztonságosabbá tegye a nem veszélytelen tevékenységet. Az Arex One valójában nem is az iPhone-hoz, hanem a Vision Pro szemüvegekhez hasonlít a legjobban, csak kifejezetten a búvárok igényeire szabva. Az eszközzel a víz alatti információkezelést szeretné megváltoztatni a startup. Az Arex One a búvárok szeme elé tárná az aktuális mélységet, a dekompressziós határokat, a süllyedés emelkedés sebességét, valamint a merülés egyéb adatait. A fejlesztők arra is figyelmet fordítottak, hogy a megjelenített adatok ne zavarják a búvár kilátását. A megjelenített információk mennyisége teljesen személyre szabható, ezeket akár fejmozdulatokkal is el lehet rejteni, vagy meg lehet jeleníteni. Az eszköz az ehhez szükséges kiegészítővel akár a vízi élőlényeket is képes azonosítani, megmondja, mennyire veszélyesek, veszélyeztetettek, és jellemzően meddig élnek. Az Arex One jelenleg nem egy kész termék. A tervek szerint egy szemüveg $999 kerülhet majd.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A parlamentben javában zajlik a vita az év törvényéről, a szűk többséggel rendelkező koalíció azonban arra az esetőségre is felkészült, ha netán nem sikerülne elfogadni a jövő évi költségvetést. De milyen következményekkel járna, hogyha jóváhagyott büdzsé nélkül kezdenénk a 2027-es esztendőt? A folytatásban ennek járunk majd utána, előbb azonban regionális híreink jönnek Mezőszállási Márktól.
2: Mától 50%-kal csökken a menetjegyek ára a pozsonyi kerületi integrált közlekedési rendszerben. A kedvezménye november 12-ig érvényes, és az egyszeri, valamint a napi jegyekre is vonatkozik. Október 12-e és 26-a között a 7 és 30 napos bérleteket is kedvezményesen lehet megvásárolni. A már érvényes bérletek ára nem változik, és az intézkedés nem érinti azokat sem, akik eddig is jogosultak voltak kedvezményes vagy ingyenes utazásra. A közlekedési szolgáltatók arra figyelmeztetnek, hogy az utasforgalom növekedése miatt csúcsidőben kapacitás problémák is előfordulhatnak. Befejeződött a Nagyfödémes előtti fekete víz fölött átívelő Vármegye híd felújítása, így ismét biztonságosan közlekedhetnek rajta az autósok és a gyalogosok. A beruházás összesen 915 000 euróba került, amelyből Nagyszombat megye 769 000 euró Európai Uniós támogatást kapott. A munkálatok a tervezetnél később fejeződtek be, elsősorban a támogatás lehívása körüli adminisztratív nehézségek miatt. A 66 éves híd rossz állapota miatt 2021 óta csak egy sávon lehetett áthaladni rajta. Medvecsaládot észleltek a Kassa felé vezető út közelében, Felső Misje térségében. Az állatokat október 7-én a hajnali órákban látták. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, ne közelítsenek a medvékhez, és ne próbálják meg elriasztani vagy közelről lefényképezni őket. Különösen a kutyát sétáltatóknak ajánlják az óvatosságot. A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy senki ne induljon a helyszínre pusztán kíváncsiságból. Közvetlen veszély esetén a 158-as segélyhívószámon lehet értesíteni a rendőrséget.
0: Időjárás.
2: Többnyire közepesen felhős lesz az ég. Közép és Kelet-Szlovákiában eleinte helyenként gyenge eső is előfordulhat. Lehűlés várható. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Az északnyugati szél délután fokozatosan mérséklődik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Párkányban a vásár miatt lezárták a Komenszky utcát és a Nána felé vezető út egy szakaszát. A teherforgalmat Köbölkút felé terelik. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 36 perc. Bár hagyományosan óriási érdeklődés övezi az év törvényének is nevezett költségvetésről szóló vitát, az igen szűk parlamenti többséggel rendelkező koalíció ezúttal már az eszmecsere megkezdése előtt elejét vette az izgalmaknak, ugyanis jóvá hagyták a költségvetési provizórium szabályainak enyhítését, amivel gyakorlatilag teljesen átadták az államkincstár feletti hatalomgyakorlás jogát a pénzügyminiszternek, valamint a kormányfőnek, akiknek így egyáltalán nem kell aggódnia, ha netán nem lesz elég szavazatuk a 2027-es büdzsé elfogadásához. A friss fejleményekről és azok esetleges következményeiről Csápai Ádámot, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusát, illetve a pénzügy elemzőjét Bábelivet kérdezte a tegnapi reggeliben.
1: Először is kezdjük azzal, mit is jelent a költségvetési provizórium, és milyen esetben léphet életbe.
2: A költségvetési provizórium lényegében egy ilyen átmeneti gazdálkodási rendszer. Erre akkor van szükség, amikor az új év elkezdődik, de az államnak még erre az új évre nincs elfogadott költségvetése. Tehát fontos hangsúlyozni, hogy ez nem jelenti az állam működésének a leállását, vagy valamiféle államcsődöt. A törvény éppen azért szabályoz ilyen szituációkat, hogy az állam ilyen körülmények között is működőképes maradjon. Ilyenkor, hogyha provizórium lép érvénybe, akkor azonban a kormány nem gazdálkodhat ugyanolyan szabadon, mint hogyha mondjuk a parlament elfogadta volna ezt a költségvetést, ugyanis a kiadások azok mindig az előző évi keretekhez igazodnak. Ez azt jelenti, hogy nagyjából eddig a szabályváltoztatás előtt az előző évi keretnek havonta az 1/12-ét lehetett volna elkölteni. Tehát tekinthetünk úgy a provizóriumra, mint egyfajta biztonsági üzemmódra, ami biztosítja az állam működését, de korlátozza a kormány költségvetési mozgásterét.
1: Tehát a provizórium egy komoly sikertelenség a pénzügyminisztérium, illetve a kormány szempontjából, hogy nem sikerül elfogadni a rendes költségvetést, vagy ez egy, ahogy ön is mondta, egy megszokott eszköz?
2: Alapvetően azt, hogy megszokott eszköz, nem feltétlenül lehet kijelenteni, hiszen nem mindig lép érvénybe, tehát ideális esetben azt a költségvetést elfogadják december 31-ig, és általában el is szokott lenni fogadva. Egyébként a pénzügyminiszter is kijelentette, hogy nem valószínű az, hogy esetleg provizórium történne, úgyhogy az, hogy ez megtörténik-e majd, az igazából december 31-e után derül ki, ugyanis december 31-ig kell lényegében elfogadni a parlamentnek ezt az egész, hát úgymond költségvetést, hogy a következő évtől az alapján, az új költségvetés alapján tudjanak működni. Hogyha ez nem lesz elfogadva, akkor lép életbe a provizórium.
1: A hallgatókat gondolom az érdekli a legjobban, hogy amennyiben életbe lépne a provizórium, ezt hogyan éreznék meg ők a saját bőrükön, illetve a pénztárcájukban?
2: Hát szerintem a legfontosabb tudatosítani azt, hogy attól, mert esetleg provizórium lesz majd, vagy tehát ezt vezetik be, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a nyugdíjak vagy más törvényben garantált szociális járulékok úgymond leállnak, vagy esetleg csökkennek. Tehát ugyanis a jogszabály alapján járó juttatásokat az államnak a provizórium alatt is teljesítenie kell. Tehát ezt nem kéne, hogy érintse az, hogy esetleg most provizórikus időszakban leszünk-e, vagy nem. Tehát ugyanúgy, ahogy a nyugdíjak, vagy mondjuk a szociális járulékok sem állhatnak le. Tehát ez igaz például mondjuk azokra a béremelésekre is, amelyeket szintén jogszabály rögzít. A pénzügyminisztérium külön kiemelte például a nyugdíjemeléseket, a családpolitikai kiadásokat, és a jogszabályból ugye következő ezeket a béremeléseket. A probléma máshol jelentkezhet. Ezeket a kötelező kiadásokat ugyanis mindenképpen ki kell fizetni, azonban a másik oldalon, tehát az összes rendelkezésre álló pénz, az korlátozott. Tehát kevesebb pénzből gazdálkodnak. Tehát ilyenkor evidens, hogy mondjuk kevesebb maradhat más területekre. Ezek a területek lehetnek például beruházások, új állami támogatási programok, vagy például olyan állami kiadások, amelyek nem következnek automatikusan valamely törvényi jogosultságból. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk mit érezhetünk meg ebből a pénztáncánkon, akkor elsősorban azt nem, hogy valószínűleg mondjuk kevesebb nyugdíjat kapnánk ez miatt, tehát erről nem feltétlenül van szó, és ezt a pénzügyminisztérium is megerősítette. Igazából arról van szó, hogy bizonyos állami beruházások vagy nem indulnak el, vagy lassabban haladhatnak előre, vagy idegen sem be lehetnek például fagyasztva.
1: És mi a helyzet az uniós források merítésével?
2: Hát igazából ez attól függ, hogy a kormánynak mekkora területe van, ugye például az önfinanszírozása, tehát hogy ezt az önrészt tudja kezelni. Az, hogy ez jelen esetben mennyire realisztikus, az igazából attól függ, mert ugye tehát miről is szól ez az egész parlamenti vita, vagy mit is fogadtak el, tehát mi változott. Ahogy említettem, tehát eddig úgy volt, hogy minden hónapban vegyük azt, hogy 2027-től lépne életbe a provizórium. Tehát akkor 2027-től az eddigi felállás szerint minden hónapban az összeg 1/12-ét kellett elkölteni, tehát ezt nem léphették túl, és ami mondjuk az adott hónapban nem került elköltésre, akkor ezt nem vihették tovább a következő hónapra. Így lényegében csak azt a költségvetést költhették volna el, ami mondjuk 2026-ban ugye volt elfogadva. Jövőre ez alapján, az új szabályozás alapján az nem változik, hogy összesen mennyit költhetnek, tehát igazából ugyanúgy azt az 2026-os éves költségvetést költhetnék el, hogyha provizórium lenne, viszont az az 1/12 szabály úgymond lazulna, tehát azt, hogy mikor költik el ezt a pénzt, az igazából felszabadulna, és akkor mondjuk az első hónapban költhetnének többet, másodikban kevesebbet, stb. Tehát ilyen szintű flexibilitásról van szó. És akkor, hogyha ebbe beleférnek például ezek az önrészeknek a kifinanszírozása, vagy valami hasonló, akkor az miért nem kellene aggódni? Amennyiben nem, tehát akkor ugye ebben a formában, tehát ez a projekt nem indulhat el, ahogy mondom, de itt nem csak az uniós forrásokról beszélünk, hanem beszéltünk akármilyen más állami beruházásról is, tehát egyszerűen, hogy egyszerűsítsem, ha nem lesz rá pénz, tehát ez alapján, a szabályok alapján, akkor igazából az nem fog elindulni.
1: Meddig tarthat a költségvetési provizórium, illetve mit kell tenni az államnak ahhoz, hogy kikerüljön ebből a helyzetből?
2: Alapvetően, tehát a provizórium az ugye mondjuk tehát technikailag tarthat ugye 2027 végéig is, ennek az esélye, hogy azonban tehát rendkívül alacsony. Tehát eleve, ahogy említettem, tehát hogy ne keltsünk félelmet, maga a pénzügyminiszter is azt nyilatkozta, hogy ez igazából nem valószínű. Tehát magának a provizóriumnak a bevezetése nem valószínű. Tehát hogyha bevezetik, akkor az sokkal realisztikusabb szenáriónak tűnik, tehát sokkal realisztikusabb forgatókönyvnek, hogy tart pár hétig, egy hónapig, stb., mint az, hogy például egész évben eltartson. Ahhoz, hogy ezt az egész provizorikus szituációt elkerülje az állam, igazából egyetlen egy dolgot kell csinálni, kell, hogy legyen az államnak a parlament által elfogadott költségvetése 2027. január 1-től, vagyis 2026. december 31-ig, ezt lényegében, tehát a benyújtott költségvetési javaslatot el kell fogadni.
1: Az is gondolom fontos kérdés, hogy a költségvetési provizórium milyen jelzést küld a külföldi befektetők felé az ország megbízhatóságáról. Tehát veszélyeztetheti-e ez a hazai üzleti környezet stabilitását?
2: Itt ugye azért elég fontos különbségeket tenni. Tehát ugyanis egy rövid ideig tartó ilyen provizórikus időszak, tehát ugye amit például előbb felvázoltam, önmagában nem jelenti azt, hogy Szlovákia pénzügyileg teljesen megbízhatatlanná válik, ugyanis ez egy törvényileg szabályozott átmeneti helyzet, amire hát úgymond minden állam felkészül. A befektetők számára inkább sokkal pontosabb, hogy mi az oka annak például, hogy provizórium van, valószínűleg mennyi ideig tart majd, és látszik-e reális esély arra, hogy van-e mondjuk valamilyen hiteles politikai megállapodás arra az esetre, hogy hogyan térjenek vissza úgymond ebből a provizorikus helyzetből. Tehát ugyanis mi érdekel például elsősorban egy ipari beruházót, tehát alapvetően a kiszámítható vállalkozói környezet, az, hogy meg van építve az infrastruktúra, vagy lesz-e várhatóan infrastruktúra, mondjuk a munkaerő és a hosszú távú gazdaságpolitikai víziók. Tehát ez igazából egy pár hetes provizorikus időszak alatt nem feltétlenül játszik, tehát úgymond olyan nagy szerepet. Viszont például az államkötvényeket vásárló befektetők és a hitelminősítők, ők sokkal közvetlenebbül figyelik ezt a hiányt, ezt a provizorikus szituációt, az államadósságot és a költségvetési intézmények működését. Ami azt jelenti, hogy ilyen szituációban, akár mondjuk bizonyos kevésbé kedvező feltételekkel hitelezhetik az országot, vagy mondjuk akár a hitelminősítése is romolhat. Tehát például 2026 áprilisában az S&P A+-ról A-ra rontotta a Szlovákia besorolását, főleg a tartósan magas hiány és a növekvő adósság miatt.
1: Ön is említette, hogy milyen módon változnak ezek a szabályok, hogy ugye az egyes hónapokra vonatkozó kiadásoknál már nem lesz egy ilyen felső határ, és azt át lehet majd csoportosítani az egyes hónapok között. Mit gondol ön erről a változásról? Mert az ellenzék úgy gondolja, emögött az áll, hogy a kormány próbál fölkészülni az esetleges előrehozott választásokra, és attól tartanak, hogy a kormány pár hónap alatt elköltheti a 12 hónapra szóló vagy vonatkozó forrásokat. Reális ön szerint egy ilyen veszély?
2: Alapvetően a tény az, hogy ez a módosítás valóban könnyebbé teszi mondjuk a kormány számára a gazdálkodást egy esetleges provizórium idején. Viszont ugye a kormány is érvel valamivel, hogy miért szükséges ez a változtatás, tehát annak az érvelésnek is lehet mondjuk szakmailag megalapozott alapja. Például, hogyha a havi 1-12-et szabály valóban meglehetősen merev, miközben az állam kiadásai mondjuk nem egyenletesen oszlanak el az év során, akkor igazából ez egy hasznos eszköz lehet arra, hogy ezeket a kiadásokat tudják menedzselni, és ugye tehát azt mindannyian tudjuk, hogy az állam bevételei, kiadásai azok valóban nem egyenletesen oszlanak el az év során. Tehát indokolható az, hogy bizonyos mértékű rugalmasság a mindenkori kormánynak az legyen. Az ellenérv is természetesen érthető. Tehát, hogyha például eltörlődik a havi korlát, és közben mondjuk nagyobb átcsoportosítási jogot kap a pénzügyminisztérium, akkor mondjuk gyengülhet az egyik olyan fék, ami éppen azért létezett, mert nincs elfogadott új költségvetés. Ez viszont ugye akkor nagyobb felelősséget és nagyobb politikai súlyt helyez magára a pénzügyminiszterre. Azt viszont mindenképpen fontos hozzátenni, hogy csak ez miatt ugye a kormány ez nem költhetne többet, tehát az éves összkiadási plafon megmarad, csak ugye időben oszlik el máshogy, tehát a módosítás végső soron nem ad plusz pénzt a kormánynak. Most mi látható? Tehát a körülmények alapján az látható, hogy a kormány készül egy esetleges provizórium lehetőségre, vagyis tehát fenntartja mint eshetőséget, viszont ahogy említettem, pénzügyminiszter azt mondta, hogy ez hát nem lesz, viszont de ebből önmagában még nem következik, hogy a maga a parlamenti költségvetési eljárást igazából teljesen megkerüljék. Inkább úgy tűnik, hogy igazából maguk számára egy kedvezőbb működési feltételrendszert készítenek elő erre a provizórikus esetre. Az, hogy ez aztán mire lesz használva, tehát az majd a jövő titka.
1: Egy másik téren is módosultak a szabályok, mégpedig a pénzügyminiszter kompetenciáit illetően, a jövőben ugyanis a miniszter utólagos módosításokat is elvégezhet majd a költségvetésben, ez ugye eddig nem volt meg ez a lehetőség. Egyetért azzal, amit a miniszter mond, hogy, és amit ön is már részben említett, hogy évközben is szükség van a költségvetés flexibilis irányítására, és ezért indokolt ez a változtatás?
2: Az állami költségvetésnek a bevételei és a kiadásai azok nem egyenletesen oszlanak el. Ez azt jelenti, hogy valamilyen szintű rugalmasság az mindenképpen indokolt lehet. Az, hogy ez mennyire rugalmas, meg hogy ez a rugalmasság milyen szintű, az ugye már lényegében egy politikai vita része. Ettől függetlenül, tehát ezek a szabályok mondjuk eddig azért voltak így meghatározva, hogy ne lehessen úgymond idézőjelben azt a költségvetési pénzt tényleg túl hamar felélni. Most szerintem a megoldás az valahol egy ilyen középút, ahol igazából valamilyen szintű rugalmasság kell, hogy legyen, úgymond a kormány kezében, pont ebből a struktúrából adódóan, hogy a bevételek és a kiadások máshogy osszanak el, viszont egyrészt erre valamilyen szintű szigorú felügyelet kell, hogy el lehessen kerülni mondjuk a túlzásokat. Úgyhogy alapvetően én annak vagyok a híve, hogy ebben a szituációban is egy arany középutat érdemes keresni, természetesen azzal, hogy ugye mindig szem előtt kell tartani a felelős gazdálkodás alapvető principumát, alapvető elvét.
1: Beszéljünk még egy témáról, ez pedig a kiegyensúlyozott költségvetés kérdése. A kormánynak ugyanis a költségvetési felelősségről szóló alkotmányos törvény értelmében be kellene nyújtania egy kiegyensúlyozott költségvetést, amit eddig még nem tett meg, és jelenleg is várunk az Alkotmánybíróság döntésére ebben az ügyben. Ön mit gondol, köteles vagy nem köteles a kormány beterjeszteni, kidolgozni egy kiegyensúlyozott költségvetést?
2: Jelenleg ez egy élénk jogi és intézményi vita. Induljunk ki akkor abból, hogy ugye a költségvetési felelősségi tanács azt mondja, hogy mivel Szlovákia államadóssága a legmagasabb adósságfék sávban van, és a kormány már több mint 24 hónapja megalakult, tehát a kormánynak jelenleg kiegyensúlyozott vagy többletes költségvetési javaslatot kell beterjesztenie a parlament elé. Tehát fontos, hogy ez nem jelenti azt, hogy a parlamentnek ezt a javaslatot el is kell fogadnia. A másik oldalon a kormány arra hivatkozik, hogy alkalmazható az alkotmánytörvény egyik ilyen úgymond kivétele. Ez bizonyos rendkívüli kiadásoknál, például nemzetközi szerződések teljesítésénél, vagy mondjuk természeti katasztrófai károknál, vagyis ezekből eredő kiadások esetén lehetővé teszi ezeknek az adósságfék szankcióknak úgymond a mellőzését, ha ezek elérik a törvényben meghatározott mértéket. Na most a költségvetési tanács ezt az érvelést úgymond vitatja, tehát ők arra hivatkoznak, hogy az Alkotmánybíróság júniusi értelmezése szerint ennek a kivételnek alapvetően hirtelen, váratlan, előre nem tervezhető körülményekre kell vonatkoznia. A tanács szerint pedig maga a kormány eddig nem támasztotta alá megfelelően, hogy a mostani helyzet az megfelel ezeknek a feltételeknek. Tehát fontos lehetni, hogy magára a kiegyensúlyozott költségvetésre vonatkozó szabály létezik, és igazából a jelenlegi vita arról szól, hogy a kormány jogosult-e igénybe venni ez alóli kivételt. Azonban, ahogy azt már említettem, tehát attól, hogy a kormány mondjuk benyújt egy ilyen nullás kiegyensúlyozott, vagy pedig pluszos költségvetést, tehát azt a parlamentnek ugye már nem kötelessége elfogadni, tehát jelenleg arról szól a vita, hogy most akkor igényelhetik-e ezt a kivételt, tehát elkerülhetik-e úgymond a maga a kormány ennek az egyenletes vagy kiegyensúlyozott költségvetésnek a benyújtását, vagy pedig nem.
1: Mennyire van értelme kidolgozni egy ilyen költségvetést, amikor tudjuk, hogy nem reális annak elfogadása, mert ahhoz túl sok megszorítást kellene bevezetni, amit egy kormány se vállalna?
2: Itt lényegében egy jogi és intézményi vitáról van szó. Tehát ez az egész azért lépett érvénybe, még annó mondjuk ugye a 2008-2009-es gazdasági világválság után, ahol megalakultak ezek az intézmények, ezek a felelősségi tanácsok, hogy a kormány, vagy maga az állami költségvetés, úgymond veszélyeztetett helyzetbe kerül, akkor alapvetően legyen egy alkotmányos garancia arra, hogy legalább egy kiegyensúlyozott, egy nullás költségvetést ki kelljen dolgozni, és be kelljen nyújtani a parlamentnek, aki ezt aztán elfogadhatja. Tény, hogy a jelenlegi szituációban, ahogy azt már egy régebbi beszélgetésemben is önökkel említettem, ez hatalmas megszorításokkal járna, tehát ezt sokkal jobban például megérezni az átlagember, mint a költségvetési provizóriumot. Ettől függetlenül a jogi alap erre létezik, és most igazából arról van szó, hogy ez alól teljesítik-e kivételeket, vagy nem. Minden esetre az, hogy valaki benyújt egy kiegyensúlyozott költségvetést, tehát az lényegében egy útmutatás, hogy ő például mind szeretne spórolni, vagy hogy szeretné úgymond megoldani a gazdaság hiányát. Ettől függetlenül, ahogy ezt már ön is említette, tehát nem valószínű, hogy egy ilyen költségvetés átmenne a parlamenten.
1: A kormánykoalíció megszavazta a költségvetési provizóriumra vonatkozó szabályok enyhítését. A pénzügyminiszter már nem lesz köteles betartani az egyes hónapok kiadásaira vonatkozó felső határt, illetve évközben is végezhet majd a költségvetésben utólagos módosításokat. Az ellenzék szerint a kormány már készül arra a lehetőségre, hogy nem fogja tudni elfogadtatni a jövő évi költségvetést. A témáról Csápai Ádámot, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusát, a pénzügy.sk elemzőjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm. Viszont hallásra.

0: Gyerekfejjel kellett végigélni a szülőfaluja Tardoskád magyar lakosságának csehországi és magyarországi kitelepítését. Mégsem maradt benne harag. A 90 éves Méri Margitot köszöntjük a szalagtárban. Valamint emlékezünk a 25 éve elhunyt legendás komáromi pedagógusra, Gáspár Tiborra. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Ez a közösség folyamatosan fejlődött. Tehát kialakulás akkor még csak közösségnek sem tekinthető 1918-19-ben, hiszen nem nagyon kötött őt semmi össze, csak az, hogy az új államhatárok egy közös államba zártak őket. És aztán el kellett telni éveknek, évtizedeknek, még át keresztül ment azokon a történelmi tapasztalatokon, azokon a megpróbáltatásokon, vagy éppen özrömökön, amelyek összekovácsolták, amelyek kialakították benne az összetartozás érzését.
2: Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogyan élték meg elődeink az első csehszlovák köztársaság korszakát. Rácz Vince vagyok. Várom önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 9-én, pénteken. Szibériára figyel a világ, ahol a napokban gyanús körülmények között hunyt el a pestis betegségek kezelésére szakosodott járványügyi intézet egyik munkatársa. De van bármi okunk az aggodalomra a szóban forgó hírek árnyékában? A folytatásban erről is beszélgetünk, előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A költségvetésről vitáztak a parlamentben, több mint 70 ezeren tüntettek Franciaországban, lehűlés várható, jönnek a részletek. A 2027 és 29 közötti időszakra szóló államháztartási költségvetésről vitáztak tegnap a parlament képviselői. A tervezet szerint a közszféra jövő évi bevételei meghaladják a 63 milliárd eurót, kiadásai pedig megközelítik a 71 milliárdat. A költségvetési hiány így 7 milliárd 443 millió euró lehet, ami a GDP 4,94%-a. Az ellenzék többek között a hiány nagyságát bírálta. A tervezetet Ján Bakács, a Parlament pénzügyi bizottságának elnöke védte. Rudolf Fuliak idegenforgalmi és sportminiszter az ellenzéket azért kritizálta, mert nem támogatta az áfa szabályainak módosítását, amely szerinte növelhette volna az állami bevételeket. A parlament ma reggel folytatja a vitát, a költségvetésről azonban legkorábban október 14-én szavazhatnak. A Progresszív Szlovákia szerint biztonsági kockázatokat vethet fel, hogy távozik a legfelsőbb közigazgatási bíróság teljes informatikai részlege. Zuzana Stjevulová ellenzéki képviselő azt kifogásolta, hogy egyelőre nem világos, miként biztosítják majd a bírósági rendszerek zavartalan működését és az ügyiratok biztonságát. A politikus felszólította Monika Balasikova új bírósági elnököt, hogy nyilvánosan magyarázza el a történteket, és azt is szeretné, ha Boris Szuszko igazságügyi miniszter foglalkozna az üggyel. A bíróság vezetése visszautasította a szerinte megalapozatlan politikai találgatásokat, közölte, hogy az alkalmazottak távozása önmagában nem veszélyezteti az intézmény működését. Az új vezetés felülvizsgálja az informatikai rendszerek állapotát és a kiberbiztonságot is. Donald Trump amerikai elnök kizárta, hogy az Egyesült Államok november 3-a a kongresszusi választások előtt újabb támadást indítson Irán ellen. A Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy Washington és Teherán között eredményes tárgyalások zajlanak. Az iráni kikötők blokkádja ugyanakkor továbbra is érvényben marad. Trump korábban még arról beszélt, hogy a háború végső szakasza a választások környékén következhet be. A novemberi voksoláson a republikánus párt elveszítheti többségét a kongresszus mindkét házában. A kampány egyik központi témájává váltak a megélhetési költségek és az emelkedő üzemanyagárak. Közben az amerikai hadsereg további erőket vezényel a térségbe. A Theodore Roosevelt repülőgép hordozó a kísérőhajókkal együtt már október végén megérkezhet a régióba. Több mint 70 ezer ember tüntetett csütörtökön Franciaországban jobb oktatási körülményeket követelve és a rendőri erőszak ellen tiltakozva. A belügyminisztérium szerint több mint 500 embert vettek őrizetbe. A diákok több száz középiskola bejáratát torlaszolták el, egyes helyszíneken pedig összecsaptak a rendőrökkel. Párizsban mintegy 24.500 ember vonult utcára. A tüntetők a tanárhiányt, a túlterhelt órarendeket és az iskolaépületek rossz állapotát is bírálták. Édouard Geffray, oktatási miniszter bejelentette, hogy 3000 helyettesítő pedagógust küldenek a legsúlyosabb tanárhiánnyal küzdő iskolákba. A szeptember vége óta tartó tiltakozások során több százan sérültek meg. Sébastien Lecornu miniszterelnök október végéig ígért tervet az oktatás problémáinak kezelésére. A szakértői vizsgálat szerint Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök alkalmas arra, hogy a hágai nemzetközi büntetőbíróság előtt feleljen az emberiesség elleni bűncselekmények vádjára. A szakértők megállapították, hogy a 81 éves politikus képes megérteni a vádiratot és követni a tárgyalást. A bírósági eljárás november 30-án kezdődhet meg. Duterte tagadja a vádakat, védői korábban kognitív képességeinek hanyatlására hivatkoztak. Az ügy a politikus 2016 és 2022 közötti elnöksége idején folytatott kábítószerellenes műveletekhez kapcsolódik. Az ügyészség szerint Duterte több tucat gyilkosságért és gyilkossági kísérletért viselhet felelősséget. Emberi jogi szervezetek becslése szerint a kampány akár 30 ezer ember életét is követelhette. A volt elnököt 2025 márciusában tartóztatták le Manilában, majd Hollandiába szállították.
0: Időjárás.
2: Többnyire közepesen felhős lesz az ég. Közép- és Kelet-Szlovákiában eleinte helyenként gyenge eső is előfordulhat. Lehűlés várható, a nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Az északnyugati szél délután fokozatosan mérséklődik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Trafipaxra kell számítani Lőcse bejáratánál. Csütörtök hely felől. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Ma a 9. forduló mérkőzéseivel folytatódnak az alapszakasz küzdelmei a Jégkorong Extraligában. A műsor 17.30-tól Banská Bystrica Slovan, Michalovce Poprad, Spiska Nová Ves Prešov, 18 órától pedig Liptovský Mikuláš Žilina, Trenčín Nyitra és Zvolen Košice. Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be a szereplését. A férfi a 90 kg-os súlycsoportjának csütörtöki versenyében, a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Ugyanebben a kategóriában Sáfrány Péter már a 64 között, azaz az első fordulóban vereséget szenvedett. A 70 kilós Emma Fizelová és a 90 kg-os Alex Barto szintén elveszítette első mérkőzését. Mind a négyen helyezetlenül zártak. Hamarosan véget érhet a szeptemberben combsérülés szenvedő és az eddigi négy Nemzetek Ligája mérkőzést kihagyó Varga Barnabás kényszerpihenője. Klubedzője, az AEK Atént irányító Marko Nikolić szerint talán már a jövő heti BL meccsen visszatérhet. A Real Madrid vendége lesz szombaton este a Gulácsi Pétert is foglalkoztató Villarreal, a spanyol labdarúgó bajnokság 8. fordulójában. Úgy tűnik, a nyáron a Leipzigtől érkezett 58-szoros magyar válogatott kapus kiharcolta a helyét a 2021-es Európa Liga győztes kezdő csapatában. Egy tegnapi eredmény a női kosárlabda extraligából, Slovan Young Angels Košice 53-64. Márton Viviana áll súlycsoportjában az első helyen októberben is, a havonta frissülő tékvandós olimpiai rangsorban. A vízes sportokat tömörítő nemzetközi szervezetnél Fábián Bettina és Mihályvári Farkas Viktória is jelölt az év női nyíltvízi úszója címre. A holland Maritz Tínbergen Európa csúccsal nyert női 100 méteres vegyes úszásban a rövidpályás világkupa sorozat második állomásán Taskentben. Senánszky Petra 50 gyorson nem jutott döntőbe. 11 játékos köztük a legnagyobb sztárok továbbra sem térnek vissza a legutóbbi három olimpián győzte szerb férfi vízilabda válogatottba. A csapat kulcsjátékosai, mint például a háromszoros ötkarikás aranyérmes, a Ferencvárost erősítő Dusan Mandic vagy Nikola Jaksics közölték, amíg Slobodan Szoro vezeti a szövetséget, nem ugranak medencébe a válogatott tagjaként. Nyitrai Anna bronzérmet szerzett a juniorok trap versenyszámában a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. Marozsán Fábián meglepetésre 6-3-7-6 arányban kikapott az amerikai színekben szereplő cseh Zakari Svajdától a Shanghai tenisztorna nyitófordulójában. Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 17. állomás Szingapúr, ahol a 16. szingapúri nagydíjat rendezik meg. Hiába a Red Bull előretörése és Max Verstappen győzelme Sepangban, Andrea Kimi Antonelli 66-ról 84 pontra növelte az előnyét a VB összetetben, ráadásul legközelebbi riválisa George Russell nehéz helyzetből várhatja az év utolsó sprint hétvégéjét. Motorbüntetés miatt a rajtrács végéről kezdi a vasárnapi futamot. Ma 10.30-tól lesz a szabad edzés, 14.30-tól a sprint időmérő. A szombati sprint verseny 11 órakor, az időmérő 15 órakor rajtól. A vasárnapi 62 körös futam pedig 14 órakor kezdődik.

0: 7 óra 14 perc. A közelmúltban ismeretlen körülmények között hunyt el a szibériai és távol-keleti járványügyi pestis kutatóintézet egyik munkatársa. A történtek után olyan hírek kezdtek terjedni, hogy a laboráns állítólag eltört egy kémcsövet a tüdőpestis veszélyes törzsével. A hivatalos adatok szerint a halál oka ismeretlen eredetű tüdőgyulladás volt, ugyanakkor a térségben karanténintézkedéseket vezettek be, így mostanra az amerikai kormányzat, valamint az Egészségügyi Világszervezet is fokozott figyelemmel követi az események alakulását. A vonalban pedig már itt van velünk dr. Rusvai Miklós virológus, akivel a következő percekben ezeket az aggasztónak tűnő híreket próbáljuk majd kontextusba helyezni. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ha már az aggasztó híreket említettem, akkor a nem túl megnyugtató szalag címekből két dolgot már talán tudnak a kedves hallgatók, mégpedig azt, hogy ez a pestis legritkább, illetve egyben leghalálosabb formája is. Mindezt figyelembe véve, kérem, kezdjük mindjárt a legfontosabb kérdéssel. Van bármi okunk az aggodalomra, illetve a félelemre?
1: Szerintem nincs, és az aggodalmat tulajdonképpen világszerte, és különösen itt, Közép-Európában az generálja, hogy automatikusan életbe lépett az orosz reflex a titkolózásról és a tiltásról, tehát ahelyett, hogy nyíltabban kommunikálnának az eset hátteréről, körülményeiről, inkább a tiltás és az elhallgatás és elhallgattatás eszközét választják, és csak azok a hírek jutnak ki, amiket nem tudnak visszatartani. Tehát például tudjuk már azt, hogy közel 200 embert helyeztek kórházi megfigyelés alá, tehát szigorú karanténba. Az említett és elhunyt személynek a közvetlen kontaktjait, illetve más laboratóriumi dolgozókat. Tehát úgy tűnik, hogy kontroll alatt tartják az esetet, de erről nagyon kevés a nyílt, őszinte kommunikáció.
0: Apró információ morzsáink tehát vannak, viszont ahogy arra ön is utalta, a legfontosabb dolgokat nem tudjuk, beleértve azt is, hogy az elhunyt hölgy valóban megfertőződött-e a pestissel, illetve ha igen, akkor természetes úton terjedő pestisről vagy laboratóriumban vizsgált baktériumról volt szó. De egész konkrétan miért problémás, hogy ezekről egyáltalán nincsenek információink?
1: Azért, mert egy a középkorban valóban több tízmillió ember halálával járó betegségről van szó, de ahogy a felvezetőben is elhangzott, azért tudjunk arról, hogy ez az úgynevezett tüdőpestis, ez nagyon ritka forma, és a középkorban is elsősorban a bonyolultabb fertőzési ciklusú úgynevezett bubópestis, illetve a fekete halál, a vérmérgezéses formája a pestisnek terjedt, amihez elengedhetetlen a bolha vagy a ruhatetőnek a közvetítő szerepe, tehát csak nagyon elmaradott higiéniás viszonyok között szoktak kialakulni a pestis más formáinak a terjedési feltételei, tehát magyarul itt Európában nem kell tartanunk attól, hogy nagy pestis járvány lenne, mert a tüdőpestis egy ritka, kettő nagyon nehezen tevődik át egyik emberről a másikra, előfordulhat, de nem könnyű a fertőzés, cseppfertőzés formájában sokkal nehezebben terjed a pestis, mint az előbb említett formában.
0: Ahogy erre némiképp ön is utalta, a pestist még mindig hajlamosak vagyunk a korábbi pusztító járványokkal azonosítani, és nem biztos, hogy az ön által felvázolt, nehezebb, problémásabb terjedés részét a képletnek tudatosítjuk. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy a betegség soha nem tűnt el teljesen, így valamilyen formában mondhatni máig velünk van természetes, és nem csak laboratóriumi körülmények között. De melyek azok a térségek, amikre valóban jellemző, illetve milyen közös adottságokkal rendelkeznek ezek a régiók, ahol máig regisztrálnak eseteket?
1: Elsősorban a száraz sztyeppei vidékek, tehát a Kazahsztán, Türkmenisztán, Dél-Kelet Oroszország, ezek a vidékek azok, tehát Belső Ázsia, Mongólia, azok a vidékek, ahol a pest is rendszeresen előfordul, illetve az Egyesült Államok déli államai, Arizona, Nevada, Új-Mexikó, maga Mexikó állam, tehát az ország is fertőzött a pestis baktériummal. Ezeken a száraz cseppei vidékeken élnek ugyanis azok a rákcsáló fajok, amelyek valódi hordozói a pestis baktériumnak. A pestis baktériuma csak időlegesen jut át más fajokba és az emberbe is. Elsődlegesen ezeknek a rákcsálóknak a megbetegedése, és róluk a belőlük kikerülő bolhák révén kerülhet át házi állatokra, illetve azokról az emberre. Nagy patkány pusztulások előzték meg például a középkorban is az emberi pestis járványokat, tehát mindig a patkányok pusztultak először, és a belőlük kimenekülő, az elpusztulások után új gazdát kereső bolhák vitték át a fertőzést más fajokra.
0: Az ilyen térségekben egyébként hogyan akadályozható meg, hogy járvány alakuljon ki, illetve mi az, aminek köszönhetően mi itt Európában a térség adottságai mellett védve vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mondjuk jobban kezelhető és nem járványkompatibilis napjainkra térségünkben a pest is?
1: A legfontosabb az, hogy antibiotikummal, méghozzá nagyon sokféle antibiotikummal jól gyógyítható a pest is, ha időben megkezdődik a kezelés. Az a baj, hogy a tüdőpest is az nagyon gyorsan végzetes lehet, akár két nap alatt is megölheti az első tünetek keletkezésétől vagy jelentkezésétől kezdve az áldozatot. A másik két forma az jóval lassabb, és van idő a beavatkozásra, de antibiotikummal minden forma gyógyítható, a tüdőpest is, ha időben elkezdik a kezelést. Úgy tűnik, hogy ennek a fiatal laboránsnőnek a halála esetén ez sem történt meg időben, pedig még egyszer mondom, antibiotikummal jól, minden káros, visszamaradó tünet nélkül gyógyítható a pest is. Egyébként van ellene vakcina is, de nem túl jó hatásfokú. Állítólag ez az illető is oltva volt vakcinával, de azt már tudjuk a Covid óta, hogy a vakcina nem véd meg a fertőződéstől, és ha nagyon erős, sok baktériummal masszív módon történik a fertőződés, akkor a vakcinás védelmet áttörheti, márpedig ha valóban kémcsőben koncentrált baktériummal történt a fertőződés, akkor az ellen nem csoda, hogy nem

0: vannak ilyen törzsek, de nem jellemző az antibiotikum rezisztencia kialakulása. Sajnos azt kell mondanom, hogy mesterségesen létre lehet hozni ilyen törzseket kísérletes körülmények között, katonai kísérletekben folytak is ilyen laboratóriumi vizsgálatok, de természetes körülmények között nemigen alakít ki antibiotikum rezisztenciát a pestis baktérium.
1: A mesterséges körülményeket vagy ezeket a kísérleteket elég nehéz befolyásolni, úgyhogy koncentráljunk a természetes körülményekre, és ha ezekből indulunk ki ennek kapcsán, mert megnyugtatta a kedves hallgatókat, hogy jelenleg nincs okunk járványtól tartani, ugyanakkor még így is érdemes megjegyeznünk, hogy ezek a hírek okkal idéztek rossz emlékeket sokakban, hiszen nem olyan rég volt a koronavírus időszaka, ami azért rendkívüli módon rányomta az emberek életére a bélyegét, de a COVID, illetve az azokban az években megszerzett tapasztalatok után ma mennyire vagyunk, vagy lennénk felkészülve egy esetleges pandémiára?
0: Ebből a szempontból azt kell mondanom, hogy biztos, hogy lesz még pandémia a következő évtizedekben, tehát annyiban vagyunk felkészültebbek, hogy már tudjuk a viselkedési formákat, a védekezési lehetőségeket, tehát ha ki is alakul egy ilyen, amire most a legalkalmasabb jelölt, vagy a legvalószínűbb jelölt az a madárinfluenza, de ha ki is alakulna egy madárinfluenza pandémia, az nagy valószínűséggel már felkészültebben érné az emberiséget, beleértve a hatóságot, az egészségügyi szerveket, és mindenek előtt a lakosságot. Tehát én úgy gondolom, hogy az a pánik hangulat, ami a COVID első képkockái hatására az egész világot elborította, az talán már nem ismétlődhet meg.
1: Feltehetően azért sem, mivel készült egy pandémia egyezmény, ami kapcsán egyébként elég vegyes hírek érkeztek, hogy az egyes államok hogy állnak hozzá, néha Szlovákia magatartása is elég érdekes volt a kérdésben, de összességében véve egy ilyen alapdokumentum például sokat segíthetne abban, hogyha elkerülhetetlen lesz egy jövőbeli pandémia, akkor legalább a Covid-dal szemben mondjuk nagyobb sikerrel vegyük azt, és kevesebb halálozással nézzünk szembe.
0: Feltétlenül, tehát én mindenképpen, én a COVID alapján is azt kell, hogy mondjam, hogy példanélküli az az összetartás és együttműködés, ami a világ országainak 99%-át jellemezte, mondjuk most felejtsük el Észak-Koreát és még néhány más államot, ahol még a létét is tagadták ennek a vírusfertőzésnek, de az országok többsége példaértékűen együttműködött a járvány hatásainak csökkentésében, és én úgy gondolom, hogy ez szolgáltat alapot arra is, hogy a jövőben is számítani lehet arra, hogy egy ilyen veszély esetén közösen lépnek fel az országok.
1: Érdemes tehát az együttműködést keresni, és mondjuk rábólintani hasonló egyezményekre, amik hozzájárulhatnak, hogy ez a kooperáció pozitívabb legyen.
0: Én így gondolom, igen, feltétlenül támogatnám ezt. Nyilván mindig vannak Ponteó elméletben hívők, sőt a politikusok között is vannak olyanok, akik ezeknek bedőlnek, de szerintem a racionális többséget nem ez jellemzi.
1: Bár a szibériai haláleset után kisebb pánik tört ki, Európának nem kell különösebben aggódnia egy esetleges pestis járvány miatt. Antibiotikumokkal ugyanis kivéthető a pandémia. Véli dr. Rusvai Miklós virológus, akivel az elmúlt percekben az utóbbi napok aggasztó híreit igyekeztünk értelmezni. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra.

0: 90 másodperc tudomány Részbetyár Gáborral.
1: Ig Nobel-díjak 2026-ban. Pár héttel ezelőtt átadták a 2026-os Ig Nobel-díjakat, amelyekkel a szokatlan, elsőre talán viccesnek tűnő, de komoly tanúságokat hordozó kutatásokat jutalmazzák. A Zürichi gálán az elismerések mellett a nyertesek egy lábból kinövő gombát formázó trófeát és egy értéktelen 10.000 milliárd zimbabwei dolláros bankjegyet vehettek át. Az elismert munkák között szerepelt a pröcskölésmentes piszoárok fizikai vizsgálata, valamint egy talajkutatás, amelynek során a szakemberek 1000 egyforma alsónadrágot ástak el a földbe a világ 25 országában, hogy felmérjék a talaj minőségét. A biomechanikai díjat a csókolózás új, szigorúan tudományos definíciójáért ítélték oda, míg az orvosi kategóriában a helyes orrfújás aerodinamikáját tanulmányozó kutatót tüntették ki. A gazdasági elismerést egy olyan kísérlet kapta, amely szerint a jómódú emberek hajlamosabbak elvenni a gyerekek édességét. A kémiai díjat a csótánytej energiatartalmának elemzéseiért adták át, a szaglási kategóriában pedig azt dokumentálták, hogy a szülők miért érzik csodásnak a kisbabájuk, de kellemetlennek a tinédzser gyermekük illatát. Emellett szúnyogormányok 3D nyomtatási felhasználását és a mérges kígyók marási szokásait is díjazták. A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a látszólag legértelmetlenebb vizsgálatok mögött is értékes tudományos felismerések rejtőzhetnek.
0: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Budapest készen állni a vétótól, ha Kijev a jövő héten elfogadja a nemzeti kisebbségek jogairól szóló törvényt. De ez egyet jelent azzal, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok is rendeződni látszanak? A folytatásban erre a kérdésre is keressük a választ. Előbb azonban regionális híreink jönnek Mezőszállási Márktól.
2: Mától 50%-kal csökken a menetjegyek ára a pozsonyi kerületi integrált közlekedési rendszerben. A kedvezmény november 12-ig érvényes és az egyszeri, valamint a napi jegyekre is vonatkozik. Október 12-e és 26-a között a 7 és 30 napos bérleteket is kedvezményesen lehet megvásárolni. A már érvényes bérletek ára nem változik, és az intézkedés nem érinti azokat sem, akik eddig is jogosultak voltak kedvezményes vagy ingyenes utazásra. Befejeződött a Nagyfödémes előtti fekete víz fölött átívelő Vármegye híd felújítása, így ismét biztonságosan közlekedhetnek rajta az autósok és a gyalogosok. A beruházás összesen 915 000 euróba került, amelyből Nagyszombat megye 769 000 euró Európai Uniós támogatást kapott. A munkálatok a tervezetnél később fejeződtek be, elsősorban a támogatás lehívása körüli adminisztratív nehézségek miatt. Medvecsaládot észleltek a Kassa felé vezető út közelében, Felső Misje térségében. Az állatokat október 7-én a hajnali órákban látták. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, ne közelítsenek a medvékhez és ne próbálják meg elriasztani vagy közelről lefényképezni őket. Különösen a kutyát sétáltatóknak ajánlják az óvatosságot. A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy senki ne induljon a helyszínre pusztán kíváncsiságból. Közvetlen veszély esetén a 158-as segélyhívószámon lehet értesíteni a rendőrséget.
0: Időjárás.
2: Többnyire közepesen felhős lesz az ég. Közép- és Kelet-Szlovákiában eleinte helyenként gyenge eső is előfordulhat. Lehűlés várható. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Az északnyugati szél délután fokozatosan mérséklődik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a D1-es autópályán a kikötői hídon a repülőtér felé két személyautó és egy kis teherautó ütközött. A forgalmat nem akadályozzák, de lassulásra kell számítani. Az ellenkező irányban a reggeli torlódásban 10 perces vesztegelés várható. Trafipaxra kell továbbá számítani Lőcse bejáratánál Csütörtök hely felől. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 36 perc. Bár a magyarországi kormányváltást követően úgy tűnt, rövid időn belül rendeződhet Budapest és Kijev viszonya, a nyár végére ismét vétók és üzengetés zajától volt hangos az éter. Most azonban úgy tűnik, a feleknek mégis sikerült konstruktív mederbe terelni a párbeszédet és kompromisszumra jutottak. Az ukrán külügyminiszter ugyanis bejelentette, ha elfogadják a Magyarország számára is fontos kisebbségi törvénymódosítást, akkor a budapesti kabinet kész elhárítani Kijev útjából az uniós csatlakozással kapcsolatban támasztott akadályokat. A vonalban Vörös Szabolcs a Válasz Online munkatársa, aki a napokban igazán beleásta magát a témába, így segít nekünk eligazodni abban, hogy hogyan is áll most a magyar-ukrán viszony. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A magyarországi választások után úgy tűnt, hogy pozitívabb irányt vehet az elmúlt években eléggé terhelté vált ukrán-magyar viszony. Az utóbbi időszakban azonban jobbára inkább felemás hírek érkeztek. De mi vezetett oda, hogy a biztató kezdés után újra feszültségek alakultak ki?
1: Talán érdemes onnan kezdeni, hogy minimum 2017 óta feszült Magyarország és Ukrajna viszonya. Ugye 2017. szeptemberében fogadják el a sokat emlegetett oktatási törvényt, amely csorbítja a kárpátaljai magyarság, de nem csak a magyarság, hanem minden Ukrajnában élő kisebbség jogait. Ezt azóta különböző anyaországok különböző módszerekkel próbálták orvosolni, hát ebből Magyarország volt a leghangosabb, ugyanis akkor 2017-ben talán kevesen emlékszünk erre, a NATO-Ukrajna tanács összehívásának blokkolásával válaszoltunk, ezáltal talán egy picit aránytalanul eszkalálva ezt a nézeteltérést, és azóta eltelt 9 év, emlékezhetünk az április előtti dolgokra, Zelenszkij ellenes kampányra, folyamatos ukrán ellenes uszításra, az aranykonvoj ügyre, szóval 9 év bizalmatlanságát azért felszámolni nem egy hét és nem egy hónap, ez fokozatosságra van szükség. Nyilvánvaló volt, hogy nagyon gyorsan tudnak javulni a dolgok, de azért ezt a 9 év bizalmatlanságot tényleg nem egyszerű felszámolni és nem egyszerű megszüntetni. Májusban el is indult a közeledés, amikor bejelentették, hogy mindössze 9 nappal a magyarországi kormány, az új magyar kormány eskütétele után szakértői szinten kezdik az egyeztetéseket, és mindössze 2 héttel az egyeztetések megkezdése után Magyar Péter kiállt egy Párizsban leforgatott videóban bejelenteni, hogy átfogó megállapodásra jutott Magyarország Ukrajnával. Itt mindenki azt hitte, hogy akkor vége, akkor örülünk, végre szent a barátság, de hát nem így történt, ugyanis ennek a megállapodásnak a pontos tartalma azóta sem ismert, és így aztán mindenki a saját narratívája szerint tudja megépíteni, hogy tulajdonképpen miért a másik hibás a, mint említettem, nem látott megegyezés szövegének be nem tartásáért. Magyarország úgy értelmezte, hogy Ukrajna nem elég gyorsan reagál az oktatási törvény megbeszélt módosításában, így aztán, amikor júliusban az ukrán-EU csatlakozási folyamat tovább haladhatott volna, új klaszterek, azaz tárgyalási csomagok megnyitásával, akkor ezt az illetékes Európai Uniós szinteken a magyar képviselők ezt megvétózták. És innen aztán el is indult az a hógolyó, ami végül is, ezt írom is a cégben, hogy egy lavinává alakult, hiszen mindenki kapkodta a fejét, hogyha egyszer júniusban megállapodást jelent be a magyar miniszterelnök, akkor mi végre is a vétó, mindössze egy hónappal később. És azt hiszem, hogy innen aztán újra elhidegülés következett, miközben azért a tárgyalások folytak a háttérben, csak a közönség kevéssé a háttérre figyel, hanem arra, amit a politikusok mondanak, és a politikusok elkezdtek elég aggasztó dolgokat mondani egymásra is.
0: És figyeljünk mi is kicsit még a politikusok mondatainak értelmezésére, hogy megfelelően tudjuk kezelni mindazt, ami történt, és rögtön haladjunk is az ön által vázolt sorrendben, tehát vegyük fel a fonalat ismét ott, hogy Magyarország váratlanul blokkolta a második és a harmadik uniós csatlakozási klaszter megnyitását Ukrajna számára, de így, hogy egyeztetések zajlottak, a nyilvánosság közeledésben bízott, mi volt a magyar érvelés, amivel ezt a blokkot indokolták, illetve ezek az érvek mennyire állták meg a helyüket a gyakorlatban?
1: Hát ilyenkor úgy nagyon sokszor elhangzott a magyar kormány részéről, hogy ők az érdemalapú ukrán-EU csatlakozást támogatják, tehát ugye szó volt itt korábban, még az áprilisi kormányváltás előtt Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozásáról, mert ugye egy-két évvel ezelőtt Ursula von der Leyen megemlítette 2030-at, és ugye hát tudjuk, hogy a Nyugat-Balkán országai mennyi ideje várnak, Törökország mennyi ideje vár, és hát számukra tényleg méltánytalan lett volna ez a 2030-as dátum, de hát azt hiszem, hogy ezt nyugodtan elvethetjük, hogy 2030-ra Ukrajna az Európai Unió teljes tagja lesz, teljes jogú tagja lesz. Szóval a magyar kormány nyáron azt kezdte el kommunikálni, hogy érdemalapú tagság, ez magyarán lefordítva azt jelenti, hogy tartsák be a júniusi megállapodásban foglaltakat, és akkor Magyarország is megteszi a magáért. A magyar kormány úgy értelmezte, hogy Ukrajna nem tartja ahhoz magát, amiben megegyeztek, és itt válik szét a két értelmezés, ugyanis a megállapodás szerint Ukrajnának ez év végéig kéne ezt a bizonyos oktatási törvénymódosítást megszavazni a parlamentben, és hát ki ebben azt kérdezik, hogy hova a sietség, Magyarország meg azt idézi, vagy arra mutogat, hogy hát de megállapodtunk abban, hogy módosítjátok a törvényt. Úgyhogy egy picit mindkét félnek igaza van, nem biztos, hogy ezt nem kellett volna még egy kicsit tovább tárgyalni, hogy akkor tényleg mindenki ugyanúgy értse azt, amiben megállapodtak.
0: És ehhez az értelmezési zavarhoz társult picit később a Kárpáti nyolcak csúcs találkozója, ami kapcsán a kedves hallgatók emlékezhetnek, hogy az ügy idehaza Szlovákiában is hullámokat vetett, olyan lavinát azonban messze nem okozott, mint ukrán-magyar viszonylatban. Hol csúszott tehát el ez a kérdés az ukrán-magyar viszonylatban, illetve ebben az ügyben hol tér el egymástól a felek értelmezése, ami szintén tovább nehezíti ezt a helyzetet?
1: Elég sok és elég sokféle körből származó forrással próbáltam ezt a történetet rekonstruálni. Odáig mindenki egyetért, hogy Magyarország természetesen meg volt hívva erre a fórumra. Azért az ukrán diplomáciáról sok mindent el lehet mondani, de azt, hogy az ország elnöke által kezdeményezett és fontosnak tartott 8 országot felölelő regionális új kezdeményezésre az egyik résztvevőt ne hívná meg, hát ez elég életszerűtlen. Úgyhogy Magyarország meg volt hívva, az egyeztetésekbe be volt vonva, az előkészületekbe be volt vonva, de ukrán visszaemlékezések szerint az utolsó pillanatig hezitált, és nem sok mindent tett hozzá a szervezési folyamathoz. És hát ugye itt történt az a bizonyos eset, hogy a MOL és az ukrán állami energiacég egy szándéknyilatkozatot írt alá, Magyarországon közösen építendő olajtároló létesítményekről, majd két nappal később a magyar parlamentben egy ellenzéki interpelláció után a miniszterelnök azt mondta, hogy erre nem kerül sor. Na most az illetékes MOL küldöttség is úgy volt informálva még két nappal a csúcs előtt, hogy a magyar kormány ott lesz, azt nem tudni, hogy milyen minőségben, mennyire magas képviselettel, de ott lesz, semmiképpen sem a kievi ideiglenes magyar ügyvivő ül csak ott megfigyelőként a sorok szélén. Úgyhogy Úgyhogy ez az egyik értelmezés, a magyar értelmezés vagy visszaemlékezés pedig valami olyasmi, hogy hát itt egy ilyen megfoghatatlan, kicsit amorf kezdeményezés volt ukrán részről, nem volt normális napirend, nem volt az utolsó pillanatig biztos Budapesten sem, hogy akkor kik lesznek ott, és hát ilyen körülmények között magyar kormány úgy dönt, hogy akkor nem vesz részt ezen a találkozón. Érdekesség egyébként, hogy az ukránok állítólag felajánlották azt, hogy nem csak, hogy ezen a 8 oldalú találkozón találkozna Zelenszkij elnök Magyar Péterrel, hanem utána megtörténne az, amit Magyar Péter is hosszú ideje szeretne, hogy Kárpátalján két oldalú találkozó történne közte és az ukrán elnök között. Tehát ez még ott volt az asztalon, mint ukrán ajánlat, de hát most ez is késedelmet szenved egy kicsit. Egyébként elnézést, nem nagyon követtem a napokban a szlovákiai sajtót, de azt is megsokták többen, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök már úton volt a csúcsra, és állítólag konkrétan a határól fordult vissza a országában tapasztalt politikai válságot tapasztalva.
0: Robert Fico részt nem vétele szintén furcsa körülményekhez kötődik, ahogy arra utalt, ugye reggel a csúcsnapján még olyan hírek érkeztek, hogy valóban a szlovák miniszterelnök jelen lesz, majd hirtelen betegségre hivatkozott, és hasonló sajtóértesülések is jöttek, mint amit felvázolt. De hogy még tovább bonyolítsuk ezt az egyébként sem egyszerű szálat, van még egy olyan csörténk, amire érdemes kitérnünk a magyar-ukrán viszony kapcsán, hiszen a Kárpáti nyolcak csúcs találkozója után még következett egy Andrij Sibiha, tehát az ukrán külügyminiszter, illetve a Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter közötti hármas csörte, amely középpontjában az állt, hogy az ukrán fél tulajdonképpen nehezményezte, hogy az új magyar kormány az előző kabinetre kezdi őket emlékeztetni a féle finomabb vagy light verzióban. De hogyan sikerült végül ezt az adok-kapokot valamilyen tárgyalási irányba vagy konstruktívabb mederbe terelni?
1: Igen, hát a 2026 politikája úgy tűnik a Twitteren és más közösségi médiumokon zajlik. Hát ez is egy egészen példátlan esete ennek. Igen, hát Szibia külügyminiszter az említett események után, ugye még egyszer júliustól zajlik az a degradációs folyamat a két ország között, vagy a két ország politikusainak kommunikációjában, ami hát sokakat csalódásként érhet a májusi ígéretes kezdet után. Szóval, hogy ez tetőzött be ebben, ugye a Kárpáti nyolcak után vagyunk, és hát az ukrán sajtó is bizony olyan úrokat kezd el pengetni, hogy hát itt tulajdonképpen ezek volt fideszesek, mármint az új magyar kormány, túl sok változásra nem számíthatunk, nyilván nem lesznek annyira bárdolatlanok, mint az Orbán kormány, de hát mégiscsak egy gyakorlból jönnek, és Ukrajna irányába tulajdonképpen semmiféle plusz gesztust nem hajlandók megtenni, mint ami az EU pénzek felszabadításához feltétlenül szükséges. Úgyhogy valami ilyesmi közérzet volt Kijevben, és hát azt hiszem, hogy ezt tudta megfékezni az a körülmény, hogy Orbán Anita és Andrij Sibiha a New York-i NC-ten, ha minden igaz, többször is találkozott. Orbán Anita folyamatosan egyeztetett az EU csatlakozás, az EU ügyekért felelős ukrán miniszterelnök helyettessel. Tehát a háttérben még egyszer továbbra is folytak az egyeztetések, csak végre a politikai kommunikáció most úgy tűnik, hogy újra ezekhez kezd idomulni. És hát ennek a örömteli fejleménye, hogy az ukrán parlament október 1-én végre tárgysorozatba vette a már sokat említett oktatási törvénymódosítást, Magyarország pedig erre válaszul e hét szerdán az állandó képviselők brüsszeli tanácsában, ez ugye mindig az aktuális EU csúcsot előkészítő egyeztető fórum, itt már jelezte, hogy részéről rendben van, hogy megnyissák a második és harmadik tárgyalási klasztert, és aztán ennek lesz, ennek a közeledésnek talán a betetőzése, hogyha minden igaz, jövő hétfőn akkor az ukrán parlament egy rendkívüli ülésén meg fogja szavazni ezt a módosítást, így aztán az egyeztetések végre újra normális mederbe kerülnek.
0: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Vörös Szabolccsal, a Válasz Online munkatársával beszélgetünk a magyar-ukrán viszony alakulásáról. Az egyeztetések eredménye tehát egy törvényjavaslat lett, de mi minden következik a kárpátaljai magyarokat érintő jogszabálytervezetből, illetve mennyire előremutató mindaz, ami bekerült ebbe a javaslatba?
1: A magyar kormány értelmezése szerint Budapest megtette azt, amit az Orbán kormány 9 év alatt nem volt képes megtenni. Valóban kerülnek ebbe olyan fejezetek, amik bizonyos aggodalmakat megszüntetnek a kárpátaljai magyarok oktatásában. Itt azért ugye érdemes megjegyezni, hogy ugyanez a 2017-es törvény, ez meg volt szavazva, tehát egy hatályos jogszabályról van szó, de a megvalósítása, vagy a törvény gyakorlatba ültetése, azt mindig különböző határidőkig kitolták, úgyhogy ez egy ilyen fura helyzet volt. Minden esetre úgy tűnik, hogy most mindkét fél megelégedésére történik ez a módosítás. Érdekesség, ez talán nem kapott figyelmet a magyarországi sajtóban sem, hogy a két magyar kárpátaljai párt, a KMKS és az UMDS egy közös nyilatkozatban írta ki azt, hogy részükről rendben van ez a módosítás, átfogóan rendezi végre a kárpátaljai magyarok oktatásának ügyét, az oktatásban használt nyelvet, a szimbólumok használatát, a tanórai szünetekben használatos nyelv is megemlítésre kerül ebben a módosításban. Hát elég kacskaringókkal teli a szlovákiai magyar párt életés, úgyhogy a hallgatók képzeljék el, hogy az összes szlovákiai magyar érdekképviselet mondjuk egy közös nyilatkozatban bármi mellett kiáll. Na hát pont ekkora szó az, hogy a két magyar érdekképviselet Kárpátalján végre az ügy mellé állt. Ők is be voltak vonva egyébként ebbe az egyeztetési folyamatba, ami ugye május közepén kezdődött, úgyhogy az ő tudásukkal, és úgy tűnik, hogy végre áldásával történik mindaz, amit látunk.
0: És egy ilyen kiállás bizony komoly jelzésért értékkel bír, ahogy arra utalt is. Az ukrán parlament kapcsán azonban gyakran megjegyzik, hogy a radában nem mindig egyszerű stabil többséget biztosítani egy-egy szavazáshoz. Mindezt figyelembe véve jöhetnek még bonyodalmak, vagy mindenki pontosan tudatosítja, hogy mi múlik a törvényjavaslat elfogadásán, így tulajdonképpen többé-kevésbé sima ügy lesz az a bizonyos jóváhagyás.
1: Én a szavazati arányok miatt nem aggódnék, amiatt egy picit, hogy sikerül-e hétfőre összeidni ezt a rendkívüli ülést, de azt hiszem, hogy az ukrán oldal is érti, hogy mi forog itt kockán, és látja azt, hogyha ez a módosítás ez nem történik meg, akkor Magyarország tényleg vissza fog oda menni, hogy újra blokkolja a csatlakozási folyamatot. Tehát ez ügyben szerintem a magyar kormány nem lesz félős, hiszen újra sérül a júniusban bejelentett megállapodás. Szóval én arra számítok, hogy ezt elfogadják. Ellenzéki képviselők, tehát például Poroshenko pártjának képviselői is jelezték, hogy részükről ez egyébként ez rendben van. Az illetékes Rada bizottságban ezt megtárgyalták, és részükről is rendben van, mármint a törvénymódosítás szövege, és hát sokat mondó az, hogy a törvénymódosítás kezdeményezői között az ukrán parlament elnökét, Ruszlán Sztefancsukot is ott találjuk. Ez azért mindig súlyt szokott adni egy adott kérdésnek, ha az intézmény elnöke, tehát a parlament vezetője áll az ügy mellé, ahogy ez most is történt. Úgyhogy én bizakodó vagyok a jövő hétfővel kapcsolatban, vagy legalábbis jövő hét elejével kapcsolatban. Ugye jövő csütörtökön kezdődik az Európai Unió csúcs találkozója, addig ennek meg kell történnie.
0: Dolgozzunk tehát egyelőre azzal a forgatókönyvvel, hogy a radában minden a papírforma szerint alakul, így jövő héten megnyílik Ukrajna előtt a két újabb klaszter, de azt követően mi minden vár még Ukrajnára addig, amíg a csatlakozási folyamat teljes egészében beindul?
1: Hát ugye 6 tárgyalási klaszter van, tehát az egyes van nyitva, és talán a hatos, tehát hogy még nem lesz nyitva az összes, és hát megnyitni az nem ugyanaz, mint lezárni. Tehát az igazi nehézségek azok most következnek, ugyanis ezekben a klaszterekben vannak olyan alfejezetek, ahol bizony az unió érdekeivel fog szembe kerülni. Ukrajna érdeke nagyon-nagyon súlyos kérdésekben, és hát ezeket a kérdéseket kell majd elsimítani és kompromisszumokra jutni. Mezőgazdaság, mondjuk, hogy más ne említsek, közlekedés, tehát minden olyasmi, ahol mondjuk Ukrajna csatlakozása az hátrányosan érintheti az uniós szereplőket, vagy az uniós országok képviselőit, ott bizony Ukrajnának alig, hanem engednie kell, és egy csomó mindent fel kell adnia. Tehát ezt a magyar meg a szlovák uniós csatlakozási tárgyalásokon is tapasztaltuk, hogy hát bizony nem volt áldozatok nélküli az a folyamat, ami végül a tagsághoz vezetett, de valahogy minden ország úgy gondolkodott, hogy a tagság az mégiscsak összességében sokkal előnyös, mint nem tudom, a cukorgyárainknak a bezárása. Ukrajnának is lesznek ilyen cukorgyár ügyei, amik hát súlyosan fogják érinteni a saját gazdaságát, de muszáj meglépni. Abban nem vagyok biztos, hogy az ukrán társadalom 5 év háború közben vajon tudatában van-e annak, hogy ez a csatlakozási tárgyalás, ez mikkel jár. Ugye az uniós jogrendet is át kell ültetni 100%-ban az ukrán jogrendbe, harmonizálni kell a kettőt. Szóval azért ez tényleg még hosszú-hosszú évek, hanem évtized munkája, ami hát most ezzel a ünnepélyes klaszternyitással meg tud kezdődni, de hát, mint mondtam, a klaszternyitás és a klaszterzárás bizony egyáltalán nem ugyanaz a kérdés. Itt bizony különböző uniós tagállamok által kötött koalíciók lesznek, amikkel szemben Ukrajnának hát érvelnie és alig hanem engednie kell nagyon súlyos kérdésekben.
0: És attól, hogy Magyarország ettől a vétótól elállt, nem biztos, hogy térségünk, akár a V4-ek, akár Szlovákia vagy Magyarország majd megkönnyíti Kijev dolgát.
1: Innentől kezdve kőkemény pénzkérdés minden, úgyhogy nem.
0: Hosszú évek diplomáciai feszültsége után érdemi fordulat jöhet a magyar-ukrán kapcsolatokban. Azt, hogy a kárpátaljai magyarok oktatási és nyelvi garanciáit rögzítő törvényjavaslat elfogadása valóban felolvaszthatja-e Budapest és Kijev fagyos viszonyát, Vörös Szabolccsal a Válasz Online munkatársával latolgattuk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
1: Nagyon szívesen.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 9-én pénteken. Az új polgári törvénykönyv elfogadása alaposan átalakítja az eddig ismert öröklési rendet. A reform értelmében az örökhagyók és az örökösök jogainak, valamint kötelezettségeinek köre egyaránt bővül. De melyek a legfontosabb változások, amiket mindenkinek érdemes észben tartania? A folytatásban erről lesz szó, előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Élőben közvetíthetik az amerikai katonai pszichiáter kivégzését. Kijev a túlélésért küzd az orosz támadások miatt. Többnyire közepesen felhős az ég. Jönnek a részletek. Donald Trump amerikai elnök szerint ellenségnek tekinthető mindenki, aki mesterséges intelligenciának nevezi a technológiát szuperintelligencia helyett. Az elnök korábban arra utasította a szövetségi hivatalokat, hogy az utóbbi kifejezést használják. Trump vasárnap bejelentette a szuperintelligenciával foglalkozó kormányzati egység létrehozását is, amelynek feladata az amerikai vezető szerep megőrzése lesz ezen a területen. A szuperintelligencia kifejezés egy olyan még ki nem fejlesztett mesterséges intelligenciát jelöl, amely valamennyi kognitív feladatban felülmúlná az embert. Szakértők ugyanakkor egyre gyakrabban figyelmeztetnek a technológia gyors fejlődésének kockázataira. December 3-án végzik ki Nidal Hassant, aki 2009-ben a texasi Fort Hood katonai támaszponton 13 embert lőtt agyon és több mint 30-at megsebesített. A volt katonai pszichiáter az amerikai katonák afganisztáni bevetése elleni megtorlásként követte el a támadást. Hassant 2013-ban ítélték halálra, kivégzését agyonlövéssel hajtják végre. Ez lenne az amerikai hadsereg első kivégzése 1961 óta. Pete Hexet, amerikai védelmi miniszter korábban arról beszélt, hogy nyilvánossá tenni az eljárást. A Pentagon egyelőre nem közölt további részleteket a tervezett közvetítésről. Oroszország állami intézményének dolgozóinak és fiatal aktivistáknak kellett köszönteniük Vlagyimir Putyin elnököt a születésnapján, majd jelentést adniuk a feladat teljesítéséről. Egy kiszivárgott belső dokumentum szerint videóüzeneteket, villámcsődületeket és közösség média bejegyzéseket is szerveztek. A résztvevőknek a köszöntések mellett az események létszámát, a bejegyzések linkjeit és a felelősök adatait is meg kellett adniuk. Egyes régiókban az állami alkalmazottaknak meghatározott időintervallumban kellett közzétenniük az üzeneteket. A beszámolók szerint október 7-én tömegesen jelentek meg hasonló személyes hangvételűnek szánt videók és bejegyzések az orosz közösségi oldalakon. Kijev a túlélésért küzd az orosz támadások következtében, figyelmeztetett Vitali Klitschko polgármester. A városvezető szerint a közelgő tér különösen nehéz lehet, ha a légvédelem nem tudja megfelelően ellátni a feladatát. Az orosz erők az elmúlt napokban többször is hidakat támadtak, ami súlyos közlekedési fennakadásokat okozott. A város ezért alternatív ponton hidak kialakítását tervezi, hogy biztosítsa az összeköttetést a Dnyeper két partja között. Eközben Oroszország ismét támadásokat indított az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. A szakértői vizsgálat szerint Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök alkalmas arra, hogy a hágai nemzetközi büntetőbíróság előtt feleljen az emberiesség elleni bűncselekmények vádjára. A szakértők megállapították, hogy a 81 éves politikus képes megérteni a vádiratot és követni a tárgyalást. A bírósági eljárás november 30-án kezdődhet meg. Duterte tagadja a vádakat. Védői korábban kognitív képességeinek hanyatlására hivatkoztak. Az ügy a politikus 2016 és 2022 közötti elnöksége idején folytatott kábítószerellenes műveletekhez kapcsolódik. Az ügyészség szerint Duterte több tucat gyilkosságért és gyilkossági kísérletért viselhet felelősséget. Emberi jogi szervezetek becslése szerint a kampány akár 30 ezer ember életét is követelhette. A volt elnököt 2025 márciusában tartóztatták le Manilában, majd Hollandiába szállították.
0: Időjárás.
2: Többnyire közepesen felhős az ég, Közép- és Kelet-Szlovákiában helyenként gyenge eső is előfordulhat, lehűlés várható, a hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északnyugati szél délután fokozatosan mérséklődik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán a VSS híd előtt az Optima felül érkezve kamion és személyautó ütközött. Na, a jobb sávot lezárták. 10 perces fesztegeléssel kell számolni. Pozsonyban a Nagyszombati úton, a Sánc utcán, a Prágai út felé fél órás torlódásra kell készülni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft töltőállomásokon, és fizetéskor használja a Slovnaft Move applikációt. Naponta 100 euró értékű üzemanyagkártyát, hetente pedig egy PlayStation 5 játékkonzolt nyerhet. Ráadásul az Evo Plus üzemanyagokkal és az Eco Plus autógázzal megduplázza nyerési esélyeit. Csak regisztráljon a Slovnaft Move applikációban, és már is játékban van. A nyereményjáték 2027. január 3-áig tart. Részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon és a Slovnaft benzinkutakon.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
5: Ma a 9. forduló mérkőzéseivel folytatódnak az alapszakasz küzdelmei a Jégkorong Extraligában. A műsor 17.30-tól Banská Bystrica Slovan, Michalovce Poprad, Spiska Nová Ves Prešov, 18 órától pedig Liptovský Mikuláš Žilina, Trenčín Nyitra és Zvolen Košice. Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be a szereplését. A férfi a 90 kg-os súlycsoportjának csütörtöki versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Ugyanebben a kategóriában Sáfrány Péter már a 64 között, azaz az első fordulóban vereséget szenvedett. A 70 kilós Emma Fizelová és a 90 kg-os Alex Barto szintén elveszítette első mérkőzését. Mind a négyen helyezetlenül zártak. Hamarosan véget érhet a szeptemberben combsérülés szenvedő és az eddigi négy Nemzetek Ligája mérkőzést kihagyó Varga Barnabás kényszerpihenője. Klubedzője, az AEK Atént irányító Marko Nikolić szerint talán már a jövő heti BL meccsen visszatérhet. A Real Madrid vendége lesz szombaton este a Gulácsi Pétert is foglalkoztató Villarreal, a spanyol labdarúgó bajnokság 8. fordulójában. Úgy tűnik, a nyáron a Leipzigtől érkezett 58-szoros magyar válogatott kapus kiharcolta a helyét a 2021-es Európa Liga győztes kezdő csapatában. Egy tegnapi eredmény a női kosárlabda extraligából, Slovan Young Angels Košice 53-64. Márton Viviana áll súlycsoportjában az első helyen októberben is, a havonta frissülő tékvandós olimpiai rangsorban. A vízes sportokat tömörítő nemzetközi szervezetnél Fábián Bettina és Mihályvári Farkas Viktória is jelölt az év női nyílt vízi úszója címre. A holland Maritz Steenbergen Európa csúccsal nyert női 100 méteres vegyes úszásban a rövidpályás világkupa sorozat második állomásán Taskentben. Senánszki Petra 50 gyorson nem jutott döntőbe. 11 játékos köztük a legnagyobb sztárok továbbra sem térnek vissza a legutóbbi 3 olimpián győzte szerb férfi vízilabda válogatottba. A csapat kulcsjátékosai, mint például a 3-szoros 5-karikás aranyérmes, a Ferencvárost erősítő Dusan Mandics vagy Nikola Jaksics közölték, amíg Slobodan Szoró vezeti a szövetséget, nem ugranak medencébe a válogatott tagjaként. Nyitrai Anna bronzérmet szerzett a juniorok trap versenyszámában a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. Marozsán Fábián meglepetésre 6-3-7-6 arányban kikapott az amerikai színekben szereplő cseh Zakari Svajdától a Shanghai tenisztorna nyitófordulójában. Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 17. állomás Szingapúr, ahol a 16. szingapúri nagydíjat rendezik meg. Hiába a Red Bull előretörése és Max Verstappen győzelme Sepangban, Andrea Kimi Antonelli 66-ról 84 pontra növelte az előnyét a VB összetetben, ráadásul legközelebbi riválisa George Russell nehéz helyzetből várhatja az év utolsó sprint hétvégéjét. Motorbüntetés miatt a rajtrács végéről kezdi a vasárnapi futamot. Ma 10.30-tól lesz a szabad edzés, 14.30-tól a sprint időmérő. A szombati sprint verseny 11 órakor, az időmérő 15 órakor rajtól. A vasárnapi 62 körös futam pedig 14 órakor kezdődik.

0: 8:13. A néhány hónap múlva hatályba lépő új polgári törvénykönyv komoly változások katalizátora lesz. Az egyik legfontosabb újdonság, hogy az emberek a jövőben több lehetőséget kapnak, hogy még életük folyamán rendelkezzenek róla, mi történjen a vagyonukkal a haláluk után. Ebben pedig segítségükre lesz az öröklési szerződés bevezetése, az örökösök körének bővítése, valamint az öröklésről való előzetes lemondás lehetősége is. A vonalban pedig már itt van velünk ifjabb Mészáros Lajos jogász, akivel a következő percekben arról beszélgetünk, hogy mi minden következik az elfogadott módosításokból. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Az új polgári törvénykönyv esetében egy igen terjedelmes, átfogó reformról van szó, ami bár régóta érett, a szakértők mégis megjegyezték, hogy a gyakorlati megvalósításnak lehetnek majd kisebb-nagyobb buktatói. Így mielőtt rátérnénk az örökléssel kapcsolatos változásokra, feltehetően nem árt, hogyha legalább nagy vonalakban tisztázzuk, hogy mit is érdemes tudni az új kódexről.
1: Hát elsősorban azt érdemes tudni róla, hogy soha ekkora törvényt nem fogadtak el, ilyen terjedelmi törvényt nem fogadtak el Szlovákiában. Tudni kell, hogy a jelenlegi polgári törvénykönyv gyakorlatilag még a szocialista Csehszlovákiában fogant, 1964-es évszámú a mai napig, természetesen azzal, hogy a 89-es változások után ez is transformáción esett, tehát ez a jogszabály. Viszont a helyzet az, hogy már ideje volt egy új és modernebb polgári törvénykönyv kidolgozásának, ez már gyakorlatilag egy 20-25 éve próbálták összehozni, hiszen az iniciatíva az már tényleg több évtizedes. Nem beszélve arról, hogy a környező országok, a posztszocialista országok közül az utolsó Szlovákia, amennyire én tudom, aki még nem modernizálta a polgári törvénykönyvét, és ez ugye azt is jelenti, hogy több, hát akár még mondhatjuk úgy, hogy szocialista vívmány is belerekedt ebben a jelenlegi polgári törvénykönyvben, ami ugye jövő évben módosítva lesz, vagy hát gyakorlatilag le lesz cserélve a mostani, és egy új polgári törvénykönyv lép majd hatályba. Ez azért fontos, mert ugye a PTK az gyakorlatilag a teljes magánjognak a gerince, vagy a tartópillére, hiszen napi szinten érinti mindenki életét, lehet, hogy ezt nem is fogjuk föl, de gyakorlatilag minden nap találkozunk olyan helyzetekkel, amit alapvetően a polgári törvénykönyv szabályoz. És az, hogy ekkora terjedelmű ez a változás, ezzel mindenképpen egyfajta kritikus párhuzamba hoznám azt, hogy ahogy említve volt az elején, néhány hónap múlva már hatályba is lép. Ugye ezt az átmeneti időszakot úgynevezett legisvakációs időszaknak hívjuk, amikor mindenki ismerkedik a jogszabályokkal. Na most ugye mivel július 1-én lépne hatályba az új polgári törvénykönyv, ez ebben az esetben 9 hónap, ami ahhoz képest, hogy 1920 paragrafusról beszélünk, és összehasonlítva a jelenlegi polgári törvénykönyvben 880 paragrafus van, tehát több mint 1000 paragrafussal bővül, hiszen több törvény lesz egybevonva a polgári törvénykönyvbe. Ez a 9 hónap, ez nagyon-nagyon kevés, ráadásul ez alatt a 9 hónap alatt a parlamentnek, a jelenlegi koalíciónak 230 törvényt kéne módosítania, ami az új polgári törvénykönyvet érinti, vagy hát az új polgári törvény amennyit érint. Tehát ez a 9 hónap nagyon-nagyon kevésnek tűnik, és hát meglátjuk, hogy egyáltalán ez be lesz-e tartva, vagy pedig esetleg nem lesz eltolva. Úgyhogy a terjedelem az bődületes.
0: Nyomós oka van tehát, hogy nem mindenki örül annak, hogy a változások viszonylag gyorsan hatályba lépnek, ugyanakkor azok, akik például mielőbb rendelkezni szeretnének róla, hogy később mi történjen a vagyonukkal, talán értékelik ezt a rohamtempót, illetve azt, hogy bevezetésre kerül például az úgynevezett öröklési szerződés. De mit érdemes tudni erről a dokumentumról, miben tér el a végrendelettől például, ami már napjainkban is létezik, és bárki rendelkezhetett így módon a vagyonáról?
1: Igen, az öröklési szerződés az öröklési jog szempontjából az új polgári törvénykönyv egyik legnagyobb és legjelentősebb vívmányának tekinthető. Az első és legnagyobb különbség talán az öröklési szerződés és a végrendelet között, hogy az öröklési szerződés egy úgynevezett kétoldali jogügylet. Tehát két oldala van, két szereplője van, résztvevője van, míg a végrendelet az egy egyoldalú jogügylet. Tehát, hogy van egy örökhagyó, aki gyakorlatilag rendelkezik a vagyonáról, és bármikor változtathatja ezt a végakaratát. És a jellege pedig az, hogy a végrendelet tartalmát nem kell, hogy bárki más ismerje, tehát bármikor változtathatja, vagy azt állíthatja, hogy változtatta az örökhagyó. Az öröklési szerződés tartalmát viszont ismeri mindkét fél, tehát az örökhagyó is, és az örökös is, illetve nem lehet csak úgy megváltoztatni ok nélkül, hanem a törvény, illetve maga a szerződés pontosan fogja tartalmazni a változtatásnak az esetleges módozatait, illetve az esetleges megszüntetésnek a módozatait. Tehát ezáltal egyrészt egyfajta magasabb fokú transzparenciát hoz ezekbe a jogviszonyokba, de azon kívül nagyobb jogbiztonságot is, és ezen van a hangsúly. Egyébként hozzá kell tenni, hogy eddig is létezett valamiféle hasonló, mint az öröklési szerződés, ezt eltartási szerződésnek hívjuk, viszont ez egy úgynevezett inominált, vagy nem megnevezett szerződés volt, tehát nem voltak meg a konkrét szabályai, és tulajdonjogi szempontból is kicsit más volt a helyzet, mert ugye az eltartási szerződéskor az eltartásért cserébe még éltében ajándékozott valamit az úgynevezett örökhagyó. Na most az öröklési szerződésben ugye az lesz rögzítve, hogy mondjuk eltartásért cserébe, ezt a példát konkrétan megnevezi az új polgári törvénykönyv, az eltartásért cserébe az örökhagyó kötelezi magát arra, hogy aki eltartja őt, annak az örökösnek, arra az örököse fog hagyni bizonyos vagyont. Például egy ingatlan, de akár ingóságot is. És ez azért is nagyon fontos, mert ez az öröklési szerződés, ami a jogbiztonságot illeti, mert például kötelezheti a szerződés az örökhagyót arra is, hogy például ne adjon túl azon az ingatlanon, amit ugye örökbe ígért egy örökösnek, és ez olyan szempontból is fontos, hogy ez a tulajdonlapokon, például, hogyha ingatlanról van szó, akkor a kataszteri tulajdonlapon is rögzítve lesz, hogy gyakorlatilag nem átruházható az az adott ingatlan, hogyha az öröklési szerződésben ez meg van egyezve. És itt már például ezt példának is föl lehet hozni, hogy a kataszterről szóló törvény egyik azon 230 törvény között, amit ezáltal például módosítani kell, hiszen az öröklési szerződés ilyen szempontból még nem szerepel benne. Tehát az öröklési szerződésnek gyakorlatilag a jelszava az a jogbiztonság.
0: Ha azonban nincs végrendelet, esetleg öröklési szerződés, akkor a törvényes öröklés lép életbe. Itt pedig azt szerették volna elérni a döntéshozók, hogy az elhunyt vagyona minél ritkábban kerüljön az államhoz, emiatt pedig bővítették a lehetséges örökösök körét. De mely családtagok kerültek még fel erre a képzeletbeli listára?
1: Igen, alapvetően ugye az új polgári törvénykönyv egy új hierarchiát is állít fel, tehát egy új sorrendet az öröklési jogintézmények között. Gyakorlatilag előnt az öröklési szerződés fog képezni, abban az esetben, hogyha megköttetik, utána jön a végrendelet, eddig ugye a végrendelet volt az első helyen, de hogyha egyik sem létezik, tehát sem öröklési szerződés, sem végrendelet, akkor jönnek már bevett módon a törvényes örökösök. Egyébként olyan nagy változás legalábbis első ránézésre nincs a törvényes örökösök körében, hiszen továbbra is megmarad a standard 4 öröklési csoport, és amennyiben a 4 öröklési csoportban nem találunk olyan örököst, olyan élő örököst, aki átvenné ezeket magát a vagyont, az örökhagyónak a vagyonát, a hagyatékot, akkor abban az esetben az állam részesül ebben a hagyatékban. És pont ahogy említve volt, pont az a cél, hogy mivel szélesítették valamennyire az öröklési csoportok tagjait, ezáltal az államnak szűkültek a lehetőségei, hogy megkaparintsa idézőjelben a hagyatékot. Ahogy említettem, maga a szövegezés nem sokat változott, de gyakorlatilag bővült egy ilyen kicsit ilyen, hát első ránézésre jelentéktelennek tűnő fél mondattal, hogy abban az esetben, hogyha például eljutunk mondjuk, mondok egy példát, a harmadik öröklési csoportig, ahol ugye a testvérek örökölnek már, abban az esetben, hogyha az örökhagyónak sem a felesége nem él, sem gyermekei, és nincsenek gyermekei, illetve nem élnek a szülei, akkor jönnek a testvérek, és akkor egy ilyen általánosabb félmondattal gyakorlatilag az van beleírva az új

0: mondhatnám egyfajta zsargonnak, ami arról szól, hogy olyan örökösök, akik lehet, hogy nem is voltak közvetlen kapcsolatban, vagy mondjuk régen nem találkoztak az örökhagyóval, de rájuk esik a vagyon, mert nincs előttük senki az öröklési sorrendben, gyakorlatilag az ölükbe pottyan egy bizonyos vagyon, és hát ezért mosolyoghatnak, tehát ezért ez a kifejezés. Gyakorlatilag ennek az öröklési körnek a megfogalmazása bővült, vagy a csoportja bővült.
1: Előfordulhat ugyanakkor, hogy az örökös valami miatt inkább lemondana az örökségéről, amit a jövőben már előzetesen is megtehet majd, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a leendő örökös még az örökhagyó életében szerződésben rögzítheti, hogy nem tart igényt a neki járó vagyonra. De milyen esetekben lehet hasznos egy ilyen megoldás?
0: Igen, alapvetően ez is egy új vívmánya az új polgári törvénykönyvnek. Eddig nem volt lehetséges az, hogy valaki még az örökhagyó életében lemondjon gyakorlatilag az örökösi státuszáról. Ez a jövőben megtörténhet szerződéses alapon az örökhagyóval, tehát az örökhagyó és az örökös szerződésben rögzítheti azt, hogy az örökös nem szeretne örökölni, vagy nem fog örökölni, és ez közjegyzői jegyzőkönyvben rögzített szerződés formájában történik majd meg. Ez például olyan esetekben történhet meg, most mondok egy tipikus példát, nagyon fontos még előtte megemlíteni, hogy az ellenértékért is megtörténhet. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag lemond az örökségről az adott örökös, és az örökhagyó kvázi előre kifizeti. Ez akkor szokott megtörténni, és olyan helyzetekben segíthet, amikor mondjuk van kettő vagy három testvér, maradjunk a kettő testvérnél, és megegyeznek abban az örökhagyóval, hogy az egyik testvér előre ki lesz fizetve mondjuk a családi házból, ahol felnőttek, hiszen a másik testvér szeretne ott továbbra is lakni, mert ő lakik ott, de viszont ugye az örökség fele járna a másik testvérnek, aki nem lakik ott. Most akkor az történhet, hogy ő előre ki van fizetve az örökhagyó által, és rögzítve van, hogy a másik testvér kapja majd az örökségen belül, a hagyatéki eljáráson belül az adott házat. Tehát ilyen esetekben ez egy praktikus dolog, ilyen esetekben sokat segíthet, hogy mondjuk az adott hagyatéki eljárásnál ugyebár ne legyenek félreértések, ne legyenek sérelmek, illetve ne legyen mondjuk akár peres jogvita az eljárás, hiszen ahogy mondani szokás, ugye felszokták tenni azt a kérdést, hogy maguk jó testvérek-e, és hogyha valaki azt mondja, hogy igen, akkor jön a következő kérdés, hogy voltak-e már hagyatékin. Tehát például ilyen esetekben ez nem feltétlenül fordul elő, hogyha előre szerződésben rögzítik ezt az előzetes lemondást, mint lehetőséget.
1: Az új polgári törvénykönyvből tehát számtalan változás következik, de hogyan hatnak ezek a módosítások azokra, akik a jelenleg még érvényben lévő régi szabályok értelmében már mondjuk rendelkeztek a vagyonukról? Az új kódex hatályba lépése után lesz bármilyen teendőjük? Nagyjából 2 percünk van, de a lényegre ez talán elég lesz.
0: Azt hiszem, hogy igen. Ez egy átmeneti rendelkezésben van taglalva, hiszen vannak mindig olyan átmeneti rendelkezések bizonyos törvényekben, hogy az átmenetet biztosítsák pontosan olyan jogintézményekre, amik már léteznek, de mondjuk átalakulnak egy új jogszabályban. Alapvetően azok a végrendeletek, vagy akár a kitagadási jogügyletek, azok az szerint lesznek továbbra is elbírálva, amikor megszülettek, tehát hogyha jelenleg mondjuk valaki ma elmegy végrendelkezni, akkor a mai szabályok szerint, a mai dátumú szabályok szerint lesznek elbírálva. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy például ebben az átmeneti rendelkezésben is látni azt, hogy lesznek problémák az új polgári törvénykönyvvel, hiszen például az úgynevezett köteles rész, a gyermekeknek a köteles része, akik eddig megkerülhetetlen örökösök voltak, ugyebár lecsökken, és ebben nem mentünk bele, de csak megemlítem, hogy érinti ez a problematika a megkerülhetetlen örökösöket, és itt viszont azt mondja, hogy a megkerülhetetlen örökösöknek a köteles részénél, hogyha az új szabályzat, ami szűkíti gyakorlatilag ezeket a jogköröket, akkor abban az esetben az új szabályzathoz kell gyakorlatilag igazodni. Ez pedig a régi végrendeleteknél problémát okozhat, hiszen akár alkotmányos

0: jogilag is belevághat a tulajdonhoz való jogba, úgyhogy lesznek még itt problémák, és lesz itt még mit megoldani az új polgári törvénykönyvvel kapcsolatban.
1: Az elmúlt percekben az új polgári törvénykönyv egyik legfontosabb szegmensére, az öröklésre koncentráltunk, a főbb tudnivalókat pedig ifjabb Mészáros Lajos jogásszal összegeztük. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. A kivitelezés legkonkrétabb fázisába érkezett az arculatváltás, amely végeztével mindannyian új euróbankjegyekkel fizetünk majd. De miért jutott több mint két évtized után arra a döntésre az Európai Központi Bank, hogy lecserélik a már jól ismert dizájnt? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Mezőszállási Márké a szó.
2: Mától 50%-kal csökken a menetjegyek ára a pozsonyi kerületi integrált közlekedési rendszerben. A kedvezmény november 12-ig érvényes és az egyszeri, valamint a napi jegyekre is vonatkozik. Október 12-e és 26-a közötti 7 és 30 napos bérleteket is kedvezményesen lehet megvásárolni. A már érvényes bérletek ára nem változik, és az intézkedés nem érinti azokat sem, akik eddig is jogosultak voltak kedvezményes vagy ingyenes utazásra. Befejeződött a Nagyfödémes előtti fekete víz fölött átívelő Vármegye híd felújítása, így ismét biztonságosan közlekedhetnek rajta az autósok és a gyalogosok. A beruházás összesen 915 ezer euróba került, amelyből Nagyszombat megye 769 ezer euró Európai Uniós támogatást kapott. A munkálatok a tervezetnél később fejeződtek be, elsősorban a támogatás lehívása körüli adminisztratív nehézségek miatt. Medve családot észleltek a Kassa felé vezető út közelében, Felső Misje térségében. Az állatokat október 7-én a hajnali órákban látták. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, ne közelítsenek a medvékhez és ne próbálják meg elriasztani vagy közelről lefényképezni őket. Különösen a kutyát sétáltatóknak ajánlják az óvatosságot. A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy senki se induljon a helyszínre pusztán kíváncsiságból. Közvetlen veszély esetén a 158-as segélyhívó számon lehet értesíteni a rendőrséget.
0: Időjárás.
2: Többnyire közepesen felhős le az ég. Közép- és Kelet-Szlovákiában helyenként gyenge eső is előfordulhat. Lehűlés várható, a hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Az északnyugati szél délután fokozatosan mérséklődik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán az Eperjesi alagút után Kassa felé három személyautó ütközött, az egyik sávot lezárták, az úttesten törmelékek vannak. Kassán a VSS híd előtt az Optima felől érkezve kamion és személyautó ütközött, a jobb sávot lezárták, akár 40 perces késésre is számítani kell. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: Új dizájn, továbbfejlesztett biztonsági elemek és jobb felismerhetőség. Röviden így összegezhetnénk az Európai Központi Bank által kitűzött célt, amely hamarosan az új euróbankjegyek kibocsátásában csúcsosodik majd ki. Hosszas előkészületek után ugyanis lassan, de biztosan a kivitelezés legkonkrétabb fázisába érkezünk. De mit jelent mindez a lakosok számára? A következő percekben erről is beszélgetünk Majer Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjével. Üdvözlöm és hálásan köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Bár idehaza nagyjából 17 éve fizetünk euróval, tulajdonképpen a jelenleg forgalomban lévő bankjegyek több mint két évtizede hasonló dizájnban jelennek meg. Mi az oka, hogy ennyi idő után az a döntés született, hogy teljes arculatváltás következik?
3: Igen, ez így van. 2002 óta, az euró bevezetése óta majdnem ugyanazokkal a bankjegyekkel fizetünk, nagyon jól ismerjük. Lehet, hogy most ha fejből nem tudjuk megmondani, hogy mi van a 20-ason, 50-esen, de azért minden nap kapcsolatba kerülünk velük, és ez a változtatás azért jön, nem csak esztetikai oka van, hanem az is, hogy ezek a új bankjegyek modernebbek legyenek, biztonságosabbak, mert ugye a hamisítók mindig egy lépéssel előbbre vannak, és ugyanúgy jobban tükrözik Európa közös értékét és identitását. Ez minden úgy egybe azt jelenti, hogy a Európai Központi Bank azt határozta el, hogy egy új design versenyt indít, Nagyon sokan jelentkeztek, és 10 motivum között lehetett választani, és ezek motivumok nagyon érdekesek, és azt gondoljuk, hogy mindenki megtalálta magának a sajátot, ami legjobban tetszeni fog. Ezek a dolgok, amiért az Európai Központi Bank elhatározta, hogy jól lenne egy pár év múlva egy egészen új szett bankjegy.
1: A dizájnváltás, ahogy jelezte, egy konzultációkban gazdag folyamat eredménye lesz, vagy legalábbis már az, hogy eljutottunk odáig, hogy 2 témakör és 10 dizájn került az asztalra, már azt is elég hosszú egyeztetés előzte meg, de tulajdonképpen mit ábrázolnak ezek a bizonyos tervek, illetve hogyan kötődnek az egyes motívumok az Európai Unióhoz, illetve Európához?
3: A döntéshozók 2 témakört választottak ki, az egyik a európai kultúra, amely Európa gazdag kulturális örökségét és neves személyiségeit mutatja be, elmondhatom Marie Curie Sklodowska, Ludwig van Beethoven, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci és Maria Callas, ezek nagyon híres személyiségek, és minden szférából vannak, ugye ismerjük a iskolából is. Ezek a személyiségek mindenki majdnem tudja, hogy kik ők, és a második téma a folyók és madarak, ez egy neutrálisabb téma, amely a kontinens természeti sokszínűségét és az európai országokat összekötő természeti értékeket jeleníti meg, és mind a két téma, ez egy nagyon európai téma, ugye ezek a személyiségek, meg a folyók és madarak, és ahogy láttam a kutatásban lévő 10 motivumokat, általában európai institúció épületeit is ábrázolja, és ez is ilyen európai összeköttető téma, ami a Európai Központi Bank szerint ez is úgy összehozza embereket, és lehet, hogy még nagyobb, jobb kapcsolata lesz a bankjegyekkel.
1: Végül is közös európai fizetőeszközről van szó, és ahogy jelezte, az európai intézmények épületei azok továbbra is megmaradnak, tehát akár azt is mondhatnánk, hogy valamilyen módon a régi dizájnhoz is szeretnének kapcsolódni vagy csatlakozni, tekintve, hogyha a kedves hallgatók rádióműsorról lévén szó, elég nehéz most illusztrációkat mutatni, de aki esetleg online hallgat, az feltehetően a kollégáknak köszönhetően látni fogja. De első látásra, kedves hallgatók, azt mondhatnák, hogy teljesen más dizájnról van szó. De az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy azért némiképp próbálnak majd a gyökerekhez visszanyúlni.
3: Ha jól nézzük meg, akkor a mostani bankjegyeken vannak ilyen fiktív hidak. Ezek a új motivumok, ezek mind létező motivumok. Lehet, hogy azért is a Európai Központi Bank azt gondolta, hogy legyen valami igazi motivum, ami tényleg létezik, és ami összeköt. Aki a hallgatókból részt vett ezen a kutatáson, nyilvános konzultáción, azt látta, hogy vannak olyan modernebb típusú bankjegy tervek, vagy motivumok. Vannak ilyen konzervatívabbak, amit most is ismerünk. Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik fogják a bank elnökök kiválasztani, de egy dolog az összeköti, hogy minden motivumon van egy közös európai valami, vagy folyók, madarak, vagy ilyen ismert személyiségek, ami összeköt minket, akár Portugáliába, Finnországba, vagy Szlovákiába.
1: És mi a helyzet a színekkel? Tekintve, hogy ahogy már utalt rá, nem biztos, hogy azt el tudják mondani a kedves hallgatók, hogy milyen motivumokat ábrázol a bankjegy, de azt pontosan tudják, hogy a 100 eurós például zöld, az 50-es ilyen narancsos árnyalat, a 10-es az pirosas, tehát hogy ezek a színek maradnak, vagy azon a fronton is kell majd valami újdonságra számítani?
3: Itt is van változatosság. Vannak motivumok, amit ezt respektálják, eddigi színeket, de vannak egészen új, modern olyan motivumok, hogy nem horizontális, hanem vertikális bankjegy, ilyen modern, függőleges, vannak ilyen modernebb dolgok, van akinek tetszik, van akinek nem tetszik, tényleg attól függ, hogy ki mennyire konzervatív, vagy ki mennyire nyitott új motivumokra, és arra is, hogy nézzen ki a bankjegy. Mert nekem személyesen ez a függőleges bankjegy, ez nagyon más, ilyet még nem láttam más államokban, és érdekes lehet. Ez is lehet egy Európának a megkülönböztető jele, de nem tudok, és nem is mondhatok nagyon véleményt, hogy a emberek hogy voksoljanak, mert ahogy a voksolás már le van zárva, és nagyon kíváncsi vagyunk arra is, hogy a elnökök, bankelnökök mit fognak kiválasztani.
1: Most már többször jelezte, hogy a tervekről egyébként megkérdezték a nagy közönséget is, és az Európai Unió minden polgárának a véleményét várták, még azokét is, akik egyébként nem az euró övezet tagjai, tehát a nem euróval fizető országok állampolgárai is azért véleményt nyilváníthattak, feltehetően abban a reményben, hogy egyszer majd ők is a közös összeurópai fizetőeszközt fogják majd használni. De mennyire volt népszerű ez a kis ház kvázi közvéleménykutatásuk, tehát hányan kapcsolódtak be, és hányan érezték fontosnak azt, hogy ők is kivegyék a részüket ebből a megújulási folyamatból.
3: Ez a Európai Központi Bank nyilvános konzultációja szerintünk nagyon sikeres volt. Majdnem 10 millió ember az egész Európai Unióból voksolt, és lehetett részt venni ezen a konzultáción. És amit mondott, hogy nem csak eurozónából vettek részt, hanem Lengyelországból, Magyarországból, Svédországból, tehát azokból a országokból is, akinek még nincs euró, mint fizetőeszköz, de ez azért is lehet, hogy ezek az emberek lehet, hogy a eurozónában laknak, magyarok laknak Ausztriába, vagy svédek laknak Németországba, de ezekből az államokból is jöttek voksok, és Szlovákiából is néhány tízezer ember voksolt, ami általában olyan, mint a többi államokban a átlag, legtöbben ugye Németországban voksoltak, ott is volt a legnagyobb arány, de általában a többi országok ilyen 1-2% között lakos számra voksoltak, és szerintünk ez nagyon jó szám.
1: Végre találtunk tehát egy olyan mutatót, amiben Szlovákia nem az uniós sereghajtói közé tartozik. Tudjuk esetleg azt is, hogy melyik dizájn volt a lakosok kedvence, és melyik volt a körükben a legnépszerűbb, vagy ezt még egyelőre megtartották maguknak?
3: Ezt egyelőre nem tudjuk, még mi se. Az Európai Központi Bank tudatosan még nem hozta nyilvánosságra az egyes tervek eredményeit. A felmérés eredményeit most elemzik, és a végső döntés meghozatala után teszik közzé a részletes adatokat. Még azt kell megmondanom, hogy nem automatikusan az lesz kiválasztva, amiért a legtöbb ember voksolt. Ez a folyamat úgy fog működni, hogy Európai Központi Bank kormányzó tanácsa ugye kiválaszt egy motívumot, és a szakembereknek meg kell állapítani, hogy ez a motívum megfelelő-e arra, hogy ezeket a biztonsági elemeket be lehet építeni. Szóval az a szituáció is meg lehet, hogy valamit kiválasztanak, lehet, hogy azt, amit az emberek megvoksolták, de aztán a szakemberek azt mondják, hogy sajnos erre a motivumra nem lehet rátenni a biztonsági elemeket. Szóval ez ilyen nagyon összetett és komplex a folyamat, és mi is kíváncsi vagyunk, hogy aztán mégis melyik fogja megnyerni.
1: Ahogy ezt az ön által elmondottakból is látni, az Európai Központi Banknak rendkívül fontosak a biztonsági elemek, és nem ok nélkül, hiszen mi is nagyon gyakran beszélgetünk róluk, amikor az a téma, hogy hogyan ismerhetjük fel a hamisítványokat, hiszen ezek segítenek tájékozódni akár a szakértőknek, akár a laikus polgároknak arra vonatkozó, hogy éppen eredeti vagy hamis pénzt tartanak a kezükben, de az, hogy a biztonsági elemek is egyfajta modernizáción vagy felülvizsgálaton esnek át, az azt jelenti, hogy a régi elemek kerülnek vissza új köntösben, vagy akár az is benne van a pakliban, hogy új biztonsági elemek kerülnek majd az euróbank jegyekre.
3: Biztos, hogy lesznek új biztonsági elemek is, mert ahogy már elején mondtam, akkor a hamisítók mindig egy lépéssel előbbre vannak, kigondolnak mindig új és új hamisítványos módszereket, és ezért én még nem tudom megmondani, hogy melyik ezek a legmodernebb és legújabb hamisítvány elleni elemensek, de biztos vagyok abban, hogy az Európai Központi Bank a szakértői már nagyon dolgoznak rajta. Lehet, hogy ilyen digitális elemeket is fog, csippeket tartalmazni, ezt még nem tudjuk, de azt már tudjuk, hogy a mostani létező biztonsági elemek nem mindig elegek, és látjuk a számokon, hogy a hamisítók nagyon kreatívak, és nagyon ügyesek sajnos, és néha csak a mikroszkópon keresztül tudjuk megállapítani, hogy ez a bankjegy tényleg hamis.
1: Nem véletlen tehát, hogy az esztétika mellett a praktikum is fontos szempont lesz majd, amikor az Európai Központi Bank kormányzó tanácsa végül eldönti, hogy mi az, amivel a következő években fizetni fogunk, és a kedves hallgatók kedvéért megjegyzem, hogy az Európai Központi Bank kormányzó tanácsában Szlovákia is képviselteti magát, hiszen a Szlovák Nemzeti Bank elnöke is tagja ennek a körnek. Tudjuk esetleg, hogy Peter Kazimír melyik dizájnt preferálja?
3: Ezt én tudom, csak sajnos nem mondhatom meg, mert ez meg van tiltva. Mi, mint Európai Központi Bank része, mi a Szlovák Nemzeti Bank része vagyunk, nekünk nem szabad azt mondani nyilvánosan, hogy melyik a kedvenc motívumunk, de én a Peter Kazimírról azt tudom, hogy ő ilyen modernebb dolgokat szereti, nem annyira konzervatív, és vannak ott egy pár motívumok, akik ennek megfelelnek.
1: Elképzelhető, hogy önnel is egy hullámhosszon vannak, tekintve legalább annyi támpontot adjunk a kedves hallgatóknak, hogy lehet, hogy ő is egy függőleges motívum felé dől, ami igazán innovatív és újszerű?
3: Igen, ez is így van, és lehet, hogy ez ilyen érdekesség, hogy aki dizájnozta a Szlovák koronát, József Bubák, ő is komárom, és egy általános iskolába jártunk, ugyanúgy a tanítónénink volt, és ezért is nekem nagyon közel ez a téma, és ha jól emlékszünk, a Szlovák korona is ilyen elég modern motívumot tartalmazott, és azért is lehet, hogy azért is nekem ezek modernebb motívumok tetszenek jobban.
1: Kedves hallgatóknak azt javasoljuk, hogy kezdjék böngészni, és akkor már is jobban tudjuk, hogy merre felé hajlik legalább a szlovák különítmény ebben a kérdésben. Mikor foghatják majd kezükbe a kedves hallgatók és ezeket az új bankjegyeket?
3: Még sok munka vár ránk. A végleges dizájn kiválasztása után még több év fejlesztési, tesztelési és gyártási munka következik, és a jelenlegi tervek szerint az új euróbankjegyek fokozatosan a 2030-as évek elején jelenhetnek meg a forgalomban.
1: Várnunk kell még tehát, hogy magunk is megtapasztalhassuk akár az új biztonsági jelzéseket, akár azt, hogy picit megtanuljuk, hogy milyen az az új dizájn, és mivel fizetünk majd a következő években. És bár korábban már volt példa arra, hogy új bankjegyek kerültek forgalomba, ahogy jeleztük, nem voltak különösebb dizájnbeli különbségek, illetve feltehetően a biztonsági elemek és az egész struktúra az nagyon hasonló volt ahhoz, mint ami már forgalomban volt. Jelen esetben azonban egy innovatívabb cserével állunk majd szemben. Hogyan érinti tehát a kedves hallgatókat vagy a lakosokat az, hogyha ez a 2030-as céldátum elérkezik és forgalomba kerül ez az új sorozat?
3: Nincs ok aggodalomra, mert ugyanúgy, ahogy most, úgy nagyon lassan és szinte láthatatlanul mentünk át a egyik generációról a másik generációra. Most is így lesz, a jelenlegi euróbankjegyek továbbra is érvényesek maradnak. Az új és a régi sorozat egy ideig párhuzamosan is lesz forgalomba. Az átállás fokozatos lesz, így a lakosságnak, hallgatóknak nem kell attól tartani, hogy a meglévő bankjegyekkel elveszítik az értéküket. Ez úgy fog működni, hogy a öreg bankjegyeket a üzletek, amit megkapják tőlünk, odaadják a Nemzeti Bankba, vagy másik államokba, a ottani nemzeti bankokba, akik majd ott náluk kicserélik új bankjegyeket folyamatosan, és a üzletbe aztán már csak a új bankjegyek kerülnek be, és ha nálunk otthon is marad valami euró bankjegy, pincébe, ágyba, ahova szokjuk elrejteni a pénzünket, a készpénzt, akkor se kell félni, mert ezek a öreg bankjegyek, ugye akkor öreg bankjegyek, mindig is ki fogjuk tudni cserélni új bankjegyekre.
1: Nem kell tehát majd azonnal a Szlovák Nemzeti Bankban sorakozni, és azért kopogtatni önöknél, hogy mi mindenképp szeretnénk megszabadulni a régi dizájnos euróinktól.
3: Ha valakinek van még szlovák koronája, bankjegy, azt nagyon szívesen látjuk, de a eurót tényleg nem fog kelleni hozzánk elhozni.
1: És ha már a szlovák koronát említette, akkor talán arra is érdemes kitérnünk, hogy most már eljutottunk arra a pontra, amikor sokkal hosszabb ideje fizetünk euróval, mint ameddig a szlovák koronát használtuk, vagy egyáltalán ameddig a szlovák korona létezett. Ennyi idő után mit tudunk elmondani, milyenek a tapasztalataink a közös összeurópai fizetőeszközzel?
3: Igen, szinte hihetetlen, hogy milyen gyorsan megy az idő. A Szlovákia 2009-ben vezette be az eurót, és az elmúlt majdnem két évtized tapasztalatai azt mondják, hogy minden pozitív volt, az euró megszüntette az árfolyam kockázatot a euróövezeten belüli kereskedelemben, megkönnyítte az utazást, a vásárlást, ugye mi is tudjuk, hogy kicsit komplikáltabb, mikor elmegyünk Csehországba, Magyarországba forintot váltani, cseh koronát váltani, ez most nekünk már néhány éve tényleg nem kell, és a közös valuta emellett nagyobb pénzügyi stabilitást és erősebb integrációt biztosít a államok között az európai gazdaságban, és mindenki szerintem egyetért, hogy nekünk már az euró annyira normális dolog, hogy már csak euróba gondolkozunk, ha akarunk venni kisebb dolgokat, nagyobb dolgokat, lakást, kávét, akármit, szóval ez már természetes része a életünknek.
1: Sokaknál néha azonban győz a nosztalgia, különösen akkor, amikor a meredeken emelkedő árakra tekintenek, és sokakban felsejlik az, hogy régebben minden jobb volt, minden olcsóbb volt, volt, és ilyenkor általában az is meg szokott jelenni érvként, hogy az euró bizony áremelkedést hozott. Valóban jogos, hogy a szlovák koronával való fizetés idején minden olcsóbb volt és minden jobb volt? Már ha gazdasági szempontból vizsgáljuk a kérdést, a személyes megéléseit senkinek nem vonnánk kétségbe.
3: Igen, sokan lehet, hogy ezt gondolják, de mindjárt a euró bevezetés után, de aztán 10 év után is a szakemberek a Nemzeti Bankba jöttek ilyen dokumentumokkal, meg tanulmányokkal, hogy a árak tényleg nem mentek föl euró köszönhetően, ez csak egy természetes infláció volt, lehet, hogy abban az időszakban pont volt valami konfliktus, hogy éppen felment a benzin ára, meg ilyesmi dolgok, szóval biztos, hogy a árak mentek fel, de nem a eurónak köszönhetően. És ez mostanáig is így van, ha hallgatják a mi elemzéseinket, ami utoljára egy héttel ezelőtt volt, a árak annak is köszönhetően sajnos mennek fel, hogy vannak konfliktusok Ukrajnába, Közép-Keleten, és ez csinálja a inflációt, és nem az, hogy egy állam átment euróra.
1: Elképzelhető, hogy a kedves hallgatók így a beszélgetés végéhez közeledve kezdik azt sejteni, hogy valamiről megfeledkeztünk, figyelembe véve azt, hogy eddig papírpénzről vagy bankjegyekről beszélgettünk, hiszen euró érmékkel ugyancsak fizetünk. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ezen a téren a design az bizonyos fokig az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik, de így, hogy a bankjegyek dizájnja változik, esetleg az érmék terén is jöhet valamilyen csere, vagy ne kössük össze a két eseményt egymással.
3: Egyelőre az Európai Központi Bank csak a bankjegyekről beszél, érmékről egyelőre nincs szó, de nincs kizárva, mivel tudjuk, hogy ezek a statisztikák évről évre azt mondják, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni, főleg a 2 eurónál, hogy melyik a hamisítvány és melyik a igazi érme, és lehet, hogy ezután az a design verseny lemegy, akkor arról is fognak gondolkozni, hogy itt az ideje, hogy a érmét is ki kell kicsit modernizálni és kicsit jobban megvédeni a hamisítás ellen, de egyelőre ez most nem téma.
1: Hogyha esetleg téma lesz, akkor az érmék terén feltehetően nem várhatunk majd egy a bankjegyekhez hasonló központi dizájnt, tehát valamilyen módon majd az egyes tagállamok tehetik rá saját motívumaikat az érmékre, ahogy az általában lenni szokott.
3: A hátsó részére biztos, úgynevezett reverz, mert ott a nemzeti motívumok vannak, ugye Szlovákiában a krivány, de az első rész, a úgynevezett averz, az egész unióban ugyanaz, ugye 50 cent, 10 cent, 20 cent, 1 euró, 2 euró, az mind egyforma, és ha lesz valamilyen design verseny, akkor biztos, hogy az a első része, a averz, biztos az lesz befolyásolva, de a hátsó rész azt az összes állam magának szabja meg.
1: Arculatváltás vár az euróbankjegyekre. A pénzünk azonban nem csak új külsőt kap, néhány továbbfejlesztett biztonsági elemmel is gazdagszik. De miért van szükség a cserére? És mikor vehetjük majd először kézbe az új sorozatot? Az elmúlt percekben erről is beszélgettünk Majer Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjével. Nagyon köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat, és velünk volt ma reggel.
3: Én is köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek.

8 óra 54 perckor nem csak a jegybank szóvivőjétől, hanem önöktől is elköszönök, kedves hallgatóink. Ennyi fért napindító magazinunkba október 9-én pénteken. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Fica János várja önöket. A hangmérnök Zsapka Levente és a hírszerkesztő Mezőszállási Márk nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották. Minden jót, a viszont hallásra!

0: ez a közösség folyamatosan fejlődött. Tehát kialakulás akkor még csak közösségnek sem tekinthető 1918-19-ben, hiszen nem nagyon kötött őt semmi össze, csak az, hogy az új államhatárok egy közös államba zártak őket. És aztán el kellett telni éveknek, évtizedeknek, még át keresztül ment azokon a történelmi tapasztalatokon, azokon a megpróbáltatásokon, vagy éppen özrömökön, amelyek összekovácsolták, amelyek kialakították benne az összetartozás érzését.
1: Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogyan élték meg elődeink az első csehszlovák köztársaság korszakát. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Beköszöntött az ősz, pompázó színekkel közeledik a hétvége, és további jó hír, hogy már csak néhány óra van hátra a munkahétből. Mi pedig szokásunkhoz híven színes és könnyed témákkal igyekszünk kellemesebbé varázsolni a délelőttjüket. Gasztronómia, sport és színház lesznek a mai témáink, ugyanis hamarosan jövök vissza a részletes tartalommal, de előbb jöjjenek a legfrissebb hírek Mezőszállási Márk tolmácsolásában.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Megerősítik a rendőri jelenlétet az iskolák környékén. Élőben közvetíthetik az amerikai katonai pszichiáter kivégzését. Többnyire közepesen felhős az ég. Jönnek a részletek. A mai napon megerősítik a rendőri jelenlétet a szlovákiai iskolák környékén, válaszul az elmúlt napok iskolai támadásaira és tragikus eseményeire. A rendőrség egyenruhás és civil ruhás munkatársai fokozottan ellenőrzik az oktatási intézmények közvetlen környezetét. Az intézkedés célja, hogy felmérjék a rendőrség felkészültségét és gyors reagálási képességét az iskolákat érintő esetleges biztonsági kockázatokra. Emellett ellenőrzik a már bevezetett biztonsági intézkedések gyakorlati működését is. A rendőrség szerint a fokozott jelenlét megelőző célt szolgál, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok, a pedagógusok és a szülők nagyobb biztonságban érezzék magukat. Az intézkedést az elmúlt napokban a kelet-szlovákiai Staskovban és Lengyelországban történt iskolai támadások és tragikus események indokolják. Donald Trump amerikai elnök szerint ellenségnek tekinthető mindenki, aki mesterséges intelligenciának nevezi a technológiát szuperintelligencia helyett. Az elnök korábban arra utasította a szövetségi hivatalokat, hogy az utóbbi kifejezést használják. Trump vasárnap bejelentette a szuperintelligenciával foglalkozó kormányzati egység létrehozását is, amelynek feladata az amerikai vezetőszerep megőrzése lesz ezen a területen. A szuperintelligencia kifejezés egy olyan még ki nem fejlesztett mesterséges intelligenciát jelöl, amely valamennyi kognitív feladatban felülmúlná az embert. Szakértők szerint ugyanakkor egyre gyakrabban figyelmeztetnek a technológiai gyors fejlődésének kockázataira. December 3-án végzik ki Nidal Hassant, aki 2009-ben a texasi Fort Hood katonai támaszponton 13 embert lőtt agyon, és több mint 30-at megsebesített. A volt katonai pszichiáter az amerikai katonák afganisztáni bevetése elleni megtorlásként követte el a támadást. Hassant 2013-ban ítélték halálra, kivégzését agyonlövéssel hajtják végre. Ez lenne az amerikai hadsereg első kivégzése 1961 óta. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter korábban arról beszélt, hogy nyilvánossá tenni az eljárást. A Pentagon egyelőre nem közölt további részleteket a tervezett közvetítésről. Oroszország állami intézmények dolgozóinak és fiatal aktivistáknak kellett köszönteniük Vlagyimir Putyin elnököt a születésnapján, majd jelentést adniuk a feladat teljesítéséről. Egy kiszivárgott belső dokumentum szerint videóüzeneteket, villámcsődüléteket és közösség média bejegyzéseket is szerveztek. A résztvevőknek a köszöntések mellett az események létszámát, a bejegyzések linkjeit és a felelősök adatait is meg kellett adniuk. Egyes régiókban az állami alkalmazottaknak meghatározott időintervallum kellett közzétenniük az üzeneteket. A beszámolók szerint október 7-én tömegesen jelentek meg hasonló személyes hangvételűnek szánt videók és bejegyzések az orosz közösségi oldalakon. Kijev a túlélésért küzd az orosz támadások következtében, figyelmeztetett Vitali Klitschko polgármester. A városvezető szerint a közelgő tél különösen nehéz lehet, ha a légvédelem nem tudja megfelelően ellátni a feladatát. Az orosz erők az elmúlt napokban többször is hidakat támadtak, ami súlyos közlekedési fennakadásokat okozott. A város ezért alternatív ponton hidak kialakítását tervezi, hogy biztosítsa az összeköttetést a Dnyeper két partja között. Eközben Oroszország ismét támadásokat indított az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Most pedig Örövid sport hírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezetnél Fábián Bettina és Mihályvári Farkas Viktória is jelölt az év női nyílt vízi úszója címre. Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 17. állomás Szingapúr, ahol a 16. szingapúri nagydíjat rendezik meg. A 62 körös futam vasárnap 14 órakor rajtol.
0: Időjárás.
3: Többnyire közepesen felhős az ég, Közép- és Kelet-Szlovákiában helyenként gyenge eső is előfordulhat, lehűlés várható, a hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északnyugati szél délután fokozatosan mérséklődik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: A D1-es autópályánál Látce után Zsolna felé felborult egy faronköket szállító kamion. Az autópálya ezen az oldalon járhatatlan, már Ilavánál le kell hajtani, és Ilava, Látce valamint Belusa érintésével kerülhetnek. Az ellenkező irányban a balesetnél a bal sávot zárták le, ezért ott is késésre kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban. Paradicsom, foci és Shakespeare. Három szóban így lehetne összefoglalni mai műsorunk tartalmát, de természetesen ennél részletesebben is mesélek mai műsorunk kínálatából. A paradicsomról többnyire a nyár jut eszünkbe, pedig ha az időjárás engedi, már pedig engedi, akkor még októberben is szedhetünk belőle a kertben. A szezon utolsó termései kerülhetnek salátába, levesbe vagy szószba, de akár télire is eltehetjük őket. Fél tízkor kezdődő gasztro rovatunkban a paradicsom történetéről, fajtáiról és konyhai felhasználásáról beszélgetünk tehát állandó vendégemmel, Kosár Lajos gasztrobloggerrel. 10 óra után pedig foci percek következnek, melyben a labdarúgás legújabb eseményeit elemezzük Lencsés Zoltán sportújságíróval, hiszen véget ért egy korszak. Elbúcsúzott a válogatott szerepléstől az elmúlt 20 év két legnagyobb legendája, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo, de még előbbi egy látványos búcsú meccs keretében, addig utóbbi drámával kísérve. Elemezzük továbbá a magyar és a szlovák labdarúgó válogatott szereplését is a Nemzetek Ligája sorozatban, végül pedig a Manchester City angol klub pénzügyi botrányával is foglalkozunk majd. Azt követően pedig a színházé lesz a főszerep, ma este mutatják be ugyanis a komáromi Jókai Színházban William Shakespeare egyik klasszikusát, a Lír királyt. A hatalom, a családi viszonyok és az öregedés kérdésével foglalkozó örökérvényű királydrámát Roman Polák állított a színpadra. Az évad első komáromi premierjéről, a címszereplő Mokos Attila mellett, a társulat két fiatal tagjával, Katona Eszterrel és Balla Barnabással beszélgettem. Az összeállítást 11:12-től hallhatják. Munkatársammal, Zsapka Levente hangmérnökkel déli 12 óráig számítunk tehát megtisztelő figyelmükre. Ha tehetik, tartsanak velünk. Kellemes délelőttet kívánok!

Október 9-én a déneseket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A dénes név görög eredetű. Jelentése Dionysosnak ajánlott. Dionysos egyébként a görög mitológiában a bor és a szőlő istene volt. Így hát illdomos kocintaniuk ma egy pohárral a déneseknek, de persze csak a munkaidő után, a nap végén. Addig is hallgassák a Pátria Rádiót, mi pedig a következő dallal kívánunk nekik. Boldog névnapot!

9 óra múlt, 18 és fél perccel, most pedig eseménynaptárunk következik. Ma van a Posta világnapja, melyet minden évben azért tartanak október 9-én, mert 1874-ben ezen a napon írták alá Bernben az Egyetemes Posta Egyesületet létrehozó egyezményt. A megállapodás összehangolta az országok postai szabályait, így a leveleket egyszerűbben lehetett eljuttatni egyik országból a másikba. A világnap arra is emlékeztet bennünket, hogy a posta ma is összeköti az embereket. Levelek és csomagok jutnak el általa a világ szinte minden tájára. Negyven éve ezen a napon mutatták be Londonban Andrew Lloyd Webber az Operaház Fantomja című musicaljét. A történet a párizsi operaház titokzatos lakójáról és a fiatal énekesnőhöz, Christinehez fűződő kapcsolatáról szól. A darab a Zenés Színház egyik legismertebb alkotásává vált. Ezen a napon végezték ki Bolíviában Ernesto Che Guevarát, az argentin születésű forradalmárt és gerilla parancsnokot. A kubai forradalom egyik vezetője volt, később pedig más országokban próbált fegyveres felkeléseket szervezni. Halála után alakja a 20. század egyik legismertebb, máig vitatott politikai jelképévé vált. 1974-ben ezen a napon halt meg Oskar Schindler, német gyáros, aki a II. Világháború idején mintegy 1200 zsidó ember életét mentette meg. Gyáraiban munkát adott nekik, és közben a deportálástól is igyekezett megóvni őket. Történetét Steven Spielberg Schindler listája című filmje tette világszerte ismerté. 10 éve hunyt el Andrzej Wajda, lengyel filmrendező, a lengyel filmművészet egyik legjelentősebb alakja. Filmjeiben leginkább hazája történelmével és a politikai hatalom kérdéseivel foglalkozott. Pályafutását életművéért járó tiszteletbeli Oscar-díjjal ismerték el. És 2019-ben ezen a napon távozott Vekerdi Tamás, magyar gyermekpszichológus és író. Könyveiben és előadásaiban a gyerekek érzelmi biztonságát hangsúlyozta, és sok szülőnek segített eligazodni a nevelés kérdéseiben. A gyerekközpontú oktatás mellett is következetesen kiállt.

1201-ben ezen a napon született Robert de Sorbonne, francia teológus, akinek a nevét a Párizsi Sorbonne Egyetem ma is őrzi. 9. Lajos francia király káplányaként olyan kollégiumot alapított a teológiát tanuló diákoknak, amely később a Párizsi Egyetemi Élet egyik meghatározó intézményévé vált. Így tehát a Sorbonne kollégiumát alapította, nem pedig magát a Párizsi Egyetemet. 1917-ben ezen a napon született Vásárhelyi Miklós, magyar újságíró, sajtótörténész és politikus. Az 1956-os forradalom idején Nagy Imre kormányának sajtófőnöke volt. A forradalom leverése után börtönbüntetésre ítélték. Később részt vett az 56-os események történelmi feltárását és az áldozatok méltó elismerését sürgető munkában. A Közép-Európai Egyetem, vagyis a CEU egyik alapítójaként is emlékezünk rá. És ma lenne 86 éves John Lennon, angol zenész, énekes és dalszerző, a Beatles egyik alapítója, minden idők egyik legfontosabb és legnagyobb hatású zenésze. Paul McCartneyval közösen írt dalai a 60-as években megreformálták a könnyű zenét, szóló pályájáról pedig az Imagine vált az egyik legismertebb szerzeményévé. Lennon 1980-ban 40 évesen halt meg, miután New Yorkban lelőtték. Érdekesség, hogy ma ünnepli születésnapját fia is, Sean Lennon, aki ma 51 éves lett. John Lennon Yoko Onóval közös fia, New Yorkban látta meg a napvilágot, szintén zenészként és producerként is önálló pályát épített, szólólemezeket készített, és a Claypool Lennon Delirium nevű zenekar tagjaként is máig alkot. Mi viszont őt és mindenkit, aki ma ünnepel, édesapja egyik szerzeményével köszöntjük. A legenda John Lennon tehát 86 éve született ezen a napon. Következzen hát tőle az Imagine című örökérvényű felvétel.

0: A paradicsomról többnyire a nyár jut eszünkbe, pedig ha az időjárás engedi, akkor már októberben is, vagy még októberben is szedhetünk belőle a kertben. A szezon utolsó termései kerülhetnek salátába, levesbe, szószba is, de akár télire is eltehetjük őket. De hogyan vált ez az Amerikából érkezett gyümölcs a konyhánk egyik alapanyagává, és melyik paradicsom milyen ételhez illik, vagy milyen recept készülhet belőle? Mai gasztro rovatunkban tehát a paradicsom történetéről, fajtáiról és konyhai felhasználásáról beszélgetünk állandó vendégemmel, Kosár Lajos gasztrobloggerrel. Szia Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Szóval beszélgessünk egy kicsit a paradicsom történetéről, mert hát minden ételnek megvan a maga története. Hogyan jutott el Amerikából az európai konyhákba, és hogyan vált ennyire népszerű alapanyaggá a paradicsom?
1: Érdekes, hogy azt mindenki tudja, hogy Amerikából származik, mint zöldség, csak azt már kevesen tudják, hogy Amerikából úgy származott, mint gyümölcs. Tehát a paradicsom hivatalosan gyümölcs, ugyanis bogyó termés, tehát a gyümölcsök közé számítódik. Igaz, hogy a burgonyafélék családjába tartozik, amelyek közé tartozik ugye a paprika, a tojásgyümölcs, a padlizsán, krumpli és a többi, de érdekes, hogy valóban nagyon sokáig, mint gyümölcsöt tartották számon, mégpedig addig, míg 1893-ban Amerikában, ugye hát, hogy mégis Amerikából származik, és mindent meg kell adóztatni, ezt ugye most is látjuk, tehát a zöldséget adóztatták, tehát vámot fizettek a zöldség után, a gyümölcs után nem fizettek vámot.
0: Tehát, így lett zöldség a paradicsom?
1: Igen, besorolták a paradicsomot, ugyanis valóban az íze, a savanykás íze miatt inkább, hogy úgy mondjam, sokan, illetve majdnem mindenki, mint zöldséget, tehát mint sós, illetve húsos ételekhez, tehát nem mint gyümölcsöt használja fel.
0: Meg a szendvicsek mellé is, hát ugye igen. Paprika, hagyma, paradicsom nyáron, úgy, milyen jó vacsora.
1: Igen, valóban, úgyhogy mindenképp így lett zöldség.
0: És kevesen harapnak bele, mint egy almába. Már vannak olyanok, akik így
1: hát
0: így
1: nagyon jól, hogy mondod, ugyanis az eredeti neve aranyalma volt, mikor megérkezett a spanyolok segítségével Franciaországba. Ott úgy hívták, hogy pomodoro, tehát poma, mint gyümölcs, oro, mint aranyalma, tehát aranyalma. És ez a pomodoro, ez a mai napig megvan.
0: Ez használatos.
1: Tehát használható. Ebből lett a magyar paradicsom almája, úgy volt. Ugyanis kevesen tudják, hogy az eredeti paradicsmok és nagyon sok zöldségünk, gyümölcsünknek az eredeti színe sárga, narancssárga. A piros, illetve a narancssárga például a sárga répánál is, a sárga répa is először fehér volt, utána volt sárga, és utána lett narancssárga. Tehát ez egy ilyen mutáció később, és valóban, hogyha azt vesszük, akkor elsősorban az asztékoktól, tehát Mexikon keresztül, Kolumbusz, ugye amikor behozta a paprikát, a csillit, a paradicsomot Európába, akkor sok esetben dísznövényként tartották számon, tehát valóban, és sokáig a sátán almájának tartották, ugyanis nem tudták, hogy mit lehet enni, ez éppen olyan problematikus volt, mint a burgonyával, amelynek ugye nem a föld alatti részét ették, hanem a felső részét, és ettől általában megmérgezték magukat. Igaz az is, hogy a még éretlen zöld bogyó, tehát a paradicsom bogyója tartalmaz kismértékben szolanyin nevű szteroid anyagot, ami valóban enyhén mérgező hatású. Ez később az érés során, illetve az alapjába véve a főzés során, illetve felhasznál a hőkezelés után eltűnik ebből eltűnik a paradicsomból.
0: Mire jó egyébként a paradicsom?
1: Nagyon sok mindenre, de még visszatérek a sátán almájára, ugyanis ez mégiscsak végig vezethetjük, hogy máshol viszont Franciaországban és a spanyoloknál is ajzószerként tartották számon, mégpedig a szerelem almájaként.
0: Akkor már olyan, tudjuk, hogy mire
1: hát
0: jó.
1: Akkor már a paradicsom.
0: Egy választ már megkaptunk.
1: És a tomató, mint olyan, tehát a xitomatl, azték névből származtató.
0: Az angol tomato kifejezés, ugye?
1: Például, mert az angolok tartják, a franciák, a németek, az esperanto, sőt az orosz is tomatnak hívja, tehát a paradicsomot. A paradicsomot mi elsősorban valóban a paradicsomi almaként Lipai, tudjuk, hogy Lipai Jánosnak van egy nagyon nagy kertészkönyve, ugye a magyar kert 1661-ben említi, hogy valóban mint konyhában jobban feltűnik. Érdekes, hogy sokáig azért is tartották Sátán mérgező almájának, ugyanis csak a főúri családokba kezdték el használni a paradicsomot, általában nyersen, és a gond az volt, hogy óntányérokon, illetve ón edényekben tálalták, az ónba viszont ólom van, és a sava, tehát a paradicsom sava kimarta, ez a görögöknél is volt sok esetben, hogy ilyen ón kupákból itták a bort, annak is a sava kioldotta az ólomot, tehát ólom mérgezésbe haltak.
0: Így vált mérgezővé.
1: Így vált mérgezővé, de maga nem mérgező, tehát visszatérve erre, és később valóban a paraszti konyhákban viszont csak a 20. század elején kezdték, hogy mondjam, nem főzve, tehát addig használták, tehát beindult, hogy lecsóként, szószokként befőzve, vagy paradicsomléként használták, viszont valóban csak a 20. századtól kezdték el nyersen és salátákba, akár, vagy passzírozva, csak lének használva, úgyhogy ez is, hogy mondjam, elég sok hosszú fejlődési szakaszon kellett átmennie, míg tudjuk, hogy az egyik, hogy mondjam, nagy paradicsom evők, hogy úgy mondjam, az olaszok, mint olyanok, tehát valóban ők mindenhez, pasztákhoz, ezeket a súgókat, hogy készítik.
0: Viszont a pizza alapja is paradicsom szósz.
1: Igen, hát alapjában igen, tehát már amerikaiaknál meg a ketchup, úgyhogy a ketchup. Úgyhogy viszont azt is tudni kell, hogy a paradicsomból nagyon sok fajta van. Tehát 10 000
0: Ezek különböző színekben, ugye, mert különböző, itt már említetted a színeket, tehát különböző, van még fekete paradicsom is.
1: Igen, nekünk is van lila paradicsom is, van különböző nagyságúak, tehát vannak ugye koktélparadicsomok, akkor
0: apró fürtős,
1: akkor a bikaszív, tehát valóban vannak 1 kilós darabok is, tehát vannak olyan fajták. Érdekes, hogy óriási gyökérzete van, tehát valóban nem annyira vízigényes, hogy el tudja raktározni a saját vizét. Nagyon sokáig terem, tehát ahogy említetted, még aki még most is terem, mint olyan az utolsó termés.
0: Ez az éghajlatváltozásnak köszönhető, vagy egyébként is?
1: Egyébként is sokáig tartja magát. Tudni kell, hogy utánérő, tehát valóban le lehet szedni még fél éretten, és még beérik. Amit nagyon kevesen tudnak, és nem értik, hűtőben nem kell berakni a paradicsomot, 12 fok alatt ugyanis kásássá válik, és elveszíti az ízét. Tehát valóban érezzük...
0: Édesanyám is kiteszi az ablakba, igen, és ott hagyja a megérni pultra, a zöld paradicsomot.
1: És frissen a legjobb valóban, általában vékony, hogy mondjam, héjút, bármikor, tehát akár megtörölve, és csak leszedve, enyhén megsózva, valóban egészen más ízt ad, mint hogyha vásároljuk. Hát az igazság, hogy a mostanság behozott, tehát az nagy üzlet áruházakban azok még nincsenek teljesen beérve, általában üvegházi és hidrofón, tehát azt jelenti, hogy nem is látott talaj, tehát vízen élt a paradicsom.
0: Na ezekre a paradicsomokra mondják, hogy
1: nincs ízük,
0: és nem is egészségesek.
1: Hát egészségben annyi van, hogy valóban nincs benne, ha már az egészségről beszélünk.
0: Akkor
1: valóban,
0: majd mondjuk el azt is, amit már előbb kérdeztem, hogy...
1: Ja igen, hogy magas, tehát a termesztett paradicsomba, tehát a kertünkben van, vagy akár a üvegházunkban, mi kis üvegházunkban is, tehát kis, mi foglalkozunk vele, jó tápanyaga van, táptalaja van, akkor valóban nagyon magas benne a cukortartalom is, meg a C-vitamin tartalom is, ennek ellenére rendkívül egészséges, sőt a cukorbetegeknek ajánlott, mint olyan, tehát a kutatások szerint helyreállítja a biokémiai egyensúlyt, mint olyat, és csökkenti heti a szívbeteg kialakulását és a sztrokének a kialakulását. Van a vita körülötte, hogy van-e rákellenes hatása, voltak felmérések, voltak tesztek, amelyek részben bizonyították, hogy a C-vitamin valóban olyan hasonló, mint a fokhagyma, tehát a paradicsom olyan, mint a fokhagyma, hogy segít is a vérkeringésnek, meg a szívnek, de hogy rákellenes volna, azt nem tudjuk, viszont tudjuk, hogy pozitív szerepe van a emésztésnek, emésztésnél, mint olyannál, nagyon sok víz van benne, tehát száraz anyaga is, a glukóz is, almasav van benne, citronsav, borostyánkősav van benne, karotin, E-vitamin, mint olyan káliumot tartalmaz, magnéziumot tartalmaz, kálciumot, nátriumot nagyon sok, tehát ebből, és van benne úgynevezett tomatin, tehát a tomatin nevű szteroin, ami mikroba ölő vegyület, tehát valóban a mikrobákat is meg tudja ölni.
0: És ami a boltokban található, azokban a paradicsomokban, amely ugye nem táp talajban lett termesztve, ezek ez hiányoznak?
1: Kismértékben van, de nem olyan koncentrátumban. Tehát valóban érezni az ízén. Tehát ott be kell érnie. Az az igazság, hogy érdekes, hogy az a fő, az egyik a likopintin, vagy hogy hívják, pontosan most nem akarok félrebeszélni, az főzés során, tehát amikor főzzük, vagy sütjük, akkor még jobban feloldódik, és akkor hat. Tehát a nyersnél nem is annyira, viszont mondom, főzésnél ismerjük, hogy a lecsóba, vagy akár meg elkészítjük ugye a paradicsompürét, akkor különböző, akár egész beparadicsomok is le tudunk főzni, mint olyan paradicsomlébe. Mi például nagyon sok koktélparadicsomot így teszünk el, mert nem tudjuk felhasználni.
0: Házi ketchupot is lehet finomat készíteni.
1: Természetesen nem csak ketchupot, hanem csatnit. Hoztam egy receptet is a csatnira, tehát egy ilyen lekvárszerű valamit, tehát paradicsomlekvárt, ami ugye húsokhoz, akár kenőre is, tehát vajaskenyére is mehet, akár pizzatésztára is mehet, de vannak valóban főételek, vannak saláták, vannak előételek, amelyek paradicsomból készülnek, sőt, alapjába véve italok is vannak, mint olyanok, tehát van ugye Bloody Mary, amit ismerünk, ez az egyik ital, de létezik például görögdinnyével készült Bloody Mary is, mint olyan alkoholmentes, fele-fele arányba tesszük
0: a paradicsomot és görögdinnyét,
1: és utána szintén fűszerezzük, és borssal, akár csilivel, vagy friss gyömbérrel, ez is egy ilyen üdítőira. Ismerjük ugye a paradicsom, hideg paradicsom spanyol levest, ugye a gazpacsót, ami szintén ugye egy ilyen sűrű, besűrített paradicsomlé, nyers paradicsomlé. Érdekes, hogy valóban az olaszoknál divatos, és már mi is készítjük a szárított paradicsomot, amit később olívaolajba tudunk tovább eltartani, illetve be tudjuk még olíva, de nem fontos, tehát lehet szárazon is, de ez mondjuk rá egy kicsit rágós, de ha olívaolajba tesszük el utána még, akkor fantasztikus, hogy úgy mondjam, adalék anyagot kapunk akár salátákhoz, akár pizzához, ugye, ha már erről beszélünk, úgyhogy mindenképp fel tudjuk használni mindenféle formában.
0: Kenyér mellé is a
1: természetesen
0: fogyasztható a szárított
1: paradicsom. Hát az olaszoknál például valóban ilyen szárított paradicsom olívaolajba kenyérrel mártogatós, tehát olyan, hogy valóban mind egészséges, tehát nagyon egészséges.
0: Említetted a csatnit, hogy hoztál a receptet.
1: Igen, hát nem csak a csatnira, hanem hoztam még ugye a zakuszkára is, ez egy lengyel, milyen kenő, padlizsán paradicsomos kenő. Ismerjük a bulgároknál, ugye van paradicsomos ajvar is, mint olyan, tehát a paradicsom, paprika, lekvár, mint olyan. Tehát ez a csatni paradicsomhoz 1 kiló paradicsomra van szükségünk, 150 g barna cukorra. Jó, ha barna cukrot használunk, mert azért mégis a karakteresebb ízt ad az ételeknek. Jobb, mint a rafinált, tehát a tisztított fehér cukor. Almaecetet használhatunk hozzá, ez egy deci elég belőle, egy centiméteres friss gyömbért, kevés. Érdekes, hogy nagyon jól sokan használják, nagyon mám is a szegfűszeget a paradicsomhoz, mint olyan, tehát fűszernövény.
0: Jó ízpárosítás?
1: Nagyon jó, például a paradicsomlevest azt mindig úgy készítette, hogy a vörös hagymát megtűzdelte, illetve megszurkotta a fahéjjal, illetve szegfűszeggel, és természetesen ez kifőtt babérlevéllel a paradicsomlében, és fantasztikus íz van. Természetesen cukrot mindig kell hozzátenni, épp a savassága miatt, tehát hogy az kiküszöbölje, tehát azért is van, hogy a ketchupba is teszünk, tehát a főzés során mindenbe teszünk egy kevés cukrot, tehát ide is bekerül a paradicsom mellé a barna cukor, tehát egy deci almaecet, egy kevés gyömbér, ahogy említettem, ízlés szerint tört szegfűszeg, őrölt szegfűszeg, valószínűleg őrölt fahéj, egy kevés csili, aki szereti, enyhén megsózzuk, és lassan az egészet, tehát feldaraboljuk a paradicsomot, és egy órán keresztül főzzük, másfél órán, amíg lekvár sűrűségű nem lesz az egész, utána valóban betöltjük üvegekbe, a száraz dunszba tesszük, az azt jelenti, hogy lezárjuk, fejtetőre állítjuk, és hagyjuk kihűlni, melegbe kihűlni, és utána már használhatjuk az egészet.
0: Mihez használhatjuk fel?
1: Jaj, hát nagyon sok minden, ez a csatnét mondjuk rá, valóban mi mártogatósként akár sajtokhoz, fehér húsokhoz, hidegtálakhoz, bármihez. A csatné az valóban egy ilyen univerzális, hogy mondjam, ízesítőszer. Indiából származik, Indiában is ugye van paradicsom is, tehát készítenek, de ezen kívül...
0: És még egy szó erejéig említetted, szóba került a paradicsom leves. Sok a kedvence, amit egyébként sokféleképpen készítenek, vagy sokféle recepttel találkoztam már, sok elkészítési móddal találkoztam már, sőt az olaszok is kicsit másot csinálják, készítik, mint a magyar konyha. Van-e jó paradicsomleves
1: recepted? Hát én úgy tudom, hogy a magyar konyha, tehát nem tudom ki mihez van, de én például utóbbi időben, amikor a saját paradicsomlevünkből készítem a paradicsom sűrítménnyel, az azt jelenti, hogy ilyen nem olyan sűrű, mint a magyar, mint olyan, ugyanis az rántva van, tehát be van rántva liszttel. Én kihagyom belőle a lisztet, általában ha már ott úgy volna, akkor a friss paradicsomot botmixerrel felturbózom, tehát nem teszek hozzá semmilyen adalékanyagot, mint olyat. Utána a sajttal is gond van, mert ugye nálunk az olcsóbb Aidan típusú sajtokat használják, ami nyúlik, mint a rágógumi, hogy nem mondjak rossz szót, ami teljesen fölösleges, mert az olaszok ugye tudjuk, hogy általában parmezánt használnak hozzá, vagy pecorinót. Én is ezt használok. Nagyon jól lehet társadalítani friss bazsalikommal. Amennyiben nincs bazsalikomunk, én például bazsalikomos pesztót használok az ízesítéshez, mint olyat. És valóban készítek ilyen sajt chipseket, tehát valóban, hogy mondjam, teflon sütő, tehát serpenyőbe ráreszel az ember egy kevés parmezánt, azt hagyjuk teljesen széttolvadni, és utána felkavarjuk, hogy mondjam, elkaparjuk a serpenyőről, és akkor kapunk egy ilyen chip megsült sajt chipset, úgyhogy hasonló módon van, aki rizs tesz bele, tehát valóban rizs leszi, vagy tésztával teszi, úgyhogy ezek sok gyerek ezért, hogy úgy mondjam, a magyar üzemi konyhákon és a iskolai konyhákban nem is nagyon szereti a paradicsomlevest, ezért, mert mondom, nyúlik is benne az a szerencsétlen sajt, éppen minőség, nem éppen a legjobb minőségben, és be van sűrítve, tehát mint olyan. De az olaszoknál kimondottan frissen passzírozott, sok esetben frissen passzírozott, vagy pedig valóban frissen készített. Mi például úgy készítjük akár a paradicsom levet is, a paradicsom pürét is, hogy csak meghámozzuk, bár a barátnőm éppen mondta, hogy ő meg se hámozta, úgyhogy valóban botmixer az mindent elvisz. Van akinek, hogy mondjuk, voltak valaha ugye paradicsom passzírozók, mint olyanok, de nagyon sok, hogy mondjam, mag és héj megy ki a szemétbe, hogy úgy mondjam, tehát az író azt ebben az esetben úgy volna jó, hogyha valóban mindent összepasszíroznánk, mint olyat, és ezt el lehet érni. Tehát most, mikor már van olyan technológiánk, és valóban nem gond, úgyhogy csak át kell forralni, tehát átpasszírozni, akár héjjal, akár héj nélkül, illetve nem kell átpasszírozni, tehát csak, hogy át kell mixelni, tehát turmix géppel, és így felfőzni, ahogy mondom, egy kevés cukorral, néha tehetünk bele egy kevés olajat, olívaolajat is, és valóban betölteni üvegekbe, és ebből a léből tisztán, tehát valóban nem besűrítve semmivel, csak át kell forralni, és valóban tálalni. Úgyhogy sokan azt mondják a olasz levesre, paradicsom levesre, hogy kimondottan híg, mint olyan, de ennek ilyennek kell lenni. De belekerülheti, mi például paradicsomot teszünk majdnem mindenhová, mint olyat, tehát hát például levesekbe egy paradicsom mindig belekerül, mint olyan, tehát akár a, hogy mondjam, tyúklevesbe, marhahúslevesbe, bármibe, tehát íz miatt, mint olyat, utána mondom, még hoztam egy receptet az akuszkára, az akuszka az a lengyeleknél, ugye azért, hogy beleharapni, tehát egy harapnivaló, tehát nem úgy zákuszka, hanem ahogy mi ismerjük a szláv nyelveknél, hogy sütemény, igen, hanem csak beharapunk, tehát zakusznúgy, hogy már kell mondjam. Tehát a úgynevezett lengyel, az akuszka, az pedig padlizsánnal van, már a padlizsánt is nagyon jól lehet társítani az a paradicsommal. Tehát a padlizsánt megszurkáljuk, sütőbe megsütjük, tehát teljesen puhára sütjük, utána kikaparjuk belőle a belső részét. Paradicsomot is enyhén meg dinsztelünk, mint olyat, összekeverjük, összeturmixoljuk, friss petrezselyemzölddel, utóbbi időben nagyon sokan szeretik a koriandert, a friss koriandert, azt is tehetünk bele, kevés szerecsendiót teszünk bele, és összepasszírozzuk, és ezt adjuk, ezt kenhetjük, mint kenőt, akár a pirítósra, akár sült tortillához, akár amúgy a paradicsompüré, illetve a paradicsom nagyon sok mexikói, illetve latin-amerikai, hát természetes is onnan származik, ételnek az alapja, a szószokat adja, mint olyan, de ahogy mondom, valóban nagyon egészséges, mert segíti a vértisztító, mint olyan, sőt még a soványító, tehát a diétás kúráknál is használható, sőt még úgy neve, azt mondják, hogy a karnitin benne aminosav az öregedést is meglassítja, a bőr öregedését is, tehát ezt is használhatjuk. Viszont...
0: Tehát fiatalít, egészséges, sok, sokféle ízzel kombinálható.
1: Igen, és még azért elmondanám, hogy van ilyen is, hogy a zöld paradicsomtól se féljünk, ahogy mondtam, annak ellenére, hogy tartalmazza azt a kevés mérgező anyagot, mert mondom, felhasználás után, tehát hőkezelés után ez eltűnik. Tehát, ahogy említettem, volt egy film, és annak idején amerikai film, ugye a kirántott zöld paradicsomok, én se hittem benne, de van egy olyan típusú paradicsom, mondtam, hogy több tízezer fajta van, amely zölden van beérve, tehát akkor már érett, mikor zöld is, tehát az már nem tartalmaz, és ez ilyen nagy húsú, és vastag, hogy mondjam, vastag szeleteket lehet, mert van ugye a rédús, és van a húsos, mint ilyen. Tehát valóban ezt fel lehet szeletelni, és természetesen ki lehet rántani, tehát paradicsom szeleteket ki lehet rántani, de még egy nagyon érdekes dolgot találtam, ahogy olvastam a paradicsomról, azon kívül, hogy mi is paradicsomot, hogy mondjam, a üvegházunkban termesztünk. A szomszédunk az egy teljes bolond, paradicsombolond, 160 fajtát termel itt Pozsonyban, mi csak 6-ot vagy 7 fajtát, viszont tudom, hogy nagyon sok híresség foglalkozott a paradicsommal. Ha jól tudom, Leonard Cohen például Írországban üvegházat építetett a paradicsomra, és van ilyen, hogy paradicsom piac, ahol a magvakkal valóban, mint a holland a tulipán hagymával. Valóban vannak Oroszországban, azt hiszem, az egyik hagyma király, illetve a hagyma elnézést, paradicsom király, akinek valóban milliónyi magja van, és üzletel vele. És érdekes, hogy 1984-ben még az űrbe is kiküldtek 12 millió magot a Challengeren keresztül, és mikor visszakerült, ugyanis meg akarták tudni, hogy van-e hatása a magvakra az űrben a kisugárzásoknak.
0: És illetve a súlytalanságnak.
1: Igen, gondolom. És visszahozták a magvakat, és több millió gyerek ültette el ezt a 12 millió magvat, hogy az eredményt utána nem olvastam el, hogy hogy volt, de valóban nagyon, hogy mondjam, nagyon jól lehet a paradicsmot termeszteni, mert valóban nem mondom, hogy nem igényes, mert betegségei vannak, de ha kezeli az ember, sőt utóbbi időben az arab országokban óriási paradicsom farmok vannak, ahol például a sivatagban termesztik a paradicsmot, és valóban behozatalra. Tehát valóban érdekes egy gyümölcs-zöldség, hogy úgy mondjam, és valóban egészséges. Úgyhogy nagyon ajánlom, ha lehet, mondom, olyan forrásból szerezzük be. Én például a paradicsmot csak a saját befőzöttet teszem, vagy pedig csak mikor idénye van. Tehát amikor nincsen, tehát októbertől alapjába véve majdnem júniusig nem eszünk paradicsot, mint olyat, mert ahogy
0: mert
1: említettem,
0: akkor az már olyan nagy üzemi módon gyártott paradicsom.
1: Igen, mert más, tehát valóban aki volt kertbe és megszagolta a paradicsmot, beleharapott annak egész, ahogy mondtad, a nyár van benne, mint aranyalmában.
0: Így van. És hát nagyon érdekes története van, és változatos módon felhasználható. Az ember nem gondolná, hogy a paradicsomról is ennyi érdekességet meg lehet tudni, de hát ezt már megszokhattuk Luigitól, hogy mindig hoz érdekes információkat. és hasznos recepteket, illetve tanácsokat. Ezúttal is köszönöm, Kosár Lajos gasztroblogger volt a vendégünk itt a stúdióban.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: ez a közösség folyamatosan fejlődött. Tehát kialakulásakor még csak közösségnek sem tekinthető 1918-19-ben, hiszen nem nagyon kötött semmi össze, csak az, hogy az új államhatárok egy közös államba zártak őket. És aztán el kellett telni éveknek, évtizedeknek, még át keresztül ment azokon a történelmi tapasztalatokon, azokon a megpróbáltatásokon, vagy éppen özrömökön, amelyek összekovácsolták, amelyek kialakították benne az összetartozás érzését.
1: Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogyan élték meg elődeink az első Csehszlovák köztársaság korszakát. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Gyerekfejjel kellett végigélni a szülőfaluja Tardoskád magyar lakosságának csehországi és magyarországi kitelepítését. Mégsem marad benne harag. A 90 éves Méri Margitot köszöntjük a szalagtárban. Valamint emlékezünk a 25 éve elhunyt legendás komáromi pedagógusra, Gáspár Tiborra. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
3: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarok.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Lionel Messi könnyes, valamint Cristiano Ronaldo botrányos válogatott búcsúja, a magyar és a szlovák labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája szereplése, valamint a Manchester City pénzügyi botránya. Ezekkel a témákkal foglalkozunk az előttünk álló órában, hiszen jönnek a foci percek, de előtte még Mezőszállási Márk következik a legfrissebb hírekkel.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Megerősítik a rendőri jelenlétet az iskolák környékén. Legalább 7 meghaltak izraeli támadásokban a gázai övezetben. Többnyire közepesen felhős az ég. Jönnek a részletek. A mai napon megerősítik a rendőri jelenlétet a szlovákiai iskolák környékén, válaszul az elmúlt napok iskolai támadásaira és tragikus eseményeire. A rendőrség egyenruhás és civil ruhás munkatársai fokozottan ellenőrzik az oktatási intézmények közvetlen környezetét. Az intézkedés célja, hogy felmérjék a rendőrség felkészültségét és gyors reagálási képességét az iskolákat érintő esetleges biztonsági kockázatokra. Emellett ellenőrzik a már bevezetett biztonsági intézkedések gyakorlati működését is. A rendőrség szerint a fokozott jelenlét megelőző célt szolgál, és hozzájárul ahhoz, hogy a diákok, a pedagógusok és a szülők nagyobb biztonságban érezzék magukat. Az intézkedést az elmúlt napokban a kelet-szlovákiai Staskovban és Lengyelországban történt iskolai támadások és tragikus események indokolják. Augusztusban éves összehasonlításban 0,2%-kal csökkent az ipari termelés Szlovákiában. A visszaeséshez elsősorban az elektronikai ipar gyengélkedése járult hozzá, amelynek teljesítménye csak nem a felére esett. Az ágazatot az is érinti, hogy a Samsung korábban bejelentette, beszünteti a szlovákiai LCD televíziók gyártását. Az autóipar termelése szintén csökkent, ezt azonban az egyik autógyár kollektív szabadságolásával magyarázzák. A visszaesést részben ellensúlyozta a fémipar, az energiatermelés és a gépipar növekedése. Bár júniusban és júliusban még bővült az ipari termelés, az év első 8 hónapjában összességében 0,3%-os csökkenést mértek. Az OpenAI közlése szerint két Oroszországhoz, illetve Iránhoz köthető befolyásolási műveletet sikerült lelepleznie, amelyekben a résztvevők a ChatGPT-t is felhasználták. Az orosz hálózat elsősorban a latin-amerikai országokban próbálta rontani Ukrajna megítélését, emellett Argentína és Bolívia politikai közéletét is igyekezett befolyásolni. A művelet részeként egy fiktív kutatóintézetet működtettek, amely helyi munkatársakat alkalmazott, akik a beszámolók szerint nem tudták, hogy orosz csoportnak dolgoznak. Az iráni műveletben 7 nyugati újságírónak kiadó hamis profilt használtak hosszabb cikkek terjesztésére. Az OpenAI csak nem 100 ilyen írást azonosított, amelyek mintegy tucatnyi internetes médiumban jelentek meg. A vállalat szerint a műveletek a közösségi oldalak mellett hagyományos médiacsatornákon keresztül is igyekeztek közönséget elérni. Legalább 7 ember, köztük egy gyermek vesztette életét csütörtökön a gázai övezetet ért izraeli támadásokban, közölték a palesztin polgári védelem munkatársai. Az áldozatok közül 6 Gáza város különböző részein haltak meg, 2 ember egy autót érő dróntámadásban, egy másik pedig egy kitelepítettek számára kialakított táborban, egy sátratért csapás következtében vesztette életét. Egy lakóépület bombázásában egy nő és egy gyermek is meghalt. Az izraeli hadsereg közlése szerint 3 áldozat terrorszervezetek tagja volt, a további halálesetekről szóló jelentéseket pedig vizsgálják. A Hamász közben tagadta az izraeli állításokat, amelyek szerint fegyveresei kórházakat használhatnának katonai műveletekre. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezetnél Fábián Bettina és Mihályvári Farkas Viktória is jelölt az év női nyílt vízi úszója címre. Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 17. állomás Szingapúr, ahol a 16. szingapúri nagydíjat rendezik meg. A 62 körös futam vasárnap 14 órakor rajtól.
0: Időjárás.
2: többnyire közepesen felhős az ég. Közép- és Kelet-Szlovákiában helyenként gyenge eső is előfordulhat. Lehűlés várható, a hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északnyugati szél délután fokozatosan mérséklődik.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek. Zöld hull.
2: A D1-es autópályán Lácze után Zsolna felé felborult egy faronköket szállító kamion. Az autópálya ezen az oldalon járhatatlan. Már Ilavánál le kell hajtani, és Ilava, Lácze valamint Belusa érintésével kerülhetnek. Az ellenkező irányban a balesetnél a bal sávot zárták le, ezért ott is késéssel kell számítani. Trafipaxszal számoljanak továbbá Kassán, Csacánál a belváros felé vezető irányban. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

10 óra múlt 10 perccel. Önök a Pátria Rádiót hallgatják, ez itt a pénteki nappali. Ebben az órában a focinak adjuk át az étert. Három aktuális témával foglalkozunk majd, a labdarúgás világából Lencsés Zoltán sportújságíróval, hiszen eseménydús hetek vannak mögöttünk, már ami a focit illeti. Egy legendás korszak végéről beszélgetünk majd, hiszen téma lesz Lionel Messi és Cristiano Ronaldo válogatott búcsúja. A Nemzetek Ligája eredményeit is elemezzük, végül a Manchester City angol klub pénzügyi botrányával is foglalkozunk. Azt követően pedig a színházé lesz a főszerep, hiszen ma este mutatják be a komáromi Jókai Színházban William Shakespeare egyik klasszikusát, a Lír királyt. A hatalom, a családi viszonyok és az öregedés kérdésével foglalkozó örökérvényű királydrámát Roman Polák állított a színpadra. Az évad első komáromi premierjéről, a címszereplő Mokos Attila mellett a társulat két fiatal tagjával, Katona Eszterrel és Balla Barnabással beszélgettem. Ezt az összeállítást 11:45-től hallhatják majd. Tartsanak velünk az előttünk álló szűk két órában is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Véget ért egy megismételhetetlen korszak a labdarúgás világában, hiszen elbúcsúzott a válogatott szerepléstől az elmúlt 20 év két legnagyobb legendája, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo. De míg előbbi egy látványos búcsú meccs keretében, addig utóbbi botránnyal kísérve, bár lehet, hogy ő még azért egyszer visszatér a portugál válogatotthoz, na de mi várható a labdarúgás világában, mi várható a folytatásban majd nélkülük? És mi várható a magyar, illetve a szlovák válogatott házatáján, hiszen előbbi nyögvenyelősen szerzett 7 pontot a Nemzetek Ligája első 4 fordulójában, utóbbi pedig az első helyről várja a folytatást a csoportjában. És milyen hatással lehet a labdarúgás üzleti világára a Manchester City pénzügyi botránya? Ezekkel az aktuális témákkal és kérdésekkel foglalkozunk az előttünk álló percekben Lencsés Zoltán sportújságíróval, aki itt van velünk a vonalban. Szia Zoli!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Kezdjük akkor a két legendával. Valóban véget ért vagy véget érhet egy sporttörténeti korszak Lionel Messi és Cristiano Ronaldo válogatott beli szereplésének befejezésével?
2: Szerintem egyértelműen ők ketten egy különálló szintet képviseltek, és az igazából már az elmúlt egy-két év felhozatalában, vagy akár az aranylabda szavazásban is látszódik, hogy amikor arról beszélünk, hogy ki a legjobb játékos, akkor egyrészt már nem őket említjük, tehát nem azt mondjuk, hogy Messi és Cristiano Ronaldo, másrészt pedig van egy ilyen 4-5-6 játékosból álló elitkör, akiket mind ide sorolunk, viszont nem tudunk közülük egyértelműen egy vagy két ilyen kiemelkedőt mondani, ahogy azt Messi és Ronaldo kapcsán bármikor meg tudtuk tenni az elmúlt 10-12 vagy akár 15 évben.
1: Lionel Messi a idei világbajnoki szereplése miatt sokan ismét aranylabda esélyesként is emlegetik, sőt, sokak szerint megérdemelné az idei díjat, de nem túlzó-e azt állítani, hogy közel 40 évesen, illetve az idei szereplése, vagy a világbajnokságon lejátszott néhány mérkőzése alapján nyerje el idén sokadszor is az aranylabdát?
2: Én úgy gondolom, hogy ez azért valamelyest túlzó kijelentés, tehát ahogy az előbb is céloztam rá, most van 3-4-5 olyan játékos, aki nagyobb esélyekkel indul ezen a szavazáson, és szerintem végső soron közülük fog kikerülni a győztes, és mindezt természetesen nem Messi ellen mondom. Ő egy olyan játékos, akinek a karrierje és a számai, már ő magában azt, ha megnézik, hogy 208 meccs és 126 válogatott gól, ez önmagáért beszél, de szerintem eléggé visszás lenne akár idén megszavazni őt az aranylabda győztesének.
1: Talán idén nem ő volt a világ legjobb labdarúgója, de nem túlzás azt állítani, hogy minden idők legjobb labdarúgója, vagy egyik legjobb labdarúgója, aki most ugye lejátszotta utolsó mérkőzését az argentin válogatottban. Hát óriási népünnepé volt egyrészt Argentínában, és búcsúzás, könnyes búcsú, szép történettel, szép mérkőzéssel, és ha minden igaz, akkor minden idők legnézettebb sporteseményével, hiszen csak ezt az egy mérkőzést, tehát Lionel Messi argentin válogatott beli utolsó mérkőzését a legfrissebb adatok szerint 3,5 milliárd ember nézte. Elképesztő szám.
2: Ez egy egészen elképesztő szám. Azt hiszem, ez is önmagáért beszél, ahogy Messi egész karrierje. Érdekesség nekem ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy ez a Messinek a válogatott beli pályafutása sokáig nem nézett ki ennyire szép történetnek, hiszen emlékszünk, hogy ő az első 4 világbajnokságán az argentinokkal, hát kis túlzással élve nem igazán alkotott maradandót. Tehát az első 4 VB-n ott volt egy ezüstérem, és azon a világbajnokságon ő szerzett is 4 gólt, de egyébként a maradék 3-on ő ott eléggé...
1: Szerzett összesen 2-t a maradék 3-on.
2: Igen, igen, és teljesítmény szempontjából sem volt az egy túl sikerült világbajnokság egyik sem.
1: És le is mondta a válogatottságot, ráadásul abban igen, az időszakban kétszer is.
2: Volt, igen, igen, jó, hogy mondod, volt egy olyan is, igen, és aztán visszatért, és milyen jól tette, hogy visszatért, ugye, mert a 2022-es világbajnokság az elhozta számára ezt az áttörést, ő ott egyrészt 7 gólt és 3 gólpasszt szerzett, másrészt pedig felért a csúcsra, világbajnok lett Argentínával. Ezek után idén jött egy újabb ezüstérem, úgyhogy ez azért, ez az utolsó két világbajnokság, úgy gondolom, hogy eléggé más megvilágításba helyezte ezt a karriert.
1: Igen, és hát tegyük hozzá, hogy a Copa America, ugye, amelyik a dél-amerikai válogatott bajnokság, ugyanabban a rossz időszakban, a 10 évvel ezelőtti időszakban két Copa America döntőt is elveszítettek a világbajnoki döntő mellett, ezután lemondta a válogatottságot, majd a visszatérése után a VB cím mellé sikerült behúzni kettő Copa America győzelmet is, tehát igazából mindent megnyert, amit meg lehetett nyerni, és vajon félisten státuszba emelkedette fel valahova Maradona mellé?
2: Én úgy gondolom, hogy ő már ott van egy jó pár éve, tehát hogy őt alapból úgy kezelik, akár ez a búcsú mérkőzés is megmutatta több apró momentumában, hogy ő mennyire különleges megítélés alá esik az argentin társadalomban. Szóval ez minden szempontból így van, ahogy mondod. Szerintem igazából már csak azért vetül úgymond árnyék az argentin futballra, mert nem tudjuk, hogy mi lesz utána. Tehát különösen az elmúlt néhány év, az elmúlt két világbajnokság eredményei alapján, hát Argentína egyenlő volt Messivel. És most csak egy kicsit sarkítunk, mert a számok ezt mutatják. Idén is azt láttuk, hogy mennyire rádolgozott az egész csapat, és nélküle bizony lesznek ott gondok, hiányoznak az egyéniségek. És hát, hogyha Brazília szenvedett az elmúlt 10-15 évben, hát akkor elég valószínű, hogy Argentínára is hasonló sors vár.
1: Mindeközben ugye a portugál válogatott viszont az utóbbi két hétben a Nemzetek Ligája sorozatban 4 mérkőzéséből 4-et megnyert, úgy, hogy ezek közül csak egy mérkőzésen szerepelt Cristiano Ronaldo, majd botrányokkal kísérve elhagyta a válogatottat. Mi történt pontosan? Kezdjük azzal, és majd utána elemezzük azt is, hogy vajon jót tette a portugál válogatottnak az, hogy Cristiano Ronaldo távozott.
2: Hát kezdjük azzal, hogy ebben a éppen véget ért válogatott terminusban minden válogatott ugyebár 11, illetve 12 nap leforgása alatt játszott 4 mérkőzést, és ez egy igazi erőltetett menet volt minden játékos számára. Így esett meg az, hogy a szövetségi kapitány és Cristiano Ronaldo megegyeztek ezelőtt a terminus előtt, hogy Ronaldo a 4 meccsből 2-n fog játszani.
1: Hiszen ő is már elmúlt 40 éves.
2: Igen, tehát, hogy vannak az embereknek határai. Elég ránézni a magyar válogatottra, ahol csak ketten játszották végig a 4 meccset, tehát, hogy ez nem magától értetődő. Na szóval visszatérve Ronaldóra, ő úgy volt megegyezve, hogy a norvégok és a dánok ellen nem fog játszani, és aztán a mérkőzés napján a norvégok ellen a Jesus, a szövetségi kapitány jelezte neki, hogy 30 percet mégiscsak fog játszani. Ennek megfelelően Ronaldo a fél időben elkezdte a melegítést, és szinte végig melegítette a második fél időt, de végül mégsem állt be, és hát ez gerjesztette fel azt a konfliktust, miután Ronaldo végül elhagyta a válogatott csapatot, elutazott, és aztán elkezdődött egy kicsit ilyen adok-kapok jellegű üzengetés, amely során kiderültek további részletek is, és hát én úgy gondolom, hogy végső soron ebben a történetben bármilyen meglepő is, Jesus a hunyó, tehát nyilván az egész közvéleményen azt tapasztaltam, hogy úgy állt hozzá ehhez a konfliktushoz, hogy biztosan Ronaldo a bűnös, mert hát ismerjük Ronaldónak az egóját, ismerjük Ronaldónak a azt lehet mondani narcizmusát, de ahogy kiderültek a részletek, és ahogy kiderült az, hogy a szövetségi kapitány volt az, aki nem tartotta be az ígéretét, hát ezek után egy kicsit más megvilágítás alá került ez a dolog,
1: Na de a szövetségi kapitánynak joga van dönteni, hogy kit játszhat és kit nem. Ugye itt a háttérinformáció az, hogy állítólag ők ezután a mérkőzés után leültek megbeszélni egymással a dolgokat szemtől szemben, és Cristiano Ronaldo, vagy Ronaldóék, mint az ő és mögötte álló csapat, egy szöveget, vagy egy listát adott a szövetségi kapitánynak azokkal a pontokkal, amiket a szövetségi kapitánynak majd el kell mondani a sajtótájékoztatón, és hát ott olyan kifejezések szerepeltek, mint hogy hibát követtem el, Ronaldot becsap,

0: Sokszor előfordul a pályaszélén látni, melegíteni játékosokat, akiket mégsem cserélnek be.
1: De itt most konkrétan elhangzott egy ígéret, szóval úgy gondolom, hogy ebből a szempontból, és főleg Ronaldo személyét és karrierjét figyelembe véve, itt azért belefért volna egy bocsánatkérés. Semmiképpen sem ilyen hosszú magyarázkodás, mint amiket te említettél, hogy mik szerepeltek azon a bizonyos papíron, de egy olyan jellegű mondat, hogy igen, Ronaldónak azt mondtam, hogy játszani fog, és aztán mégsem cseréltem be, és ezért elnézést kérek. Szerintem azért ennyi belefért volna.
0: Mi várható a folytatásban, hiszen Ronaldo otthatta a válogatottat, és azt mondta, hogy amíg Jorge Jesus a szövetségi kapitány, addig ő nem hajlandó a válogatottban szerepelni.
1: Így van, jelen pillanatban ott tartunk, hogy ez a történet véget ért, viszont talán mégsem tartósan, tehát ez nem egy végleges ítélet. Én alapvetően úgy gondolom, hogyha Jesus vagy akár Ronaldo egy picit megenyhül, vagy hogyha történik egy gesztus, történik egy lépés az egyik irányból a másik felé, akkor Ronaldo még az aktuális szövetségi kapitány munkássága alatt is visszatér a portugál válogatotthoz. Abban nagyjából 100%-ig biztosak lehetünk, hogy ez nem egy végleges döntés.
0: Hát én úgy gondolom, hogy azért egy olyan kaliberű legenda, mint Cristiano Ronaldo, ennél szebb búcsút érdemelni a válogatottól, hasonlót, mint amilyet Lionel Messi megkapott Argentínában. És hát 41 éves már, nem sok esélye lesz már játszani, vagy sokat játszani a válogatottban. Ő már csak ilyen csere lesz, mint ahogy már most is a Nemzetek Ligája 4 mérkőzésére eredetileg előre is betervezték, hogy inkább majd cserejátékosként segítheti a válogatott teljesítményét?
1: Igen, én ezt elég valószínűnek tartom. Másrészt kérdés, hogy ezt mennyire bírja majd el az egója. Előttünk van 2 mérkőzés ugye novemberben, aztán jövőre jönnek az EB-selejtezők, és aztán jön egy torna. Hát kérdéses, minimum kérdéses, hogy ezt még végig tudná-e vinni Ronaldo.
0: Hát a 2008-as Európa-bajnokságon már 43 éves lesz, ha jól számolom.
1: Bizony, szóval azért felmerülnek ezzel kapcsolatban kérdések. Ő szerintem, hogyha ő döntene, akkor ő még ott lesz a következő Európa-bajnokságon is. És visszatérve a csere kérdésedre, szerintem az előző portugál szövetségi kapitány Roberto Martínez egyszerűen túljátszatta Ronaldót, és valamiért úgy ítélte meg, hogy ez az egész válogatott még mindig úgy a legjobb, hogyha Ronaldóra épül, hogyha Ronaldót célozza meg minden csapattárs, és ez szerintem az idei világbajnokságon látványosan kiütközött, hogy egy nem megfelelő hozzáállás, hogy ez egy hibás megközelítés volt Roberto Martínez részéről, és ezzel Jesus nyilvánvalóan szerintem már most kijelenthetjük, hogy szakított. A portugálok 4-ből 4 meccset megnyertek, tehát ez őt igazolja, de ahogy mondod, ennek ellenére Ronaldót nem lehet így elmeszelni, és szerintem még van valami fajta jövője a portugál válogatottban, és ideális esetben szerintem az a szép búcsú mérkőzés is össze fog majd jönni.
0: Alapvetően ugye a Nemzetek Ligája, ami most kezdődött, ezt a sorozatot sokáig nem vették komolyan a válogatottak. Most már komolyabban veszik ezt a mini tornát, hiszen gyakorlatilag itt a világbajnokság óta először mérték újra össze erejüket az európai válogatottak, a legjobbak, nem csak a legjobbak, hanem minden európai válogatott, és ezekből a reakciókból, illetve a többi történetből, ami az elmúlt 2 hétben történt, és majd mi fogunk róla beszélgetni, úgy tűnik, hogy a Nemzetek Ligáját már komolyabban veszik, illetve kérdezem, komolyabban veszik, mint a korábbi években?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, és ennek elsősorban azért van jelentősége, mert ugye közvetett módon ki lehet jutni az Európa-bajnokságra is egy Nemzetek Ligája szereplésen keresztül, tehát úgymond egy jó Nemzetek Ligája szereplés az mentő övet dob azoknak a csapatoknak, amelyek a klasszikus EB-selejtező során nem jutnak ki egy Európa-bajnokságra. Szerintem itt arról van szó, hogy az UEFA annyiszor hangsúlyozta, hogy szeretné, hogyha ezekben az üres terminusokban tétmérkőzések legyenek, és hogy ezért megalkotják.

0: megtartja a Nemzetek Ligáját. Ezt olyan sokszor hangsúlyozta az UEFA, hogy ezt már ez így beépült a köztudatba, és elhitték a válogatottak is. Pedig igazából, ha mélyebben belegondolunk, és belenézünk ebbe a Nemzetek Ligájába, ezek igazából továbbra is felkészülési mérkőzések, tehát nem múlik olyan sok rajtuk, hiszen ahogy említettem, csak közvetett módon segíti az EB-re való kijutást. Így igazából bátran használják a nagyobb csapatok kísérletezgetésre, ezt azt hiszem, hogy fordulóról fordulóra, meccsről meccsre tapasztalhatjuk. A kisebb válogatottak talán még komolyabban veszik, hiszen elsősorban rájuk érvényes ez a mentőöves kapcsolódás, tehát az ő számukra reálisabb, mint mondjuk Magyarország vagy Szlovákia. Az ő szempontjukból reálisabb az, hogy a Nemzetek Ligája az segítséget nyújthat egy tornára való kijutásban.
1: És ha már a magyar, illetve a szlovák válogatott, ugye a magyar válogatott, illetve mindkét válogatott 4-4 mérkőzést játszott le, de az első két mérkőzésen a magyar válogatott csupán egy pontot szerzett meglepetésre, és hát ez elég kiábrándító kezdet volt, majd aztán sikerült két győzelemmel zárni az utolsó két mérkőzést. Na de úgy tűnt akkoriban az első két mérkőzés után, hogy mintha picit rezegne a léc Marco Rossi szövetségi kapitány alatt. Te így érezted, vagy te is így érezted?
0: Azt, hogy esetleg Rossi állása veszélybe került volna, én azt bevallom, hogy egy pillanatig sem éreztem. Az tény, hogy ezen az első két mérkőzésen, tehát először ugye Ukrajna ellen, aztán pedig Észak-Írországban a csapat minden szempontból hát alulmúlta a várakozásokat. Nem volt ez egy jó élvezhető játék, támadás nagyon akadozott, és aztán mégis történt valami, és a másik két mérkőzést sikerült megnyerni. Ugye Grúziát egy kifejezetten jó teljesítménnyel sikerült 1-0-ra megverni, az ukrán-magyar, amit nagyszombatban játszottak, az pedig egy ilyen nagyon harcos mérkőzés volt, ami alakulhatott volna másképp is, de mégis behúzta a magyar válogatott. Szóval nagyon rövid idő alatt szerintem sikerült talpra állni, sikerült megemészteni a kulcsjátékosoknak a hiányát, és ez mindenképpen egy pozitív hír, akár a novemberi selejtezők előtt, akár a hosszabb távon, ha gondolkodunk a magyar válogatottról. Úgyhogy azt lehet mondani így összefoglalva, hogy egy nagyon rossz kezdésből lett egy nagyon ígéretes befejezés.
1: Na de miért lehet az, hogy a korábbi Nemzeti Ligája sorozatokban, amikor még az A divízióban a legjobbak között játszott a magyar válogatott, akkor könnyebben tudott jó eredményt elérni, meglepetést okozni, és állandó visszatérő probléma, hogy a kisebb vagy a magyar válogatottal egy szinten lévő csapatok ellen pedig szenvednek?
0: Igazából erre azt lehet mondani, hogy ismerünk akár a legalacsonyabb szinten, akár ilyen faluk közötti szinten is ismerünk olyan csapatokat, amelyek elsősorban a legerősebb ellenfelekkel szemben tudnak jól játszani. Tehát, hogy fel tudják magukat szívni a nagy esélyesek, a komoly játékerőt képviselő csapatok ellen. Hát az elmúlt évek valahogy azt sugallták, hogy Magyarország is ezek közé a csapatok közé tartozik. Nyilván nem teljesen igaz, hiszen önmagáért beszél most a B divíziós szereplés, ahol 4 meccs után van 7 pontja a csapatnak, ami mégiscsak egy átlagon felüli, egy jó mérlegnek számít. De ahogy mondod, voltak azok az emlékezetes áligás meccsek, Németország, Anglia ellen, Hollandia ellen sikerült döntetlenezni. Tehát ott tényleg rengeteg elit csapat ellen sikerült nagyon szép eredményt elérni. Ahhoz képest most ez a B-liga, vagy ahogy sokan mondják, B-ligás szenvedés, ez egy újfajta élmény, de hát nem tarthat minden örökké.
1: Na de nem ide valójában, nem ide tartozik a magyar válogatott?
0: Én úgy gondolom, hogy de. Magyarország a B-divízióba tartozik egyértelműen. Most jelenállás szerint jó esélye van a visszakerülésre.
1: Tehát mi kell ahhoz, hogy visszajusson az A divízióba az utolsó két mérkőzésen?
0: Hát nyilván olyan részletes matekban nem mennék bele, de elméletileg a 4 ponttal az már teljesen reális, hogy elég legyen a 4 pont, és az A divízió a következő Nemzetek Ligája kiírásban egy kicsit kibővül, azt lehet mondani, hogy lesz 3-6 csapatos csoport, tehát megnő a létszám, másfajta formátum lesz, mindenki mindenki ellen csak egyszer fog játszani, tehát lesznek ilyen változások, ami megint csak majd máshogy hathat a magyar válogatottra, amennyiben feljut. De én úgy gondolom, hogy Magyarország jelen pillanatban egy ilyen erős B-divíziós csapatnak tekinthető a játék erejét tekintve.
1: És akkor a szlovák válogatottra térjünk rá, amely ugye a C-ligában, illetve a C-divízióban jelenleg vezeti a csoportját. És akkor itt is megkérdezem a nagy kérdést. A szlovák válogatott a C-divízióba való, vagy megérdemelné a B-ligát?
0: Én úgy gondolom, hogy a szlovák válogatott is a B-divízióba való. Láthatjuk az eddigi eredmények alapján, hogy igaz, becsúszott egy döntetlen Feröeren, ami azt lehet mondani, hogy egy kicsit kínos is a maga módján, viszont a többi eredmény és a mutatott játék alapján nyilvánvaló, hogy Szlovákia kiemelkedik abból a csoportból, és kiemelkedik a C-divízióból. Ők is sokkal inkább a B-divízióhoz illenek jobban, és a számítások szerint ők már ilyen 99%-os bizonyossággal fel is jutnak.
1: Tehát kényelmesen várhatják a folytatást?
0: Így van, novemberben lesz még 2 mérkőzés nekik is, és Vladimir Weiss szövetségi kapitány akár még ilyen kísérletezgetésekre is használhatja ezt a 2 meccset.
1: Csak nehogy aztán a kísérletezés közben elbukjanak ezek az esélyek. Ki kell játszanak az utolsó 2 fordulóban, a magyarok, illetve a szlovákok?
0: Ami a szlovákokat illeti, ugye ők már 2-szer játszottak Moldovával, de lesz egy visszavágójuk Feröerrel és Kazasztánnal. Ez egy olyan csoport, ahol igazából mindenki verhető szlovák szempontból. A magyarok pedig ugye előbb elutaznak Grúziába, és a zárásképp pedig az északírek jönnek a Puskás arénába. Tehát itt is említettük ezt a 4 pont szükségességét, és teljesen reális így ránézve erre a 2 mérkőzésre, hogy ez meg fog történni.
1: És hogy akkor még a Nemzetek Ligája A-divíziójáról is egy kicsit beszéljünk, a nagyokról úgymond. Hogyan értékeled a nagy csapatok teljesítményét? Ugye Portugáliáról már beszéltünk, hogy behúzta minden 4 meccset, de Spanyolország is gyakorlatilag ott folytatta, ahol a VB cím megnyerése során abbahagyta, tehát félelmetes teljesítménnyel. Zinedine Zidane, a franciák legendája, bemutatkozott a francia válogatott kispadján, jobb eredménnyel, Jürgen Klopp a német kispadon pedig hát fele más eredményekkel.
0: Jó, akkor először talán a spanyolokat említeném meg, ugye azt mondtad, hogy ők bekezdtek, és 4-ből 4 győzelem, és ott folytatják, ahol abbahagyták. Én úgy gondolom, hogy Spanyolország még nagyon sokáig ott fogja folytatni, ahol az idei világbajnokságon abba hagyta, mert minden szempontból egy tökéletesen összerakott csapatról van szó, amely pontosan tudja, hogy mit akar játszani. Mint láthatjuk, az A-ligában is sorra nyeri a mérkőzéseket, tehát abszolút ott van az elitben. Ugyanez igaz Portugáliára, ugyanez igaz Franciaországra, amely szintén nagyon meggyőzően szerepel egy nem könnyű csoportban. Tehát tegyük hozzá, hogy a franciák ott a belgákkal, az olaszokkal és a törökökkel, ez azért nem egy sima 6 győzelem, akárhogyan is nézzük. Volt is ott már egy döntetlenjük, szóval nem hibátlanok, Olaszország ellen 1-1 játszottak csak a franciák. Viszont úgy gondolom, hogy a spanyolok mellett ők a másik nagy európai válogatott.
1: Hát Zidannak viszont régi álma is teljesült, hogy ott lehet a válogatott kispadján.
0: Szerintem ő abban a pillanatban, hogy távozott a Real Madridtól, már sejteni lehetett, vagy fogalmazunk úgy, hogy már benne volt a levegőben, hogy ő egy szép napon majd a francia válogatott szövetségi kapitánya lesz. A Real Madriddal voltak kiemelkedő eredményei, meglátjuk, hogy ezután a jó kezdés után ugyanezt el tudja érni a francia válogatottal, szerintem minden esélye megvan rá.
1: Kellett a vérfrissítés a kispadon, mármint a szövetségi kapitányt illetően, de Deschamps után? Ő elég sokáig ott ült a kispadon.
0: Igen, én úgy gondolom, hogy mindenképp. Tehát, hogy Deschamps ott 2 világbajnokságot, 2 Európa-bajnokságot levezényelt a kispadon, és nyilván voltak nagy eredményei, tehát hogy Deschamps nem nem lehet azt mondani, hogy bukott edzőként távozik, az semmiképp se, viszont ennek ellenére Zidane, hát meglátjuk majd az első nagy tornán, de szerintem majd hoz valami pluszt ebbe a francia válogatottba.
1: És Jürgen Klopp a németeknél?
0: Na ez már egy sokkal keményebb dió, mert a német válogatott akárhogyan is nézzük, szerintem egy krízisben van, és jelentősebb újjáépítésre szorul, hogy Klopp a megfelelő ember, ezzel kapcsolatban megint csak azt tudom mondani, mint Zidane esetében, tehát egy olyan szakember irányítja a csapatot, amely klub szinten már letette a névjegyét, és most kiderül, hogy mennyire passzol hozzá egy válogatottnak az irányítása. Talán úgy tudnám összefoglalni, hogy a német válogatottól nem szabad csodákat várni, semmilyen nagy tornán a közeljövőben nem tartozik majd a nagy esélyesek közé.
1: De ez miért lehet, hiszen a német Bundesliga magas színvonalú, és tele van egyénileg jó játékosokkal a német válogatott?
0: Egyénileg jó játékosok, na igen, ez az, amit sokan kifogásolnak, hogy mondjuk Kroos volt az utolsó ilyen nagy egyéniség, akivel a német válogatott rendelkezett. Lehet ezen vitatkozni, hogy most például Wirtz vagy Havertz, akik a legfontosabb játékosok támadásban, hogy ők mennyire számítanak egyéniségnek, hiszen nyilvánvalóan megvan a maguk minősége, és egy kimagasló játékosokról van szó, csak éppen nem érezzük bennük még ezt a klasszis faktort, és talán itt van a kulcs, hogyha azt mondjuk, hogy világ klasszis, akkor olyat megkockáztatom, hogy nem találunk a német válogatottban.
1: Na jó, térjünk akkor át az angol focira, hiszen az elmúlt hetekben a Nemzetek Ligája mérkőzések mellett, Lionel Messi búcsúja mellett történt egy fontos esemény, mégpedig a hírek szerint súlyos pénzügyi szabálysértések miatt marasztalta el egy független bizottság az angol Manchester City labdarúgó klubot. Ugyanis kiderült, hogy éveken át mesterségesen növelte a klub a bevételeit, és kisebbnek tüntette fel a kiadásait, és ennek köszönhetően jelentősen több pénzt költhetett a riválisainál a játékos piacon. Na de hogyan működött ez a rendszer egészen pontosan? Kezdjük az alapokkal, hogy egyáltalán az angol bajnokságban, a Premier League-ben miért és hogyan van szabályozva, hogy mennyit költhet egy klub a játékosokra?
0: Ez többféleképp magyarázható szerintem. Hát egyrészt ugye itt van a végtelenül mély pénztárca problémája. Tehát ez banálisan hangzik, de hogy egy milliárdos egyszerűen ne költsön annyit, amennyit csak akar. Szükség van bizonyos fékekre, szükség van bizonyos ellensúlyokra, amelyek úgymond kordában tartanak egy csapatot. Tehát egyrészt ez az egyik fő oka a szabályzatnak. A másik szerintem pedig a csőd megelőzése, vagy az adósságok megelőzése, hiszen jól tudjuk, hogy például a 90-es, 2000-es években nagyon gyakran, nagyon sok csapat esetében előfordult, hogy elértek valamilyen nagy kiugró eredményt, mondjuk bejutottak egy bajnokok ligájába, és egy évvel később pedig elindultak lefelé a lejtőn, mert adósságaik voltak, olyan is előfordult, hogy csődbe ment egy klub, és ezáltal a szabályrendszer által ezek a dolgok, ezek sokkal könnyebben megelőzhetők, hiszen kordában van tartva a költekezés, a költségvetés is.
1: Tehát sikeres klubok azért menhettek csődbe, mert egy adott siker után, ha nem volt biztos pénzügyi háttér, akkor általában túlköltekeztek? Túl sok pénzt költöttek játékosokra a sikernek
0: pontosan
1: köszönhetően?
0: Most nem fogunk nyilván konkrét példákról beszélni, de volt olyan, hogy egy extravagáns klubigazgató, vagy egy klubelnök az úgy döntött, hogy akkor itt most öntsük bele a pénzt a klubba, és aztán ez hosszabb távon nyilván nem volt kifizetődő, és problémákat okozott. Ezért mondom, hogy ennek a szabályrendszernek, ennek többféle olvasata, többféle vonzata van, tehát van egy ilyen jótékony megelőző hatása is, meg természetesen van egy ilyen kiegyensúlyozottságért felelős olvasata is, tehát hogy senki se tegyen szert túl nagy előnyre, senki se kerüljön túl nagy hátrányba, holott, és ezt jegyezzük meg, mert ez mindenképp fontos az egész probléma megértésénél, hogy egy nagyobb költségvetéssel rendelkező, nagyobb bevételekre szert tevő klub az igenis többet költhet a piacon, mint egy kisebb klub. Tehát, hogy van egy kicsit ilyen saját magát generáló jelenség ebben az egészben, hogy a nagyobb csapatnak nagyobb a költségvetése, és többet megengedhet magának, mint mondjuk egy kisebb.
1: Ezzel szemben mit csinált a Manchester City egészen pontosan? Mi volt a pénzügyi trükközés lényege? Itt ugye nagyjából a hírekből az jött, hogy többnek tüntették fel a bevételeiket, hogy több pénzt költhessenek a játékos piacon, de ezt hogy tudták megtenni?
0: Igen, itt a felvezetődben már nagyon szépen igazából felvázoltad tömören, hogy miről is van szó. Itt a BBC gyűjtötte össze ezeket a állítólag 115 pontot, amiben a Manchester City bűnösnek találták, és ebből több mint a fele kapcsolódik olyan jellegű gondokhoz, amiket te említettél. Tehát 14 pontban volt a City bűnös, a játékos edzők és játékos és edzői fizetések kifizetése kapcsán, tehát hogy nem valós elszámolás történt. Ugyanígy pontatlanul szolgáltatta be a pénzügyi adatokat, tehát azokat az adatokat, amiket mondjuk egy szponzortól kapott a klub, ők azt egy nem valós számmal könyvelték el, hogy ezáltal mondjuk több fizetést adhassanak bizonyos játékosoknak, több pénzért igazolhassanak bizonyos játékosokat.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy a szponzori pénzek valójában kevesebb szponzori pénzt kaptak, mint amennyit ők az éves költségvetésben hivatalosan feltüntettek?
0: Ők kevesebb szponzori, fogalmazunk így, hogy a bevételeket ők magasabb összegekkel számolták el, mint az a valóság.
1: Hogy többet költhessenek, de ez azt jelenti, hogy honnan jött a pénz? Akkor a klub tulajdonostól jött a pénz, és
0: igen,
1: nem a szponzoroktól?
0: Igen, és itt van az egésznek a kulcsa. Ugye Mansour Sheikh, aki átvette a Manchester City irányítását 2008-2009 környékén, itt a saját cégeiről van szó. Tehát ezek olyan cégek, amik valójában Mansour Sheikhhez tartoztak, nem valamilyen külsős, teljesen véletlenszerű cégekről van szó, hanem Mansour Sheikh tudatosan torzította el ezeket az adatokat, hogy ezáltal előnyre tegyen szert a többi csapattal szemben.
1: Miért olyan nagy dolog ez? Miért lehet ennek óriási hatása a labdarúgás üzletpolitikájára, gazdaságára, vagy egyébként a pályán nyújtott teljesítményre?
0: Ez leginkább azzal lehet megértetni, hogy most, hogy ez az ügy kiderült, akkor rengeteg klub, tehát egyéb angol klub, az már is elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan perelje a Manchester City-t, hogy hogyan szerezzen kártérítést. Hiszen, ha belegondolunk, azáltal, hogy a City ezekre az előnyökre szert tett, ezáltal mások károsultak. És például egy adott szezonban, amikor a Manchester City bajnok volt, és ott mondjuk a ötödik helyezett csapat az éppen, hogy lecsúszott a bajnokok ligájáról, az igenis mondhatja azt, hogy hát ez a Citynek köszönhető, mert a City olyan nagy előre tett szert, hogyha az a előny nincs neki, akkor lehet, hogy ő végez a negyedik helyen, és ezáltal bajnokok ligájában indul, és ezáltal több 10 millió plusz eurót tud majd megszerezni. Tehát, hogy itt nagyon sokan hirtelen már úgymond kétségbe esetten üvöltöznek a médiában, hogy ők meglettek károsítva, még a kieső csapatok is, tehát még ők is magukénak érzik ezt a problémát. Most hirtelen nem tudom, hogy a Brentford vagy a Bradford igazgatója nyilatkozott egy ilyet egy ponton, hogy amikor kiesett a csapata, hogy hát ők is kárvallottak. Tehát, hogy rájuk is hatással volt a Manchester Citynek ez a ügyeskedése.
1: Ez az ügyeskedés egyébként számokban tudjuk, hogy mennyit jelent? Tehát, hogy ők mennyivel több pénzt költhettek a játékos piacon a pénzügyi manipuláció vagy machinációnak köszönhetően? Tehát, hogy mekkora az az előny, amit ők szerezni tudtak?
0: Nem, én kifejezetten kerestem erre vonatkozó forrásokat, de nem kerültek ki számok, illetve hogyha kerültek ki is számok, azok egyáltalán nem megerősítettek, szóval...
1: De nagyságrendileg itt hány millióról beszélünk?
0: Hűha! Ez szintén csak ilyen találgatás, de én láttam már ilyen 100 milliós nagyságrendű tippet is erre, de hangsúlyozom, hogy ezek továbbra sem megerősített számok.
1: Milyen hatás, milyen hatása lehet egyébként ennek az ügynek a labdarúgás jövőjére?
0: Na igen, az biztos, hogy a Premier League-re egyáltalán nincs jó hatással, bár egy felmentő erejű dolog lehet, hogy a vádpontok között van 35 olyan pont, amelyben azzal vádolják a Cityt, hogy nem működött együtt az ellenőrző szervekkel. Tehát, hogy ők igazából megvezették a vezetőséget is, vagy eltitkolták ezeket az adatokat, megpróbálták eltitkolni. Ez is a vádpontok között szerepel. Szóval ez valamelyest úgymond felmentheti a Premier League vezetőségét. Viszont hosszú távon elsősorban azért is érdekes, hogy miféle büntetést alkalmaznak majd a Manchester City ellen. José Mourinho nyilatkozta tegnap este, hogy szerinte ő 80 éves lesz, mire ebben az ügyben ítélet születik, és hát van rá esély, de reméljük, hogy nem lesz igaza. A közelmúltban voltak hasonló esetek, még ezt említsük meg szerintem mindenképp. Az Evertontól és a Nottinghamtől is vontak le 6, illetve 4 pontot, de ők csak 1, illetve 2 pontban voltak bűnösök. Na most, ha kicsit számolgatunk...
1: Tehát ez azt jelenti, hogy más klub is már csinált hasonló machinációt a pénzügyi kimutatásaival kapcsolatban? Tehát a kicsit
0: igen,
1: is csinálják a kisebb klubok?
0: Ezek szerint csinálják, mert az Everton és a Nottingham esetében ezek jogerős ítéletek voltak, tehát tőlük már levonásra került, azt hiszem 2 éve, illetve 3 éve ez a pontmennyiség. De figyelembe véve, hogy ezek 1, illetve 2 vétségek voltak, míg a Manchester City esetében 114-ről beszélünk, ezért nagyon súlyos büntetések is kilátásban vannak.
1: Nekem ez nem olyannak tűnik egyébként, mintha ez ilyen mint a dopping, tehát hogy mindenki csinálja, csak az a kérdés, hogy ki milyen igen, mennyiségben, igen. Ki milyen doppingot használ, mert gyakorlatilag ez pénzügyi dopping, és az a kérdés, hogy ki bukik le, vagy ki nem.
0: Pontosan. És most már tényleg csak arra fókuszál a világ, hogy mi lesz a folytatás, hogy milyen pénzbüntetésre vagy egyéb büntetésre számíthat a City. Az nagyjából konszenzus már jogászok által is, hogy a Manchester City ezt a vétséget nem fogja megúszni pénzbírsággal. Tehát a legoptimistább forgatókönyv szerint is pontlevonás lesz, de benne van a lehetőségek között a másodosztályba sorolás is, vagy a bajnoki címek is bajnoki címeknek az elvétele.
1: Tehát ez majd utólagosan elvehetik tőle akár a bajnoki címet is ezek szerint.
0: Igen, utólag elvehetik, bár úgy gondolom, hogy ez azért egy eléggé visszás dolog, és ez lenne az utolsó büntetés, amit alkalmaznék, tehát hogy inkább sorolják vissza őket 2-3 osztálynyival lejjebbre, de ez olyan, már csak a kedvezményezett más csapatok szempontjából is egy kicsit fura, hogy második helyről hirtelen első lesz egy csapat, és utólag megkapja a bajnoki címet, az egyszerűen nem az igazi.
1: Meglátjuk, mi lesz a folytatásban. Pénzügyi machinációk, ügyeskedések, illetve válogatottbeli szereplések, drámák, legendák búcsúzása volt a téma az elmúlt percekben, a foci percekben. Az utóbbi bő, illetve szűk egy órában Lencsés Zoltán sportújságíróval beszélgettünk a labdarúgás világában az elmúlt hetek során történt legérdekesebb és legizgalmasabb eseményekről. Zoli, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogy válaszoltál a kérdéseinkre.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.

0: ez a közösség folyamatosan fejlődött. Tehát kialakulás akkor még csak közösségnek sem tekinthető 1918-19-ben, hiszen nem nagyon kötött őt semmi össze, csak az, hogy az új államhatárok egy közös államba zárták őket. És aztán el kellett telni éveknek, évtizedeknek, még át keresztül ment azokon a történelmi tapasztalatokon, azokon a megpróbáltatásokon, vagy éppen özrömökön, amelyek összekovácsolták, amelyek kialakították benne az összetartozás érzését.
1: Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogyan élték meg elődeink az első csehszlovák köztársaság korszakát. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Gyerekfejjel kellett végigélnie szülőfaluja Tardoskád magyar lakosságának csehországi és magyarországi kitelepítését. Mégsem marad benne harag. A 90 éves Méri Margitot köszöntjük a szalagtárban. Valamint emlékezünk a 25 éve elhunyt legendás komáromi pedagógusra, Gáspár Tiborra. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: William Shakespeare művei mindig aktuálisak, nem véletlen, hogy máig műsorra tűzik a színházak, így tett a komáromi Jókai Színház is, melynek idei első premierjén a Lír király című dráma kerül bemutatásra. Erről a darabról beszélgetünk műsorunk utolsó órájában, de előtte még jöjjenek a legfrissebb hírek, Mezőszállási Márkot hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Augusztusban ismét csökkent a szlovák ipari termelés. Legalább heten meghaltak izraeli támadásokban a gázai övezetben. Többnyire közepesen felhős az ég. Jönnek a részletek. Hivatali hatalommal való visszaélés miatt indult eljárás a kassai idegenrendészeti osztályvezetője ellen. A belügyi felügyelőség szerint a rendőrtiszt legalább 6 esetben jogtalanul intézhetett állandó tartózkodási engedélyt szíriai és kínai állampolgároknak, akik nem feleltek meg a törvényi feltételeknek. Emellett nem kezdeményezte egy kanadai állampolgár kiutasítását annak ellenére, hogy erre jogalapja lett volna. A gyanúsítottra 2-5 év szabadságvesztés várhat. Augusztusban éves összehasonlításban 0,2%-kal csökkent az ipari termelés Szlovákiában. A visszaeséshez elsősorban az elektronikai ipar gyengélkedése járult hozzá, amelynek teljesítménye csaknem a felére esett. Az ágazatot az is érinti, hogy a Samsung korábban bejelentette, beszünteti a szlovákiai LCD televíziók gyártását. Az autóipar termelése szintén csökkent, ezt azonban az egyik autógyár kollektív szabadságolásával magyarázzák. A visszaesést részben ellensúlyozta a fémipar, az energiatermelés és a gépipar növekedése. Bár júniusban és júliusban még bővült az ipari termelés, az év első 8 hónapjában összességében 0,3%-os csökkenést mértek. Az OpenAI közlése szerint 2 Oroszországhoz, illetve Iránhoz köthető befolyásolási műveletet sikerült lelepleznie, amelyekben a résztvevők a ChatGPT-t is felhasználták. Az orosz hálózat elsősorban latin-amerikai országokban próbálta rontani Ukrajna megítélését, emellett Argentína és Bolívia politikai közéletét is igyekezett befolyásolni. A művelet részeként egy fiktív kutatóintézetet működtettek, amely helyi munkatársakat alkalmazott, akik a beszámolók szerint nem tudták, hogy orosz csoportnak dolgoznak. Az iráni műveletben 7 nyugati újságírónak kiadó hamis profilt használtak hosszabb cikkek terjesztésére. Az OpenAI csak nem 100 ilyen írást azonosított, amelyek mintegy tucatnyi internetes médiumban jelentek meg. A vállalat szerint a műveletek a közösségi oldalak mellett hagyományos médiacsatornákon keresztül is igyekeztek közönséget elérni. Nem sikerült parlamenti mandátumot szerezni Zach Polanskinak, a brit zöld párt vezetőjének a londoni Holborn és St. Pancras választókerületben tartott időközi választáson. A politikus a második helyen végzett a munkáspárt jelöltje Sagal Abdivalik mögött, aki a szavazatok 45%-át szerezte meg, míg Polanski a voksok körülbelül 1/3-át kapta. A választást azután tartották, hogy Keir Starmer korábbi brit miniszterelnök lemondott parlamenti mandátumáról. Polanski a vereség ellenére megerősítette, hogy a párt élén marad. A zöldek csalódottak az eredmény miatt, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy jelentősen növelték támogatottságukat a hagyományosan munkáspárti körzetben. Kampányukban többek között a klímaváltozás, a lakhatási költségek és a palesztinok helyzete kapott hangsúlyt. Legalább 7 ember, köztük egy gyermek vesztette életét tegnap a gázai övezetet ért izraeli támadásokban, közölték a palesztin polgári védelem munkatársai. Az áldozatok közül 6 Gáza város különböző részein haltak meg, 2 ember egy autót ért dróntámadásban, egy másik pedig egy kitelepítettek számára kialakított táborban, egy sátrat ért csapás következtében vesztette életét. Egy lakóépület bombázásában egy nő és egy gyermek is meghalt. Az izraeli hadsereg közlése szerint 3 áldozat terrorszervezetek tagja volt, a további halálesetekről szóló jelentéseket pedig vizsgálják. A Hamász közben tagadta az izraeli állításokat, amelyek szerint fegyveresei kórházakat használhatnának katonai műveletekre. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezetnél Fábián Bettina és Mihályvári Farkas Viktória is jelölt az év női nyílt vízi úszója címre. Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 17. állomás Szingapúr, ahol a 16. szingapúri nagydíjat rendezik meg. A 62 körös futam vasárnap 14 órakorától.
0: Időjárás.
2: Többnyire közepesen felhős az ég. Közép- és Kelet-Szlovákiában helyenként gyenge eső is előfordulhat. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északnyugati szél délután fokozatosan mérséklődik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán Lácze után Zsolna felé felborult egy faronköket szállító kamion. Az autópálya ezen az oldalon járhatatlan. Már Illavánál le kell hajtani, és Illavá, Lácze valamint Belusa érintésével kerülhetnek. A kerülő utakon egy órát vesztegelnek. Az ellenkező irányban a balesetnél a bal sávot zárták le, ezért ott is késésre kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

11 óra múlt 9 perccel, ebben az órában lesznek színes hírek a tudomány és technológia világából, de előtte még a Jókai Színház új évadának első premierje, egy Shakespeare klasszikus lesz a téma. Hamarosan hallható összeállításunkban megszólal majd a Komáromi Társulat három színésze, Mokos Attila, Balla Barnabás és Katona Eszter. Ha tehetik, maradjanak velünk, a zene után jövünk vissza.

0: Október 9-én mutatják be a Komáromi Jókai Színházban William Shakespeare egyik klasszikusát, a Lír királyt. A hatalom, a családi viszályok és az öregedés kérdésével foglalkozó örökérvényű királydrámát Roman Polák állított a színpadra. Ott jártunk az évad első komáromi premierjének sajtótájékoztatóján, ahol először a címszereplőt alakító Mokos Attilával beszélgettem. Az öregedés és a hatalom, ezt a két témát jelölte meg Roman Polák rendező két fő témaként a darabban. Hogyan kapcsolódik össze ez a két téma a Lír királyban?
1: Hát az öregedés, illetve az, hogy úgy érzi, hogy már megfáradt, és úgy érzi, hogy itt az idő, hogy átadja a hatalmát, ez egy adott helyzet. Aztán végülis a történetben nem is ez a valójában a legizgalmasabb, hanem inkább a hatalom elvesztése. Tehát az a hiányérzete, amikor az ember, vagy valaki egy ilyen típusú ember, mint ő, a hatalmat gyakorolja éveken keresztül, megszokik egyfajta világot, ahol ő komfortosan éli az életét, és hirtelen úgy dönt, hogy ezt most átadja, csak szembesül azzal, hogy ezzel mindenről lemond. A lányai ezzel szembesítik, hogy mindenről le kell mondania, és ezt nagyon nehezen, sőt nem tudja elviselni. Eleve egy ilyen egocentrikus, akarnok típusú uralkodó, eleve nehezen tudja elviselni azt a szót, hogy nem. Tehát itt kezdődik ez a túlérzékenysége, hogy rögtön arra reagál, hogy nem, és ez egy nagyon apró kísérleten szétrobban, és elindítja a lavinát. Tehát igazándiból ez az érdekes benne, hogy a hatalomból való kilépés, és ennek a tragédiája is többek közben, több színen, vagy több szinten fut a darab, de ez az egyik alaphelyzete.
0: A sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy hát összetett személyiség, és akkor még enyhén fogalmaztunk maga a Lír király. Már olyan kifejezést is használt, hogy tudathasadásos állapotba kerül a darab során. Tehát egy ilyen őrült figura, és szereti az őrült figurákat, az őrült szerepeket?
1: Hát, hogy rögtön a végén kezdjem, akkor mindenképpen az őrültek világa az nagyon izgalmas, mert így épp elmével úgy elképzelni, és hogy ez hogy működik, és hol vannak ezek a határok, ez nagyon izgalmas. És ennek az igazát megtalálni, tehát hogy ez az őrültség is ne csak mintha, hanem tényleg legyen egy színpadi formájában is, legyen valami hitelessége, ez egy nagyon izgalmas út. Itt mindig a mérték a döntő, tehát hogy milyen értelemben. Tehát nem olyan értelemben szeretem volna meg rendezővel is megbeszélve a történetet, hogy egy hülyét játszani. Most én nagyon azért fogalmazok ilyen szélsőségesen, mert pont ezt akartuk elkerülni. Egyszerűen önállá két világ összecsúszik, reális, irreális világ, és ebben ő így flottul egyik pillanatban itt van, egyik pillanatban ott van. Tehát ez egy rendkívül jó színészi feladat, meg jó színészi lehetőség. Az biztos, hogy a darab, a zseniális volt Shakespeare abban, hogy rögtön az első képben fölrobbant valamit. És aztán ez a fölrobbant, mondjuk tűzhányó, vagy jelképese, vagy egy szekér, ami gurul le a lejtőn, ami dobálja az emberkéket jobbra-balra, ahogy szembesülnek, egymásnak feszülnek, viszonyrendszerek, ahogy Lír maga szembesül azzal, hogy ez a lépése mit jelent számára, mennyire kivetett lett, mennyire a semmibe lépett ki, és csak a bohóca az egyetlen kapaszkodója, és csak a bohócban bízik talán, mert tudja, hogy ő talán az igazat mondja minden Shakespeare figurában, ugye a bohóca nagy őszinte kimondó, és intellektuális figura, és belekapaszkodik, és ebben a vergődésben tényleg megjelennek ezek a tudatosodásos állapot, mondjuk így, és hirtelen az az érdekes, és az a legizgalmasabb, és paradoxon ellentmondás, hogy ezekben a pillanatokban, mikor valójában külsőleg úgy néz ki, hogy nincs jelen, vagy más világban van Lír, akkor mondja ki azokat az igazságokat, azokat a dolgokat, amiket ő elrontott az életében. Tehát ott szembesül azzal, hogy a jogrend nem működik, hogy igazságtalan minden, és a szegényeknek kell odaadni az utolsót is, vagy amit maradékodat ad oda nekik, mert ez egy igazságtalan világ, és dobjuk le magunkról a rongyokat, mert ez mind külsőség, különben az ember csak egy állat, és itt mondja ki azokat a mondatokat Shakespeare, vagy a Lír, amit még uralkodott, egyszerűen nem foglalkozott vele. Mert a hatalom elvitte ő, én elképzelem, hogy egy hedonista módon egy Nero vagy Caligula jut eszembe, akik úgy vígan ugye elszüllőzgettek és elpesgőzettek és pecsenyizgettek a maguk világában, és boldogok voltak, és azt mondták, hogy ez a normális. Tehát ez volt számukra normális, mivel meggyőződésem, hogy a hatalomnak van egy, és a hatalmat gyakorló diktátoroknak van egy ilyen ketyegő órájuk, én ezt így fogalmaznám. Minden korban, nem csak a mostani politikai szénára gondolok, palettára gondolok, minden korban a nagy diktátorok egyszerűen aztán mégiscsak eltűnnek. Azért, mert ez a spirál, a hatalom spirálja őket, kimozdítja az értékrendjükből, az emberi normális értékrendjükből, és előbb-utóbb, ahogy Shakespeare mondja, a sors nagyistennő, természet nagyistennő helyére teszi a dolgokat, és egyszerűen megtörténik az, hogy szembesül valami, és teljesen rosszul végzi. Tehát épp ez a sors vár magára Lear-re is, és a darab, ahogy meg van írva, ő ezt nem várja meg, Lear nem várja meg, hogy ez bekövetkezzen, hanem rögtön az elején elindítja. Tehát ő startolja be, ő indítja el a folyamatot. Lehet, hogy még lehetett volna 10 évig, most egy ilyen feltételes módon még lehetne, még mindig király, és még vígan élhetni a maga életét a trónjában, de ő ezt egy pillanatban, és itt követte ezt a hibát, így is lehet értelmezni, hogy ezt megelőzi. Ő hamarabb dönt úgy, hogy szétoztam az országomat, és mindenemet átadom, meghordom a királyi rangomat, a hatalomat tiétek, fiatalok, vigyétek. És innen indul el a történet, hogy ez miket von maga elő, és végül is Lear önmaga áldozatává válik.
2: Shakespeare darabjait ma is aktuálisak. Ez azt jelenti vajon, hogy az emberek hatalommal szembeni és az öregedéssel szembeni viszonya nem változott?
1: Én azt gondolom, hogy Shakespeare ettől zseniális, de bármely darabja, de akár a Macbeth, akár a Hamlet, a nagy dráma, király drámáiról, ha úgy eszembe jut, vagy a harmadik Richard. Végülis a lényeg a dolognak az, hogy ő szerintem olyan zseniálisan írta meg darabjait, hogy ezek bármilyen korban meg tudnak szólalni. Tehát, hogyha vegyük csak Rómeus Júlia, szerelmesek mindig voltak. És ezek hoztak néha nem csak örömet, hanem tragédiákat is. Tehát ő olyan dolgokra talált rá, és olyan dolgokat tudott megfogalmazni, témákat tudott megfogalmazni, amik örök életűek. És ettől izgalmas, hogy mindenkor, tehát bármely korban mennénk, nyilván máshogy rendezik, és máshogy értelmezik Shakespeare szavait. Még én azt is gondolom, hogy kicsit azért el is tolódott. Ez a Shakespeare rengeteg fordítás, mindig egy kicsit úgy megy a korral. Kicsit úgy máshová mennek a hangsúlyok. Tehát az eredeti Shakespeare szöveget, ha látnánk, és valaki le tudná fordítani, hogy ez teljesen más angol, és hogyha ezt valaki meg tudná fejteni, hogy ott valójában lehet, hogy nem is arra gondolt, amit mi gondolunk erről, de ez nem ez a lényeges. Az a lényeges, hogy annyi lehetőséget ad arra, annyi szabadságot ad, mindemellett, hogy konkrétan leír egy kórképet, egy királyudvar kórképét, hogy ez meg a hatalom kórképét, hogy ezek szépen át mindenkorban meg tudnak szólalni. És mindig van benne valami izgalmas dolog, ami a mostani fiatalságát, mostani generációt provokálni tudja, illetve meg akarom fejteni, én magam is meg akarom fejteni, hogy is van ez. És ez szerintem Shakespeare-nek a zsenialitása.
2: Sajtótájékoztatón említette, hogy ha már a mai korról beszélünk, hogy a szöveg sem az a régi módi ambikus, tehát ez azt jelenti, hogy kicsit könnyebb ezáltal megérteni is és eljátszani is?
1: Könnyebb. Nyilván könnyebb, de nem olyan archaikus. Tehát Vörös Martinnak a fordítása az teljesen versben van. Tehát ez egy archaik. És most ha azt használnak, azt a fordítást, az egy ilyen telepátosszal, mert úgy hatna. Tehát nagyon nehéz azzal az anyaggal dolgozni, azzal a fordítással dolgozni, hogy egy száraz és mai hangon tudjon megszólalni. Tehát ez nehéz volna. Biztos, hogy lehet. Tehát nyilván vannak, akik ezzel próbálkoznak is, de fölösleges ezzel szenvedni, hogyha mi a máról, a mostanról, és ma is itt ebben az időben, Shakespeare darabjának megszületése után 500 évvel ezt a témát veszük elő, akkor minél közelebb legyünk a mai korhoz. Ez elkerülhetetlen, szerintem ez a leglogikusabb.
2: Shakespeare-t játszani mindig kihívás?
1: Az, mindenképpen az. Hát volt szerencsém néhány Shakespeare filmben, túl sokat, de azért játszottam, Bohócot is játszottam, a Bohóc szerepek azok nagyon, számomra nagyon izgalmasak, hát ő maga Shakespeare, tehát ő maga a, én legalábbis így gondolom. Tehát aki fölül nézetből, és az az intellektussal, ami már bír, és azzal a védettséggel, hogy én bármit mondhatok, mert ahogy a Bohóc bármit mondhat, halálra nem ítéli, de mégis azért a bárd ott van a feje fölött, mert azért vannak határok, és melyik, tehát ez egy haláltánc. A haláltánc, az intellektus, a valóság és a hatalom között, tehát, de minden mellett kimondja az igazát, tehát ezek rendkívül izgalmasak, nagyon jó lehetőség, színész lehetőség. De hát játszottam, Richardot is játszottam, de igen, Shakespeare, de ettől hogy annyira egy olyan réteg, amit nagyon szépen lehet formálni. Hogy most ellenpontot mondjak, hogy miért gondolom ezt, Shakespeare, és miért ennyire istenítem őt, hogyha például most, és most lehet, hogy sokan meg fognak sértődni, meg haragudni rám, de itt tudnám képetesen megmondani, hogy még egy mai kortárs darabot veszünk. Az a általában nagy-nagy százalékban a kortárs darabjaink, de nem csak magyar, tehát bármelyik nyelvközegben, az egy fotó. Én számomra egy fotó, egy kis közösség, ennek a problémája, egyénnek a problémája a közösségben, ami nagyon konkrét. És ez nagyon konkrét mai témákat dolgoz föl. Mint ha egy albumot nézegetnénk, és akkor, mint színészként, akkor úgy ezt elképzelem, ezt a történetet, és akkor belelapozgatok, belenézem, és ez itt nagyon nincs is nagy lehetőség kitáncolni, betáncolni. Itt nincs annyi szabadság, mint egy Shakespeare-ben. Számomra legalábbis ez a különbség egy kortárs kontra nagy klasszikus Shakespeare között.
2: Ki eljön a darabra, az mit várhat, mit fog látni a színpadon?
1: Hát még a bemutató előtt vagyunk, úgyhogy még ezt nagyon nehéz megfogalmazni, de utána se tudnám szerintem bölcsebben megfogalmazni, vagy jobban megfogalmazni. Én szerintem egy olyan színházi nyelvezetet fog találni, ami például Komáromban nem volt annyira jellemző, vagy nem, én legalábbis nem találkoztam egy ilyen eléggé konkrét színházi nyelvezettel, amivel Roman Polák a darab rendezője bír. Tehát őnek van egy egyéni lenyomata, már a szlovák színjátszásban is, de több helyen forgatott, több helyen rendezett is, mert mindenben színészkedik is, a filmekben sokat játszik. És biztos vagyok benne, hogy egy érdekes színfolt lesz, kicsit szokatlan, kicsit más, de én azt gondolom, rendkívül izgalmas, mert ilyen lecsupaszított, de nagyon éles. A lecsupaszítást azt úgy

0: jó tesz egy színész kondíciójának, de úgy gondolom a társulatnak is, és a közösségnek én abban bízom, hogy ez elnyeri a tetszését.
1: Idén Balla Barnabás is csatlakozott a társulathoz, akit az évad első új előadásában is láthatunk. A sajtótájékoztatón érdekes dolgokat meséltél a karakteredről, Cornwall hercegről, aki gyakorlatilag beházasodott a családba, és úgy fogalmaztál, hogy még Lír király gyerekeinek, lányának már génjeiben benne van a hatalom gyakorlása, addig a te karakterednek meg kellett tanulnia, bele kellett tanulnia a hatalomba.
2: Hát szerintem a legfontosabb mérföldkője ennek az, hogy lerészegíti őket a hatalom. Tehát nem olyan mértékben, hogy elborítaná az agyukat, mivel szerintem, ahogyan a rendező is próbálja a generációkat teljesen szétválasztani, akkor szerintem a fiatal hatalom az sokkal tehát agresszívebben, keményebb kézzel próbálja maguk köré vonzani a saját embereket, tehát kiépíteni a saját embereket, és ugye feltérképezni a helyzetet, hogy akkor eddig mi volt a legfelsőbb körökbe, és hogy ezután mi lesz, arra pedig kialakítani, vagy próbálnak legalábbis kialakítani egy utat, hogy merre fog tovább menni az ország, csak hogy aztán ebbe belejönnek a különböző szituációk, amiket ugye a Lír irányít, vagy ugye aztán később a francia hadak bevonulása az országba.
1: Mekkora kihívás Shakespeare darabban játszani?
2: Hát ez nekem azt hiszem a harmadik Shakespeare-em, ugye az első volt Kassán a Szent Iván éjjálom, utána volt a Makrancos hölgy a pozsonyi várjátékokon, majd volt a Windsori Vígnők Székesfehérváron, az egy ugye koprodukció volt a Jókai Színházzal, és most van ez akkor ez a negyedik. Szöveg tartalmában azért annyi olyan sok, tehát nincs olyan sok szövegem, tehát olyan sok szöveget azért nem kellett tanulni, viszont ugyanúgy, ahogy tök jól elmondtam Okos Attila, hogy azért már teljesen más Shakespeare, annak ellenére, hogy Nádasdi lefordította teljesen maira, de a jelző szerkezetekkel teljesen tele van, és a mögöttes tartalom pedig úgy kell dolgozni, ahogyan ugye Polák dolgozik velünk, hogy boncolgatjuk egyfolytában azokat a dolgokat, hogy mi lehet mögötte, és hogy mire lehet mondani ezt a konkrét szöveget, vagy hova lehet kötni helyzetet, szituációt, meg kapcsolatot.
1: Hogy érzed magad a Jókai Színházban, illetve a Jókai Színház színpadán?
2: Hát ugye nem ez az első bemutatóm, úgyhogy tehát eddig is úgy érzem, hogy a legtöbb munkám a Jókai Színházban volt. Még friss az élmény, eddig élvezem. És azt érzem, hogy még eddig is nagyon családi környezetet éreztem, vagy úgy éreztem, hogy befogadtak a kollégák, a színészek, az itt dolgozók, de így, hogy társadalmi tagként még beljebb érzem magam így az egész mechanizmusban, ami a színház, ami a Komáromi Jókai Színházat jelenti.
1: Ráadásul, erről itt beszéltetek már itt a sajtótájékoztatón is, hogy a társulattal hamarosan Budapesten is a Szkénében felléptek. Milyen darabbal?
2: Régebbi darab, ez egy koprodukcióban készült a Pozsonyi Színművészeti Egyetemmel és a Jókai Színházzal. Ez Boris Vian Tábornok a kuzsonnája című, hát komédiának is mondhatnám, amit Gardenő Klaudia rendezett. A darabot, ha jól tudom, 3 éve mutattuk be, akkor voltam végzős egyetemen, és azóta már mindannyian végeztünk, akik játszunk a darabban, többek között Kantár Máté, Heringes Vili, Mezőszállási Márk és Bér László István. Hát a darab az kiöregedett tábornokokról szól, akik megvitatják, hogy az országnak ahhoz, hogy jobban tudja működni, szüksége van háborúra, és akkor innen indul ki a sztori, hogy kivel háborúzzunk, hogyan, miért, de ugye ezek a tábornokok, tehát hogy félnek, tehát az emberi gyarlóság az teljes mértékben bennük van, és ugye tekintve a jelenlegi geopolitikai helyzetet, hát eléggé jó kis képet mutat arról, hogy mi is megy. De ugye maga a háború az nincs megmutatva egyik képbe se, tehát hogy ugye az elején ott vagyunk a főnöknél, a saját otthonában, majd egy bunkerben, tehát hogy a csata az sosincs megmutatva, hanem ilyen tök jó kis metaforákkal van jelezve szerintem az emberek, meg a halál, meg így a sztori. Úgyhogy szeretem játszani ezt az előadást.
1: És most, ahogy már előbb említettem, Budapesten fogjátok előadni, milyen érzésekkel várod azt az előadást?
2: Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogja venni a budapesti nagy közönség, úgymond, mert ugye a Jókai Színházba elhívott a Klaudia jó pár színházi embert is Budapestről, akik teljesen jó véleménnyel voltak az előadásról,

0: úgyhogy hát bízunk benne, hogy többet fogunk tudni mi is beletenni, mert ugye azért telt már el egy pár év azóta, hogy bemutattuk, úgyhogy reméljük, hogy mi is a mi eszköztárunk is valamivel gyarapodott, vagy gazdagodott. Nagyon várom. És nagyon bízom abban, hogy lesz egy olyan előadásunk már, vagy lesz egy olyan előadásom, ami tehát repertoárként fog tudni működni, hogy legalább játsszuk, nem tudom, egy évig, azt kívánom az előadásnak.
1: Ráadásul a közönség nem csak színpadon láthat, hanem hamarosan a mozikban is.
0: Igen, pár napja volt a General Golyán című filmnek a bemutatója, amit Juraj Štěpka rendezett. Pozsonyi, tehát a szlovákiai mozikban, ha jól tudom, október 8-ától kezdik el vetíteni. A film a szlovák nemzeti felkelésről szól, pontosabban az egyik legfőbb alakjáról, Ján Golyánról, akit próbál a film boncolni emberként, és hogy milyen fontos döntések előtt állt, milyen fontos élethelyzetekben. Tehát a rendező próbálta a film alatt az embert megmutatni ugyanúgy akár Golyán szerepében, Tiszó szerepében is, hogy mit jelent olyankor a család, a hűség, a barátság, mit jelent az, hogy nemzet, ország, és ebből készült egy nagyon szép film szerintem.
1: Visszatérve még egy kérdés erejéig a Jókai Színházhoz és a Lér királyhoz, milyen érzés volt együtt dolgozni Roman Polák rendezővel?
0: Hát én nagyon vártam már vele a próba folyamatokat. Ugye egy pár kolléga ismerős már dolgozott vele, mesélt, láttam tőle nem egy előadást. Én úgy fogalmaznám meg, hogy nagyon jó érzés olyasmin dolgozni, aminek úgy érzed, hogy van értelme, hogy van művészi értéke, hogy te is gyarapodsz ezáltal a munkáltal, hogy tanulsz. Tehát ilyen kicsit ilyen egyveleget érzek, tehát egyveleget, amit így az egyetemen éreztem a fejlődéssel kapcsolatban, és itt is egy kicsit azt érzem, hogy így mintha picit visszacsöppente van az egyetembe is. Szeretem, hogy analizál, én is nagyon szeretek analizálni bármilyen szerep kapcsán, vagy ha bármit próbálok, forgatok, dolgozok. Tetszett az is, hogy hagyott bőven alkotási teret nekünk is, tehát hogy a mise-en-scénát ő megcsinálta, és az alkotást utána, tehát hogy így ránk adta, hogy ki mit, mikor csinál, és azt is tök jó érezni, hogy mindent lehet, tehát hogy bármit lehet, Max majd azt mondja rá, hogy ez így nem jó, vagy kicsit finomítjuk, csiszoljuk. Jó vele a közös munka, nagyon jó vele a közös munka.
1: A fiatal Katona Eszter is idén csatlakozott állandó tagként a társulathoz. Ő a Lír királyban a címszereplő lányát, Kordéliát alakítja. Az általad játszott karakter, a szereped egyik legfontosabb útja az, hogy megtanuljon megbocsátani a szüleinek. Erről mesélnél egy picit bővebben?
2: Amikor elolvastam a Lírt, és analizáltuk, akkor így nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon ennek a szerepnek hol van az íve, vagy hol van a mélysége, mert ugye két jelenetem van az elején, meg a végén, és akkor így a színész mindig ambícióból így többet akar, és aztán tulajdonképpen rájöttem arra, hogy ez a fontos témája Kordéliának, és valójában azt hiszem, hogy nekem is. 20 éves vagyok én is, most már nem vagyok gyerek, már azt hiszem, hogy felnőtt vagyok, felnőtt leszek. A szüleim már nem csak a szüleim, hanem a társaim is. Valahol eltávolodunk, valamikor közelítünk, és valahol azt gondolom, hogy ez a téma mindenkihez szól.
1: Kornélia ugye Lír király lánya. Lír király egyik legnagyobb küzdelme a darabban a hatalomhoz és az öregedéshez való viszonya, hozzáállás, a hatalom elvesztése. Milyen a viszonya a hatalomhoz Kornéliának?
2: Kordélia szerintem nem szeretne, nem fontos neki, hogy milyen részt kap a királyságból, és ez lehet a naivitásából is, hogy eddig mindenem megvolt, nem kellett semmiért valószínűleg küzdenie, hisz ő volt a legkisebb. Egyébként én is a legkisebb lány vagyok, 2 nővérem van, és valahogy nekem soha nem volt fontos nekem se így küzdeni a dolgokért, mert egyébként megkaptam. És most kicsiben, hogy később jöhettem haza, tehát hogy ezek a tipikus dolgok. És egyrészt ezért, másrészt azért, mert ő azt gondolom hármuk közül, aki az a naív kislány, aki azt gondolja, hogy meg tudja változtatni a szülőt. Azzal, hogy őszinte. És azt gondolja, hogy ha én azt mondom az apámnak, hogy nem az a fontos, hogy mennyire mondom azt, hogy szeretlek, hanem lásd azt, hogy mennyire szeretlek, akkor én meg fogom változtatni Lírbe ezt a dolgot. Nem fog kitagadni, hanem azt mondja, hogy rájön erre a változásra. Majd egyébként kap egy királyságot, sokkal nagyobbat, mint az angol királyság, hanem a francia királyságot megkapja szerelemből, ez az olvasata a rendezőnek. Küzdeni is elmegy a seregeivel a nővérei ellen. Tehát, hogy valahogy, ahogy a Barni is mondta a sajtótájékoztatón, hogy benne van a génjükben az, hogy ez az, amit én akarok. Én akarom a hatalmat, én akarom a földeket, a pénzt, a nem tudom mit. De van egy ilyen replikája Cordéliának, hogy nem hatalomvágy indít hódítani, csak a szeretet és apánk jogai. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon a hatalomról beszélünk, vagy szeretetről beszélünk. Békéről beszélünk, amikor háborúzunk, ugye? Ez is egy nagyon mai téma. Úgyhogy ez sem fekete-fehér, szerintem Cordéliában.
1: Bár politikai felhangja is lehet ennek a darabnak. Hogy látod, hogy sikerült elkerülni azt, hogy politikai üzenet legyen ebben a darabban?
2: Ez elkerülhetetlen, és nem is szabad elkerülni ezeket a témákat, szerintem. Így írta meg Shakespeare, minden darab valahol politikai darab, mert társadalomról beszélünk, kapcsolatokról beszélünk, úgyhogy elkerülhetetlen, és ez már a színész dolga, hogy hogyan áll hozzá ezekhez a témákhoz, vagy van-e tere ezt megmutatni.
1: Milyen érzés Shakespeare darabban játszani?
2: Nekem szerencsém van, egyrészt azért, mert nagyon szeretem Shakespeare-t, másrészt, mert hogy több előadásban is játszottam Hamlet, Szent Iván éjjálom, Makrancos Kata, és a doktori képzésemen is Shakespeare-rel foglalkoztam egy éven keresztül a diákokkal, úgyhogy nagyon közel áll hozzám majdnem az összes darab, amit analizáltam, vagy esetleg játszottam. Szeretem a témákat, szeretem a szerepeket, szeretem a humorát, a nyelvezetét, még a szlovákul is játszottam, vagy analizáltam. Nagyon szeretem Shakespeare-t.
1: Mitől aktuális 500 év után is egy Shakespeare darab?
2: Hát pontosan ezek a témák, amiket említettem, a szülő és a gyermek kapcsolata az én szerepemben, Cordélia szerepében, a hatalom, a politika, hát az öregedés, ugye, az, ahogy megöregednek a szülők, és megváltoznak, és mi is megváltozunk, ez szerintem nagyon aktuális téma.
1: Hogy érezted magad próba folyamat során?
2: Nagyon jól, nagyon jól. Egyrészt, hogy kevés jelenetem van, sokat ültem a próbán, néztem a kollégáimat, a fiatalokat, az idősebbeket. Nagyon érdekes volt, ahogy Roman Polák vezette a próbákat. Azt gondolom, hogy olyan színeket hozott ki a társulatból, a színészekből, amit én még nem láttam, holott 5 éve játszom itt majdnem minden évadban, és ismerem a társulatot. Szerintem fantasztikusan vezette, mert hozzátenném, hogy Roman Polák az egyik professzor a Színművészeti Egyetemen, tanít több mint 30 éve, és egy jó rendező szerintem, egy jó pedagógus is, és ezt nagyon éreztem a próbákon.
1: Mire számíthat a közönség, ha eljön megnézni a Lír királyt itt a Jókai Színházban? Milyen darabra számíthatnunk?
2: Épp most mondtam a Finta Vikinek, a színház dramaturgiának, hogy ez egy nagyon szerencsés csillagállás, hogy Roman Polák rendezi Mokos Attilával a Lír királyt. Hogy mi ebben hogyan kapcsolódunk bele, azt még nem tudom, viszont azt biztosíthatom, hogy megnézni Mokos Attilát ebben a szerepben óriási élmény lesz a nézőknek, már csak a próbák óriási élmények voltak számomra.
1: A Komáromi Jókai Színház új évadának első premierjéről beszélgettünk az elmúlt percekben a darabban szereplő 3 színésszel, Mokos Attilával, Balla Barnabással és Katona Eszterrel. Shakespeare király drámája, a Lír király október 9-től látható a Jókai Színház színpadán.

0: Kétharmadával csökkent egy antarktiszi pingvin kolónia, kihirdették a kémiai és irodalmi Nobel-díjak győzteseit, és egy friss kutatás szerint a nőknek minden jobban fáj. Ezek lesznek a témák most következő színes híreinkben. Kozsik Viktória összeállítása következik.
1: 14 év alatt mintegy kétharmadával csökkent a pápaszemes pingvinekhez tartozó kolónia létszáma az Antarktisz keleti partjainál fekvő Zawadowski-szigeten. A brit Antarktisz kutatóprogram vizsgálata szerint a madarak száma 2011 és 2025 között 1,9 millióról mintegy 402 000-re esett vissza. A kutatók szerint ennek fő oka az óceánok melegedése lehet, ami a pingvinek legfontosabb táplálékát jelentő krilt egyre délebbre, hidegebb vizekbe szorítja. Ugyanazon a szigeten egy másik pingvinfaj, a szamárpingvin állománya viszont növekedett, valószínűleg azért, mert változatosabb a tápláléka. A kutatók kizárták, hogy a hanyatlást a sziget vulkánjának 2016-os kitörése okozta volna, mivel a populáció már korábban is csökkenni kezdett. Zawadowski sziget egykor a világ legnagyobb pingvin kolóniájának adott otthont, most azonban egy másik antarktiszi kolónia vette át ezt a szerepet. A kémiai Nobel-díj kihirdetésével folytatódott szerdán az idei Nobel-díj győzteseinek nyilvánosságra hozása. A díjat Henri Bikagan francia és Soai Kensuke japán kutatók kapták meg a nem lineáris hatások és az autokatalízis felfedezéséért az aszimmetrikus szerves szintézisben. Egyes molekulák, például az aminosavak két változatban léteznek, amelyek egymás tükörképei. Az élő szervezetekben azonban ezek közül csak az egyik található meg, a másik tükör képi változat a természetben csak ritkán fordul elő. A kémikusok számára sokáig rejtély volt, hogy miként alakulhatott ki ez az aszimmetria, a díjazottak azonban választ találtak rá. Az akadémia közleménye szerint a két kutató felfedezései előtt a kémikusok csak olyan reakciókat tudtak laboratóriumi körülmények között elvégezni, amelyek egy molekula mindkét tükörképi változatát azonos arányban hozták létre. Az irodalmi Nobel-díj győztesét csütörtökön jelentették be. 2026-ban Anne Carson, kortárs kanadai író részesült az elismerésben. A klasszikus hagyománnyal folytatott játékos párbeszédben megteremtett merész és invenciózus életművéért, amely új formákat hozott létre a kortárs irodalomban. A világ eddigi egyik legnagyobb fájdalommal kapcsolatos kutatása szerint a nők az élet minden szakaszában és minden vizsgált testtájon nagyobb fájdalomról számolnak be, mint a férfiak. A Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány több mint 6 millió ember adatait elemezte 118 országból 1990 és 2025 között. A kutatók 15 testtájon találtak különbséget, többek között a fej, a hát, a has, a csípő és a térd esetében. A különbség különösen a fej, arc és hasi fájdalomnál volt jelentős. Mindkét nemnél gyorsan nőtt a fájdalom előfordulása 55 éves kor előtt, és általában 75 éves kor felett ért el a csúcspontját. A hátfájás volt a leggyakoribb panasz, a résztvevők mintegy 40%-a számolt be róla, míg az arcfájdalom mindössze 2%-uknál jelentkezett. A kutatás szerint a globális fájdalom teher mintegy 18%-a a dohányzással, az elhízással és az alacsony jövedelemmel hozható összefüggésben.

0: nincs filmszakadás.
1: Hamarosan következnek a déli hírek, ez pedig azt jelenti, hogy ideje elköszönnöm önöktől, Zsabka Levente hangmérnök kollégám nevében is. Ne feledjék, érdemes rádiónkat követni Facebookon, Instagramon és Spotifyon is, ahol a nappaliban elhangzó beszélgetések mellett további érdekes tartalmat is találnak. Leventével köszönjük, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak, amennyiben így tettek, és bízom benne, hogy így tettek. Egy hét múlva ismét várom önöket itt, a Pátria Rádióban. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: Gyerekfejjel kellett végigélnie szülőfaluja Tardoskád magyar lakosságának csehországi és magyarországi kitelepítését. Mégsem marad benne harag. A 90 éves Méri Margitot köszöntjük a szalagtárban. Valamint emlékezünk a 25 éve elhunyt legendás komáromi pedagógusra, Gáspár Tiborra. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: a Pátria Rádió hírei. Megerősítik a rendőri jelenlétet az iskolák környékén. Élőben közvetíthetik az amerikai katonai pszichiáter kivégzését. Legalább heten meghaltak izraeli támadásokban a gázai övezetben. Augusztusban ismét csökkent a szlovák ipari termelés. Többnyire közepesen felhős az ég. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. A 2027-2029 közötti időszakra szóló államháztartási költségvetésről vitáztak tegnap a parlament képviselői. A tervezet szerint a közszféra jövő évi bevételei meghaladják a 63 milliárd eurót, kiadásai pedig megközelítik a 71 milliárdot. A költségvetési hiány így 7 milliárd 443 millió euró lehet, ami a GDP 4,94%-a. Az ellenzék többek között a hiány nagyságát bírálta. A tervezetet Ján Bakács, a parlament pénzügyi bizottságának elnöke védte. Rudolf Huliak idegenforgalmi és sportminiszter az ellenzéket azért kritizálta, mert nem támogatta az ÁFA szabályainak módosítását, amely szerint növelhette volna az állami bevételeket. A parlament ma folytatja a vitát. A költségvetésről azonban a legkorábban október 14-én szavazhatnak. A Progresszív Szlovákia szerint biztonsági kockázatokat vethet fel, hogy távozik a legfelsőbb közigazgatási bíróság teljes informatikai részlege. Zuzana Stjevulová ellenzéki képviselő azt kifogásolta, hogy egyelőre nem világos, miként biztosítják majd a bírósági rendszerek zavartalan működését és az ügyiratok biztonságát. A politikus felszólította Monika Valasiková új bírósági elnököt, hogy nyilvánosan magyarázza el a történteket, és azt is szeretné, ha Boris Szuszko igazságügyi miniszter foglalkozna az üggyel. A bíróság vezetése visszautasította a szerintem megalapozatlan politikai találgatásokat, közölte, hogy az alkalmazottak távozása önmagában nem veszélyezteti az intézmény működését. Az új vezetés felülvizsgálja az informatikai rendszerek állapotát és a kiberbiztonságot is. A mai napon megerősítik a rendőri jelenlétet a szlovákiai iskolák környékén, válaszul az elmúlt napok iskolai támadásaira és tragikus eseményeire. A rendőrség egyenruhás és civil ruhás munkatársai fokozottan ellenőrzik az oktatási intézmények közvetlen környezetét. Az intézkedés célja, hogy felmérjék a rendőrség felkészültségét és gyors reagálási képességét az iskolákat érintő esetleges biztonsági kockázatokra. Emellett ellenőrzik a már bevezetett biztonsági intézkedések gyakorlati működését is. A rendőrség szerint a fokozott jelenlét megelőző célt szolgál, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok, a pedagógusok és a szülők nagyobb biztonságban érezzék magukat. Az intézkedést az elmúlt napokban a kelet-szlovákiai Staskovban és Lengyelországban történt iskolai támadások és tragikus események indokolják. Augusztusban éves összehasonlításban 0,2%-kal csökkent az ipari termelés Szlovákiában. A visszaeséshez elsősorban az elektronikai ipar gyengélkedése járult hozzá, amelynek teljesítménye csak nem a felére esett. Az ágazatot az is érinti, hogy a Samsung korábban bejelentette, beszünteti a szlovákiai LCD televíziók gyártását. Az autóipar termelése szintén csökkent, ezt azonban az egyik autógyár kollektív szabadságolásával magyarázzák. A visszaesést részben ellensúlyozta a fémipar, az energiatermelés és a gépipar növekedése. Bár júniusban és júliusban még bővült az ipari termelés, az év első 8 hónapjában összességében 0,3%-os csökkenést mértek. Donald Trump amerikai elnök szerint ellenségnek tekinthető mindenki, aki mesterséges intelligenciának nevezi a technológiát, szuperintelligencia helyett. Az elnök korábban arra utasította a szövetségi hivatalokat, hogy az utóbbi kifejezést használják. Trump vasárnap bejelentette a szuperintelligenciával foglalkozó kormányzati egység létrehozását is, amelynek feladata az amerikai vezetőszerep megőrzése lesz ezen a területen. A szuperintelligencia kifejezés egy olyan, még ki nem fejlesztett mesterséges intelligenciát jelöl, amely valamennyi kognitív feladatban felülmúlná az embert. Szakértők ugyanakkor egyre gyakrabban figyelmeztetnek a technológia gyors fejlődésének kockázataira. December 3-án végzik ki Nidal Hassant, aki 2009-ben a texasi Fort Hood katonai támaszponton 13 embert lőtt agyon és több mint 30-at megsebesített. A volt katonai pszichiáter az amerikai katonák afganisztáni bevetése elleni megtorlásként követte el a támadást. Hassant 2013-ban ítélték halálra, kivégzését agyonlövéssel hajtják végre. Ez lenne az amerikai hadsereg első kivégzése 1961 óta. Pete Hexet amerikai védelmi miniszter korábban arról beszélt, hogy nyilvánossá tenni az eljárást. A Pentagon egyelőre nem közölt további részleteket a tervezett közvetítésről. Az OpenAI közlése szerint két Oroszországhoz, illetve Iránhoz köthető befolyásolási műveletet sikerült lelepleznie, amelyekben a résztvevők a ChatGPT-t is felhasználták. Az orosz hálózat elsősorban a latin-amerikai országokban próbálta rontani Ukrajna megítélését, emellett Argentína és Bolívia politikai közéletét is igyekezett befolyásolni. A művelet részeként egy fiktív kutatóintézetet működtettek, amely helyi munkatársakat alkalmazott, akik a beszámolók szerint nem tudták, hogy orosz csoportnak dolgoznak. Az iráni műveletben 7 nyugati újságírónak kiadó hamis profilt használtak hosszabb cikkek terjesztésére. Az OpenAI csak nem 100 ilyen írást azonosított, amelyek mintegy tucatnyi internetes médiumban jelentek meg. A vállalat szerint a műveletek a közösségi oldalak mellett hagyományos médiacsatornákon keresztül is igyekeztek közönséget elérni. Legalább 7 ember, köztük egy gyermek vesztette életét csütörtökön a gázai övezetet ért izraeli támadásokban, közölték a palesztin polgári védelmiek munkatársai. Az áldozatok közül 6 Gáza város különböző részein haltak meg, 2 ember egy autót érő dróntámadásban, egy másik pedig egy kitelepítettek számára kialakított táborban egy sátrat ért csapás következtében vesztette életét. Egy lakóépület bombázásában egy nő és egy gyermek is meghalt. Az izraeli hadsereg közlése szerint 3 áldozat terrorszervezetek tagja volt, a további halálesetekről szóló jelentéseket pedig vizsgálják. A Hamász közben tagadta az izraeli állításokat, amelyek szerint fegyveresei kórházakat használnának katonai műveletekre. A szakértői vizsgálat szerint Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök alkalmas arra, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság előtt feleljen az emberiesség elleni bűncselekmények vádjára. A szakértők megállapították, hogy a 81 éves politikus képes megérteni a vádiratot és követni a tárgyalást. A bírósági eljárás november 30-án kezdődhet meg. Duterte tagadja a vádakat, védői korábban kognitív képességeinek hanyatlására hivatkoztak. Az ügy a politikus 2016 és 2022 közötti elnöksége idején folytatott kábítószerellenes műveletekhez kapcsolódik. Az ügyészség szerint Duterte több tucat gyilkosságért és gyilkossági kísérletért viselhet felelősséget. Emberi jogi szervezetek beslése szerint a kampány akár 30 ezer ember életét is követelhette. A volt elnököt 2025 márciusában tartóztatták le Manilában, majd Hollandiába szállították.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Ma a 9. forduló mérkőzéseivel folytatódnak az alapszakasz küzdelmei a Jégkorong Extraligában. A műsor 17 óra 30 perctől Banská Bystrica Slovan, Michalovce Poprad, Piszkánová Vesz Prešov, 18 órától pedig Liptovský Mikulás Žilina, Trenčín Nitra és Zvolen Košice. Márton Viviana áll súlycsoportjában az első helyen októberben is, a havonta frissülő tékvandós olimpiai rangsorban. A vízesportokat tömörítő nemzetközi szervezetnél Fábián Bettina és Mihályvári Farkas Viktória is jelölt az év női nyílt vízi úszója címre. Nyitrai Anna bronzérmet harcolt ki a juniorok trap versenyszámában a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. Szünet nélkül folytatódott a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 17. állomás Szingapúr, ahol a 16. szingapúri nagydíjat rendezik meg. A ma délelőtti szabad edzést George Russell, a Mercedes brit pilótája zárta az élen. 14.30-tól lesz a sprint időmérő.
1: Időjárás.
0: Többnyire közepesen felhős az ég. Közép- és Kelet-Szlovákiában helyenként gyenge eső is előfordulhat. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északnyugati szél délután fokozatosan mérséklődik.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A D1-es autópályán Látce után Zsolna felé felborult egy farönköket szállító kamion. Az útszakasz már járható a jobb sávban. A torlódás kezd feloszlani. A vesztegelés körülbelül 15 perc. Dubnicán ad Váhon, azaz Mária Törgyesen keresztül vezető elkerülőn pedig több mint egy órás várakozásra kell számítani. Az ellenkező irányban a balesetnél a bal sávot zárták le. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Újra itt a péntek. s a hét utolsó munkanapján szlovákiai magyarok könnyűzenei műsorunk szereplői. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, kérem, tartsanak velünk. Szép napot, jó szórakozást kívánok! Összeállításunkat 12 hip-hop előadó kezdi, Yakuza Rituál vezetésével, 2026 nagy durranásával. Ez a Felvidéki Cypher.

0: stabil a horkony.
1: A Cypher a repzenében az a szituáció, amikor a rapperek körbeállnak, egymás után kapják meg a mikrofont, és kötetlenül egymást kiegészítve vagy épp hergelve nyomják a szövegeiket ugyanarra a zenére. Az elhangzott felvidéki Cypher előadói Yakuza Ritual, DK, Verzál, Dave, Mike Rém, Kales, Csakez, Kiko, Közlegény, Hozé, Eliott és Felt. A folytatásban a felvidéki Cypher néhány közreműködője jön saját projektjével. Elsőként a főnök, Yakuza Ritual, az Olyan szép volt című újdonságával, amely annyira új, hogy még meg sem jelent, nálunk hallható elsőként. Őt követi Csakez Zöld Bálinttal, a Csak a szívemet, Hozé a Veszünk el, ez Zsigárd község himnusza, és a Verzállal felálló GHP a Hold című dallal. Yeah.
2: Nagyon szép volt

nyári esték illata, varázslatos bútemető. Mert nélküled csak visszhangzott a csend, üres volt a tér és felbosszantott a rend. De mától végre néhány napra megváltozik minden, mert eljöttél és kigyúltak a fények újra itt bent.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: A felvidéki Cypher után a Zeneszám 4 közreműködője volt hallható saját produkcióval. Yakuza Ritual, Csak ez, ő Zöld Bálinttal, Hozé és Verzál együttese a GHP. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk péntekenként szlovákiai magyarokkal. További perceinkben velünk lesz a szuperzöld zenekar, az Amikor ébred az álom, a losonci származású Szabó Fivérek, Vince és Kristóf kvartettje, a Landax, a hangszeres, On the Train Again, a Cloudburst, az Éjamának, a Kingfishers, a Látom benned, két párkányi együttes, a Nópara, a Léghajó, majd a helyi Adi Endre alapiskola mellett működő Adi Street, a Most már elég, valamint a Totalika, az Átjáron túl című szerzeménnyel. Tisztelt hallgatóink, folytatódik a zenefolyam Rádión hullámhosszain szlovákiai magyar zenészekkel.

az elmúlt percekben a Superzöld, a Landax, a Cloudburst, a Kingfishers, a Nópara, az Adi Street és a Totalika egy-egy felvétele forgott. Könnyűzenei összeállításunkban péntek lévén szlovákiai magyarok repertoáriából válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Vasárnap délelőtt a 10 órai hírek után műsorunk beszélgetős változata lesz hallható. A jövő héten is jelentkezünk a megszokott időpontokban. A déli hírblokk és az 1 órai hírek közti sávban hétfőn és szerdán napjaink, kedden a múlt, csütörtökön a régmúlt, pénteken szlovákiai magyarok terméséből csemegézünk. Szerda délután a 4 órai és vasárnap délelőtt a 10 órai híreket követően beszélgetünk.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A közigazgatási bíróság hatályon kívül helyezte azt a személyzeti utasítást, amely Jancsó Rillát szolgálaton kívül helyezte. Navi Pillay dél-afrikai jogász kapta a Nobel békedíjat. Ma 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A pozsonyi közigazgatási bíróság ma hatályon kívül helyezte azt a személyzeti utasítást, amely a Matus Utajestok belügyminiszter szolgálaton kívül helyezte Jancsó Rillát, a volt Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség nyomozóját. S Utajestok hivatalba lépése után ideiglenesen felfüggesztette több rendőrtiszt állami szolgálatának gyakorlását, köztük az úgynevezett Csurilla csoportot is. Ezt bűncselekmény elkövetésének gyanújával indokolta. Mivel Csurilla védett bejelentő státusszal rendelkezett, a bejelentő védelmi hivatal, valamint Csurilla jogi képviselői szerint a miniszternek először ehhez a hivatalhoz kellett volna fordulnia hozzájárulási rendi kérelemmel. A miniszter korábban már kijelentette, hogy ezt nem tartotta szükségesnek. A minisztérium képviselői a mai főtárgyaláson azzal is érveltek, hogy a felperes a védett bejelentő státusz megszerzésének és a személyzeti utasítás kiadásának idején büntető eljárás alatt állt. Ezért Csurilla közigazgatási keresetének elutasítását javasolták. Ezzel szemben a jelenlévő ügyész azt javasolta, hogy a bíróság semmisítse meg a kiadott személyzeti utasítást. Az Ágel csoport átvette a Losonci Kórház és Rendelőintézet üzemeltetését. A tranzakciót és annak feltételeit szeptemberben hagyta jóvá a szlovák versenyhivatal. Az Ágel szerint ezzel új fejezet nyílik a Losonci Kórház fejlődésében, amelynek középpontjában az infrastruktúra modernizálása és a szakmai háttér megerősítése áll. Erről Jármila Sevcsíková, az Ágel Kórház hálózat kommunikációs menedzsere tájékoztatott. A Losonci Kórházra vonatkozó tranzakció jóváhagyásáról a versenyhivatal szeptember közepén tájékoztatott. A hatóság számos feltételt szabott, az Ágel csoport pedig kijelentette, hogy azokat teljes mértékben teljesíteni fogja. Régóta folyamatosan emelkedik a nővéri álláshirdetések száma, és mostanra rekordot döntött. Az év elejétől szeptemberig összesen 2515 álláshirdetést tettek közzé a munkaadók a Professzia portálon, ami történelmi csúcs. A legtöbb hirdetést az ország nyugati részén adták fel, derül ki az Alma Career állásportál elemzéséből, amelyet Lujca Melcerová, a társaság munkatársa ismertetett. Míg a legtöbb ágazatban 10 vagy akár több százalékkal is visszaesett az álláshirdetések száma a Professzia portálon, az egészségügyi és szociális szektorban gyakorlatilag a tavalyi szinten maradt. Vannak munkakörök, amelyeknél még nőtt is a kereslet, a nővéreké éppen ilyen, magyarázta Melcerová. Jelenleg 254 nővéri állás van a portálon, a hirdetések csak nem felét Pozsony megyében adták fel. Ma hajnalban ukrán drónok megrongálták az orosz Yandex technológiai vállalat adatközpontját a Moszkvától délnyugatra fekvő Kaluga megyében. Ez már a cég második adatközpontja, amelyet az elmúlt 48 órában eltaláltak, közölte a Reuters és az AFP. Az adatközpont egyes moduljai a támadás következtében teljesen üzemképtelenné váltak, és egyes szolgáltatások működése zavart szenvedett. A támadás során senki sem sérült meg. Az AFP megjegyezte, hogy a Yandex adatközpontját Szaszovó városában, a Ryazan régióban tegnap ukrán drónok támadták meg. Az ott kirobbant tűz miatt a központ működése leállt. A 2026-os Nobel békedíjat a dél-afrikai jogász és az ENSZ korábbi emberjogi főbiztusa Navantle Mnavi Pillay kapta meg a komplexebb világjogi rend érvényesítése során tanúsított kivételes bátorságáért és becsületességért. Erről ma Oszlóban számolt be a norvég Nobel bizottság. Pillay, aki a Nemzetközi Büntető Bíróság bírájaként és a ruandai Nemzetközi Büntető Törvényszék elnökeként is tevékenykedett, jelentősen kiterjesztette a nemzetközi jog hatókörét és befolyását, mondta a Nobel-bizottság elnöke. Kiemelte hosszú pályafutását, amelyet ügyvédként kezdett a Dél-afrikai Köztársaságban, ahol diszkriminációnak volt kitéve. Hozzátette, Pillay szilárd erkölcsi iránytűvel rendelkezik, és az igazságosság és az emberi méltóság iránti elkötelezettsége reményt ad mindazoknak, akik egy békésebb világ megteremtésén fáradoznak.
0: Időjárás.
1: Kevés felhő lesz ma az égen, helyenként megnövekedhet a felhőzet, ott gyenge csapadék is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A gyenge változó irányú többnyire északnyugati, nyugati szél a nap folyamán fokozatosan mérséklődik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Tardos Kedd és Érsekújvár között a Tótmegyeri letérőnél, de jelentősebb fennakadásnál nem kell számítani. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Gömörben a helyzet. Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Mi minden készülhet egy apró piros somból? És hogyan lesz egy régi gyümölcsből manapság különleges termékek sora? A Kovács család sombirtokán és gyümölcsös kertjében jártunk, ahol a somtermesztés hagyományáról, a gyümölcsök feldolgozásáról, valamint a családi birtok mindennapjairól beszélgettünk. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában, és fedezzük fel együtt a sombirtok különleges világát.

0: Vannak ízek és illatok, amelyek valahogy hozzátartoznak egy vidékhez, olyanok, amelyeket talán gyerekkorunkból ismerünk, de ahogy telnek az évek, egyre ritkábban találkozunk velük. A som is ilyen. Ismerjük a nevét, láttuk már a fáját, bokrát, talán ettünk is a gyümölcséből, de azt már kevesebben tudják, milyen sokféleképpen lehet felhasználni. Pedig a som nem új felfedezés. Ott volt a régi kertekben, a gyümölcsösökben, vagy nőtt vadon. A termését felhasználták, tartósították, különböző finomságokat készítettek belőle, és persze sok családban megvolt annak is a maga hagyománya, hogyan kerülhetett a somból készült ital, sőt a sompálinka az asztalra. Ma azonban már egészen más világban élünk. A régi gyümölcsfajták, a hagyományos termesztési módok és az egykor természetesnek számító tudás könnyen feledésbe merülhet. Éppen ezért különösen érdekes, amikor valaki nem csak megőrzi ezt az örökséget, hanem új életet is ad neki. Rimaszombat mellett a Kovács család által gondozott sombirtok és gyümölcsös kertben éppen ez történik. Itt a som nem egyszerűen egy gyümölcs a sok közül. Központi szerepet kapott egy olyan családi történetben, amelyben a föld szeretete, a növények ismerete, a munka és a hagyományok továbbadása egyszerre van jelen. Engem pedig az is érdekelt, hogyan jut el az ember odáig, hogy egy ilyen különleges gyümölccsel kezdjen foglalkozni. Mi kell ahhoz, hogy valaki meglássa a fantáziát egy olyan növényben, amelyről talán még ma sem tudjuk igazán, mennyi lehetőség rejlik benne. És hogyan lesz egy ötletből birtok, egy szinte mondhatni családi összefogással gondozott kert, a gyümölcsből pedig különféle termékek. A mai beszélgetésben szót ejtünk arról, hogyan termesztik ma a somot, mennyi munka van vele, és természetesen arról is, hogyan született meg a sombirtok és gyümölcsös kert, milyen gyümölcsöket termesztenek még, és mi készül ezekből. És talán a legfontosabb kérdés, hogyan lehet úgy továbbadni valamit a következő generációnak, hogy közben ne egyszerűen a múltat őrizzük, hanem valami újat is teremtsünk belőle. Az előttünk lévő szűk egy órában erre is keressük a választ Kovács Szabolccsal, a sombirtok és gyümölcsös kert gazdájával. Kezdjük talán magával a sommal, hogy mit kell tudnunk erről a különleges növényről.
1: A som az egy méltatlanul elfeledett gyümölcs. Különleges tulajdonsággal rendelkezik, igazán nem is tudnám semmi máshoz hasonlítani az ízvilágát. Mondhatom azt is, hogy olyan üde, harmonikus, édes savanyú, függően attól, hogy éretten hull le, mert érés előtt viszonylag savanykás íze van, de az utolsó érés előtti utolsó pillanatokban megédesedik. Tehát ez itt a mi vidékünkön őshonos, erdőszéleken, bárhol megtalálható. Tulajdonképpen mi is véletlenül találtunk rá erre a gyümölcsre.
2: Szerinted miért van az, hogy hát azért talán kicsit méltatlanul elfeledett gyümölcsfajta, vagy kevésbé használatos, mint én, nem tudom, akár egy alma, vagy egy őszi barack?
1: Ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy maga a somfalval törődni nem sokat kell, de a betakarítása az meglehetősen munkaigényes. Most a magam nevébe beszélek, a mai emberek többsége ezt nem igazán kedveli. Tehát azt szeretik, ami egyszerű, gyors, könnyen hozzáférhető, a som az nem ilyen. A som az, annak a betakarítása, tisztítása, feldolgozása az rettenetesen munkaigényes. Talán ezért.
2: Mielőtt kitérnénk arra, hogy tulajdonképpen hogyan is kell a somfákkal törődni, beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan használták fel régen a somot. Ették frissen, vagy készítettek belőle szintén valamilyen készítményeket, én nem tudom, ugye házilag mit lehet, lekvárt, szörpöt, hasonló dolgokat, vagy van-e olyan régi felhasználási mód esetleg, ami gömörhöz köthető, vagy a mi régiónkhoz köthető?
1: Azt nem mondanám, hogy feltétlenül gömörhöz köthető, de kezdjük mondjuk a somnak a fájával. Az egy rettenetesen kemény fa, ezért az elmúlt évszázadokban rendszeresen használtak szerszámnyelek készítéséhez, vagy akár régebb időkben sétapalcákat is készítettek belőle. De visszatérve a magára a gyümölcsre és annak az egészségre gyakorolt hatásaira, a népi gyógyászatban használták a somnak a levelét, gyümölcsét is különböző panaszok esetében. Ilyen volt például a vércukorszint csökkentése, vagy különböző gyulladásos betegségek megelőzése céljából. Mi családon belül szintén utánolvastunk ennek, és például arra is jó a som, hogy csökkentse a kezdődő lázat. Ilyen célból mi is előszeretettel használjuk. Nem tudom, azt mennyien tudják, hogy például a C-vitamin tartalma az kétszerese a narancsénak, ami pedig a C-vitamin, ugye az immunrendszer megfelelő működéséhez alapvető fontosságú, de jelentős mennyiségben tartalmaz antioxidáns vegyületeket, ezek adják a jellegzetes piros színét is. Kutatások azt mondják, hogy a beltartalma, illetve a táplálkozás élettani hatásai alapján akár egyesek szuper élelmiszernek is minősítik a somot.
2: Amikor a sombirtok története elkezdődött, akkor azért még talán te sem egészen úgy gondoltad, hogy majd akkor itt somtermesztéssel fogsz nagyban foglalkozni. Hogyan voltak, vagy milyenek voltak a kezdetek? Egyáltalán miért gondoltatok egy olyat, hogy akkor ti most vesztek egy kertet Rimaszombat szőlőhegyén, mert hát ugye ez itt a szőlő, tehát a városnak ez a része, és hát itt van a sombirtok is. Tehát hogy miért volt az bennetek, hogy hát valami ilyesmivel kellene foglalkozni, mint én nem tudom, gyümölcstermesztés vagy kertészkedés?
1: Nem így indult a dolog. A som az eredeti tervekben nem is szerepelt. Tehát hogyha kicsit visszakalandozok az időben, akkor 2017-ben kezdődött az egész. Akkor, mikor ezt hozzájutottunk ez a területhez, akkor ezt mi nem is sombirtoknak neveztük, ezt idén kereszteltem át, amúgy, vagy kereszteltük át. Ezt mi tündérkertnek hívtuk az elmúlt 8-9 évben. És az előzményekhez tartozik, ugye, hogy amikor a gyerekeink megszülettek, 2010-es évek eleje, akkor keletkezett bennünk egy olyan vágy, hogy a családot a egészséges zöldséggel, gyümölcsel lássuk el. Ugye én is, feleségem is faluhelyre születtünk, tehát volt ebben némi hozott tapasztalat, nem volt teljesen idegen ez a terület. Ha visszagondolok, akkor 7 éves koromig Baraccán éltünk, és mai napig előttem van a nagyszüleim portálja, ahol nagyon büszkén mondtam mindig, hogy nagyapámnak 100 gyümölcsfája van, és mindegyiket megismáztam, kivéve a véndiófát. Tehát mai napig előttem van az a gyümölcsös szőlőlugasok, és ami hozzá tartozik. Ez ugye, ez a porta már nincs meg, viszont ennek az emléke, meg az egészséges gyümölcsök iránti vágy, ez indította el azt a valamit, azt a vágyat, ami ide torkollott. 2000-es évek végén Batkába telepettünk le, családi ház, kis kertrész, azt viszonylag hamar belaktuk.
2: Ezek szerint akkor az a házhoz, családi házhoz tartozó kertrész az nem volt elég?
1: Nem, igen, megtelt bogyósokkal, gyümölcsfakkal, és akkor még szerettünk volna valamit, és akkor elkezdtünk ezen gondolkodni. Évek teltek el, az alatt az ember ugye olvasgat, videókat néz, tájékozódik az interneten, mit lehetne, hogy lehetne, milyen ezzel kapcsolatos irodalom, meg egyéb információt lehetett beszerezni. Ha megengeded, akkor egy-két gondolatot még ezzel kapcsolatban mondanék, hogy mi volt az a mozgatórugó, és milyen inspirációk értek az alatt az évek alatt. Nagyon megtetszett a tündérkert mozgalom. Ezért is hívtuk ezt a gyümölcsöst a mi tündérkertünknek. Az ő céljaik, a tündérkert mozgalom céljai, azok a régi gyümölcsfajták megmentése, a gyümölcsészeti hagyományok átörökítése, helyi közösségek összekapcsolása. És akkor úgy voltam vele, hogy ha mi lenne egyszer, nekünk is lenne egy ilyen tündérkertünk. Ez volt az egyik ilyen hatás, ami minket vagy engem ért. A másik pedig, ami engem megfogott, az a permakultúra. A permakultúra az a fenntartható gazdalkodásnak és kerttervezésnek egy olyan módszere, amely a természet működését veszi alapul. Tehát az a célja, hogy az a kert legyen önfenntartó, vagy a lehető legkevesebb külső beavatkozást igényelje. Ez a szemlélet engem megfogott. Tehát megtetszett az, hogy a talaj, a növények, az állatok, a víz, az ember és a környezet kapcsolata az egy egységes rendszer. Ennek az egyik legalapvetőbb megvalósítás az az erdőkert. Ez is nagyon tetszett. Így jutottunk tulajdonképpen 2017-ben oda, hogy amikor ezt a területet megvettük, ez egy évtizedek óta elhanyagolt, elgazosodott, gondozatlan terület volt. Erdőkert definíciónak tökéletesen megfelelt. Bejárni gyakorlatilag nem lehetett, csak hason csúszva. És hát mai napig ugye előttem van, hogy édesapámmal elkezdtünk ilyen ösvényeket kialakítani, hogy egyáltalán nézzük, hogy mi is van itt az adott területen. Akkor édesapám csak fölkiáltott, hogy nézd már, ez itt egy somfa. Mentem utána, nézem, jó, és mi az a som? Mert hogy be kell vallanom, hogy előtte én ezzel a gyümölcsel nem találkoztam. Na, innen indultuk.
2: Most még egy picit azért visszatérve a családhoz, meg ahhoz a vágyhoz, hogy ugye azért lenne jó egy kert, vagy egy gyümölcsös, hogy az ember a saját egészséges gyümölcsét, zöldségét meg tudja termelni. Azért mondjuk ahhoz nem biztos, hogy kell egy ekkora terület. Mekkora jelenleg ugye a sombirtok? Mert hát nevezzük most már így.
1: Ez nem egy lépésbe lett ekkora, amekkora. Tehát itt, ahol most beszélgetünk, itt a dombtetőt vettük meg először. Ez egy viszonylag lapos, bozótos, így az északi oldalon már beerdősült rész volt, és hát milyen az ember, látja, hogy itt egy kicsit a lejtő lefelé, ugyanez az ős dzsungel, hát a kíváncsiság hajtott, a gazdája gyakorlatilag évtizedek óta nem volt, az ember csak besétált és szétnézett. És akkor így vettünk észre egy-egy sonfát, és akkor mondtuk, hogy hát jó, ez egy értékes fa, többet is láttunk belőle, akkor próbáljuk meg ezt megszerezni. Ez sikerült, akkor még egy-két környező hasonló állapotban lévő területet szintén megvásároltunk, és így jött össze az a terület, amit most sonbirtoknak és gyümölcsös kertnek nevezünk. Aztán ennek először ugye ösvényeket vágtunk bele, de mivel közel állt hozzám a permakultúrás szemlélet, meg az erdőkert, ezért hát édesapám némi rosszallása mellett nem minden fát vágtunk ki rögtön, hanem mondtam, hogy mint patópál úr, ráérünk erre még, majd egyelőre meghagyjuk, aztán majd az idő megmondja, hogy marad vagy megy. Ha itt körbenézek, akkor azért viszonylag sok tölgyfa, mogyoró, szelídgesztenye, vadcseresznye, galagonya, ezek mind megmaradtak. Lehet, hogy egy más gazda azt mondta volna, hogy tarvalgást rendezés, és aztán majd lesz valami. Én másképp közelítettem ezt meg.
2: Az erdőkertnek mi a lényege? Mert hát ugye mondod azt, hogy ugye vannak itt hasznos gyümölcsfák, amelyek teremnek, és hát ugye aztán itt vannak az erdei fák is, meg az erdei ajnövényzet is mondjuk bizonyos esetekben.
1: Az erdőkertnek az lenne a lényege, hogy ugye különböző magassalgú növények egymás mellett tudjanak élni és létezni. Vannak különböző szintek egészen a nagyfák szintjétől egészen a gyepszintig. És itt, ahogy mondtam is, hogy mi a permakultúra lényege, hogy egymásra kölcsönösen jó hatást alakítsanak ki, és az ember ne akarjon egy ilyen steril környezetet létrehozni, hanem virágozzék minden virág bizonyos körülmények között. Itt is, hogyha kinézek, akkor látom, hogy tölgyfák alatt vannak a somfák vagy sombokrok, mellettük mogyoró, szelídgesztenye. Persze aztán én is belenyúltam, és ültettünk mindenféle egyéb gyümölcsfákat, cseresznyét, szilvát, almát, körtét, és még sorolhatnám a régebbi és újabb fajtákat. Ez, ami itt ezen az északi lejtőn látszik, ez még nem egy teljes erdőkert, mert ugye még az várat magára, hogy bogyós gyümölcsökkel és egyéb hagymásokkal beültessem, de hát úgy félenszögön mondhatom, hogy megvan.
2: Most azt mondod, hogy ugye az erdőkertnek az egyik lényege az, hogy ugye itt tulajdonképpen olyan növények élnek szimbiózisba, vagy találhatók meg egymás mellett, amelyek jól megférnek egymással. Rendben van, tehát amikor hozzád került ez a terület, akkor nyilván már egy ideje ezek a növények itt együtt éltek, tehát ezt lehetett tudni, hogy akkor ezek valószínűleg nem fogják egymást kivégezni. De ha te mondjuk telepítesz újabb fákat, növényeket, akkor honnan tudod azt, hogy mivel jön ki jól?
1: Az igazság az, hogy olvastam elég sok irodalmat, tehát vannak, akik már ezt a kutatást helyettem elvégezték részben, de az is a permakultúra lényege, hogy az ember próbálkozzon. Tehát először is figyelje meg az adott területet, nézze meg, hogy ott mi szeret nőni, ami nem szeret nőni, azt ne erőltesse. Egy kis kitérőt engedj meg. Van egy biokertész, egy kanadai biokertész, akinek az egyik mondata nagyon megragadott. Ő azt mondta, hogy ültessük azt, ami úgy nő, mint egy gaz. Na hát én itt ezt végig gondoltam, ránéztem erre a sombirtokra, tele van sommal, hát ha a som szeret nőni, akkor nőjön. És akkor így aztán még bővült is a birtok. Vadsomokkal is és nemes somokkal is az idők alatt.
2: Na most még mielőtt átmennénk a somokhoz, azért múltkoriban, mikor itt jártam kint, mert hogy ugye először az volt, hogy eljöttem hozzád, és megnéztem itt a birtokot, mert mondtad, hogy hát akkor nézzem is meg azt, amiről beszélgetni fogunk. És akkor mondtad azt, hogy hozzátok került ez a terület, itt még azért eléggé vadregényes viszonyok uralkodtak. Annó kijöttek a barátok, és meglátták, hogy milyen fába vágtad a fejszédet. Ez a történet, ez hogy is volt? Ezek a tulajdonképpen még a nehéz kezdetek talán, vagy nem is voltak azok annyira nehezek?
1: Igen, próbára tettem a barátaimat olyan téren, hogy kiosztam őket, és kíváncsi voltam az első reakcióra. Többen voltak, akik azt mondták, hogy nem vagyok normális, hogy ennek az egésznek nincsen semmi értelme, kar az időt pazarolni. De volt egy-kettő, aki viszont azt mondta, hogy ne törődjek az ilyen hangokkal, hanem ha nekem van egy gondolatom, akkor én azon dolgozzak. Sok idő, sok energia, sok fáradtság, lehet még egyszer bele se kezdenénk édesapámmal, de nem bántam meg, hogy így alakult. És van egy-két olyan barátom, aki annak idején ugye elinte azt mondta, hogy ez butaság, ezt nem éri meg, azóta már nem így gondolja.
2: Az, hogy ők is megváltoztatták a véleményüket, ez nyilván rengeteg munkádba került. Hány éve dolgoztok itt ezen a területen? Tehát, hogy itt azért nagyon nagy változtatások mentek végbe, kitisztítottátok, rendbe tettétek tulajdonképpen élhetővé és használhatóvá tettétek a területet. Tehát, hogy ez jelenleg hány év munkája?
1: 2017 áprilisában kezdtük. Az utolsó úgymond ős dzsungelt, azt 2 évvel ezelőtt kicsit szabályoztuk meg, hogy így mondjam. Gyakorlatilag egy 7 év folyamatos munka. Igazság szerint ez nem 7 év, mert folyamatosan csináljuk. Tehát amióta megvan, nem telik el olyan hétvége, hogy az ember ne jön neki, de nem csak hétvégén, hanem amíg az idő engedi, és nincs hamar sötét, addig én gyakorlatilag elég sűrűn előfordulok. Édesapám meg még többet. Az ő segítsége nélkül ez messze nem így néz neki, mint ahogy most kinéz.
2: És ugye mondod azt, hogy neked azért már a nekifutáskor is voltak konkrét elképzeléseid, hogy akkor te majd mit hogyan szeretnél. Ez szintén úgy történik, hogy az ember mielőtt belevágná a fejszéjét valamilyen ilyen nagyobb fába, akkor azért egy kicsit okosítja magát előtte, és hát ugye manapság már az internet az egy végtelen tárháza az ilyen okosságok felfedezésének, tehát én nem tudom, YouTube meg egyéb csatornák állnak rendelkezésre, és akkor onnan lehet információkhoz jutni, meg kitanulni a szakmát, úgymond?
1: Én mondhatom azt, hogy autodidakta módon jutottam oda, ahova jutottam. Azt nem tagadom le, hogy volt egy-két barátom, akit kihívtam, és kértem tanácsot, és kaptam is tanácsot. Másik dolog pedig, hogy az ember próbálkozott, és hát volt, ami sikerült, volt, ami nem sikerült. Például nagyon szerettem volna a kajszi barackot nevelni, de hát a természet úgy döntött, hogy a 16 falból 14 az kiment. Tehát azt el kellett engednem. Viszont ami meg megmaradt, azt megpróbáltam megerősíteni. Tehát láttam, hogy a birsalma nagyon szeret nőni, nagyon szépen nő, hát akkor a kiment kajszik helyére birsalmat tettem. És még sorolhatnék erre sok-sok-sok példát.
2: Most visszakanyarodva egy kicsit a somhoz, kérdezhetném úgy is, hogy miért éppen a som, de hát tulajdonképpen azért a beszélgetés folyamán már valamilyen szinten ezt megválaszoltad, hogy ugye felfedeztétek, hogy itt rengeteg somfa nő, van ami vadon, aztán később ti is telepítettetek még mellé, tehát ez a gondolatmenet, hogy telepíts olyan növényeket, vagy ültes olyat, ami úgy burjánzik, mint a gyom?
1: Igen, tehát ez egy kettős helyzet, mert egyrészt ugye volt egy kiindulási vágy, hogy legyen egy gyümölcsös. Hát most adott volt a terület, fele területen a som úgy nőtt, mint a gaz, és hát innentől kezdve ez egy adott helyzet volt, a kocka volt vetve. A somból rengeteg

0: gyümölcs, és akkor ott a egyik oldalt a férfi ember, másik oldalt a felesége, és az egyik lekvart, a másik meg szefrézni. Mi is innen indultunk, bár vita ebből nem volt, mert jutott mind a kettőre, de így kezdődött. Aztán az ember elkezdett gondolkodni, hogy jó, itt van ez a rengeteg som, azért gyerekek annyi lekvart nem esznek, pálinkat mégse adhat az ember nekik, keressünk valami lehetőséget, hogy mit lehet még ebből kihozni. Na és akkor így az ember gondolkodott. Ugye azt mondtam, hogy szerettünk volna egészséges gyümölcsöket, ezeket egészséges módon be is főzni. Most ehhez beszereztünk egy befőzőautomatát, ezt megvettük teljes felszereltségbe, az azt jelenti, hogy volt hozzá a lekvárfőzőbetét, meg ivólékészítő, és akkor hát ivólékészítő. Hát akkor próbáljunk ivólevet csinálni belőle. Másnak is sikerült, miért ne sikerülne nekünk is. És akkor elkezdtünk ivólevet csinálni. És ugye az a jó ebben a befőzőautomatában, hogy a befőzés is cukortartósítószer nélkül, megfelelő idő, megfelelő hőfokon, és ennyi. Ennyi a varázslat. Ugyanígy az ivólé is úgy készül, hogy meggőzöljük a somot, és egy idő után összegyűlik a gőz által kioldott lé, és ebbe se kerül semmilyen egyéb gyümölcs, se cukor, se tartósítószer. Tehát elkezdtünk ilyen levet csinálni, azon túl, hogy befőztünk, meg lekvár, meg szörp. Gondolkodtam még, hogy jó, mit lehetne még csinálni. Már nem tudom, hány évvel ezelőtt beszereztünk egy ilyen nagyobb aszalógépet, gyógynövényeknek, meg egyebeknek, hogy aszaljunk. Hogy lehetne ezt a somot megaszalni? Nem nagyon találtam rá az interneten útmutatást, úgyhogy az ember próbálkozott így, úgy, amúgy. Aztán végül kialakult egy egész jó eljárás, amivel az aszalt sombőrt meg tudtuk csinálni. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ennek van a legnagyobb keletje a gyümölcslé után. Pálinka az visszaszorult a végére, mert hogy az aszalt sombőrben minden benne van. Az ivóléhez képest annyival több és annyival jobb, hogy ugye a C-vitamin az nem szereti a magas hőfokot, tehát az ilyen 50-60 fok körül már elkezd oszlásnak indulni, és hát a gőzölés az nem a barátja a C-vitaminnak. Úgyhogy a gyümölcslében is minden benne van, kivéve egy kicsit kevesebb C-vitamin, de az aszalt csombőrben az is a lehető legnagyobb mennyiségben megtalálható. Gyerekeknek kifejezetten ízlik is, meg hát a felnőtteknek is.
1: Tehát nem kell a boltban vagy a patikában gumivitamint venni a gyereknek, hanem elrágja az aszalt sombőrt, de hogy tulajdonképpen mi ez az aszalt sombőr? Tehát, hogy ha megnézek egy szem somot, hát azért annyi bőr nincsen.
0: Nem, ezt nem így kell elképzelni, ez úgy történik, hogy a somot ki kell magozni, hogy abból legyen egy ilyen pürészerű anyag, amit aztán a háziasszonyok vagy lekvárnak fejlesztenek tovább, vagy pedig megaszalódik, vagy szörpöt készítenek segítségével. Tehát sokféle variációs lehetőség van, de hát ez egy viszonylag nehézkes folyamat, és gépesítés nélkül meglehetősen problémás. Megpróbáltuk mindenféle paradicsompasszírozóval, stb. Elég nehézkes, úgyhogy rá kellett jönnöm, hogy vagy beruházok egy ipari magozógépbe, és akkor tudok aszalcsombőrt is csinálni, meg egyéb dolgokat, vagy nem. A kérdés eldőlt, az ember beruházott, ez egy óriási segítség. Tehát így most már a somot meg tudjuk a magtól szabadítani, megkapjuk ezt a sompürét, ez egy ilyen pépes állagú gyümölcshús, és akkor ezt vékony rétegben szárítjuk meg kíméletes hőfokon, és hát jó sok órá szalás után megkapjuk ezt az 1-2 mm vastag bőrszerű anyagot, ami tényleg olyan, mint egy bőr, fölvágjuk bizonyos csíkokra, fölgurigatom, uborkás üvegbe betéve, évekig gond nélkül fogyasztható.
1: Akkor szó volt a somléről, ugye van ez a sombőr, tehát hogy aszaljátok is a somot, a lekvár, a pálinka, ami a sor végére szorult. Mi egyebet készítetek még belőle? Mert hogyha jól tudom, azért neked valami dínyertes alkotásod is van azért.
0: Igen, az idei akteleki somünnepen volt egy gyümölcsverseny, ahova a nyár folyamán neveztem a somgyümölcslével és az aszalt sombőrrel. Somgyümölcslével első helyezést értem el, az aszalt sombőrrel pedig az összes kategória közül a legjobb somtermékdíjat érdemeltem ki, és itt a Húsos Som Társaság elnöke, Aradi Péter volt a bíráló. Ő is lelkesen és mosolyogva mesélte, hogy amikor megkapta ugye a versenymintát, akkor ugye a gyerekeivel is megkóstoltatta ezt az aszalt sombőrt, és a végén azon vette észre magát, hogy végül neki alig maradt, hogy meg tudta volna kóstolni, mert ugye a gyerekei gumicukorfüggők, de mostantól lecserélték az aszalt sombőrre a gumicukrot. Ezt így elmesélte, és ez egy jó eső érzéssel töltötte el az embert.
1: Mondjuk jobban is járnak, mert sokkal egészségesebb. Ezzel kapcsolatban ugye mondott, hogy ez Magyarországon volt ez a megmérettetés, vagy somfesztivál tulajdonképpen. A somtermesztés az

0: Ez mennyire számít különlegesnek vagy ritkának Szlovákiában? Tehát, hogy vannak-e más hasonló gazdaságok, valakik, akik szintén foglalkoznak a sommal, termesztik, felhasználják, tudsz-e másokról?
1: Bizonyára vannak, de sok információt nem találtam ezzel kapcsolatban. Azt jobban tudom, hogy Magyarországon mik a viszonyok, mert ugye itt évek óta járunk ide az akteleki somünnepre, és ugye ott az ember azért óhatatlanul is találkozik a somrajongókkal, mint a házigazda Koltai házaspár, vagy a Aradi Péter, mint a Húsos Somtársaság elnöke. Úgyhogy velük beszélgetve azért az ember hozzájut bizonyos információkhoz, hogy mások is foglalkoznak kisebb-nagyobb mértékben somtermesztéssel, de ők főleg a nemes somot termesztik. Ami itt nekünk a birtokon van, ezeknek a döntő többsége ez vadsom. Vannak különböző fajtak, 5-6 különböző fajta, ezek méretben, színben eltérnek egészen a narancssárgától a sötét bordóig, a kisebbtől a nagyobbig. Úgyhogy ilyen vadsom ültetvényről én nem tudok, és akik pedig nemes sommal foglalkoznak nagy mennyiségben, ők a vadsomot csak a beporzás céljából használják. Ezt olvastam az ő honlapjukon.
0: Mi a különbség a vadsom és a nemes som között? Esetleg a termése az egyiknek kisebb, nagyobb, vagy milyen eltérések vannak?
1: Alapvetően a termésnek a mérete. Tehát a nemes som az többszöröse a vadon termő somnak. Könnyebb betakarítani, kicsit hatékonyabb az egész folyamat. Abból főzünk, ami van, nekünk vadsom van, úgyhogy mi azt dolgozzuk fel, és azzal foglalkozunk.
0: Ettől vagytok egyediek, de azért mondjuk itt a somfelhasználással kapcsolatban egy nagyon fontos terméketeket, fogjuk rá, hogy terméketeket, azt azért elfelejtetted megemlíteni, ami itt a nyáron felborzolta a kedélyeket, vagy legalábbis ugye nagyon sokan szerették és keresték, a fagyi.
1: Így van, ez egy kuriózum, és én évekkel ezelőtt találkoztam ezzel, az egyik dél-dunántúli somtermesztőnek a írásában olvastam azt, hogy ők is megkerestek egy cukrászdát és fagyizót is, és hát, hogy milyen jó sikerült a somfagyi. Eltelt néhány év, nem kezdtem ezzel az információval annak idején semmit, aztán a községünkben idén nyílt egy fagyizó. Gond ütött, hogy hát mi lenne, ha megkérdezném, hogy nem lenne hajlandó esetleg kipróbálni a somból fagyit csinálni, az ember mit veszíthet. Legfeljebb nem sikerül. Megkérdeztem tőle, hogy hozhatnék-e neki ilyen magozott somvelőt. A fagyis is úgy nézett rám, hogy sose hallott a somról. Azt mondja, jó, hát hozzak, aztán majd lesz, ami lesz. Úgyhogy következő nap vittem is neki néhány kiló ilyen magozott somvelőt, átadtam, aztán innentől kezdve az ő gondja volt, hogy abból mit lehet kihozni. Izgatottan vártuk azt a két napot, amire ígérte, hogy meg lesz a somfagyi, és hát az első között szaladtunk is rögtön megkóstolni, hogy hát na milyen. Finom.
0: A magyarországi somtermesztőkkel kapcsolatban ugye fogalmazódott meg bennem az a kérdés, hogy hát azért ilyenkor nyilván ti egyrészt vagy tartjátok a kapcsolatot, vagy azért megbeszélitek azt, hogy ki mit hogyan csinál, tehát hogy így lehet egymástól ötletekhez jutni, vagy egymásnak ötleteket adni, vagy egy kicsit tapasztalatokat cserélni?
1: Akivel személyesen találkoztunk és tapasztalatot is cseréltünk, az a Koltai házaspár akteleken. Ők szervezik évek óta ezt az akteleki somünnepet. Nekik is van egy kisebb ültetvényük, és hát természetesen megbeszéltük a sommal kapcsolatos aktuális kérdéseket, mit csinálnak, hogy csinálnak, milyen a helyzet, mennyire bántja az asszály őket, hát idén nagyon. Rajtuk kívül igazán még egy valakit említenék meg, aki sokat segített, és szintén ott ismerkedtünk meg vele. Ő pedig dr. Kovács Szilvia, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kertészettudományi Intézetének a tudományos főmunkatársa. Az ő szakterülete a többek között a húsosom, és ő is rendszeres résztvevője az akteleki somünnepnek, és hát 3 évvel ezelőtt kicsit bátortalanul, de azért csak oda mentünk hozzá, hogy hát itt lennék mi is innen a határ túloldaláról, és nekünk is van somültetvényünk, és hát szót követett. Az lett a történet vége, hogy a következő napra betervezett családi kirándulásukat úgy alakította át a sors, hogy itt voltak nálunk a sombirtokon, és órákat beszélgettünk, és jártuk be itt a birtokot.
0: Gömörbe meg Rimaszombatba egyébként jó kirándulni.
1: Igen, ők se bántak meg, legalábbis ezt mondták. Szóval nagyon sok hasznos információt megtudtam a Szilviától is. Az pedig külön öröm volt számomra, hogy megkérdezte, melyek a legjobb fák itt, a legjobb gyümölcsöt termő somfák. Azokat sorba végignéztük, fényképekkel készített, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy szemzés céljából veszőket vitt magával, és mondta, hogy hát augusztus ide, augusztus oda, ő megpróbálja ott az intézetben ezt felszaporítani. És hogyha sikerül, akkor kapok vissza néhány gyümölcsfát. Eltelt egy év, és megint aktadeki somünnep augusztus folyamán. Szokás szerint mentünk, Szilviaik is jöttek, és kérdezem, na, hogy sikerült? És akkor mondja, hogy szinte mindegyik megerett, úgyhogy novemberben majd mehetek is értek.
0: Ez mennyi fát jelentett, amit aztán el kellett hozni és elültetni?
1: Mindegyik típusból kaptam egyet. 9-et vittek el, úgyhogy 9 saját somfát visszakaptam, és persze ők meg aztán ott az intézetben tovább nemesítik, vagy keresztezik, vagy megnézik a jó tulajdonságait, és ha valami hasznosnak bizonyul, akkor majd azt felhasználják a kutatásaikba.
0: Som termesztése, az mennyi munkát igényel? Tehát, hogy mi az, amit az ember esetleg nem is gondolná, én nem tudom, ezeket a somfákat kell-e metszeni, milyen módon kell gondozni. A legnagyobb kihívást azt, én nem tudom, talán a betakarítása jelenti a gyümölcsnek, mert hát azért, hogy ha valaki még nem találkozott volna a vacsommal, ilyen kis olivabogyó méretű szemekről van szó, úgyhogy hát ezt azért szemenként leszedni egy fáról elég macerás lenne.
1: Pedig erre is volt példa, már nem úgy, hogy a fáról szemenként, hanem a földről szemenként, hát édesapám erről tudna mesélni. Aztán mondtam neki, hogy ezt ne csinálja, mert ez aztán mindenféle egyéb lelki problémákhoz tud vezetni, mikor az ember már 10 000 darabnál tart, és még mindig számol. Úgyhogy ezt a somszedési módot, ezt hamar elvetettük, és hát az ember megint gondolkozik, hogy na, hogy csináljuk a profik. Megtaláltam, hogy hát a Russell hálót terítenek le a falkala, és akkor ugye meg kell várni, amíg lehull. Ha az ember lerázza a somot, akkor olyan, mint hogy a savanyú citromba harapna, meg kell várni, míg lehull, mert akkor már rédes. Tehát nincs értelme sietetni a természetet, mert az ember a saját maga munkáját teszi tönkre.
0: Na igen, ez volt az, amire már utaltam, hogy én megpróbáltam a múltkor, ugye a fáról levettem egy szemet, megkóstoltam, és hát igen, az eléggé savanyú volt, nem feltétlenül emberi fogyasztásra alkalmas, de amit a földről vettem föl, az pedig nagyon finom, mézédes szinte, tehát hogy egy nagyon, nagyon finom kis gyümölcszem. Akkor most tulajdonképpen a som szüretelését, vagy azt, hogy hozzájussatok a gyümölcshöz, azt úgy kell elképzelni. Mondjuk én látom is, nekem nem nagyon kell elképzelni, de a hallgatóknak úgy kell elképzelni, mint ahogy például akár az olivákat is szüretelik az olivafáról, hogy alá terítenek egy hálót, és aztán ami oda potyog, azt valahogy begyűjtik a háló segítségével?
1: Gyakorlatilag igen. Tehát ugye a som tavasszal egy egész hónapon keresztül virágzik. És ez egy gyönyörű időszak önmagában, viszont az érése is ugyanilyen sokáig tart, tehát ez azzal jár, hogy az ember augusztus elején lekaszálja az adott területet, lerakja ezeket a rasselhálókat, és aztán várja, hogy a természet elvégezze azt a dolgát, hogy az a somgyümölcs megéredjen és lehulljon. Na most, miután lehullott, a som egy-két napot elvisel a hálón, de egyesek mondják, hogy még valamilyen szinten utó éredik is, bár jobb megvárni, amíg magától lehull, és nem lerázni. Tehát a lényeg az, hogy ezt 2 naponta, 3 naponta bizony össze kell szedni. És mivel a som sokáig éredik, egy hónapig is elhúzódik, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy augusztus közepétől szeptember közepéig ez egy mindennapos, hosszú, fárasztó munka.
0: Akkor itt nincsen, hogy összeszeded a hálót, aztán a hálóról beszórod, én nem tudom, a ládákba.
1: Nincsen, de ezt is lehet hatékonyabban csinálni, tehát az ember összerázza úgymond a hálón egy helyre ezeket a sombogyókat, és akkor megvan az a mozdulat, hogy egy ugrással bele és ugrasztom a vödörbe. Tehát nem szemenként szedegetjük, mert akkor az nagyon emberigényes és időigényes lenne, így is eléggé az.
0: Tehát az idő múlásával azért már technikát is fejlesztettetek ki rá.
1: Muszáj volt, és hát menet közben, hogy mondjam, eléggé megedzi az ember lelkét is, mert mindig eljön az a pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy bár csak vége lenne már ennek a szezonnak, mert már semmilyen porcikája nem kívánja ezt a összeszedegetést, fölhordást, elmosást, földolgozást, de hát menni kell és csinálni kell.
0: Na és ahogy már ugye korábban is mondtad, a sombirtok az viszont nem csak a somról szól, hanem ugye ez gyümölcsös is. Milyen egyéb gyümölcsök, gyümölcsfák találhatók meg itt, mivel foglalkoztok? Mi az, ami mondjuk már megvolt, már adott volt, és mi az, amit azóta te gondoltál, vagy ültettél, telepítettél hozzá?
1: Ami a sombirtokon eredetileg is itt volt gyümölcsfa, az néhány cseresznyefát jelent, vadcseresznyét, öreg almafalkat, jóisten tudja, hogy milyen fajtájúakat. És nekünk az volt az elképzelésünk, hogy olyan gyümölcsöt hozzunk létre, csak olyan gyümölcsfalkat telepítsünk, amelyek ellenállóak, nem érzékenyek a betegségekre, nem igényelnek pajtyolgatást, sok törődést, hanem úgy el vannak a természetben. Tehát ez megint csak beleillik abba a szemléletbe, ami már a beszélgetés elején meséltem. Ilyen típusú falkat ültettünk. Emellett nagyon szeretjük az alfonyát, úgyhogy van egy kis alfonyaültetvényünk is. Nagyon szeretjük a csemegeszőlőt, abból is két lépésben körülbelül egy olyan 20 különböző fajta csemegeszőlő van. Aztán az ember próbálkozott egzotikus dolgokkal, mint a kiwi, naspaja, datoja szilva. Vegyes sikerrel, a kivivel nem boldogultam, úgyhogy az is úgy járt, mint a kajszibarack. És hát mindenféle helyi és nem helyi tájfajtákkal is, mint a kecskeméti téli piros pogácsalma, vagy a szomolyai fekete cseresznye, vagy a feketi csimegy. Minden, ami jó.
0: A többi gyümölcsből mi készül? Ugyanúgy csináltok belőle mondjuk ivólevet, meg lekvárt, vagy ezeket mire használod fel? Vagy hát mondjuk ugye van, amit az ember nyersen is elfogyaszt?
1: Én úgy állok hozzá ez az egész gyümölcsöshöz, hogy amikor elkezd valami teremni, onnantól kezdve én szándékosan nem hozok magammal ki semmilyen ennivalót, hanem azt teszem, amit látok. Megkezdődik a korai bogyós gyümölcsökkel, a kamcsatkai mézbogyóval, egészen koratavasszal, aztán jönnek a vadcseresznyék, cseresznyék, alfonya. Ugye az alfonyást is úgy válogattuk ki a fajtákat, hogy nem egyfajtából sokat, hanem gyakorlatilag minden bokor másfajta. Ez azt eredményezi, hogy június közepétől gyakorlatilag augusztus végéig folyamatosan tudunk arról is enni. Tehát első körben ugye megesszük. Az egész család szereti, második körben szétosztjuk, harmadik részben ivólevet készítünk, vagy befőttet készítünk, és hát, amint itt látszik is mögötted, azért a hordók is telnek.
0: Mondjuk egy ilyen gyümölcsös működtetése, gondozása, az ugye rengeteg munkát igényel. És hát te is ezt munkád mellett csinálod, édesapád sem csak ezzel foglalkozik, hanem ugye ő is aktív, tehát hogy elég sok munka. Hogyan néz ki egy átlagos év a sombirtokon? Melyik időszak a legkeményebb? Mikor van az év csúcspontja? Meg lehet-e határozni, vagy azért hát ugye minden gyümölcs máskor terem?
1: Az év csúcspontja az gyakorlatilag augusztus közepétől szeptember végéig tart. A som rabolja el úgymond a legtöbb időt és igényli a legtöbb ráfordítást. Eddig az elmúlt években ugye a november is mindig húzós volt, mert akkor van a gyümölcsfeültetésnek az ideje. Tehát eddig minden évben körülbelül egy olyan 20-30 gyümölcsfát beültettünk.
0: Most nem tervezed?
1: Fogyóban a hely, úgyhogy idén kicsit szolidabb lesz. Néhány fa szerintem idén meg fogja állítani ezt a dolgot, de vannak még egyéb terveim is, úgyhogy majd mindenről a kellő időben. Úgyhogy a tél az viszonylag csendes, már amennyire csendes, mert ugye az almakörte meccését azt januártól már lehet csinálni a szőlőjét szintén, és hát utána pedig márciustól megint csak nagy üzem, mert csontélyasokat akkor kell mecceni, akkor kezdődik a veteményes. A csúcspont az a somszezon, és pihenés az gyakorlatilag december-január valamelyest.
0: Említetted a családot a beszélgetés elején. Gyerekek, ők mennyire befoghatóak, mennyire segítenek be, vagy esetleg mennyire érdekli őket? Mert hát mondjuk az is lehet, hogy nem tudom, gondolnak egy nagyot és merészet, és egyszer majd ezt tovább akarják folytatni, vagy tovább akarják vinni. Úgy, mint ahogy te is mondtad, hogy emlékszel a nagyapád kertjére, és hogy hány fája volt.
1: Hát igen, az én életemben is volt egy 20 év kitérő a kettő között. Hát én bízom benne, hogy azért ennek az egész sombirtokos történetnek és a gyümölcs szeretete ez bennük is valamilyen szinten meg fog maradni. Az biztos, hogy fogyasztani mindent szeretnek. Az utóbbi hetekben nem telik el úgy nap, hogy ne jöjjek ki úgy, hogy a lányom ne hívna föl, hogy de apa, abból a rózsaszín szőlőből igaz-e hozol. Viszek persze. Tehát ha nincsenek itt, akkor hazaviszem. Tehát fogyasztani szinte mindent megesznek, aminek nagyon örülök, mert ez is volt a cél. Segítségben, hát ez változó. Hát most ugye a pubertás korszakukat élik, most egy kicsit nehezebb, de amíg kisebbek voltak, addig is besegítettek, és igazság szerint most is segítenek. Csak néha van egy kis kommentár mellé.
0: Ha most valaki szeretne belevágni egy hasonlóan különleges tevékenységbe, mint amiben te belevágtál, vagy ti belevágtatok annó, akkor mit tanácsolnál neki? Mi az esetleg, amit ma már másképp csinálnál, mint a kezdetekkor?
1: A Somot az csak erős akarattal és kitartással rendelkező embereknek ajánlom, mert ez kemény munka. Aki nem látta, azt szívesen látom és megtapasztalhatja. A gyümölcsösök kapcsolatban pedig én úgy gondolom, hogy napjainkban egyre inkább fontosabb lesz az a szempont, hogy nem mindegy, hogy mit eszünk, és mi kerül az asztalra. Akinek ez fontos, az rá fogja szállni az idejét. Akinek pedig nem fontos, az pedig megy a bevásárlóközpontba és fogyasztja, amit fogyaszt. Tehát ezt nem feltétlenül lehet pénzben kifejezni. Én ezt így látom.
0: Mit szeretnél? Mit jelentsen 10 év múlva a Sombirtok és gyümölcsös kert? Tehát, hogy hogyan képzeled el 10 év múlva?
1: Ugye a főállásom az a múltik világában zajlik, mint informatikus, és hát az elmúlt 10 sok év alatt azért rendszeresen megkaptam a felettesemtől ezt a kérdést, hogy hol látom magam 5 év múlva. Hát sose tudtam erre konkrétan válaszolni, de sose úgy alakult az élet, ahogy akkor arra válaszoltam. Tehát ez a Sombirtok se úgy indult, hogy Sombirtok, hanem volt egy elképzelés, szembe jött a valóság, bizonyos dolgok adottak voltak, és akkor az ember módosít a pályán és alkalmazkodik. De hogy hol leszünk 10 év múlva, fogalmam sincs. De valószínűleg a Somhoz lesz köze.
0: És végül egy személyes kérdést engedj meg, hogyha itt végignézel a gyümölcsösön, Sombirtokon, akkor mire vagy a legbüszkébb, és miért vagy hálás?
1: Talán inkább a kérdésed második felére válaszolnék a miért vagyok hálásra. Annak idején a közösségi média felületen van ugye a Sombirtoknak egy oldala, és pár héttel, hónappal, most tudom pontosan mikor megfogalmaztam egy ilyen érzést, hogy mit gondolok erről a háláról. Igazság szerint gyakrabban kéne hálásnak lenni. Talán ez lenne az első, mert ha az ember így végig gondolja, hogy mennyi minden jóért és mennyi mindenkinek lehetne hálás, akkor talán boldogabbak is lehetnénk, és elégedettebbek is lehetnénk, mint amilyenek sokszor vagyunk, és csak a panaszt hangzik el. Én hálás vagyok mindenkinek, aki itt ebben nekem segített. Voltak, akik le akartak beszélni róla, voltak, akik biztattak, tehát én hálás vagyok a biztató szóért. Mindez, amiről itt beszéltünk, ez nem sikerülhetett volna, hogyha a feleségem, a szüleim és a gyermekeim ebben engem nem támogatnak. Tehát édesapám, ha csak teheti, ő idekint van, serénykedik, gyönyörködik. Ha a Sombirtokról beszélünk, akkor a Somnak az igazi, olyan jó értelemben vett megszállottja. A feleségem gondoskodik ugye a veteményesről, a palántákról, a gyógynövényekről. Ő teremti meg a lehetőségét annak, hogy az irodai munka mellett hétköznap is, sötétedésig, néha hétvégét is ráadozva csinálhassam azt, amit szeretek. Úgyhogy nélkülük ez a Sombirtok nem volna Sombirtok, ezek a Somtermékek sose készülettek volna el, és azokat a nagyszerű embereket se ismerhettem volna meg, akiket megismertem. Úgyhogy hálás vagyok nekik.
0: A Kovács család Sombirtokán és gyümölcsös kertjében jártunk, ahol a somtermesztés hagyományáról, a gyümölcsök feldolgozásáról, valamint a családi birtok mindennapjairól beszélgettünk annak gazdájával, Kovács Szabolccsal.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok Vasi S. Olivia hangmester nevében. Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől, a viszonthallásra.

0: Gyerekfejjel kellett végigélnie szülőfaluja Tardoskád magyar lakosságának csehországi és magyarországi kitelepítését. Mégsem marad benne harag. A 90 éves Méri Margitot köszöntjük a szalagtárban. Valamint emlékezünk a 25 éve elhunyt legendás komáromi pedagógusra, Gáspár Tiborra. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A közigazgatási bíróság hatályon kívül helyezte azt a személyzeti utasítást, amely Jancsúri látszolgálaton kívül helyezte. A Nobel békedíjat Navi Pillay dél-afrikai jogász kapta. Ma 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A pozsonyi közigazgatási bíróság ma hatályon kívül helyezte azt a személyzeti utasítást, amellyel Matusu Tajestok belügyminiszter szolgálaton kívül helyezte Jancsúri Lát, a volt nemzeti bűnüldözési ügynökség nyomozóját. Sutajestok hivatalba lépése után ideiglenesen felfüggesztette több rendőrtiszt állami szolgálatának gyakorlását, köztük az úgynevezett Csurilla csoportot is. Ezt bűncselekmény elkövetésének gyanújával indokolta. Mivel Csurilla védett bejelentő státusszal rendelkezett, a bejelentő védelmi hivatal, valamint Csurilla jogi képviselői szerint a miniszternek először ehhez a hivatalhoz kellett volna fordulnia hozzájárulási rendi kérelemmel. A miniszter korábban már kijelentette, hogy ezt nem tartotta szükségesnek. A minisztérium képviselői a mai főtárgyaláson azzal is érveltek, hogy a felperes a védett bejelentő státusz megszerzésének és a személyzeti utasítás kiadásának idején büntető eljárás alatt állt. Ezért Csurilla közigazgatási kereseteinek elutasítását javasolták. Ezzel szemben a jelenlévő ügyész azt javasolta, hogy a bíróság semmisítse meg a kiadott személyzeti utasítást. Az Egel csoport átvette a Losonci Kórház és Rendelőintézet üzemeltetését. A tranzakciót és annak feltételeit szeptemberben hagyták jóvá a szlovák versenyhivatal. Az Egel szerint ezzel új fejezet nyílik a Losonci Kórház fejlődésében, amelynek középpontjában az infrastruktúra modernizálása és a szakmai háttér megerősítése áll. Erről Jármila Sevcsikova, az Egel Kórház hálózat kommunikációs menedzsere tájékoztatott. A Losonci Kórházra vonatkozó tranzakció jóváhagyásáról a versenyhivatal szeptember közepén tájékoztatott. A hatóság számos feltételt szabott, az Egel csoport pedig kijelentette, hogy azokat teljes mértékben teljesíteni fogja. Ezek a feltételek a díszabási politikára, az egészségügyi ellátás minőségének javítására, a betegek irányítására, az egészségügyi személyzetre, valamint a fekvőbetegellátás területén a koncentrációk tilalmára vonatkoznak. Ezen feltételek paramétereit a versenyhivatal a határozatában a megengedett mértékben nyilvánosságra hozta, konkrét részleteik azonban továbbra is üzleti titoknak minősülnek, nyilatkozta Mikhail Pisoly, az Egel igazgató tanácsának elnöke. Az Alkotmánybírósághoz fordulnak az ellenzéki pártok, ha Peter Pellegrini államfő aláírja az ideiglenes költségvetésre vonatkozó szabályozás enyhítéséről szóló törvénymódosítást. Egyúttal ismét felszólították az államfőt, hogy ne írja alá a törvényt. Az SZSZ, a KDH, a Szlovensko és a Demokratyi közös beadvánnyal fordul a testülethez, a PS pedig önállóan szintén egyet nyújt be. Erről mai közös sajtótájékoztatóján számolt be az SZSZ, a KDH és a Szlovensko a PS nélkül. A párt arra hivatkozott, hogy megvan a beadványhoz szükséges 30 képviselői támogató aláírása. A közelmúltbeli orosz támadások az ukrán energetikai infrastruktúrára jelentős károkat okoztak, jelentette ki ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, miután telefonon beszélt a kormány és a hadsereg képviselőivel. Elmondása szerint az ukrán hatóságok igyekeznek a sérült létesítményeket gyorsan helyreállítani, a helyzetről külföldi vezetőkkel is tárgyalni szándékozik. Zelenszky bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlanok a kritikus infrastruktúra ellenálló képességét erősítő tervek végrehajtásának késedelmei. Véleménye szerint ezért az Infrastruktúra Minisztérium és a regionális önkormányzatok képviselői viselik a felelősséget. Különösen bírálta Kijev város vezetését, ahol szinte teljesen elmulasztották a szükséges intézkedések meghozatalát. Ukrajna ma kénytelen volt áramszüneteket bevezetni, ezekről több régióban, valamint a fővárosban Kijevben is beszámoltak. Tegnap este ideiglenesen leállították a kijevi metró mindhárom vonalának üzemeltetését. Kialudtak a lámpák és leálltak a mozgó lépcsők is. A város történelmi részén az éttermek és üzletek generátorok segítségével biztosították a működésüket. A 2026-os Nobel békedíjat a dél-afrikai jogász és az ENSZ korábbi emberjogi főbiztusa Navante Navi Pillay kapta meg a komplexebb világjogi rend érvényesítése során tanúsított kivételes bátorságáért és becsületességért. Erről ma Oszlóban számolt be a Nobel bizottság. A 85 éves Pillay, aki a Nemzetközi Büntetőbíróság bírájaként és a ruandai Nemzetközi Büntetőtörvényszék elnökeként is tevékenykedett, jelentősen kiterjesztette a nemzetközi jog hatókörét és befolyását, mondta a Nobel bizottság elnöke. Kiemelte hosszú pályafutását, amelyet ügyvédként kezdett a Dél-afrikai Köztársaságban, ahol diszkriminációnak volt kitéve. Hozzátette, Pillay szilárd erkölcsi iránytűvel rendelkezik, és az igazságosság és az emberi méltóság iránti elkötelezettsége reményt ad mindazoknak, akik egy békésebb világ megteremtésén fáradoznak.
0: Időjárás.
1: Kevés felhő lesz ma az égen, helyenként megnövekedhet a felhőzet, ott gyenge csapadék is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A gyenge változó irányú többnyire északnyugati-nyugati szél a nap folyamán fokozatosan mérséklődik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom a D2-esen Stonfa után Malacka irányában, és Szentcen a főúton 10 perc várakozással számolhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft töltőállomásokon, és fizetéskor használja a Slovnaft Move applikációt. Naponta 100 euró értékű üzemanyagkártyát, hetente pedig egy PlayStation 5 játékkonzolt nyerhet. Ráadásul az Evo Plus üzemanyagokkal és az Eco Plus autógázzal megduplázza nyerési esélyeit. Csak regisztráljon a Slovnaft Move applikációban, és már is játékban van. A nyereményjáték 2027. január 3-áig tart. Részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon és a Slovnaft benzinkutakon.

kormány elengedik az

0: Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismétlést hallhatnak a szerdai nappaliból. Shell Judit is fellép az idei Astorka Fesztiválon Pozsonyban, az útitársam Shirley MacLaine című zenés önálló estjét hozza el a közönségnek, de vajon mi köti össze a magyar színésznőt a hollywoodi legendával, és miért éppen erre az előadásra esett a fesztivál szervezőinek választása? Erről, az Astorka Fesztivál további programjairól, de egyéb kulturális aktualitásokról és érdekességekről is beszélgetünk Szabó G. László újságíróval és kultúra szervezővel, az Astorka Fesztivál szervezőbizottságának tagjával. Szervusz, Laci, köszöntelek nálunk ismét.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, pedig nagyon szép napot.
1: Úgy tudom, hogy az Astorka Fesztivál magyarországi vendégeinek a kiválasztása többnyire rád hárul. Idén Shell Juditra esett a választásod. Miért éppen őt szereted volna elhozni Pozsonyba, és miért éppen az útitársam Shirley MacLaine című estjét?
2: Hát többnyire mindig az elmúlt 15 évben engem ért az a megtisztelő feladat, hogy mivel az Astorka vezérkara, hogy így mondjam, igazgatósága pontosan tudja, hogy mennyi színházi előadást látok Budapesten évente, és mivel itt ez egy nemzetközi színházi fesztivál, most az idei programot nem fogom felsorolni, hiszen a hallgatók, akik érdeklődnek a színház honlapján, pontosan mindent megtalálnak, de csehek jönnek, természetesen az Astorka Színház a saját repertoárjáról is felkínál egy-két előadást, lengyelek jönnek, és minden évben, ami nekem különösen kedves a szívemnek, soha nem feledkeznek meg a magyar színházról. És akkor engedd meg, hogy azt is elmondjam, hogy éveken át a Víg Színház volt az, amelyik vendég szerepelt itt a fesztiválon, ugyanis nem minden színháznak vannak olyan mozgatható, ez szempont, könnyen mozgatható, utaztatható kamara jellegű előadásai, amelyeket az Astorka Színház forgószínpaddal nem rendelkező színpadára ki lehet tenni. Tehát ez mindig egy ilyen fesztivál esetében mindig adott maga a színpad, mit tud a színpad, ha úgy tetszik, mennyire tehetséges a színpad. Jó, azt is tudjuk Peter Brooktól, a nagyszínházi mogultól, hogy jó előadást díszletek nélkül, magyarul teljesen üres színpadon is el lehet játszani. De hát a mai színház most már technikailag olyannyira előre haladott, hogy alig van előadás, amiben ne lenne vetítés, tehát videó, vagy valami borzasztóan érdekes dolog. Én már dolgoztam olyan előadásban is, tolmácsként, rendező asszisztensként, ahol ez történetesen a prágai rendi színházban volt, ahol a Hamupipőkében kerek 3 percre egy óriási limuzin jött le a zsinórpadlásról. De mondom, 3 percnél többet nem is töltött a színpadon a nézők szem előtt, utána elnyelte a színpad. Visszatérve az Astorkára és az Astorka Fesztiválra. Az Astorka színpada ilyen lehetőségeket nem biztosít az előadásoknak. Így aztán, mivel a Víg Színháznak jó stúdió színpada van, és ott állandóan nívós előadások születnek, a legtöbb esetben évekig a Víg Színház vendég szerepelt itt. Tavaly, ezt már te is tudod, hiszen úgy emlékszem, ott voltál, a Spinoza Színház a Zsidó Kutya című előadását egy Amerikában élő magyar származású, pontosabban magyar színész, Adam Meir hozta el, és az idén pedig valóban Shell Judit utazásom Shirley MacLaine-nel című előadása vendég szerepel, aminek én különösképpen azért örülök, mert nyilván a mai rádióhallgatók, főleg a fiatalabbakra gondolok, de az 50 felettiek azért pontosan tudják, hogy ki az a Shirley MacLaine. Elnézést kérek, hogyha 30-40 éveseket megsértettem ezzel, de lehet, hogy köztük is nagyon sokan ismerik őt, hiszen egy Oscar-díjas színésznőről van szó, aki a Becéző Szavak című filmjével, de az Irma, te édessel is nagyon be tudta lopni magát a nézők szívébe. Shirley MacLaine tehát egy óriási színésznő, és hát elsősorban, hogy a kérdésedre válaszoljak, aztán az előadásról bizonyára beszélünk még, hogy miért esett erre a választásom. Elsősorban azért, mert Shell Juditot remek színésznőnek tartom. Picit emlékeztetném csak a hallgatókat arra, hogy a Csak szex és más semmi című filmben Csányi Sándorral az élen egy, hát, hogy azt mondjam, zabálni való párost alakítottak.
1: Sok a kedvence.
2: Igen, egy fiatal nő, aki eldönti, hogy szabadon szeretne gyereket vállalni, és most elkezdi keresni a filmben az apa szerepre méltó jelölteket. Nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt ez a film, és mindahányszor utamba jön, ha vetíti valamelyik tévécsatorna, akkor szívesen belefeledkezem, legalább néhány percre, vagy ha úgy adódik, akkor újra végig tudom nézni. Szóval Sell Judit egy remek színésznő, azt hozzáteszem, hogy ő több éven át a Thália Színház művészeti igazgatója volt, míg aztán eljött az életében egy esztendő, amikor úgy gondolta, hogy most már kilép, leteszi minden kötelezettségét, és elmegy pihenni, illetve teljes feltöltődésre Spanyolországba. És miután Spanyolországból hazajött, úgy gondolta, hogy azonnal nem fog ugrani minden lehetőségre, szép lassan fog visszacsörgedezni a pályára. És ettől a perctől fogva, amikor egy színésznő szabadúszóvá válik, eleinte időbe telik, míg megtalálja őt az újabb lehetőség, ő pedig, mivel évek óta gondolt arra, hogy egyszer talán, bár tolta sokáig maga előtt, de egy monodrámával, vagy egy zenés estel, ha úgy tetszik, szeretne nézők elé lépni, és akkor felírt jó néhány nevet egy papírlapra, hogy kik azok a híres színésznők a világban, a világból, akiknek a sorsával az ő élet, eddigi életútja valahol rokonítható, valahol megtalálja keresztmetszeteket.
1: Hát itt van mindenképp egy párhuzam, mert ugye mindketten táncosként indultak. Judit 3 évesen kezdett el balettozni, később versenytáncolt is. Azt is mondta valahol magáról, hogy valahol legbelül ma is táncos, vagy annak érzi magát, és hát Shirley MacLaine útja is a tánctól vezetett a színészet felé. Mennyire szól ez az előadás Shirley MacLaine-ről, és mennyi van belőle magáról, Sell Juditról?
2: Shirley MacLaine-ről alapvetően szól, hiszen útitársam Shirley MacLaine. Két magyarul megjelent könyvét olvast el Sell Judit, és a két könyv alapján állított össze egy anyagot róla, de olyan anyagot, hogy a leghíresebb Shirley MacLaine dalokat el is énekli, hiszen ő remekül énekel, és remekül táncol. És amikor azt mondtam az előbb, hogy ezek mindig nagyon erős szempontok, hogy melyik előadást lehet vendégszerepeltetni az Astorga Fesztiválon, az Astorga Színházában, ugye egy monodráma, vagy egyszemélyes zenés est azért mozgatható könnyen, mert hogy egyetlen színésznő látható a színen, illetve mivel úgy készül el az előadás, hogy utaztatható legyen, ezért itt jelen esetben is tulajdonképpen egy paraván van csak a színpad közepén, és itt a paraván mögött úgymond a nézők szeme, de nem éppen szeme láttára történik meg a nyílcini jelmezcsere is. Tehát nincs olyan egy perc, hogy Sell Judit elhagyná a színteret, inkább belép a paraván mögé, de akkor is játszik a fejét, akkor is látja a néző. Tehát egy pillanatra nem tud szünetet mutatni a közönségnek, nem is akar természetesen, minden pillanatát kihasználja az előadásnak. És hát csodálatosan énekli el a híres Shirley MacLaine dalokat, úgyhogy ez az előadás az értékét tekintve, a színészi kvalitásait tekintve, magát a tartalmat, és hogy egy ilyen gazdag életútból mit tud a színész kivenni, megmutatni, az teljes mértékben az ő kezében volt.
1: Itt általában nem csak egy-egy produkciót ismersz, az alkotókkal is személyesebb kapcsolatba kerülsz. Azt már elmondtad a véleményedet, hogy milyen művésznek, milyen színésznőnek tartod Sell Juditot, de milyen embernek ismerted meg őt?
2: Jó, nagyon külön köszönöm ezt a kérdést. Ez a kérdés ugyanis gyakran felmerül köztem is az alanyaim között, akikkel az életben interjúzni szoktam. Én nagyon szeretem azokat a művészeket, akik nem csak a színpadon és a kamera előtt nagyok, hanem magánemberként, emberként is nagyok. Nem szeretnék senkit kiábrándítani, de azért tudnék jó pár nevet mondani, hogy bizony-bizony este 7-től 10-ig ámulattal tudom nézni, de 10 után, amikor már az emberi nívója is megjelenik, vagy az ember bent a szakma sűrűjében hall róla megbízható kollégák szájából történeteket, akkor bizony, azt kell, hogy mondjam, a színész is ember, és ő sem csak jóból, csak tehetségből van összegyúrva, sőt, mivel meglehetősen zaklatott életet él, rengeteg sorsot megfejtve, magában cipelve, olykor önmagát elveszítve a sorsok, a megjelenített sorsok között bizony tudnak csalódást okozni emberként. Na most Shelley Judit az eklatáns példája annak, hogy valaki művészként is nagy tud lenni, és emberként is nagy tud lenni. Őt tényleg ugyanúgy lehet szeretni a színpadon kívül is, mint ahogy a színpadon az ember ámulattal tudja nézni őt.
1: Astorga Fesztiválon túl is van élet. Amikor előzetesen beszélgettünk, te említetted, hogy hamarosan egy újabb budapesti színházi munka vár rád. Elmondható a hallgatóknak, mire készülsz?
2: Persze. Pár éves kihagyás után újra a Vígszínházban fogok dolgozni egy orosz rendezővel, Sasha Bargmannal. Ő szentpétervári rendező, aki a Vígszínházban kétszer dolgozott már, és mindkét alkalommal én voltam a tolmácsa és az asszisztense, meg a mindenese, ahogy tetszik. Első alkalommal a Háború és békét rendezte, másodszorra pedig egy Woody Allen darabot. És most jó pár éves kihagyás után visszahívta őt a Vígszínház, hogy rendezze meg Csehovtól a Cseresznyés kertet, Nagy Kálózi Eszterrel, Hegyi Barbarával a címszerepben, illetve, bocsánat, még a nagyon fontos alakja az előadásnak, Firsz, az idős szolga, akit majd Lukács Sándor fog megjeleníteni. Neki is ez egy óriási lehetőség, ez egy nagy szerep a csehovi irodalomban, dráma irodalomban. Úgyhogy igen, még 2 hétig itthon vagyok az életemben Pozsonyban, aztán elkezdődnek a próbák, és a bemutató december közepén lesz. Ez nekem mindig óriási kihívás orosz rendezővel dolgozni, hiszen nekem jó, hogy beszélek németül is, angolul is, lengyelül, csehül, de azért az orosz, hogyha szabad ilyet mondanom, nekem az első nyelveim egyike. Mondhatnám azt is, hogyha lennének orosz rokonaim, de nincsenek, hogy valamiféleképpen a magyar és a szlovák csehnyelv után ezül legjobban a nyelvemen, ezt szeretem a legjobban.
1: Egy orosz gimnáziumba jártál, ugye?
2: Úgy jártam orosz gimnáziumba, hogy én Komáromba jártam gimnáziumba, és ott érettségiztem, de azokban az években, ugye még nagyon erős volt az orosz nyelvtanítás, hozzáteszem az alapokat, én a Gútai Általános Iskolában kaptam meg, egy Fekete Mihaela nevezetű tanárnőtől, aki rémségesen szigorú volt, elképesztően szigorú volt. Én mégis azt mondom, hogy hálával és köszönettel tartozom neki, szlovákra és oroszra tanított ő, de mindkét nyelvből olyan masszív alapokat kaptam tőle, hogy nekem a gimnáziumban semmiféle gondom ezzel a két nyelven nem volt. És mivel én humán gimnáziumban jártam, Komáromba, ahol ugye az orosz nagyon fontos volt, de hát emellett tanultam, ott már az olaszsal is kapcsolatban voltam, magántanulóként teszem hozzá, magántanulóként az angollal, de a német és az orosz, az fő tantárgyam volt. És a komáromi gimnáziumban az orosz tanárunk kiválasztotta azt az elsőtől a negyedik évfolyamig azt a 7 legjobb diákját, akinek az orosz a legjobban ült a nyelvén, és magyar Komáromban, ugye azokban az években annyi ideiglenesen itt tartózkodó szovjet katonatiszt dolgozott, élt, hogy volt neki külön Komáromban a város peremén egy általános iskola orosz nyelvű, és egy orosz nyelvű gimnázium, és én is ott voltam a 7 kiválasztott ember között, ami azt jelentette, hogy hétfőtől péntekig komáromi gimnázium, és minden héten szombaton, amikor az osztálytársaim egyébként szüneteltek, én minden héten szombaton magyarországi Komáromba jártam, az orosz gimnáziumba, ahol be voltunk ültetve mind a heten a neki megfelelő évfolyamba, ami azt jelentette, hogy minden tantárgyat oroszul tanultam én is, az ottani orosz növendék diákokkal.
1: És aztán Moszkvában is tanultam.
2: Igen, aztán tanultam Moszkvában a Lomonoszov Egyetemen, és hát ugye még a közgazdasági főiskolán is, az orosz az egy főtantárgy volt akkoriban.
1: Úgyhogy lényegében használt veszed ennek a tudásnak.
2: Abszolút, hát mondta. És én erre borzasztóan büszke vagyok. Tegnap említettem neked a telefonban, hogy akármilyen vadidőket is élünk az orosz-ukrán háború miatt, nekem az orosz irodalom, az orosz színház az én életemben ma is mérvadó. Tehát az, hogy Csehország például úgy döntött, a csehországi színházak úgy döntöttek, hogy amíg ilyen kaotikus, borzalmas éveket élünk e tekintetben, amíg Putyin be nem fejezi, megbeszéltük, hogy nem politizálunk, én sem, de amíg Putyin be nem fejezi, addig a cseh színházak nem játszanak Dosztojevszki, Csehovot, Tolsztojt, Lermontovot, stb. Amit én borzasztó hiánynak érzek a nézők felé, hiszen...
1: Nyilván itt a prágai tavasz leverése, az nagyon
2: persze,
1: erősen él a...
2: Persze, nagy szerepet játszik ebben,
1: igen. Szlovákiában most egy másik történt, hiszen egy olyan ember kapott szobrot, aki éppenséggel részt vett például a 68-as prágai tavasz leverésében, de valóban hagyjuk a politikát, viszont még azt megkérdezném, az érdekelne, hogy ugye te nagyon sok orosz alkotóval vagy kapcsolatban, ismerőseid, alkotótársaid vannak Oroszországból, hogy az Ukrajnában zajló háború óta hogyan lehet velük erről beszélni, mit tapasztalsz, hogy hogyan érik meg, vagy hogyan látják mindazt, ami most körülöttük és a nevükben történik?
2: Nehéz a kérdés számomra azért, mert amióta tart ez a háború, én azóta nem voltam természetesen sem Moszkvába, ahol voltam fesztiválon is, már a híres moszkvai nagyfilmfesztiválon. Többször voltam Szentpéterváron, ott dolgoztam is hosszasan, illetve Moszkvában is dolgoztam a híres Taganka színházban, Yuri Pavlovich Lyubimov színházában. De azóta, hogy tart a háború, én csak azokkal az oroszokkal, de inkább ukránokkal tudok találkozni, akik itt dolgoznak már prágai színházakban. A csehek ugyanis nagyon a kebelükre emelték azokat az ukrán művészeket, akik elhagyták Ukrajnát. Na most embere válogatja természetesen, hogy ki hogy vélekedik bizonyos kérdésekben, avagy ebben a konkrét helyzetben hogy vélekedik. Én elmondhatom, hogy épp azoknak az ukrán művészeknek közvetően, akikkel dolgoztam, azoktól tudom azt, amit tudok, ismerem a véleményüket ez ügyben, és osztom is a véleményüket. Én magam inkább arra várok, hogy legyen már vége ennek az egésznek, és álljon vissza a világrendje, és igenis az orosz kultúrának, az orosz filmnek, ne felejtsük el már Karlovy Varyban is, amióta kitört a háború Ukrajna és Oroszország között, azóta Karlovy Vary sem hoz be orosz filmeket. És én ezt azért sajnálom, mert ennek a néző látja kárát, hiszen nem minden orosz, sőt, egy magára valamit is adó, egy számunkra fontos orosz művész, alkotó ember természetesen elítéli Putyin hadműveleteit. Sőt, aki tudta, elhagyta Oroszországot. A leghíresebb orosz filmrendező Kirill Szerebrennyikov, aki éppen Mengeléről forgatott nemrég filmet, éppen most fut ez a film a mozikban, magyar színészek is, Láng Anna Mária is játszik történetesen a filmben. Tehát ezek az emberek elhagyták, így fejezik ki véleményüket, hogy elhagyták Oroszországot. Szerebrennyikov Berlinben él, ott csinál remek színházat, illetve onnan elindulva a világ különböző pontjaira forgatja a filmjeit. Tehát én csak arra várok, hogy történjen meg végre valamiféle egyesség, egyezmény a két ország között, hiszen ennek nem csak ők ketten, ennek mi is sokáig fogjuk még inni a levét.
1: A Karlovy Vary Fesztivál, amely szóba került, igaz, ez egy nyári történet, de így...

0: ahol Velence, Cannes és Berlin. Természetesen minden fesztiválnak más a profilja. Tudjuk, hogy Berlinben inkább a politikai töltetű filmek futnak. Velencének, Cannesnak ugyanígy megvan a sajátossága. Vannak filmrendezők, akik Cannes-t húzatosabb, hangzatosabb fesztiválnak élik meg, mert Cannes az Cannes, mert az egy nyugati fesztivál, és ott több nyugati film is fut versenyben és versenyen kívül. Annak idején pedig Kálló Vivari 94-ben úgy hirdette meg magát, hogy a Közép-Európa legjelesebb fesztiválja akarra lenni, ami igaz, ezzel együtt a világ különböző országaiból ott is a legjobb filmek vannak, de Kálló Vivari behozza minden évben a már lefutott Cannes-i, az évben lefutott Cannes-i és a berlini fesztivál, illetve az előző évi szeptemberi velencei fesztivál fontos győztes filmjeit. Tehát Kálló Vivari egy filmesnek ilyen értelemben maga a Kánaán. És mivel beszéltünk arról, hogy tegnap a telefonban, hogy az idei fesztivál műsorából mi az, amit még tudnánk ajánlani a nézőknek.
1: Akár a szlovákiai mozikban is, ami megtekinthető lesz.
0: Négy olyan filmet írtam fel, amik közül válogathatnak a nézők igazából. Elsőként akkor említem a Forrást, Iván Osztrakovszki filmjét, ugye, ami a roma nők sterilizálásáról szól, 70-es, 80-as évek története. Ezt elsősorban azért emelem ki, mert két szlovákia-magyar színészünk, Bandor Éva és Mokos Attila tényleg remek alakítást nyújt a filmben, de megemlíteném még Dékány Nikolettet is, aki a nyitrai Andrej Bagar színház tagja, ő is jelen van a filmben. A másik film az a cseheké, a Csika Csika, ez a címe. Erről a filmről annyit szeretnék elmondani, hogy egy vidéki postásnő különböző kapcsolata az édesanyjával, aki elmenőben van az életből, és fiával, aki meg elment a falujából, és Párizsban él, és van egy titka az édesanyja előtt, amiről majd később fog szint vallani. A film tehát arról szól, hogy búcsúzik el a postásnő az érett asszony a saját édesanyjától, és hogy fogadja a Párizsból megérkező fiát, aki ki fogja bontani a titkát előtte. Példamutató film sok anyának, én úgy gondolom, hogy a fiára úgy nézzen, hogy bármilyen titkot mesél is el, továbbra is úgy érezze, hogy az én fiam vagy, és én mindenképpen szeretlek téged. Megemlítenék egy nagyon érdekes dán filmet is, a Váratlan vendég, ez a címe. Ez szintén egy családi dráma tulajdonképpen. Egy fiatal pár most házasodtak össze, és ott van az újdonsült férj, váratlanul megjelenik az újdonsült férj édesanyja, és a friss feleség anyósa. De hát az ifjú férj és az édesanyja elég viharos kapcsolatban voltak már eddig is. Tudja, hogy az anya mennyire kiszámíthatatlan természetű, és ha ide be fog robbanni, itt kőkövön alig, ha marad. Ez történik. Megjelenik az édesanyja, és hát bizony, szélvihar. Hallatlanul izgalmas. Mondhatnám azt is, hogy egy kamaradráma zajlik a vásznon. A néző mégis úgy érzi, hogy úristen, egy népes család mindennapi életébe kap betekintést úgy, hogy azért a gondolatok kavarognak benne is. Rögtön le tudja vetíteni a saját családjára, talál párhuzamokat. Mindenképpen érdekes filmnek tartom. Aztán még van egy bolgár film, ha még belefér, ezt elmondanám. Fekete pénz, fehér éjszakák, ez a címe. Ez pedig egy idős házaspárról szól, bolgár házaspár, akik elhatározzák, hogy végre hosszú idő után összetudtak kaparni, hát tegyem hozzá, nem mindig tisztességes úton annyi pénzt, hogy végre egy régi tervüket megvalósítsák, hogy eljussanak Szentpétervárra. És az utazás napján kiderül, hogy befutcsol az utazási iroda. És akkor innentől fogva futunk a pénzünk után, ami meglehetősen gyötrelmes, fárasztó, és legtöbb esetben értelmetlen vállalkozás.
1: Na, köszönjük szépen ezeket az ajánlókat. Tehát ezeket már a szlovákiai mozikban kereshetik a kedves hallgatók. Legvégén kanyarodjunk vissza oda, onnan elindultunk. Hogyha valaki még gondolkodik rajta, hogy hétfőn elmenjene előadására.
0: Azzal ajánlanám, hogy lát egy remek, csinos, nagyon jól táncoló, szépen éneklő színésznőt, aki olyan kalandos útra csábítja el őt, meglehetősen izgalmassá, érdekessé, érdekfeszítővé

0: teszi azt a másfél órát, amit vele fog tölteni. Egy olyan előadás, ami után kint nem roppansz össze lelkileg, hanem egyszerűen úgy érzed, hogy jaj, de jó, megismertem egy embert, akivel jó volt szárnyalni, és még most is egy picit hazafelé úton tudná repülni. Annyit engedj meg még, hogy hozzátegyek Shirley MacLaine-ről, ugye említettük, hogy Oscar-díjas színésznő, ma 92 éves, nem pontosan ma, hanem már 92 éves Shirley MacLaine, és valamelyik nap láttam róla egy friss, pici-pici kis videófelvételt a neten, valahol Amerikában egy, talán egy vendéglő, vagy egy gyors étkezde teraszán csípték el őt napszemüvegben. Iszonyú jól néz ki még most is, nagyon vitális, egészséges, és azt mondja, hogy nyitott minden feladatra, hogyha olyan szerepet kapna, még ma is boldogan vállalná. Én legutóbb egy talán három részes sorozatban láttam őt, ami Coco Chanel életéről szólt. A fiatal Coco Chanelt egyébként az a Barbara Bobulová játszotta, aki Szlovákiából lett híres, Donatello díjas, olasz színésznő, és sok éve már Rómában él. Ő játszott a fiatal Coco Chanelt, és az idős Coco Chanelt pedig a Duna Televízió vetítette többször a sorozatot, azért említem, az idősebb Coco Chanelt pedig Shirley MacLaine hozta remekül.
1: Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Szabó G. Lászlót hallották, és ilyen érdekességeket elmondtál ismét. Gyere máskor is.
0: Köszönöm szépen, és még egyszer szép napot kívánok a hallgatóknak.
1: Huszonkét év után ismét önálló kulturális központ működik Ipolyságon. A Bartók Béla kulturális központ új épületét szeptember 1-én adták át ünnepélyesen, maga az intézmény azonban már január óta működik. Arról, hogyan telt az első 9 hónap, milyen célokkal indultak és milyen szerepet szánnak a központnak a város kulturális életében, Csákvári Szilvia igazgatóval beszélgetünk. Köszöntöm a vonalban, jó napot!
2: Jó napot kívánok!
1: Mit érzett az átadó napján? Milyen érzések töltötték el akkor?
2: Nagyon kellemes és felemelő érzés volt látni az új épületet, hogy megtelt emberekkel, és végre otthont kapott a kultúra Ipolyságon, mondhatjuk ezzel a szóval, hogy végre háza is lett a kultúrának.
1: Ugye miközben az épület csak szeptemberben nyitotta meg a kapuit, a Bartók Béla Kulturális Központ már január 1-től létezik, ön pedig azóta az igazgatója. Miről szólt ez a januártól szeptemberig tartó időszak?
2: Ebben az időszakban úgymond elkezdtük a tervek megvalósítását, annak a célnak a megvalósítását, amivel maga a kulturális központ létrejött. Tehát azt, hogy összefogja a város kulturális intézményeit, a kulturális élet egyik szereplőit, a művészeti alapiskolát, civil szervezeteket, és összehangolja azok tevékenységét, és együttműködve, egy közös utat kijelölve alakítsuk Ipolyság és a régió kulturális életét.
1: Erről talán kevesebbet tudnak még a hallgatóink. Honnan érkezett erre a posztra, mivel foglalkozott korábban, és hogyan került ilyen közel Ipolyság kulturális életéhez?
2: Ezt megelőzően 14 éven keresztül én fordítóként, szlovák-magyar fordítóként dolgoztam, de mindig is közel állt hozzám a művészet, a kultúra. Saját magam is elvégeztem a művészeti alapiskola képzőművészeti szakát, illetve van egy 14 éves fiam, aki kis virtuóz, a virtuózok tehetségkutató versenyben tűnt fel a 2025-ös évadban, mint kis furulyás, úgyhogy rajta keresztül is még közelebb kerültem a kulturális élethez. Ipolysági születésűként pedig szívemen viselem a város, illetve a régió életét, ehhez fűződően elsősorban a kulturális életét, így kerültem közelebb ehhez a témához.
1: Néhányat már elmondott a tervei közül. Mégis milyen elképzelése volt arról, amikor az intézmény élére megválasztották, hogy valóban milyen intézményé szeretné formálni a Bartók Béla Kulturális Központot? Mi volt az a 2-3 legfontosabb cél, amit már az elején maga elé tűzött?
2: Ahogy már említettem, a legfontosabb cél az volt, hogy egy szervezett, összehangolt kulturális életnek a kialakítása Ipolyságon, ami azelőtt volt, hogy előfordult, hogy nagyon sok mindenki, szervezetek, intézmények működtek téren, de hiányzott ez az összehangolt munka, az, hogy a rendezvényeket is együtt átgondolva tudjuk szervezni. Ez volt a fő cél, ami előttem lebegett.
1: 22 év telt el azóta, hogy Ipolyságon megszűnt az önálló városi kulturális központ. Mi történt annak idején, miért szűnt meg, és valóban mit jelent ma a város számára, hogy ismét van egy önálló intézmény, amely, mint ön is mondja, összefoghatja a kulturális életet?
2: A megszűnését illetően az akkori városvezetés döntött így, hogy megszünteti a városi művelődési központot. Valószínűleg ezek gazdasági megfontoltságból történtek az akkori döntések. Redukálni szerették volna, gondolom, a kiadásokat is, az alkalmazottak számát is, így történhetett meg az, hogy maga a Városi Művelődési Központ mint intézmény megszűnt, és a kultúra szervezése bekerült a városháza, tehát a épületébe is, egyetlen egy irodába, egy kulturális osztály keretén belül.
1: Valóban, ahogy ön is mondja, itt nem pusztán egy új épületről van szó, hiszen olvastam, a központ ernyője alá került többek között a Városi Könyvtár, a Honti Múzeum, a Simonyi Lajos Galéria, a Honti Lapok szerkesztősége és a Turisztikai Információs Iroda is. Mit tud hozzátenni Ipolyság kulturális életéhez az, hogy ezek most már egy intézményi rendszer részei? Miért volt erre szükség, erre az összefogásra?
2: Éppen azért, hogy összehangoltan tudjunk működni, és ki tudjuk egymást egészíteni a tevékenységeinkkel. Sokkal jobb most már az összhang ezek után, hogy heti szinten tartunk megbeszéléseket az egyes intézményvezetőkkel. Megbeszéljük ki, milyen programokat szervez, miben tudna segíteni a másik szervezet az egyes programok megvalósításában. Sokkal összehangoltabb lett a munka, én azt látom.
1: Menjünk be most képzeletbe magába, az új épületbe is. Mi működött itt korábban? Milyen állapotban volt az épület, amikor hozzákezdtek a felújításához, és mit talál ma az, aki belép a Bartók Béla kulturális központba?
2: Ez az épület maga körülbelül 100 éves, eredetileg egy polgári ház volt, amelyet aztán 1963-ban építettek át rendelőintézetté. Maga a rendelőintézet 2005-ig működött, akkor kiköltöztek az egészségügyi szolgáltatók az épületből, és használaton kívül állt az épület, ami lassan az enyészetnek indult. Nagy öröm számunkra, mindenki számára itt a városban, hogy sikerült ezt az épületet megmenteni. Egy Magyarország-Szlovákia Interreg program keretében szerzett Európai Uniós támogatásból. Tehát felújításra került maga az épület, amely egy szintes épületet jelent, egy hatalmas udvarral, és az udvar közepén sikerült megmenteni a 100 éves platánfát, amely talán Ipolyság egyik legidősebb fája. Magában az épületben helyet kapnak a Bartók Béla Kulturális Központ irodái, a Honti Lapok szerkesztősége, illetve a teljes művészeti alapiskola mindhárom tanszaka, amelyek eddig a város különböző pontjain működtek. Tehát megtalálható itt a zenei szak, képzőművészeti, illetve a tánc. És ehhez a felújított épülethez került hozzáépítésre egy új modern táncterem, 100 négyzetméteres táncterem, amely is már kielégíti minden igényét a táncoktatásnak. Továbbá ugyanebben a teremben gyakorol a város néptánc együttese és a Sendergő néptánc együttes, amelyet úgy szintén most a napokban került megállapodás, hogy a működtetését részben felvállalja, a szárnyai alá veszi a kulturális központ.
1: Kinek a háza szeretne lenni ez a központ? Vagy inkább így kérdezném meg, hogy hogyan lehet úgy megtölteni élettel, hogy valóban az egész város a sajátjának érezze?
2: Elsősorban ugye, mint a művészeti alapiskola növendékei megtöltik zsivallyal, élettel, nyitva áll úgy a szülők, a gyerekek, mindenki előtt maga az épület is egy maga egy látványosság azzal, hogy az Ipolyság történelmének képei is megtalálhatók a falakon, freskók, modernkori freskók formájában, illetve egy koncertterem is található az épületben, amelyet nem csak maga az iskola használ, hanem ugyanúgy nyilvános koncertekre, beszélgetéseknek ad helyet, könyvbemutatóknak, úgyhogy ez a terv, hogy ilyen rendezvényekre tudjuk használni ezt a közös teret. Továbbá itt kapott az épületben helyet a Csemadok is, egy közösségi helységgel, amelyet úgyszintén használnak a többi szervezetek is.
1: Értem.
2: Valamint a cserkészekkel is szorosan együttműködünk.
1: Uh-huh. Ahogy tudom, az átadással még nincs vége a fejlesztéseknek. Ugye szó volt szabadtéri színpadról, további terekről, jól tudom, később egy színházteremről is. Mi következik most? Milyen további terveik vannak az épülettel és annak környezetével?
2: Igen, ez valóban így van. A további tervek között szerepel az építkezés folytatása, ugyanis a jelenlegi épület mellett van még egy szabad telek, ahol szeretnénk folytatni egy újabb épületszárny felhúzásával, megépítésével, és a két épület között kapna helyet egy szabadtéri színpad, az udvar folytatásaként, illetve az alatt pedig egy újabb épület, amelyben aztán helyet kapna egy 400 férőhelyes színházterem is.
1: Beszéljünk még egy keveset arról, hogy milyen programokkal készülnek az ősz folyamán, mit emelnek ki a következő hetek kínálatából, és hát gondolom, hogy lassan már az adventi, karácsonyi időszakra is készülnek.
2: Igen, épp a napokban, pontosan holnap lép fel nálunk az Ifjú Szívek Táncszínház tánciskola című előadásával, de a szépkorúak ünneplését tervezzük még októberben, valamint helytörténeti kiállítást a galériában, illetve még van még egy kiállítóterünk, az egykori zsinagóga, ma Menora Szág Centrum Artis néven működik. Ott szintén terben van még egy keramikus kiállítás. Aztán szeretnénk még a novemberi hónap folyamán megemlékezni a Kulturális Központ névadójáról, Bartók Béláról is. Szeretnénk még egy Bartók Béla emlékünnepséget megvalósítani, amely szervezés alatt áll. A két művészeti alapiskola, az Ipolyság, illetve a Szobi Művészeti Alapiskola együttműködésében, amelynek az igazgatója Bogányi Gergely zongora művész, vele együttműködve szeretnénk ezt a napot megtartani, illetve aztán készülődünk az adventi időszakra, ahol koncerteket tervezünk, a városban működik Muzika Aura vegyeskar, ő koncertjüket szeretnénk decemberben megtartani, valamint hagyományosan mindig van decemberben egy nagyobb adventi műsor, ahova az idén Szarka Gyula és zenekara jön hozzánk fellépni.
1: Álljunk még egy pillanatra meg a valóban a névnél, vagy névválasztásnál, miért éppen Bartók Béla nevét viseli a központ. Annyit tudok, hogy Bartóknak nagyon konkrét kapcsolata volt Ipolysággal és a környékkel, népzenét is gyűjtött errefelé. Mit üzen ez a névválasztás, és mire kötelez?
2: Igen, pontosan ezért, mivel Bartók Béla szorosan kötődik Ipolysághoz, itt a környéken folytatta gyűjtőmunkáját. 1913-ban megszervezésre került itt Ipolyságon egy dudás verseny, ahol úgyszintén Bartók Béla jelen volt, részese volt, felvételeket készített, megörökítette ezt a környékünkhöz fűződő hagyományt, a ma már kihaló félben lévő duda zenét, és valójában szeretnénk megőrizni ezt a hagyományt, hogy megemlékezni Bartók Béla munkásságáról, mert nem csak magyar, de ugyanúgy szlovák népdalokat is gyűjtött itt a környéken, tehát gyűjtő munkájának nagy részét itt folytatta Ipolyság környékén. És úgy gondoljuk, hogy ez a név kötelez minket arra, hogy éltessük, tovább vigyük az ő nevét, munkásságát, a hagyományainkat.
1: Amikor ugye márciusban az elképzeléseiről beszélt, akkor három szót, vagy három fogalmat kihangsúlyozott: közösség, egység és együttműködés. Szó volt egy közös rendezvénynaptárról, a kulturális szereplők összefogásáról, és arról, hogy minden korosztályt szeretnének megszólítani. 9 hónappal az indulás után mennyire érzi úgy, hogy ebből már sikerült valamit megvalósítani, és mi az, amin még dolgozni kell?
2: Amit már sikerült megvalósítani, hogy valóban összehangoljuk programjainkat, az egyes szereplők kapcsolatban vannak egymással. Technikailag még azért van hova fejlődnünk a közös tervező naptár terén, de dolgozunk ezen is. Viszont nagyon jó úton haladunk, én úgy látom, és tényleg a legfontosabb, hogy itt a szereplők, maga a kulturális élet alakítói is ezt tudatosították, hogy csak így lehet, hogyha együttműködünk, így tudunk hatékonyan dolgozni, és tényleg úgy kialakítani egy közösségi életet, hogy az élő legyen, és mindenki javát szolgálja.
1: 22 év után ismét önálló kulturális központ működik Ipolyságon. A Bartók Béla Kulturális Központ igazgatójával, Csákvári Szilviával beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot kívánok, viszonthallásra.
2: Köszönöm szépen én is, viszonthallásra.

0: Gyerekfejjel kellett végigélnie szülőfaluja Tardoskád magyar lakosságának csehországi és magyarországi kitelepítését. Mégsem marad benne harag. A 90 éves Méri Margitot köszöntjük a szalagtárban. Valamint emlékezünk a 25 éve elhunyt legendás komáromi pedagógusra, Gáspár Tiborra. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Ez a közösség folyamatosan fejlődött. Tehát kialakulás akkor még csak közösségnek sem tekinthető 1918-19-ben, hiszen nem nagyon kötött őt semmi össze, csak az, hogy az új államhatárok egy közös államba zártak őket. És aztán el kellett telni éveknek, évtizedeknek, még át keresztül ment azokon a történelmi tapasztalatokon, azokon a megpróbáltatásokon, vagy éppen özrömökön, amelyek összekovácsolták, amelyek kialakították benne az összetartozás érzését.
2: Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogyan élték meg elődeink az első csehszlovák köztársaság korszakát. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
3: Hogyan lesz egy nagybalogi fiatalemberből az amerikai magyar református közösség meghatározó lelkipásztora, majd egyházkerületi püspöke? Poznán Béla felidézi gyermek és ifjúkorát, a lelkészi pályára vezető útját, a feleségével való megismerkedését, és azt is elmeséli, hogyan került az Egyesült Államokba. Életútjának első állomásairól, meghatározó döntéseiről és a nagy változást hozó évekről beszélgetünk. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.
4: Megdöbbentő a királyi mennyegzőről szóló evangélium híre. A meghívottak nem mentek el, azaz Isten hívását sokan visszautasítják. Erről beszél prédikációjában Skalicki Csaba őrs, ciszterci szerzetes.
5: Miért nem foglalkozunk az Isten ügyével? Mert bizony a mindennapi megélhetés és az anyagi javaknak a megszerzése sokszor kitölti az időnket.
4: A Lélek titkai címmel sugárzott sorozatunk témája ezúttal az anyaság méltósága. Dr. Gők Edit főorvos meglátásai.
6: Az anyát a 20. század közepéig nagy tisztelet övezte. A globalizált világunk már nem hajlandó elismerni a nemek sajátosságát.
4: Ürge József vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.
7: Egy elfeledett filmtörténeti alkotás, a Till the Bells Ring.
8: Moffat egy olyan londoni vállalathoz fordult, amelynek szabadalmaztatott rendszere lehetővé tette, hogy a szinkronizált hangot közvetlenül a filmre rögzítsék.
7: Szüreti napok Horgoson.
9: Nagy a választék, szóval nagy a kínálat. A gyümölcs is volt szépen termés, és idén, aki pálinkának vitte szöllőt, az nem vitte a szöllőt, hanem vitte a gyümölcsöt.
7: 170 éve hunyt el a rimaszombati szobrász Ferenc István. Elhagyta Bécset, majd a szószoros értelmében átgyalogolt Rómában. 90 éves lett Pásztor Erzsi.
10: Küzdök és reménykedek. Tudom, hogy reménytelen, de azért megpróbálom.
7: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
11: Pátria Rádió. Közszolgálat magyarul.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Denisza Szákóvá szerint Szlovákiának biztosítottak a téli szerződései és elegendőek a gázkészletei. Az ukrán energetikai infrastruktúra az orosz támadások nyomán jelentős károkat szenvedett, mondta Volodymyr Zelenszky. Ma 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. A pozsonyi közigazgatási bíróság ma hatályon kívül helyezte azt a személyzeti utasítást, amellyel Matus Utajestok belügyminiszter szolgálaton kívül helyezte Ján Csurillát, a volt nemzeti bűnüldözési ügynökség nyomozóját. Utajestok hivatalba lépése után ideiglenesen felfüggesztette több rendőrtiszt állami szolgáltatásának gyakorlását, köztük az úgynevezett Csurilla csoportot is. Ezt bűncselekmény elkövetésének gyanújával indokolta, mivel Csurilla védett bejelentő státusszal rendelkezett, a bejelentővédelmi hivatal, valamint Csurilla jogi képviselői szerint a miniszternek először ehhez a hivatalhoz kellett volna fordulnia a hozzájárulás iránti kérelemmel. A miniszter korábban már kijelentette, hogy ezt nem tartotta szükségesnek. Szlovákia felkészült a fűtési szezonra. A gázellátást egy hosszú távú és több rövid távú szerződés biztosítja. Ezen felül a tárolókban elegendő gáz áll rendelkezésre a fogyasztás 35%-ának fedezésére, amelyet az általános gazdasági érdek keretében a szlovák gázművek az SPP tárol. Ezt mai sajtótájékoztatóján jelentette be Denisza Szákóvá gazdasági miniszter. Az általános gazdasági érdek teljesítésének költségei az SPP vezérigazgatója Martin Huszka szerint csak a fűtési szezon vége után lesznek ismertek. Szákóvá elmondta, hogy a gazdasági minisztérium a pénzügyminisztériummal együtt alacsonyabb osztalékot vár az SPP-től. Huszka szerint a tárolók töltöttségi szintjének tavalyi évhez viszonyított százalékos eltérését az okozta, hogy azok a gázszolgáltatók, akik korábban Szlovákián keresztül szállították a gázt, most nem tárolnak. A gáz ára azonban idén-nyáron magasabb volt, mint télen, így a tárolásnak nem lett volna értelme. Az Alkotmánybírósághoz fordulnak az ellenzéki pártok, ha Peter Pellegrini államfő aláírja az ideiglenes költségvetésre vonatkozó szabályozás enyhítéséről szóló törvénymódosítást. Egyúttal ismét felszólították az államfőt, hogy ne írja alá a törvényt. Az SAS, a KDH, a Szlovensko és a Demokrati közös beadvánnyal fordul a testülethez, a PS pedig önállóan szintén egyet nyújt be. Erről mai közös sajtótájékoztatóján számolt be az SAS, a KDH és a Szlovensko. A PS nélkül a párt arra hivatkozott, hogy megvan a beadványhoz szükséges 30 képviselői támogatói aláírása. A közelmúltbeli orosz támadások az ukrán energetikai infrastruktúrára jelentős károkat okoztak, jelentette ki ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, miután telefonon beszélt a kormány és a hadsereg képviselőivel. Elmondása szerint az ukrán hatóságok igyekeznek a sérült létesítményeket gyorsan helyreállítani, a helyzetről külföldi vezetőkkel is tárgyalni szándékozik. Zelenszky bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlanok a kritikus infrastruktúra ellenálló képességét erősítő tervek végrehajtásának késedelmei. Ukrajna ma kénytelen volt áramszünetet bevezetni. Ezekről több régióban, valamint a fővárosban Kijevben is beszámoltak. Tegnap este ideiglenesen leállították a kijevi metró mindhárom vonalának üzemeltetését. Kialudtak a lámpák és leálltak a mozgó lépcsők. A város történelmi részén az éttermek és üzletek generátorok segítségével biztosították a működésüket. A montenegrói hatóságok letartóztatták Mihail Zsvincsukot, az orosz Ribar Telegram csatorna alapítóját, aki Kreml-párti narratívákat terjeszt és az ukrajnai háborút is támogatja, közölték helyi médiumok. Állítólag drónokat és különféle elektronikus berendezéseket is lefoglaltak, tette hozzá az AFP hírügynökség. Zsvincsukot, feleségét, valamint néhány munkatársát ma reggel a Boka-Kotorszka öbölben fekvő Risan városában tartóztatták le a montenegrói rendőrség és a Nemzeti Biztonsági Ügynökség közös művelete során. A montenegrói média szerint az akció célja az volt, hogy korlátozzák annak a csatorna hálózatnak a hibrid tevékenységét, amelyet a brit és az amerikai hatóságok a Kreml propaganda terjesztésével hoznak összefüggésbe.
0: Időjárás.
1: Kevés felhő lesz ma az égen, helyenként megnövekedhet a felhőzet, ott gyenge csapadék is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A gyenge változó irányú többnyire északnyugati-nyugati szél a nap folyamán fokozatosan mérséklődik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a Bajkalszkán a Trivese irányában, fennakadással kell számolni, és a D1-esen Nagyszombat előtt Szenc felől a 48. kilométer szelvénynél 20 perc várakozással számoljanak, valamint radarmérje sebességet Pozsonyban a Pannonszkán, a Tesco-nál az SMP híd irányában. Ezen kívül Pozsonyból kifele minden irányban torlódik a forgalom. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Pátria Rádió. Kikő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, most ismét következzen egy részlet a szerdai nappaliból. Szonátázás közben kerültek közel egymáshoz. Így mondják zenész körökben, amikor két muzsikus együtt próbál, játszik egy szonátát. Arcmás portré sorozatunk mai vendégei Cseh Tamás brácsaművész és a japán származású zongoraművész Cseh Ishiguri Hiromi, akkoriban a pozsonyi zeneművészeti főiskola hallgatói voltak, és Schubert Arpeggione szonátáját próbálták együtt. Cseh Ishiguri Hiromi Japánban kezdte zenei tanulmányait, a Yamagata Junior College-ban, majd a Shizuokai Kawai Academy of Music intézményben tanult. Ezután került Európába, a pozsonyi zeneművészeti főiskolán Marian Lapsanszky professzor osztályában folytatta zongora tanulmányait. Nem csak előadó művészként ismert, édesanyja példáját követve zongoratanárként is dolgozik, többek között az Erkel Ferenc konzervatóri klasszikus zenei tanszékén. Cseh Tamás Nagymegyeren nőtt fel, és már 4 évesen a 2,5 évvel idősebb bátyja hegedűje körül sündörgött, ha tehette kézbe vette, és maga is próbált játszani rajta. Amikor 8-9 évesen megkapta dédnagyapja családi örökségként őrzött hegedűjét, a családban már szinte mindenki biztosra vette, hogy a kis Tomikából egyszer muzsikus lesz. A nagymegyeri Korvin Mátyás gimnázium elvégzése után a pozsonyi konzervatóriumban tanult, majd a pozsonyi zeneművészeti főiskolán József Hosek növendéke volt. Doktori tanulmányait 2014-ben fejezte be. Jelenleg a Szlovák Nemzeti Színház zenekarának első szóló brácsása. 2020-ban létrehozta a Dunamenti Kamarazenei Fesztivált, koncertjeinek ma Komárom, Nagymegyer, Dunaszerdahely, Sámot és Pozsonyad otthont. Az utóbbi években karmesterként és zeneszerzőként is egyre aktívabb, saját művei közül a Tema Contra Variazioni, valamint a brácsára és vonósokra írt versenyműve is közönség elé került. Két különböző kultúrából érkeztek meg egymáshoz. Beszélgetésünkből az is kiderül, mit jelent ez a színpadon és a mindennapokban. Cseh Ishiguri Hiromi magyar hangja, Reiter Éva. Arcmás portré sorozatunkban ezúttal egy zenészházas párt látunk vendégül, Cseh Tamás brácsaművészt és Cseh Ishiguri Hiromi zongoraművészt. Közös történetük a zenéből indult, és ma már nem csak az életben, hanem a színpadon is társai egymásnak. Köszöntelek benneteket, Szrigyecsnyi Lász Vítán.
2: Köszönjük szépen mi is.
1: Tamás, egy korábbi beszélgetésünkben azt mondtad, hogy Hiromival tulajdonképpen a zene hozott össze benneteket. Már a konzervatóriumi évek alatt ismertétek egymást, de igazán akkor kerültetek közel egymáshoz, amikor főiskolásként Schubert Arpeggione szonátáját kezdtétek együtt próbálni, ahogy te fogalmaztál, szonátáztatok. Igen. Hogy volt ez, mikor érezted először, hogy itt már valami több történik egy egyszerű közös muzsikálásnál?
2: Egyébként hosszú folyamat volt, mert már a konzervatóriumi évek alatt megismerkedtünk. Patharacká tanárnő tartott mindig csütörtök esténként ilyen házi muzsikálást, és ott találkoztunk legelőször. Aztán ez a ismerettség ez így tartott, közös koncertjeink voltak, ahol igazából ő kísérte a diákokat, akik felléptek, köztük én is. És egyszer csak főiskolás lettem, és elkezdtünk szonátázni. Ez ilyen szakszó, az annyit jelent, hogy szonátát játszottunk. És például, ahogy említetted már, Schubert Arpeggione szonátáját, ami egyébként ámol, és szerintem a legszerelmesebb hangnem az ámol, úgyhogy már innen is ez így valahogy adódott a dolog. Aztán volt egy nagyon érdekes szituáció, közelgett a Mikulás, és vittem a próbára egy csokit. Vagy ő kapott tőlem így Mikulásra egy csokit. És utána írtam egy SMS-t neki, hogy megihatnánk egy kávét közösen, vagy ilyesmi, és akkor ő visszaírt egy üzenetet, hogy szlovákul. És akkor nem nagyon tudok szlovákul, hogy a kollégium társammal így körülbelül egy estét azzal töltöttünk el, hogy megfejtsük, mit írt abban az SMS-ben. És valamilyen hagymákról, meg szenekről írt, de végül is az volt a vége az üzenetnek, hogy jó, hogy rendben, hogy akkor lesz Kályi. És a Kályiból lett ilyen szótáros találkozó, azt hiszem hozott 3 szótárt magával. És így kezdődött az egész, körülbelül.
1: Tamás, épp arról az időszakról kérdeztem, amikor az egyetemi tanulmányaitok alatt elkezdtétek együtt próbálni Schubert arpeggione szonátáját. Tamás pedig azt mesélte, hogy éppen ezeknek a közös próbáknak köszönhetően kezdtetek közelebb kerülni egymáshoz. Mesélt még egy SMS-ről is, valamiféle hagymákról és különféle más dolgokról is. Te hogyan emlékszel erre az időszakra? Mikor vetted először észre, hogy talán valami több is kialakulhat köztetek, mint pusztán egy zenei partnerség?
3: Egyszerűen úgy éreztem, hogy vele kellemes. Hogy is fogalmazzak? Olyan természetesen kellemes. És ez így folytatódott később is.
1: Emlékszel még arra az SMS-re, hogy mi is volt benne?
3: Akkor még szinte egyáltalán nem tudtam szlovákul. És amit ő írt nekem, a szótár segítségével olvastam el. Akkor még nem volt olyan, mint most a mai világban, hogy okostelefonnal lefényképezem és azonnal lefordítja. Szóval az még mondhatni egy aranykor volt. Abban az értelemben, hogy bár egyetlen egy SMS-re rengeteg idő ment el, mint az idő elhúzódott volna, de ez közben boldogságot jelentett. Szóval érdekes és kellemes időszak volt.
1: Szóval leültetek egy szótárral a kezetekben, beszélgettetek, és egyre közelebb kerültetek egymáshoz, megismerkedtetek. Mi volt az, ami akkor leginkább felkeltette az érdeklődésedet, vagy megfogott Tamásban?
3: Az már olyan régen volt. Számomra egyszerűen minden új volt akkor. Ami pedig a kommunikációt illeti, fogalmam sem volt, hogy milyen válasz érkezik majd, és ettől minden valahogy olyan varázslatos is volt.
1: Tamás, számodra mi volt az, ami Csíromiban először megfogott?
2: Valami volt a tekintetében ilyen érdeklődő vágy az iránt, hogy megismerjem mindent, ami körülötte van, és ez engem nagyon érdekelt, hogy igazából miért jön el valaki Japánból, Pozsonyba, hogy kerül egyáltalán ide, miért van itt, aztán utána, hogy miért akar itt maradni, és ezek a dolgok igazából jó kezdőpontok voltak arra, hogy megismerjük egymást, de egyébként nem volt olyan könnyű, szóval nem volt nagyon kommunikatív, valószínűleg az miatt, mert a nyelv a szlovák nyelv az nem ment, de valahogy mi tudtunk kommunikálni, én sem voltam az a nagy beszédes ember abba az időszakban, szóval erre nehéz válaszolni, most itt húzhattam ezt a dolgot, meg csavarhatnám, de igazából az ember az itt tudja, hogy találkozott egy olyannal, akivel közelebb érzi magát, mint mással.
1: Mennyit segített számodra, számotokra, hogy érzed a zene nyelve?
2: Szerintem hihetetlenül sokat segített. Valójában nem tudtunk kommunikálni, szóval azokat a finomságokat, amit a nyelvekben az emberek ki tudnak fejezni, azt mi a zenébe tudtuk igazából megélni, és őszintében nem lehet a másikhoz szólni, mint a zenén keresztül, ott nincs helye füllentésnek, vagy bármilyen nem teljesen igaz dolognak, mert azt leleplezi az ember saját magát is, meg a másik az kiérzi, szóval zenében csak őszinte érzelmek vannak, igazából nem is mondani való, hanem csak érzelem, és ha az a érzelem igazzá válik cselekedettel, akkor szerintem onnantól kezdve elég egyszerű a dolog.
1: Arról beszélgetünk itt Tamással, hogy bár nehéz volt megértenetek egymást, de közben ott volt számotokra segédeszközként a zene, mert hiszen amikor együtt játszotok, akkor nem kell szavakkal kommunikálni. Szóval mennyiben segítette a ti megismerkedéseteket a zene, mint olyan?
3: Zenél is közben szavak nélkül is nagyon jól megvoltunk, és mindketten valami nagyon hasonlót éreztünk, és éreztük, hogy ez több egyszerű szimpátiánál.
1: Az elejétől kezdve?
3: Úgy érzem, hogy igen.
1: Tamás, számodra az, hogy Schubert, ha jól tudom, azóta is az egyik kedvenc zeneszerző, hogyha ma így előveszed az arpeggione szonátát, akkor tudod még úgy hallgatni, mint egy más klasszikus zeneművet, vagy óvatatlanul benne van az egész közös történetetek is?
2: Benne van a történet, és mi fel is játszottuk lemezre ezt a szonátát. Annak is van, hogy ez volt az oka, hogy ez volt az első kapcsolódó pont, meg szóval szerintem szebb zenét találni annál a szonátánál, meg magával Schubert zenénél nagyon nehéz. Szerintem Schubert bár csapongó életet élt, mint sokan másokban az időszakban, de szerintem őszintén tudott szeretni. Uh-huh. És ezt hallani a műveiben.
1: Kedves író, mi Tamással épp Schubertről és a közös próbáitokról beszélgettünk, de most próbáljunk visszatérni egy kicsit korábbra, a te gyerekkorodba. Milyen szerepet játszott a zene a családodban? Mindig is jelen volt?
3: Én tulajdonképpen, mintha a zongora alatt születtem volna, mert az édesanyám egész életében tanított. Ő egy zongora tanárnő. Nálunk Japánban nincs alapfokú művészeti iskola, állami konzervatórium sincs, így aki zenét tanul, magántanárhoz jár. Az édesanyám pedig otthon tanított. Akkor is jártak hozzá tanítványok, amikor én még anyukám hasában voltam. Szóval minden nap hallottam a zenét. Az első dalt a nagypapám tanította nekem, aki velünk élt, de ő nem volt zongorista. Van egy 2 évvel idősebb nővérem, aki elkezdett zongoraórára járni, és anyukánk azonnal beiratott engem is az ő tanárnőjéhez. Tehát otthon nem anyukámtól tanultam, hanem ehhez a tanárnőhöz jártunk zeneórára. Amikor testvérem elkezdte, én még csak 3 éves voltam, és azt mondtam, hogy én is szeretnék. Anyukám elvitt a tanárnőhöz, aki azt mondta, hogy a kezem még nagyon kicsi, és várjak még 1 évet. Így 4 éves koromban kezdtem el. Japánban ez így szokás. Később hegedű órákra is jártam. A nővérem pedig csellózni tanult. Így mindig körülöttünk volt a klasszikus zene. Amikor valahova utaztunk, az autóban végig a világhírű mesterek felvételei szóltak. Így nőttem fel.
1: És gyerekként mi vonzott téged leginkább? Az, hogy nagyon tetszett neked a zene, vagy az, hogy amit anya csinál, azt szeretném csinálni én is?
3: Nekem az volt az álmom, hogy gyerekeket fogok tanítani. Most már egy művészeti általános iskolában is tanítok itt Pozsonyban. Az is az álmom volt, hogy koncertezni is fogok. Szóval mindkettő. Úgy értem, ez valahogy teljesen természetesen jött nekem. De volt még egy meghatározó élményem. Amikor 14 éves voltam, láttam a tévében egy műsort, egy dokumentumfilmet Leonard Bernsteinről, és láttam, ahogy ő karmesterkedik. Ez, emlékszem, mélyen megérintett akkor, és ez az élmény a professzionális zenei világ irányába terelt.
1: Az édesanyád is koncertezett, vagy csak tanított?
3: Anyukám tanított, de koncertezett is. Nálunk ugyanis az a szokás, hogy az idősebb tanárok is úgymond keresik a lehetőségét annak, hogy bemutathassák a munkájukat. Ez nem egy a klasszikus értelemben vett koncertelőadás, hanem inkább valamilyen közös fellépés vagy szeminárium. Azzal, hogy ezen részt vesznek, egyben tovább is tanulnak.
1: Tamás, egy régebbi beszélgetésünk során arról meséltél nekem, hogy nagymamád és édesanyád is rengeteget énekelt, és hogy valahogy szinte evidens volt a családban, hogy a kis Tomikából, mint említetted, így hívtak, szóval, hogy zenész lesz, és úgy tudom, hogy a mai napig még őrzöd nagyapád hegedűjét is, amit 9 éves korodban megkaptál. Szóval, hogy mikor vetted ezt igazán komolyan először, hogy már pedig valóban én zenész szeretnék lenni?
2: Szerintem komolyabban vettem ezt a dolgot már azelőtt, mielőtt komolyan vettem saját magam. Szóval nem emlékszem olyanra, hogy nem lett volna valamilyen szempontból része a életemnek a zene, vagy kitörölött az időszak, nem tudom, de így evidensé vált a kezdetektől. Még nem tudtam hangszeren játszani, nem is volt így nagyon a kezembe a hangszer, de akkor is tudtam, hogy zenész akarok lenni. Valami miatt ez ilyen evidens volt.
1: Azt még emlékszel, hogy mit játszottál nagyapád hegedűjén elsőként?
2: Hát, és Konkrétan nagyon nem, de van egy dal, ami belém rögződött, beültettem kiskertemet rezedával, ez így nagyon, nagyon belém rögződött, de arra emlékszem viszont, hogy akkor elvittek az első hegedő órára, a zeneiskolába, akkor ugye az szokott történni, hogy üres húrokat adnak fel leckének, hogy üres húrokat húzunk, és akkor igazából akkor alakul ki valamilyen közös pont a vonó és a hegedű és a kezek között, de én akkor már tudtam játszani. Valamit biztos tudtam játszani, mert otthon egyedül saját magamtól rájöttem igazából, hogy hogyan kéne ezt nagyjából csinálni, úgyhogy mindig kicsit előrébb voltam, mint a maga a házi feladat. De aztán ez nem tartott sokáig, mert meg kellett tanulni aztán rendesen hegedülni.
4: Tehát aztán gimnáziumba jelentkeztél, igen, vagy téged gimnáziumba írattak be, ezt nem tudom, hogy pontosan hogyan
2: a
4: volt.
2: Második, hogy... igen, a
4: második.
2: Úgy szólt a történet, hogy a édesanyja nem szerette volna, hogyha elmegyek 14 évesen Pozsonyba. Úgyhogy nagymegyelen evidens volt, hogy ott jártam alapiskolában, és ott volt rögtön gimnázium, és nagyon jó hírű gimnázium volt. Úgyhogy mondta, hogy először gimnázium, aztán, amit akarunk.
4: Bánod ezt?
2: Én most már nem. Uh-huh. Abban az időben igen, amikor mindig én voltam az, aki idősebb volt az osztályban. Miután elmentem ugye konzervatóriumban, akkor újra középiskola. Én mondjuk nem jártam 6 évet, hanem csak 4 évet, a érettségi után, ami már második érettségim volt, mentem főiskolára, hogy ottan lefaragtam igazából 2 évet, de akkor is idősebb voltam, mint a többi. Szóval ilyen szempontból igen. Ami miatt viszont nem bánom, az, amit adott a gimnázium, abban az időben megtanított tanulni, és így az egész világra való rálátás alakult ki, amit a praktikus életben úgy tudtam alkalmazni, hogy mivel én már sokat zenéltem abban időszakban, volt ilyen egyéni oktatási képzése, bevettem részt, vagy nem kell bejárnom a tantárgyakra minden nap, viszont kellett csinálni vizsgát. És a vizsgákra fel tudtam úgy készülni, hogy felszálltam Nagymegyeren a 6 órási buszra, és 7:30-ra megtanultam az egész fél évi anyagot, mert a gimnáziumban az egy 7-es anyag volt körülbelül. Szóval ilyen szempontból. De máson volt a fókusz, mert a napi 4-5 órát muszáj ott legyakorolni.
4: Cseh Tamás Ben már fiatal korodban,
2: igen,
4: már akkor megalapítottátok, de hogy az, hogy te mégis a komoly zene irányába indulj el, ez teljesen a saját fejedből úgymond pattant ki, vagy miért döntöttél így?
2: Igen, mert én akkor már azt lehet mondani, hogy nagyon komoly szinten űztem a népzenét, és a választás előtt voltam, hogy a gimnáz után akkor mi fog történni, hogy most akkor, ugye népzenéhez nekem nem kellett, meg nem, akkor még nem is volt egyébként főiskola erre, akkor lehet egy olyan választás, hogy elmegyek egy polgári főiskolára, úgy mondjam, egy rendes időzőjelben foglalkozást választom, és mellette zenélgetek. Vagy pedig akkor professzionálisan elvégzem a zene képzéseket, konzervatórium, főiskola, ahhoz viszont meg klasszikus zene kellett. Szóval nem lehetett volna menni egy kalotaszegi legényessel. Bár most már a világ változik, úgyhogy például a Budapesten Akadémián oktatnak népzenét, de akkor még nem, és akkor mondom, akkor jó, akkor meg kell most már tanulni rendesen klasszikus zenét is játszani, és akkor beiratkoztam előbb Győrbe, aztán végül Pozsonyban kötöttem ki a konzervatóriumba, és onnantól már adott volt a dolog.
4: Hiromi, Tamás arról mesélt nekünk, hogy milyen fontos szerepet játszott a zene már gyerekkorában is. A nagymamájáról mesélt, aki sokat énekelt nagyapja hegedűjéről, és arról is, hogy a családban szinte magától értetődő volt, hogy egyszer zenész lesz belőle. Te pedig az imént arról meséltél, hogy fiatalkorodban megnéztél egy dokumentumfilmet Bernsteinről. Emlékszel még arra az érzésre, amit akkor éreztél?
3: Igen, emlékszem. Olyan volt, mintha valaki a kezében tartotta volna a szívemet. Tehát nem egy hangulat maradt meg belőle, hanem az az érzés, mintha valaki tényleg a kezében tartaná a szívemet.
4: Később is éreztél ilyesmit, amikor már profiként játszottál?
2: Lány, ez korkecius, akkor volna na professzionálni dráhe? Taki pocit?
3: Ugyanezt az érzést nem. Nem is tudom, hogyan írjam le pontosan, milyen volt az akkor. Egyfajta

0: Igazság szerint számomra tehát még mindig nincs olyan határ, hogy most ez az amatőr, ez pedig a profi világ. Természetesen a részletekben van különbség, de számomra a zene az egyszerűen csak zene. Nincs bennem olyan, hogy külön választanám a művészetet. Szóval, ahogy mondom, én ezt valójában soha nem döntöttem el, egyszerűen csak így alakult.
1: És miért döntöttél úgy, hogy el akarsz jönni apámból?
0: Én tulajdonképpen már kisgyerekkorom óta szerettem volna külföldön élni. És amikor 17 éves lettem,
1: megkérdezhetem, hogy miért?
0: Ezt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy kiskorom óta, amikor a tévében valami külföldről szólt, főleg Európáról, akkor én azt tágra nyílt szemekkel néztem, és mindig arról álmodtam, hogy egyszer én is el szeretnék menni oda.
1: Hány európai szeretne Japánban élni?
0: Akkoriban így volt, és talán most is így van. Az európaiak számára Ázsia egyszerűen csak Ázsia. Nekem is valószínűleg akkoriban így volt. Akár Franciaország, Olaszország, Ausztria vagy Magyarország, számomra mindez egyszerűen csak Európa volt. Nem ismertem a különbséget. Mostanra ez persze megváltozott.
1: Na, de hogyan kerültél Pozsonyba? Dostala do Bratislavy.
2: Ja som sa stretla v Prahe.
0: Az úgy volt, hogy Prágában tanfolyamokon vettem részt. Az egyik tanárom Marian Lapsenszky professzor úr volt. Amikor második alkalommal vettem részt a tanfolyamon, megkérdeztem tőle, hogy járhatnék-e hozzá. Ő akkoriban Prágában, Brünnben és Pozsonyban is tanított. Azt mondta, hogy Pozsonyba járhatnék hozzá, aminek nagyon örültem. Akkor én már 27 éves voltam, ha jól emlékszem. Előtte Japánban tanítottam, egyszóval már felnőtt voltam. Az érdekelt a leginkább, hogy milyen is valójában a zene Európában. A saját szememmel akartam ezt látni. És még egy dolog, olyan helyre akartam menni, ahol a legkevesebb japán van.
1: Olyan.
0: Igen, szóval Pozsonyt választottam.
1: Emlékszel még az első benyomásaidra Pozsonyról?
0: Úgy érted az első napomra, amit itt töltöttem?
1: Igen.
0: Azt a napot soha nem fogom elfelejteni. November 1-e volt. Bécsbe repülővel érkeztem, majd onnét Pozsonyba busszal utaztam be a városba. Már nem tudom pontosan hogyan, de valahogy sikerült eljutnom a kollégiumba is. Az egy külföldi hallgatóknak fenntartott kollégium volt. Volt ott egy japán diák, aki balettet tanult, és elvitt a városba, hogy együnk meg valami vacsorát. Emlékszem, sűrű köd volt mindenhol. Még a közlekedési lámpák sem működtek az ünnepnap miatt. Szóval ez volt az első benyomásom, ami egész életemben megmarad.
1: Mikor érezted először úgy, hogy a helyemen vagyok, erről álmodtam?
0: Először akkor éreztem ezt, amikor elmentem megnézni a VSM út, azt az egyetemet, ahová járni fogok. Ott van egy olyan hatalmas épület, amihez hasonlót nálunk Japánban sose láttam. Amikor megláttam azt a hatalmas díszes fajtót, azt gondoltam, hogy végre ide értem.
3: Tamás, te mikor érezted ezt először?
4: Hogy otthon vagyok?
3: Hogy így erről állottam, a helyén vagyok, hogy a helyemen vagyok.
4: Nem helyhez kötném igazából, hanem sok kis áttélt zenéléskor, ilyen pár másodperces bevillanások. Igazából az, hogy helyén vagyok, hát valószínűleg ott vagyok, ahol lennem kell pont, de az, hogy megérkeztem, az talán még nem. De nem tudom. Ez jó kérdés. Nem azt mondom, hogy nincs, de az mindig gyanús. Szóval amikor azt érzed, hogy na, ez igen, akkor így elkezdett gyanakodni, hogy csak nem hittük el, hogy...
3: Mert az veszélyes lehet, mert az a rutin játszást hozhatta magával?
4: Valószínűleg vagy? Igen, de lehet, hogy egyébként meg nem. Lehet, hogy ez is még egy olyan fázis a életben, amin túl kell esni, de voltak pillanatok, amikor azt mondtam, hogy ezért megérte inkább így, hogy ezért megérte. De ezek szóval nem ilyen nagy események.
3: De mondasz egy példát?
4: Mondja. Hát, mikor Mikor játszottam fel a lemezt a Liszt Ferenc kamarazenekarra például. Hallott

0: azokat a hangot, amit így kiadtak a hangszerből, hogy rezonált a zene, ahogy vibrált ott a stúdióban, ahogy megszólaltak azok a akkordok, a harmóniák, mondom, ez hogy mekkora szerencsém van nekem, hogy én lehetek itt, és ezt átélhetem, ezt a dolgot. Mostanában inkább vezénylés közben érzem ezt, hogy összejön egy jó pillanat, és látom, hogy együtt pislognak a zenészek. Szóval azt jelenti, hogy teljesen ugyanazt gondolják, ugyanazt érzik, és egy a cél, egy irányba megyünk, akkor ezek ilyen jól eső dolgok, hogy volt hozzá közöm, hogy valamit tettem érte. De olyan, hogy most, nagyon, még volt, most kicsit füllendettem, mert teljesen a zenére gondoltam. És olyankor volt, amikor például láttam élőben egy szumó mérkőzést.
1: Ez jól a Japánban.
0: Igen, és most nyáron.
1: Szuper. Arcmás portré sorozatunk mai vendégei Cseh Tamás brácsaművész és felesége Cseh Ishiguri Hiromi zongoraművész. Három villám kérdéssel folytatjuk. Kávé vagy tea?
2: Korábban egyáltalán nem ittam kávét, de most már néha-néha iszom.
0: Kávé. Egyértelmű kávé.
1: Japán, magyar vagy szlovák konyha?
0: Hát ez hétvégén magyar, hétközben japán.
2: Nehéz megmondani. Minden konyhát szeretek, de a magyar konyhát különösen szeretem. Minden ízlik nekem. Még nem találkoztam olyannal, ami nem ízlett volna.
1: Ezeket a japán konyhából mi a kedvenc?
0: Hú, igazából nekem a japán konyhában a rizs, az, én imádtam a rizst előtte is. És a miso leves, ez a két alappillérje a japán konyhának, és bármi, ami jön így a japán konyhában, nekem nagyon-nagyon ízlik. Alkalmazkodtunk a lehetőségekhez, most már egyébként nagyon széles a lehetőség élelmiszerek szempontjából. Régebben az nem volt ilyen egyértelmű, úgyhogy nálunk az történik, hogy itteni élelmiszereket felhasználva japán módon történik maga a főzés, de a hétvége az a rántott húsé.
1: Harmadik kérdés, tenger vagy hegyek?
2: Nehéz eldönteni, de talán inkább a hegyek, mert ott nyugodtabbnak érzem magam.
3: Ne harag.
0: Hát én csalóközi vagyok, szóval a hegyek azok szóba se jöhetnek, a tenger meg egyébe talán egyszer, max.
1: Akkor marad a síkság.
0: Igen, persze. Szerintem a legjobb.
1: Folytassuk a beszélgetésünket. Tamáshoz fordulnék ismét. Ugye egyszer valaki megkérdezte tőled, egy beszélgetésben mondtad, hogy melyik a kedvenc operád, és te rávágtad, hogy természetesen Puccini a Pillangó kisasszonya, már csak a japán téma miatt is, hogy ezt még mindig tartod?
0: Még mindig tartom, és azt hiszem, hogy a idei évadban újra játszani fogjuk a Nemzeti Színházban, úgyhogy nagyon-nagyon várom, imádom minden hangját.
1: Nyilván maga a történet az tragikus, egy egészen igen, másfajta japán-nyugati találkozásról szól, de azóta, hogy Hiromival élsz, mennyire lett számodra ilyen személyes tapasztalat az, hogy ugyanazt a dolgot két kulturális háttérből nézve egészen másképpen lehet látni?
0: Természetesen foglalkoztam azokkal a történelmi témákkal, ami összekötünk Japánnal, hogy néznek rá ők szempontjukból. Nem szeretnék nagyon belemenni a részletek, de vannak filmek, amit közösen nem nézünk. Mi igazából mi is máshogy látjuk, ők is máshogy látják a dolgokat.
1: Ez egy történelmi...
0: Igen, aspektusból nézik, szóval igen, ha csak a második világháború a végét, vagy a kezdetét, ami még kontroverzálisabb, mint a vége talán, ők teljesen máshogy látják, mint mi, természetesen. Úgyhogy vannak ajtók, amit nem nyitogatunk inkább.
1: Tamással viszont privánul. Tamással arról beszélgettünk, hogy egy régebbi interjúnkban Puccini Pillangó kisasszony című operáját nevezte meg kedvenc operájaként, többek között a japán témája miatt is. Innen pedig arra terelődött a szó, hogy hogyan találkozhat egymással két különböző kulturális világ. Téged, amikor Európába érkeztél, mi lepett meg leginkább az európai vagy közép-európai életmódban?
3: Most mit a napadra teret konkrétne, ale unász...
2: Most erre nem tudok hirtelen konkrét választ adni, de nálunk Japánban létezik egy kifejezés, hogy olvasni a levegőt, kuki o yomu, Mi japánok tulajdonképpen olyanok vagyunk, hogy szavak nélkül is megértünk, vagy megérzünk valamit. Hogy mi van abban a helyzetben, abban a térben, vagy tulajdonképpen abban a levegőben, ahol éppen vagyok. Egyfajta szavak nélküli kommunikáció. Itt Európában, vagy Szlovákiában, vagy Magyarországon, ahol most vagyunk, viszont inkább szavakkal mondunk el valamit a másiknak. A másik is szavakat vár, hogy az illető elmagyarázza, vagy megmutassa. Erre néha még ma is rácsodálkozom, de miután már én is 23 éve élek Szlovákiában, talán én is megváltoztam kissé.
1: Szóval, amikor találkoztatok, és Tamás ugye azt mondta, hogy te talán a szokottnál kevesebbet beszéltél, az nem csak azért volt, mert nem ismerted olyan jól a nyelvet, hanem valamilyen kulturális különbözőség miatt is, vagyis másképp közelítetted meg a kommunikációt, vagy magát a megismerkedést. Hogy is fogalmaztál, a levegő olvasása? Mit olvastál ki a Tamás körüli levegőből az első találkozásaitok alkalmával, ha ezt így megkérdezhetem?
0: Zovzduchu okolo Tomáša. Ja tak to opýtať.
3: Ja som cítila niečo teple.
2: Valamiféle melegséget éreztem. Melegséget, ami számomra nagyon kellemes volt. Azt tudni kell, hogy a levegő olvasása nem azt jelenti, hogy látunk valamit a levegőben, vagy ilyesmi, hanem inkább azt, hogy mi japánok úgy működünk, hogy elmerülünk a másik világában, vagyis arra figyelünk, hogy mit érez a másik. Úgy gondolom, hogy ez a melegség érzet talán kölcsönös volt Tamással, hogy ő is valami hasonlót érzett.
1: Mit őriztél meg tudatosan a japán életmódból a mai napig, és fordítva, van-e valami szlovák vagy közép-európai dolog, ami az évek során szinte teljesen természetes részévé vált az életednek?
2: Ezer szál köt össze bennünket Tamással, és természetesen legfőképpen a zene által. Sokat próbálunk közösen, fellépésekre járunk és hasonlók, és valahogy minden alkalommal, amikor valamilyen rendezvényre megyünk közösen, érzem, hogy tulajdonképpen én azért jöttem ide Szlovákiába, mert itt senkit sem ismerek. Én egy kisvárosból származom, Japán északi részéről, ami tulajdonképpen egy falu, még ha városnak is mondják. Otthon úgy éreztem, hogy mindenkit ismerek, és engem is mindenki ismer. Mindenki, aki körülöttem mozgott, ismerős volt. Amikor dolgozni mentem, ott is ismertem valakit. Szlovákiában viszont senkit sem ismerek. Egy nagy bőröndel érkeztem, ez volt mindenem. És most, hogy már több mint 23 éve itt vagyok, tulajdonképpen minden, amit látok, ami körülvesz engem, az valahogy az otthon érzésével tölt el engem. Legyen az egy mobil, a férjem inge, a mosógép berregése, vagy akár csak a víz, ahogy a csapból folyik. Fura mód, ezt az otthonosság érzést korábban egyáltalán nem ismertem. És én annyira hálás vagyok azért, hogy ezt megélhettem.
1: Tamás, te hogy vagy ezzel? Tehát van olyan japán szokás, vagy bármilyen hétköznapi dolog, amit Hiromitól tanultál el, vagy a japán útjaid során tanultál el, és mondjuk ma már neked szintén ilyen természetes dolog?
0: Rengeteg dolog van egyébként, hogy konkrét is legyek, de egyébként ez régen nálunk is szokás volt, csak valahogy elfelejtődött, hogy mondanak az étkezés előtt és után is ilyen kifejezést, vagy ilyen mondatot, vagy áldásnak is mondhatjuk így a európai szemszögből, akkor a étkezés nem csupán ilyen testi táplálkozásnak veszik, hanem meggondolják, hogy mit esznek és miért eszik, és megtisztelik az ennivalót. Igazából azért azt tudni kell, hogy a japánok azok egy szemr is marad a tányérba, az is bántás vagy sértésnek tartják. Szóval nem szabad. Vannak ilyen dolgok, hogy annyit rakja az asztaladra, vagy a tányérodban, hogy meg tudsz enni, ne többet. Akkor nálunk nincs cipő bent a házban. És rengeteg ilyen apróság, ami igazából teljesen a japán életstílusnak a nyomadéka.
1: Ugye nincs próba, nincs előadás, nincs semmilyen fesztivál, szervezés, zenekar. Mit csinál Cseh Tamás, mit csinál Cseh Ishiguri Hiromi, amikor semmilyet nem kell csinálnia? Hogyan szoktatok kikapcsolódni?
0: Hát például ma egy olyan napom van, hogy este van egy szabad estém, szóval az interjú után én hazamegyek, és átöltözöm, és megkeresem a fűnyírómat, és akkor megyek a füvet nyírni. Ilyen dolgokkal szoktam foglalkozni, szóval szeretek olyannal foglalkozni, ami teljesen elkülönül a zenétől, mert abban a pillanatban ki tudom kapcsoltatni valakivel, vagy valamivel az agyamat, és akkor szükség van olyan időszak, amikor nem csak a zene szól a fejemben, hanem például a fűnyírónak a monoton hangja. De régebben volt ilyen, hogy bútorokat újítottam fel, szóval nálam olyan igazából nincs, és valószínűleg ez problémákat is okozott, hogy csak úgy vagyok. Csak úgy vagyok, és akkor nem csinálok nagyon semmit. Mert ha csak így vagyok, akkor is szeretek podcastokat hallgatni, vagy nézni, ahonnan igazából tanulni tudok. Az, hogy én bekapcsoljam valamelyik streamelő platformot, és nézzek valami filmet, az nagyon, nagyon ritkán történik. Nem azt mondom, hogy nem, de nagyon, nagyon ritkán. Közösen igazából is szoktunk ilyen gasztroturizmusra járni, az nagyon-nagyon érdekel, meg bolhapiacok, ilyesmi körülbelül. Ennyi.
1: Tamástól azt kérdeztem, hogy milyen egy átlagos napotok, amikor nincs koncertetek, vagy próbátok, és hogy mik azok a legkedvesebb közös szokásaitok, vagy rítusok, amelyeket rendszeresen csak ti ketten csináltok. Ezek közül melyiket szereted te a legjobban?
2: Ezekben a pillanatokban elsősorban azt érzem, hogy boldog életem van. Az egyik ilyen pillanat, például én a konyhában állok, főzök valamit, és hallom a hangszer, legyen az brácsa, hegedű vagy zongora, sőt néha énekel is, vagy karmesterkedik a szobában. A másik változat, én gyakorlok, ő pedig nyírja a füvet.
1: És nem zavar a gép berregése gyakorlás közben?
2: Egyáltalán nem zavar, mert ilyenkor legalább nem hallja a játékomat. Amikor csend van, és én zongorázom, ő pedig kint van a kertben, az ablakon pedig nyitva van, akkor egy kicsit zavarban vagyok, hogy talán hallja, amit játszom. Gyakorlás közben ugyanis nem mindig csak szép hangok szólalnak meg a hangszeremből. Sok mindent meg kell ismételnem is, szóval valószínűleg senkinek sem kellemes ezt hallgatnia.
1: Mi tetszik ma a legjobban Tamásban? Akár olyan valami is, amit eleinte egyáltalán nem is fedeztél fel benne.
2: Ez egy nehéz kérdés, mert Tamás mindig egy kicsit más. Ő olyan típus, aki állandóan valami újba kezd, és én sose tudom, hogy épp mit és mikor. Szóval alig várom, hogy mi újat fog kitalálni, amiről jelenleg még fogalmam sincs.
1: Arcmás portrésorozatunk vendégei ma Cseh Tamás brácsa művész és felesége Csehi Siguri Hiromi zongora művész, és újabb három villám kérdéssel folytatjuk. Ki enged hamarabb egy zenei vitában?
3: Szia.
2: Valószínűleg én.
0: Most már nincs más választás, mint azt mondani, hogy ő.
1: Nem fogtok akkor összeveszni.
0: Szerintem én, de hát nagyon nagy veszekedések szoktak lenni.
1: Nagy viták vannak.
0: Nagyon nagyok.
1: Igen?
0: Ilyen háromnapos nem beszélés után van.
1: De most konkrétan, hogyha valamilyen kamara zenei...
0: Például készülünk valami koncertre, és játszunk valami darabot, ketten például, az a legszörnyűbb. Az a legszörnyűbb, mert ha hárman játszunk, akkor már az a kompromisszumkészség az már nagyobb, de ha ketten játszunk, akkor egy hangon igazából úgy össze tudunk feszni, hogy három napig nem azt mondom, hogy nem kapok ebédet, de...
1: Tamás azt mondja, hogy nagy vitáitok szoktak lenni a zene miatt.
2: Azért vigyázzunk rá, hogy ne nagyon harapódzanak el ezek a viták.
1: Koncert előtt csend, vagy inkább még beszélgetés?
0: Hát tiho, mert csend.
2: Csend.
1: És hogyha csak egy zeneszerzőt vihetnétek magatokkal egy lakatlan szigetre, akkor ki lenne az?
0: Hát az attól függ, hogy mikor jön el az a idő, hogy mikor megyünk a lakatlan szigetre, mert hogyan változik az ember, így változik a zeneszerzőkről, a zenedarabokhoz való kötelék, de talán Bachot vinném, még ha most nem jutott elsőnek eszembe, de így a racionalitás, illetve a spiritualitás azt mondatja velem, hogy Bachot van.
3: Uh-huh. Ja viszont povedal, že modna nika.
2: Én azt mondom, hogy talán egyet sem. Mert tulajdonképpen minden zeneszerző a természetből merít illetet. Tehát, ha elmegyek egy szigetre, ott a természet ott van előtted. Azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen ott minden megvan, amire egy embernek szüksége van.
1: Hiromi, milyen érzés együtt játszani, zenélni azzal a személlyel, akivel egyben együtt is élsz? Előny ez, mert tökéletesen ismeritek egymást, vagy éppen ezért néha nehezebb is lehet? Te hogyan látod? Azt már megtudtuk, hogy néha vannak vitáitok.
2: Ami a zenélést illeti, amikor már a színpadon vagyunk, úgy érzem, hogy Tamással ugyanolyan, mintha valaki mással játszanék. De ami a próbákat illeti, vagyis amikor együtt gyakorlunk, az mindig egy különleges élmény, amit nehéz elfelejteni. Mi ugyanis többnyire otthon gyakorlunk, szóval ezek a próbák olyanok, mintha mindennapok részei lennének.
1: Ismered már annyira Tamás játékát, hogy néha előre tudod, hogy mit fog tenni?
2: Egyetlen dolgot tudok csak, hogy nála sose lehet megjósolni, mi fog történni.
1: Tamás, neked ez mit jelent? Mennyiben más számodra, hogyha Hiromival játszotok, mint hogyha más zenésszel?
0: Szerintem idegennel könnyebb játszani.
1: Könnyebb?
0: Könnyebb játszani, de olyan ember, aki közel áll hozzád, azzal meg jobb játszani. Szóval szerintem ezt úgy tudom összehasonlítani, hogy létezik ilyen jelenség, hogy a családtagjaira szigorúbb az ember, vagy őszintébb. Azért keletkeznek egyébként azok a híres veszekedések, mert azt szeretnénk mindketten, hogy a legjobb legyen, és a másiknak a teljesítménye a legjobb legyen. És nem biztos, hogy idegennek ezt én elmondom, mert ha azt látom, hogy ne talán megsértődne, vagy bármilyen szempontból, nem annyira őszinte az ember, mint a családtagjával. De ugye senki se szereti hallani a igazságot, és az a probléma ilyenkor, hogy nem válogatjuk meg a módját a családtagunkkal, sokkal őszintén, és rögtön kimondjuk, amire gondolunk. Mint egy idegennek, ilyen nem történik. Ott betartjuk azokat a társadalmi ciklusokat, míg eljutunk az igazsághoz. De ahogy mondtam az elején, hogy szerintem nehezebb játszani családtaggal, de sokkal jobb végül is.
1: Rengeteg közös zenei élményetek volt, Japántól kezdve Európán át, itthon is sokat játszotok. Hogyha ezek közül csak egyetlen közös koncertet, vagy utazást, vagy pillanatot emelnél ki, akkor melyik lenne az?
0: Szintén szerintem azt, amikor a lemeztől játszottuk közösen Budapesten. Amikor a Sonata lemezt játszottuk fel.
1: Ez hány évre volt már a megismerkedésetek után?
0: Jó kérdés, de szerintem így tizenvalamennyi. Úgyhogy akkor ismertük jól egymást. Az egyik olyan érzés volt, amit az elején a beszélgetésnek kérdeztél, amikor azt éreztem, hogy helyén van a dolog.
1: Tamástól azt kérdeztem, hogy a közös zenei élményeitek közül melyik maradt meg benne a legmélyebben, legyen szó akár koncertről, utazásról, vagy valamilyen zenei pillanatról. Neked melyik ilyen közös élményetek volt a legemlékezetesebb?
2: Amikor a közös albumunkat vettük fel.
1: Tamás, annak idején, amikor, azt maradjunk ennél a Schubertnél, szóval amikor Schubertet próbáltatok, akkor még talán egyikőtök sem látta előre, hogy milyen élet következik majd ebből. Hogyha most így 20-30 évvel előre nézel, nem vissza, akkor hol és hogyan szeretnéd látni akkor kettőtöket?
0: Hát jó lenne, ha mindig Schubert arpeggione szonátát játszanak. Az szép lenne. Igen. Szerintem az lenne egy legszebb pillanat.
1: Most is van, hogy leültök és azt játszátok? Mikor játszottátok utoljára?
0: Nagyon régen, de ha megyünk valahova, akkor én mindig elviszem magammal a kottát. Ha kimegyünk külföldre, ahol lehet, hogy lesz a lehetőség, el kell valamit játszani, akkor én a Schubert kottát azt beteszem a brácsotokomba, és ott van nála.
1: Így a beszélgetésünk zárásaként azt kérdeztem Tamástól, hogy hogyan képzeli el magát és kettőtöket 20 vagy 30 év múlva, és ugyanezt a kérdést szeretném feltenni neked is, ha elképzeled magatokat 20-30 év múlva, mit kívánnál, milyen legyen?
2: Szerintem ugyanaz.
1: Schubert arpeggio szonátája?
2: Igen.
1: Azt kívánom, hogy ez így is legyen a szóvalóban. Éppen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Gyakorlóan Peknyézára szóval.
0: Mi köszönjük a lehetőséget.
1: Arcmás portré sorozatunkban ma Cseh Tamás brácsaművésszel és feleségével, a japán származású Cseh Ishiguri Hiromi zongoraművésszel hallhattak beszélgetést. Cseh Ishiguri Hiromi magyar hangja Reiter Éva volt. Most hallgassuk meg Cseh Tamás és Cseh Ishiguri Hiromi közös lemezéről Schubert az interjúban már sokat emlegetett arpeggione szonátájának Adagio tételét,

0: A Keleten a helyzet című műsor a heti vendége Papán Attila, informatikus, cserkész csapatparancsnok.
1: Minden harmadik házban lakott csak valaki, mert annyira elhagyatottak voltak a települések. Sokan nem tudom, nézték, hogy most vízórát mérünk el, vagy nézzük azt, hogy kinek van valami illegálisan felépítve. Aztán ilyen egy-két év után már kibéreltek egy ilyen 3D-s autót, és akkor azzal járták végig a települést, és akkor mi már csak inkábban a számítógép mögül néztük a képet, és akkor az alapján rajzolgattuk be az új térképet. Én sajnos nagyon nem szeretem a csivavákat azóta. Mindegyik végig ugatott minket az ajtók mögül. Ez igen, ez úgy megmaradt bennem azóta.
0: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom önöket itt, a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Denisa Zákova szerint Szlovákiának biztosítottak a téli szerződései és elegendőek a gázkészletei. Az ukrán energetikai infrastruktúra az orosz támadások nyomán jelentős károkat szenvedett. Éjszaka 11 és 6, holnap napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Szlovákia felkészült a fűtési szezonra. A gázellátást egy hosszú távú és több rövid távú szerződés biztosítja. Ezen felül a tárolókban elegendő gáz áll rendelkezésre a fogyasztás 35%-ának fedezésére, amelyet az általános gazdasági érdek keretében a szlovák gázművek az SPP tárol. Ezt mai sajtótájékoztatóján jelentette be Denisa Zákova gazdasági miniszter. Az általános gazdasági érdek teljesítésének költségei az SPP vezérigazgatója Martin Huszka szerint csak a fűtési szezon vége után lesznek ismertek. Zákova elmondta, hogy a gazdasági minisztérium a pénzügyminisztériummal együtt alacsonyabb osztalékot vár az SPP-től. Huszka szerint a tárolók töltöttségi szintjének tavalyi évhez viszonyított százalékos eltérését az okozta, hogy azok a gázszolgáltatók, akik korábban Szlovákián keresztül szállították a gázt, most nem tárolnak. A gáz ára azonban idén-nyáron magasabb volt, mint télen, így a tárolásnak nem lett volna értelme. Andrej Danko, az SNS elnöke ragaszkodik Filip Kuffa jelenlegi államtitkár jelöléséhez a Környezetvédelmi Minisztérium élére. Ma újságíróknak kijelentette, hogy a jövő hét elején ismét elküldi a jelölést Robert Fico kormányfőnek. Megjegyezte, a jelöléssel nem volt semmiféle fenntartása Ficónak, a koalíciós szerződés alapján pedig az SNS joga minisztert jelölni erre a posztra. Hozzátette, bár a korábbi miniszter Tomás Taraba kétes alaknak nevezte Kuffát, ő nem tud arról, hogy Kuffa környezetéből bárki ellen is büntető eljárás lenne folyamatban. Danko a költségvetésről is tárgyalt Ficóval, és bízik benne, hogy jövő szerdán legalább 76 szavazattal elfogadja a parlament. A közelmúltbeli orosz támadások az ukrán energetikai infrastruktúrára jelentős károkat okoztak, jelentette ki ma Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután telefonon beszélt a kormány és a hadsereg képviselőivel. Elmondása szerint az ukrán hatóságok igyekeznek a sérült létesítményeket gyorsan helyreállítani. A helyzetről külföldi vezetőkkel is tárgyalni szándékozik. Zelenszkij bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlanok a kritikus infrastruktúra ellenálló képességét erősítő tervek végrehajtásának késedelmei. Ukrajna ma kénytelen volt áramszüneteket bevezetni, ezekről több régióban, valamint a fővárosban, Kijevben is beszámoltak. Orbán Viktor Magyarország volt miniszterelnöke ma az MTI hírügynökségen keresztül nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentette, hogy büszke arra, hogy Magyarországon az ő kormányzása alatt meghiúsították Európa legnagyobb korrupciós ügyét, az ukrán maffia pénzügyi műveleteit. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány nem avatkozott be a biztonsági szervek tevékenységébe az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyben. Orbán szerint a magyar hatóságok példamutató és sikeres munkát végeztek. Saját hatáskörükben jártak el, és kormányzati utasítás nélkül is kiválóan teljesítették kötelességeiket, tette hozzá, megjegyezve, hogyha szükséges lett volna, kiadta volna a megfelelő parancsokat. A montenegrói hatóságok letartóztatták Mihail Zvincsukot, az orosz Ribar Telegram csatorna alapítóját, aki Kreml párti narratívákat terjeszt és az ukrajnai háborút is támogatja, közölték helyi médiumok. Állítólag drónokat és különféle elektronikus berendezéseket is lefoglaltak, tette hozzá az AFP hírügynökség. Zvincsukot, feleségét, valamint néhány munkatársát ma reggel a Boka-Kotorszka öbölben fekvő Risan városában tartóztatták le a montenegrói rendőrség és a Nemzeti Biztonsági Ügynökség közös művelete során. A montenegrói média szerint az akció célja az volt, hogy korlátozzák annak a csatorna hálózatnak a hibrid tevékenységeit, amelyet a brit és az amerikai hatóságok a Kreml propaganda terjesztésével hoznak összefüggésbe.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is éjszaka változóan felhős helyenként derült lesz az ég. Hajnalra köd vagy alacsony felhőzet képződhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 6 fok közé süllyed. Holnap napközben fokozatosan beborul az ég, délen és keleten délutántól eső vagy záporok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, gyenge változó irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Zajlik a baleseti helyszínen és a D1-esen Nagyszombat előtt Szenc irányából a 48. kilométer szelvénynél 15 perc a várakozási idő. Torlódik a forgalom Pozsonyból, a városból kifele menet, és Vágsején a főúton Becse irányában 20 perc késéssel számoljanak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Buldózerek sofőr nélkül, egyelőre távirányítással. Ön bemenne a munkaterületre? Aztán, mire jó az orosz műhold, ha alacsonyan kering? Gondolatébresztőként is működhet a munka közben a Gemini. A felkészültség közveszélyé válhat. Halálos áldozatokkal járó bűncselekmény az Emmy használatával. És mit tud az Emmy, ami visszafejti a videójátékok kódjait? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt pedig ismétlésben a Pátria Rádióban. Itt van velünk a stúdióban Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza.
4: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
3: Zoli, nem gondolkodtál még rajta, hogy milyen jó lenne, hogyha inkább Csillaghegyen lenne? Mert akkor így lehetne, hogy a Csillaghegyi csillagvizsgáló csillagásza.
4: Az már egy jó kis nyelvtörő lenne.
3: Aztán itt van velünk a Kolmi vonalban Justin Viktor, tudományos újságíró.
5: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: És Keleti Artúr kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója. Nyugodtan, kipihenten, hiszen az idei ITBN-nek már vége van.
6: Igen, igen, köszönöm szépen, megerősítem, hogy nyugodt vagyok.
3: De már készülsz a jövő évre.
6: Persze, azonnal elkezdjük ilyenkor.
3: Ajánlom a műsorunk internetes felületei, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu weboldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel, mégpedig a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Egy arizonai hulladék lerakóban egy 40 tonnás buldózert már nem a gépben ülve vezetnek, hanem egy távoli vezérlő konténerből. Ez teljesen hasonló, ez a kép, mint ahogy látjuk mostanában a háborús tudósításokban a katonai drónoknak az irányítását, hogy valahol föld alatt vagy egy épületben ül a vezérlő ember, egy katona, és tőle akár több tíz kilométerre megy a drón, és aztán ott becsapódik és robbant valamit. De tök hasonlóképpen megy az űrben is az űreszközök irányítása is.
4: Vagy a földön is, mert például nálunk a Piszkéstetői Obszervatóriumunkban van több kutatótávcső, és
3: egy újabb csillagvizsgálót mondjak,
4: de ott ténylegesen tudományos mérések zajlanak, tehát ott nem nagyon vannak olyan távcsövek, amikbe bele lehet nézni. Ott ugye kamerák és detektorok vannak a távcsőbe, és jönnek az adatok. Na ott a távcsöveket távolról mozgatják nagyon sokszor a csillagászok, akik éppen mérnek.
3: Otthonról
4: be tudnak csatlakozni, mondjuk tegyük fel, a kolléga Szombathelyről rácsatlakozik a nagy méteres távcsőre, vagy a Schmidt távcsőre, és elkezd vele mérni, és a távcső követi az utasításait úgy, hogy ő azt Szombathelyen adja ki a laptopján.
6: De most mondom, az a rész, lehet, hogy te nem tudtad így a saját szakmádból, de ezért hívják távcsőnek.
4: Hát jogos, távvezérlésű, ezt nyilván, igen.
6: Távvezérlésű
4: távcső. De igen, tehát alapvetően ez egy olyan technika vagy technológia, amit sok helyen használnak. Itt inkább ebben a cikkben talán az volt az érdekes, hogy ez már az építőiparban vagy így az ilyen terepi munkákban is egyre inkább megmutatkozik. Szerintem ennek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Előnyként gondolok arra, hogy általában ezek a nagy munkásgépeknek a kezelése az, hát ha mondjuk nyáron történik az építkezés, mondjuk egy építkezésen, a nem tudom, hanyadik hőkupola alatt, és ott van a terepen az emberünk, az könnyen kaphat hőgutát, vagy rosszul létet, vagy akár a biológiai egészségét veszélyezteteti mondjuk a nagy nyári hőmérséklet.
3: Hogyha ezzel szemben a konténert meg lehet légkondicionálni.
4: Ezzel szemben egy távoli konténert, azt lehet légkondicionálni, ott biztonságban van, kibírja a hőguta nélkül a munkaidejét, viszont ha bármi történik a helyszínen, leesik az a hatalmas tömegű cucc, amit mozgat mondjuk a daru, vagy bármi, és eltalál valakit, vagy ha nem is eltalál valakit, csak kár történik, akkor nem tudja automatikusan ott helyben megoldani a problémát. Ez mondjuk egy hátrány ilyen szempontból.
6: Nekem eszembe jutott még egy másik hátrány is. De az a hátrány is, hogy mondjuk képzeld el azokat az embereket, akiknek nincs meg ez a luxus lehetősége, és ott a csákányokkal, meg az ásókkal izzadnak, és akkor egyszer csak a konténerből feltűnik az emberünk, egy ilyen atléta trikóban, kellemesen lehűtött környezetben, épp egy ilyen chipset eszeget.
4: Sülcsöli
6: a limonádét, és na srácok, hogy haladtok? El tudom képzelni, hogy azért nem egy
4: meglincselik őt ott, igen.
3: Azért nekem van egy olyan gyanúm, hogy ott nincsenek ilyen csákányos emberek. Tehát pont ez volt a felvetés, amit a műsor elején, ja, hogy Én nem mennék be erre a helyre, ahol ilyen teljesen automata buldózerek kóricálnak leföl.
6: Ez szerintem nem egészen így néz ki. Tehát én Ázsiában nagyon sok nagy építkezést látok, és ott mindenféle gépek vannak, meg emberek is, mindenféle formában. Tehát azért ezek jelenleg még egymás támogatva működnek. Tehát lehet, hogy valaki oda visz valami nagy elemet, és akkor van pár ember, aki azért a mi finom mozdulatokkal oda beirányítja a megfelelő helyre. Uh-huh.
3: Ez egy olyan biztonságosabb környezetként van eleve megkomponálva az egész munkafolyamat.
6: Én emlékszem arra az időszakra, amikor még Magyarországon is bőven sisak, meg mindenféle védőfelszerelés nélkül rohangáltak az emberek ilyen atléta trikóban. Mostanra azért más a helyzet, tehát ennek megvan a megfelelő protokollja, és egy fejlettebb, vagy hogy mondjam, nagyobb építkezéseket gyorsabban végrehajtó országokban, ennek is megvan a megfelelő rendje, hogy kell ezt csinálni.
3: Na erre akartam egyébként kitérni, hogy a kezelő ennél az arizonai hulladéklerakónál kameraképeket lát, a cikket, hogyha megnéztétek, ott volt is néhány ilyen kamerakép, és hangvisszacsatolást is kap.
6: Természetes.
3: Tehát, hogyha valami lezuhan és recsen egyet, akkor azt is hallja. Persze. De vajon ezek a kameraképek, ezek teljes 360 fokban mutatják azt a teret mögött?
6: Nem,
3: körülötte?
6: De szerintem a lényeget azt mutatják, tehát, hogy neki koncentrálni kell egy területre, azzal kell foglalkoznia, sőt, nekem még van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy bizonyos szempontból még jobb is. Tehát én nagyon sok olyan videót nézek így keftelésből, viccesnek tartom, ezek a magas daru kezelők töltenek föl olyan helyeken, ahol még ő nem egy ilyen kis konténerből irányítja a dolgokat, hanem odaföntről a félelmetes magasságokból.
3: 50 méter magasságban.
6: Pontosan. És miután oda egyszer föl kell menni a nap elején, meg egyszer le kell jönniük, az belakják azt a helyet. Tehát például van néhány egyébként rendkívül szimpatikus fiatalember, vagy nagyon csinos hölgy, aki ezt csinálja, és nem egészen ilyetetlen dolgok van, aki fölveszi a rózsaszín mamuszkáját, beül a kis izébe, ott szopogatja az italát, van egy kis tévécske is, ott, amikor pihen, ott van a kis mikró, hogy meg tudja főzni a dolgot, mert azért nem fog lemenni senki, hogy egyen egy tálételt. Nem tudom, egy óráig tart levennék, fölmenni.
4: Az 50 méteres létrán fel, nem?
6: Igen, hát igen, meg még a lifttel is. Tehát magyarán ott belakják a helyet.
3: És folyóügyek, mini WC.
6: Biztos az is van, tuti. Igen. Na és akkor arra akartam csak kiukadni, hogy onnan, mondjuk 50 méter magasból, marha kicsi ám az a terület, amit neked ott pakolni kell, és ott ilyen hangyaszerű emberek mozgolnak. Tehát ott is vannak kamerák, ott is ezeket figyelembe kell venni, mert egyszerűen szabad szemmel már nem látja, sőt a mozdulatoknak a vezérlésére is van támogatás, tehát ne legyen az, hogy mit tudom én, kiömlik a chips az asztalra, és akkor az ember megnyom egy joystickot, és akkor egyszer csak egy ilyen 50 tonnás betontömböt elsodor két ember. Tehát, hogy szerintem ezek mind teljesen logikus dolgok, hogyha ezeket lehozzuk a földre, berakjuk egy konténerbe. Ami talán érdekes lehet még, az a kapcsolatnak a minősége. Tehát mondjuk, ha ez egy távkapcsolat, akkor ott hány millisekundum alatt mennek át ezek a jelzések, mikor, milyen vészleállító protokollok vannak, milyen késleltetések.
3: Mármint, hogy egymásnak, vagy a gépnek?
6: A gépnek, tehát az ember és a gép közti. Uh-huh. Hát most is ugye egy budapesti stúdióból beszélünk, és azért van valamennyi kis késleltetés, amíg elér innen oda a jel. Na ugyanez mondjuk egy ilyen nehéz darunál, vagy egy ilyen fúrógépnél, vagy bárminél, abban azért lehet gond, hogyha az nem azonban az ezred másodpercben áll le, vagy csinál valamit, amikor mondják neki.
3: Túlszalad mondjuk, és akkor bizony megsérül valami eszköz.
6: És akkor jaj, hát itt a protokoll, és kihagyott egy kicsit az internet, most direkt viccelődöm, mert nyilván ezt nem így kell csinálni.
3: Szóval akkor ti ketten, vagy akár Viktort is kérdezem, ti bemennétek erre a munkaterületre, ahol csak ezek a távvezérelt eszközök vannak? Zoli? Nagyon gondolkodtok. Viktor?
5: Miért mennék be egy, nem tudom, egy, mondjuk egy szeméttelepre, vagy egy ipari területre, ahol automata, éppen elég az önvezető autók, nem tudom, ilyen rémdrámája.
6: Hát mert elvesztetted a bitcoinos pendrive-odat rajta 27 millió dollárral, és
5: ja, nem, keresed de én a... Nem, én nem, az angol srác vagyok, aki nem tudom, 10 éve keresi.
3: Most még.
5: Nem, én azt gondolom, ennek egyébként, én más gondolok erről, vagy más jut eszembe erről, inkább úgy mondom, az jut eszembe róla Japánban az a projekt, amiről 2-3 éve beszéltünk körülbelül, már akkor működött, hogy ágyhoz kötött fogyatékkal élő, vagy nagyon komoly egészségügyi gondokkal küzdő emberek vannak rákapcsolva egy kávézóba robotokra, és ők szolgálnak ki, és interaktálnak emberekkel. Tehát egy virtuális valóságban élnek, de nem nagyon van más lehetőségük, mert egyébként lehetnének a kórházba a négy fal között. Lehet, hogy egyébként még ott kommunikálni sem nagyon tudnak, viszont ezen a virtuális interfészen keresztül tudnak, és hogy ez mennyire életjobbító, vagy hogy mondjam?
3: Életminőségjavító
5: dolog, igen.
6: Életcélt a felelősséget érez az ember dolgokért. Nem biztos, hogy ez valószínűleg jobban be tudja vonni a társadalomnak minden rétegét.
3: Oké, van még egy tovább lépés ebből a témából, hogy azért ez egy komoly nagy lépés abba az irányba, hogy akár ezt a vezérlő embert is kihagyják a munkafolyamatból.
4: És tehát ez a munkaerőpiacra megint hatással lehet a jövőben, hogy akkor most átalakulhatnak munkalehetőségi dolgok.
3: Én itt mondjuk egy ügyesebb mesterséges intelligenciát betanítanak ennek a darúnak a vezérlésére, vagy a bulldozer vezérlésére.
6: Igen, de én azért még látok itt egy lépcsőt, lehet, hogy ez a vége, persze, de hogyha belegondoltok mondjuk a sebészeti robotoknál is inkább az volt a jellemző idáig, hogy mondjuk a robot az a sebésznek a mozdulatait átviszi, de javít rajtuk, kiveszi belőle a kézremegést, jobban lehet ránagyítani dolgokra,
3: sokkal pontosabb
6: dolgokat lehet vele csinálni, bizonyos mozdulatokat esetleg végrehajt helyette, és szerintem itt is inkább ez a lépcső következik először, tehát az, hogy az a gép az magától fogja mondjuk levizsgálni azt, hogy tényleg megfogtam-e azt a munkadarabot, tényleg arrébb vittem-e 5 méterre, stb. És majd utána lehet arról beszélni, hogy mondjuk ezek teljesen automatizáltak legyenek, és ne felejtsük el, hogy itt interakcióba is kell lépni egymással, egy letesz valamit, a másik fölvesz valamit, stb. És hát azért, amíg azt látjuk így a robotikában is, hogy ez azért egyelőre még ilyen demo jellegű, meg ilyen kis bénázás van, addig azért egy ilyen, nem tudom, több tonnás ilyen betontömböt nem bíznék rá, egy ilyen azért, majdnem sikerült.
5: Igen. Én megidézném múlt heti Artúrt, hogy a mostani Artúrra vitatkozzom, akkor múlt héten azt mondtad, hogy az a munka, aminek mennie kell, az menjen, mármint így a kukába. Vannak bizony munkák, gondolom, aminek mennie kell, és én is ezt gondolom, hogy én múlt heti Artúra vagyok, vagy MH Artúra.
3: Hogyha menjem. A pár héttel ezelőtti műsort is megidézzük, amiben a gyorsabban futó robotokról volt szó, hogy már a 100 méteres síkfutásban ugye megelőzik a robot olimpikonok az ember olimpikonokat. Szóval akkor, hogyha ezt ide behozzuk, akkor ezek a gépek is felgyorsulhatnak egy idő után. Abszolút. És ez az egymás közötti interakció is gyorsabb lehet.
6: Hogyne? És én félrejtés ne essék, akkor az MH Artúr, aki vagyok, annak mondanám, hogy igen, tehát ez így van, csak itt én nem ilyen embersimogatás céllal mondtam ezt most, hogy jaj, de jó, akkor nincsen semmi félni valók. Abszolút van idézőjelben. Máshogy kell gondolkodni ebben. Például, hogyha valaki ettől gyorsabban, biztonságosabban tud majd ilyet üzemeltetni, vagy egyszerre hármat tud üzemeltetni, vagy és a többi. Tehát, hogy magyarán valószínűleg kevesebb ilyen ember kell, átalakulnak a funkciói, cserébe javul valami.
3: Zoli, az űrkutatásban lehet ennek majd haszna a földi tapasztalatoknak?
4: Hát alapvetően már most használunk ilyen technológiákat, mint ahogy mondtam, a piszkéstetői példát, persze. Tehát így a robotizálásnak, a távvezérlésnek abszolút van haszna. Például gondoljunk csak abba bele, hogy a naprendszer kutatásban a Mars bolygón jelenleg is dolgoznak roverek, guruló laboratóriumok, amik vizsgálják a Marsot.
3: Ezek lényegében robotok.
4: Robotok, a Curiosity meg a Perseverance most is dolgozik éppen, és vizsgálják a kőzeteket. Nyilván használnak mesterséges intelligenciát is, de van, hogy például a NASA szakemberei a Amerikából kiküldik a parancsokat a világűrbe, és akkor ott a Mars körül felfogja egy műhold, az meg továbbítja a rovernek, és a rover meg elfordul balra, és megnézi azt az üledékes kőzetet, ami izginek tűnik. Tehát persze, ezt használjuk már most, de hogyha ez fejlődik, és minél hatékonyabbá válik, annak a űrtevékenység és az űrkutatás csak örülni fog.
3: Egyébként egy hulladéklerakótól indultunk most, de én emlékszem rá, hogy Viktor például automata traktorokról is beszélt pár évvel ezelőtt, tehát a mezőgazdaságban.
6: Az van is. Az nagyon van, az most is van. Tehát olyan szintig, abszolút. Hogy ez már effektíve a modern ilyen digitális mezőgazdasági stratégiáknak a része országokban.
5: És arra még emlékeztek, hogy az automata traktor hirtelen, néha így hirtelen kikapcsol, amikor a kezelő, mert ez az ember néha még ott ül, ő a kocsma fele veszi az irányt, és akkor egyszer csak visszakapcsol a GPS-t, amikor már visszamen.
3: Hát ez még nem jelent meg előttünk, de mondjuk, hogyha magyar valóságba beültetjük ezt a robotraktort, akkor ez könnyen elképzelhető.
5: Anekdotális, de így van.
3: De szóval, hogy egyre több ilyen terület lehet, ahol majd megjelennek az ilyen távvezérelt, vagy éppen automata eszközök.
6: Igen, ez is igaz, hogy automata, de az is igaz, hogy rásegíthet egyre több ilyen vizuális segítséggel a vezérlésekre, ugye az ilyen félönvezető, meg biztonságosnak mondott autórendszerekben is ugyanez van, hogy felismer tárgyakat, riaszt valamiről, szól, hogy abban sem most nem lehet átmenni, és a többi, és a többi, és szerintem ezek mind ahhoz vezethetnek el. Hát ugye van az egyik narratív, hogy elbutulunk, és vége van mindennek, meg van a másik, hogy akkor viszont másra használjuk fel az agyunkat, és valami, nem tudom, ennél magasabb rendű tevékenységet tudunk
3: olvasgatunk végezni. Az autóban.
6: Hát igen, vagy esetleg valami más, vagy jobban eltervezzük, hogy tudom, mi legyen.
3: Igen, vagy munka közben például ülsz ebben a darukezelő fülkében, és akkor olvasgatsz. Hát, mert nincsen munkád.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
3: Hát űrkutatásnak nem mondanám a következő témát, de azért
4: űrtevékenység.
3: Űrtevékenység, űripar,
4: igen,
3: nem?
4: Talán. Igen.
3: Az, hogy az oroszok egy új műholdas rendszert építenek Rasvet néven, de mint hogyha lett volna már egyébként az oroszoknál is ilyen...
4: Vannak műholdjaik az oroszoknak, például ott a GLONASS, ami a globális helymeghatározó rendszerük, ugye az orosz GPS, így van. Tehát azt már 95-ben kiépítették, 24 műholdat, ami a teljes lefedettséget, 95-ben igen, 24-et, ami a teljes lefedettséget garantálja, az már megvolt, csak aztán a 90-es évek orosz gazdasága miatt ott... Hát nem igen tudták finanszírozni a GLONASS rendszert, 2001-ben már csak 6 műhold működött, ott nem is nagyon tudták még a teljes orosz lefedettséget is garantálni, és aztán 2011-ben a putyini gazdaságpolitikának köszönhetően újra kiépült a GLONASS, és most már van egy orosz GPS, ami a teljes globuson, a teljes földön tudja biztosítani a globális helymeghatározást. Ez miért fontos? Gondolhatnánk arra, hogy hát persze, hát, hogy az orosz lakosok GPS-szel ide-oda tudjanak menni, emiatt is fontos nyilván, de nem csak emiatt, hát a nukleáris lakétákat egy ilyen műholdas rendszerre lehet hatékonyan célba juttatni.
3: Mondja ezt Fogter Zoli csillagász, akivel most a következő percekben előre Rasvetről beszélgetünk, és ami viszont úgy tűnik az első hírek alapján, hogy elég komoly hibákkal indult el ez a program, mert az első körben felküldött 16 műholdból egy már meghibásodott, igen, és vissza is esett, a második 16 meg nem sikerült, 16-ot nem sikerült elég magasra felbocsátani,
4: így van.
3: Ezt, hogy van ez az oroszoknál? Ők voltak az elsők, akik a Sputnikot fellőtték.
4: Hát most nagyon leegyszerűsítve, az oroszok a pénzüket a Ukrajnában lövöldözik el, és nem az űrbe, meg az űriparba fektetnek. A 2022-ben ugye mindannyian tudjuk, hogy mi történt azóta, az orosz űripar és űrtevékenység bezuhant. Tehát, hogy konkrétan Kína és az Egyesült Államok hasít ezen a területen. Oroszország meg nem, hogy keresi önmagát, mert próbálkozik ő még, de egyszerűen nem, tehát nem találja önmagát, mert a pénz, az erőforrás, az máshová megy.
3: De akkor miért kell csinálni ilyen műhold programot?
4: Hát mert, és megint itt van a geopolitika és a háború kérdése, mint ahogy a GPS-nél is, vagy pontosabban a GLONASS-nál is az elsődleges cél az, hogyha valami nukleáris dolgot célba kell juttatni valahol, akkor az célba menjen. Itt most az a fő cél, hogy az orosz hadsereg egyértelműen és biztosan hozzájusson a nap 24 órájába internet szolgáltatáshoz, hogy a hadi mozgások hatékonyabban tudjanak működni.
6: Egyébként, bocsánat, itt annyit közbeszúrnék, hogy azért is fontos ez, nem csak geopolitikai, hanem hadászati szempontból is, mert pont az ukrajnai háború elején még sokszor volt az a műsorszám, hogy az orosz hadsereg mondjuk helyi infrastruktúrára próbált támaszkodni. Igen. Például mobil tornyokra, helyi internet, internetre, és amikor kiderült, hogy vagy már előtte szétlőtték, vagy egyébként is problémás volt, akkor derült ki, hogy hoppá, itt hiányzik az a például egy műholdas kapcsolat, amire szükség lenne ilyen esetben, saját kontrollú műholdas kapcsolat, amit senki más nem fog szét.
4: Így van, és gondoljunk csak abba bele, hogy amikor Elon Musk engedélyezte az ukrán hadseregnek a Starlinknek a használatát, az
3: ami szintén egy műholdas hálózat.
4: Szintén egy internetes, internetszolgáltató szélesávú műholdas hálózat, ugye az a SpaceX és Elon Musk nevéhez kötjük, illetve az Egyesült Államokhoz, akkor az azért elég jelentős előnyhöz juttatta itt-ott az ukrán hadsereget, az orosz hadsereggel szemben. Épp ezért ebből voltak is üzengetések, nagyon komoly üzengetések, majd napig vannak.
3: És hát nyilván, miközben az oroszok is használták ezt a Starlinket, hát, ha jól tudom. Csak most már lekapcsolták.
4: Csak most már lekapcsolták, igen. És a lényeg az, hogy az oroszok is akarnak egy sajátot, mert Kína is építi közben a saját műholdas meg a konstellációját, ezeket a alacsony föld körül pályán keringő internet szóró műholdakat néha így szoktuk hívni, mert bazisok van belőlük. Tehát jelenleg a Starlink műholdak száma a 10 000-et is meghaladja.
3: Igen, és ti csillagászok ezért szidjátok ezeket.
4: Hát mi ezért szidjuk, és ugye eddig az is egy érdekes dolog, ez csak így picit kinyitnám ezt a dolgot, mert nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, ne pattogjunk, mert hát ott vannak az űrtávcsövek. Aha, csak az a probléma, hogy az űrtávcsöveknek a méréseit is zavarják ezek a megakonstellációk, mert bebizonyosodott az utóbbi hónapok, illetve egy-két év kutatásaiból, hogy ezeknek a föld körül keringő, alacsony föld körüli pályán működő internet szóró műholdaknak van fényvisszaverő képessége, és ez bizony az űrből végzett méréseket is kőkeményen megzavarja.
3: Elvakítják a
4: hát lényegében igen. Tehát a Hubble űrtávcső adataiból és a Spherix űrtávcső adataiból ez kimutatható, hogy ez nem csak a földi távcsöveket zavarja, úgyhogy mi ennek nagyon nem örülünk, de nyilván a katonaság az más világ, mint a polgári tudománynak a művelése. Ott alapvetően szükség van az ilyen eszközökre, és támogatják az ilyen eszközöknek a fejlesztését. A kínai Qianfan műholdas rendszer is kiépülőben van, ez a kínai Starlink, ez az 1000 vitorla. Ők is legalább 12 000 műholdat szeretnének földkörüli pályára juttatni a 2030-as években. Az oroszoknak kicsit szerényebb a célkitűzésük, tehát pár számot mondanék. Ahhoz képest, hogy a Starlink műholdak száma meghaladja most a 10 000-et, az oroszok eddig 32-t juttattak földkörüli pályára, és ebből egy visszazuhant, a maradék 31 sem úgy funkcionál, ahogy akarják, és 2027 végére azt tervezik, hogyha minden jól megy, szerintem nem fog nekik minden jól menni, de ha minden jól megy, akkor 292 műholdat akarnak 2027 végére, és 2035-re akarnak körülbelül 1000 műholdat, 900 valamennyi műholdat. Hát hol van a 1000 műhold az USA meg a SpaceX 10 000-es nagyságrendjéhez képest? Sehol. Tehát nyilván fontos nekik, mert ha Ukrajna területe fölött vannak ezek a műholdak, akkor mondjuk a internet szolgáltatást biztosítják az orosz hadseregnek, a nap 24 órájában, ez lenne a fő cél, és ehhez nem kell 10 000 műhold, ezt itt zárójelben megjegyezném, de alapvetően a technológiai teljesítményük messze alul maradt per pillanat az USA és Kína technológiai teljesítménye mellett ezen a téren. Viszont az ukránokat aggasztja, mert tény, hogy az ukránoknak nem érdek és nem cél az, hogy az oroszoknak minél több ilyen műholdja legyen.
6: Mivel nincs itt Tücsi, ezért nem tudja elsütni az ezzel kapcsolatos poén, de remélem, hogy nekem sikerül esetleg a nyomdokaiba lépni. Az jutott eszembe, hogy ugye ez a rászvetes rendszert, hogyha maga Oroszország feje használja, akkor hogy hívják?
3: Mire gondolsz?
6: Kimondom, Rasputin.
3: Hát lehetne igen. Egy ilyen neve is, igen. Egyelőre nem hallottunk erről, viszont arról igen, hogy ez a projekt mindezen kudarcok és hibák ellenére a vártnál gyorsabban halad. Tehát ugye azt mondod, hogy 35-re lesz csak 1000, de mégis ezek szerint a saját sebességükhöz képest
4: gyorsan. Tehát az ukránokat nagyon aggasztja ennek a projektnek bármilyen előmenetele, és ez érthető, de... És nemrég egy ukrán haditudósító mondta azt, felhívva a nyugati országok figyelmét, hogy hát ez halad, és ebben maximálisan igaza van, halad, és ez tényleg, hogyha Oroszország folytatja a katonai agresszióját mondjuk Ukrajna és más országokat is célba vevén, Ukrajna ellen és más országok is mondjuk így, hát üzengetés szintjén, akkor az egy geopolitikai kockázat a világ számára. Tehát ebben igaza van az ukránoknak, hogy ténylegesen halad ez a projekt, de én nem mondanám, hogy ez olyan gyorsan halad. Ez inkább egyfajta ilyen vészharang kongatásnak tűnik nekem, és ilyen klikvadász címnek, hogy gyorsan haladnak, nem haladnak gyorsan, de tény, hogy haladnak, és az, hogy a RASFET műholdak működnek, az azt mutatja, hogy Oroszországnak is van ilyen célja, hogy internet szolgáltató műholdak tömkelegével szórja körül az alacsony földkörüli pályát.
3: Igen. Még egy nagyon rövid kérdés, hogy ugye a második sor műholdról olvashattuk ezt, hogy nem sikerült elég magasra fellőni őket. 870 kilométer
4: az volt a cél.
3: Helyett, ilyen 3-400 kilométer?
4: Igen.
3: Akkor vissza fognak zuhanni?
4: Pontosan ez a probléma. Alacsony földkörüli pályán vagyunk, alacsony földkörüli pályának tekintjük a földfelszín felett, a 200 kilométertől a 2000 kilométeres felszín feletti magasságig terjedő térrészt. Ez egy nagyon fontos pálya szakasz, mert közel van a Föld, és nagyon jó rálátásunk van földfelszíni területekre. Viszont a légkörnek a sűrűsége, annak ellenére, hogy a világűrben vagyunk, van.

0: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, vagy a naptár, vagy ilyen csoportmunka eszközök, munkahelyen ez szokásos. Én tudom, hogy Justin Viktor nagyon régóta propagálja ezeket a megoldásokat. Emlékszem rá, 15-20 éve is mondtad már, hogy ez nagyon jön ez a világ. De most nem csak ez jön, hanem a mesterséges intelligencia is kezd beépülni ebbe az egész világba. Használod mesterséges intelligenciát az online irodai eszközökben?
1: Persze, hát ezt a mi műsorunknak a régi hallgatói ezt pontosan tudják, hiszen tényleg évek óta szinte másról sem beszélünk, mint erről. És nagyon izgalmas tapasztalataim vannak, például az, mondjuk az előjelét azt nem feltétlen tenném ki, hogy nagyon fejlesztik ezeket az eszközöket. Most beszéljünk a Gemini-ről, és viszont nem mindig mondják el, hogy éppen fejlesztettünk, tehát erre rá lehet jönni. Ez egy nagyon izgalmas játék is egyben, most idézőjelbe tettem ezt a nagyon izgalmas játékot, hogy
0: egyszer csak rájött. Megjelenik egy szolgáltatás.
1: Igen, egyszer csak ráébredsz arra, hogy hoppá, a képességei mondjuk megduplázódtak, vagy mondom inkább konkrétan a heti tapasztalatomat. Uh-huh. A Google Workspace-szel, ezzel a munka területtel, tehát a Gmail-lel, a naptárral, és így tovább ezekkel a szokásos irodai eszközökkel, a Google-nek a szolgáltatásaival való összekapcsolása a Gemini-nek, ez egy nagyon régi történet. Én azt hiszem talán másfél éve, vagy lehet, hogy még régebben, bekötöttem már ezeket a plugineket, ezeket a kapcsolókat bekapcsoltam, hogy igen, a Gemini előfizetéses, az lásson mindent, ami a Google-nek úgymond az ökoszisztémájában található, tehát minden olyan szolgáltatást, amit igénybe veszek, és most a héten egyszer csak elindult egy olyan dolog, tök véletlenszerűen jöttem rá, hogy már lehet úgy levelet írni a Gemini felületén belül, hogy behívja, megjelenik egy mini Gmail ablak a Gemini ablakán belül, ilyet még életemben nem láttam, és a levél meg is íródik, és utána nem is kell semmi mást tennem, mint hogy írok bele ezt, azt javítgatom, ugye, úgy alakítom, ahogy szeretném, magyarul-angolul is működik, és egy gombnyomás, és az egészet bepattintja az elküldendő levelek közé a Gmail fiókomba, sőt, ha akarom, akkor rögtön el is küldi. Tehát a Gemini-ből tudok e-mailt küldeni. Na, ilyen eddig még nem volt. Ez egy nagyon...
0: És használod is, Viktor?
1: Hát abszolút, azonnal elkezdtem, viccelj. Tehát ez, várjál, most nagyon kocka leszek, Árpi, legalább 3 vagy 4 kattintást megsporolok vele. Tehát most gondolj bele, hogy aki annyit kattint, mint mi, annak 3-4 kattintás, hát ez egy fél nap, szóval. Tehát megéri, abszolút megéri.
0: Hát jó, de egy levélírás az nem 3-4 kattintás, hanem nem tudom én, pár 100 vagy pár 1000 karakternek a lenyomása.
2: Hát ez egy nagyon old school dolog, bocs, hogy beleszólok, Viktor. Tehát azt, hogy te úgy írsz e-mailt, hogy komolyan mondom, hogy így végig gondolod és beírod.
0: Nem, szerintem sokan.
2: Jó, te direkt vacakoltam most veled.
1: Pedig egyébként nem állt messze. Tehát a poén jó volt, de egyébként meg így van. Tehát, hogy tényleg így van.
0: Mármint, hogy hogy?
1: Hát, hogy nagyon fejlett az e-mail író kapacitásuk, képességeik, tehát pontosan olyan e-mailt, hogy üzleti levelezést folytat, akkor nagyon-nagyon magas színvonalú e-maileket tud írni. A Gemini is, a Claude is.
2: Meg bocs, Viktor, közösszok, csak itt azt is végig kell gondolni, mert itt még mindig sokszor ilyen műveletekben gondolkodnak az emberek, hogy akkor írjál e-mailt. Igen. De ez nem így néz ki. Ez úgy néz ki, hogy mondjuk, például édesanyám példáját tudnám mondani, aki valamit megbeszél mondjuk a Geminivel, vagy bármelyik AI-jal, és az mindjárt megkérdezi, hogy akkor írjunk egy e-mailt, nem tudom minek, az önkormányzatnak? Persze, írjál. És akkor nem az van, hogy na, akkor itt az e-mail, vagy másolgasd, meg javíts ki minden, hanem akkor, mint Viktor mondta, megírja. Sőt, el is küldi.
1: De mondom még egyszerűbben, úgy néz ki a történet, hogy eszembe jut, hogy úristen, nem válaszoltam X cégnek vagy nem küldtem el az ajánlatot, amit el kéne küldenem. Eszembe nem jut kinyitni a Gmailt, belépek a Geminibe, és eszembe nem jut gépelni bármit, hanem benyomom én szinte csak diktálok már, tehát benyomom a diktálás gombot a telefonomon, és azt mondom neki, hogy keresd már meg, légy szíves, az X céget a levelezésemben, elfelejtettem neki elküldeni a választ, írd meg a választ, légy szíves. Ennyi, prompt, ez a prompt. Elküldöm, és ezután jön az a lépés, amiről az előbb beszéltem, elkészül, ott van az orrom előtt, most ott jön néhány kattintás, ha van benne javítani való, de volt már arra is precedens, hogy nem tudom, 1 vagy 2 kattintás volt összesen, tehát annyit kellett benne javítani, mert hogy kontextusba helyezi, kiemeli, sőt, egy olyan funkció is bekapcsolt, ugyanez beköszönt nekem a Gmail fiókomban is, ahol miközben írok egy levelet, egy old school

0: módon, mint ahogy Artúr édesanyja, vagy a Árbi, ahogy te csináld, nekiállok levelet írni, és közben szólt például a Gmailből a Gemini, amit nem hívtam meg, nem kattintottam semmire, hogy azt írtad a levélből, csatolás, és nincsen csatolva semmi. Biztos el akarod így küldeni? Tehát ilyen funkciók kapcsolat. Ez nem, én nem győzök ezen, nem tudom ünnepelni, hogy hát mióta várok egy ilyen módon működő emire.
1: Én azért hozzátenném azt is, mert ugye úgy mondtad, hogy neked jutott eszedbe, hogy nem küldted el azt az ajánlati levelet. Igen. De ugye egy igazi asszisztens maga szól, hogy nem küldted el az ajánlati levelet.
0: Én szerintem
1: ezt a naptárral is, meg a mindenre.
0: Igen, tehát lehet, hogy okosabban is. Ez még most lakom be ezt az új ökoszisztémát, tehát még mindenben én sem fejlődtem. Valóban, teljesen igazad van, így kéne. És így is, én is így is szeretném. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon szeretnék már egy ilyen igazi Jarvis-t, aki mindent tud, aki mindent szól.
2: Igen. Ez igaz, de mondjuk ilyenkor eleinte ez olyan, kicsit úgy képzelem ezt el, mint amikor valami születésnapon behozzák a tortát, állati jól néz ki, és akkor az emberek elkezdik enni, és így után kiderül, hogy azért a negyedik szelet után már bajok vannak, hogyha valaki eszik ennyit. Arra akarom ezt lefordítani, hogy most mondta Árpi, hogy milyen jó lenne, hogyha így szólna ezekkel kapcsolatban, esetleg, és a következő lépés az, hogy akkor csinálja magától. Aztán meg egyszer csak az történik, hogy becsönget hozzád egy ember, akivel soha nem akartál volna beszélni, mert az AI meghívta a születésnapodra tortát enni, mert úgy gondolt, hogy szerinte az úgy jó lesz, és akkor hirtelen már elkezdjük vakargatni a fejünket, hogy tényleg ilyen asszisztenst akarunk meg. Szóval azért, tudod, itt az automatizálásnak azért van valami határa mindenkinél más, meg ügyenként változik, meg szóval nem olyan egyszerű.
0: Ebben elrejtettél egy csapdát, tehát, hogy oké, nekem is a családi ebéd, halálfélelem a kaja után, amikor mindent tettél, na de, ha azt a kérdést teszem fel magamnak, hogy akkor most nem lesz következő ilyen családi ebéd, tehát nem megy a következő, nem fogom a gulyáslevest, így nem tudom kétszer szedni, meg akkor nyilván azt mondom, hogy úristen, ki nem hagynám, de hogy nem. Tehát igen, van utána ilyen, de azért ettől még nem hagynám ki.
1: Persze. Jó, hát nekem meg az következik ebből, hogy azért úgy sejtve nagyjából, hogy, és most kérlek, Viktor, ne engem savazz, tehát ne belőle, meg Artúr, te se belőle induljál ki. Szóval, hogy én úgy képzelem azért, hogy a hallgatóknak a jelentős része még nem itt tart. Tehát nem ott tart, hogy ő elkezdené beállítani magának
0: ezért
1: a Geminit.
0: Ezért van ez a műsor.
1: Igen, ezért van. Tehát magyarul ezt az egész szemléletmódot kellene megosztani az emberekkel, és akár megtanítani, mert nem olyan egyszerű ez, ahogy ti ilyen korai alkalmazóként elkezditek egyből használni.
2: Igen, csak az nem stimmel itt teljesen, Árpi, és azt hiszem, hogy és ez nem savazás senki, meg a kedves hallgatók se vegyék magukra, de ez nem korai alkalmazás. Ez itt a probléma.
1: Tehát
2: ez
1: a mihez képest?
2: Ez, ja, jó, hát így igen, tehát persze. Tehát, hogyha én biztos vagyok benne, hogy még most is van valaki, aki szeretne pattintani, mondjuk Nyílhegyet, mert az nem tudom mi.
1: Jó, hát most...
2: Na, de ugye? Na, és nem akarom, csak azt akarom mondani, hogy jó, ez egy érdekes vita. Tehát az, hogy most mi az, ami korai, és mi az, ami nem szánt korainak, akkor máshonnan világítanám meg, ez olyan gyorsan megy, hogy az már mindegy, hogy valami korai, vagy nem volt korai, mert olyan tempóban zajlik az egész, és amiket most itt Viktor...
1: Nem, én az oktatásra gondoltam, tehát ezt azért el kell mondani, el kell magyarázni, meg kell tanulniuk az embereknek egyáltalán a szemléletmódját,
2: ez igaz,
1: és aztán utána, ez amit igaz. Az előbb mondtatok, hogy hol van ennek a határ az automatizálásnak, tehát hogy el kell fogadni azt, hogy nekem kell meghatároznom, hogy hol van a határ.
2: Ez igaz, de annyit hozzátennék, hogy mondjuk ami példákat én is mondtam, abban nem az történt, hogy egy AI vagy valaki megtanította édesanyámat, vagy engem, vagy bárkicsodát arra, hogy mit kell csinálni, hanem egyszerűen elkezdte mondani, hogy ez lesz a következő lépés. Tehát, hogy szerintem itt van azért a tanulás mellett egy ilyen használatból következő fejlődés, ami viszont eléggé gyors tud lenni. Tehát nekem nagyon sok ismerősöm van, aki egy gőze nincs arról, hogy hogyan kellene programkódot írni, de már megírták a saját alkalmazásukat mondjuk egy telefonra. És nem elkezdett az igény megkeletkezni bennük, hogy ők programozni akarnak, hanem egy problémájuk volt, amit megmondtak az AI-nak, az pedig úgy, hogy a Viktor az ebbe, de mondta, szépen levezette és megoldotta.
1: Igen, gyönyörű példa. Képes Gábor, digitális muzeológus, aki bölcsészként önfeledten ír programokat a mesterséges intelligenciával. Viktor?
0: Nem akarok ilyen félelemgörgetésbe, ilyen fear-mongeringbe belecsúszni, de azért az se baj, ha egy kicsit mindenki, akinek nagyon-nagyon idegen az egész, egy nagyon picit azért, nem tudom, hogy fogom, így kicsit végigfut a hideg a hátán, mondjuk egyszer. Legalább
1: az,
0: ennyire.
1: Az folyamatosan futkároz a hideg mert a hátukon, azért, ez biztos?
0: Azért is, mert nagyon le fognak maradni, ha nem állnak neki. Tehát, hogy ez a jövő, ez a jelen, ahogy Artúr mondja, ez a jövő, és annyiszor elmondja mindenhol mindenki, hogy nem veszi át az Emmy a munkahelyedet, de az az ember, aki használja, az viszont átveszi.
1: Tehát sokkal erősebbek, ügyesebbek, okosabbak leszünk, hogyha ezeket az eszközöket használjuk.
0: Meg praktikusabbak, meg gyorsabbak, üzletileg kifizetődőbbek. Ez itt a fő.
3: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Még februárban történt egy 10 áldozatot követelő iskolai lövöldözés Brit Kolumbiában. Tumbler Ridge egy kb. 2400 fős kisváros, ahol a 18 éves Jesse Van Rotszilár volt az elkövető, aki a támadás végén magával is végzett. Brit Kolumbia tartománya és az áldozatok családjai 2026. szeptemberében perelték be az OpenAI-t és a vezérigazgatóját, Sam Altmant, mert a vádak szerint a cég nem értesítette a hatóságokat. Jó lehet, a tragédia elkövetője korábban a ChatGPT-t használta fegyveres erőszakkal kapcsolatos kérdésekre. Hát most látszik, hogy az Emmy-vel sokkal felkészültebbek lehetnek az emberek. A tudás szintjük növekszik, mert kikérdezik a ChatGPT-t, hogy itt a konkrét példában a 870-es Remington sörétes puskát hogyan kell használni. Állítólag a ChatGPT azt mondta, hogy egy zsúfolt tanteremben brutális a hatása, egy folyosón, egy zárt térben meg még inkább, és na szóval, hogy ilyeneket írogatott a ChatGPT.
4: Bármennyire is tragikus ez az egész, a ChatGPT nem hazudott, mert brutális a hatása, mint ahogy ebből az incidensből megtapasztaltuk sajnos, vagy látta a nemzetközi sajtó. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy a mesterséges intelligenciát ilyen nagyon körmönfont módon lehet úgy használni, ami mondjuk nem etikus, és itt ilyen érdekes kapuk nyílnak meg. Esetleg nem tudom, Artúr, te erről így...
1: Csak előtte még egy mondat, hogy valószínűleg nem úgy kérdezte ez a 18 éves fiatal, hogy
4: meg akarok ölni 5 embert, és akkor mondd el. Tehát igen, pont erre mondtam, hogy nem itt tette fel a kérdést, mert nyilván, hogyha itt teszi fel a promptot vagy a kérdést, akkor a ChatGPT azonnal leállítja az egészet, és azt mondja, hogy ne haragudj, bocs, én erre nem válaszolok most nyilván a maga ChatGPT módján, de épp ezért mondtam, hogy mégis fel lehet tenni ilyen jellegű, vagy ilyen irányú célra szánt kérdéseket, hogy a ChatGPT-t megvezetjük. Tehát megvezethető a ChatGPT, és elmondja azt, amit tudni akarunk, hogyha jól promptolunk. Tehát
2: itt az a lényeg, hogy az AI az egy adott normarendszer szerint mikor fog megállítani minket, mikor mondja azt valamire, hogy na jó, azért ez már túlzás, vagy ezt már nem szabad, és én ide idéznék egy történetet, így a 90-es évek közepe és vége között Kanadában éltem, volt szerencsém ehhez, és emlékszem, hogy hát azért a 90-es években azért az ember meglátott mondjuk egy olyan boltot Nyugat-Európában, ahol mindenféle ilyen dolgokat árultak, akár fegyvereket, akár csak egy ilyen rendfenntartó eszközöket, vagy ilyesmit, hát én teljes lázba jöttem, mert ez nagyon tetszik, nem a fegyverek, hanem ezek az eszközök, és emlékszem, hogy bementem a boltba, és így mondtam nekik, hogy én szeretnék éjjellátó eszközt vásárolni, egyszerűen azért, mert nekem nagyon tetszik ez a tulajdonság, tehát hogy az ember éjjellát, ez nekem, nem tudom miért, de nekem ez így tetszik ez a dolog. Na és akkor tisztán emlékszem, hogy az ember így rám nézett, én unottan kicsit ilyen filmbe illő jelenete, és azt mondta, hogy minek az magának jó nálunk a közvilágítás. És na ez az a pont. Aha. Szerintem, hogyha jobban megfogjuk, hogy tulajdonképpen az AI-nak is ezt kellett volna mondani, hogy de hát barátom, mi a francér akarsz te egy nem tudom milyen sorozatlövőt, vagy egy nem tudom milyen puskát használni, és persze most egy kicsit csúsztattam, mert hogyha az embernek azt mondja, hogy jó, hát hogy általában érdekel, mert kacsára akarok vadászni, meg mit tudom én, a legutóbbi videójátékban egy ilyet vettem föl, a haverom adta nekem, és akkor most mire jó? Tehát az az igazság, hogy azért ki lehet ezt cselezni. Itt egy másik kérdés merül fel, hogy vajon a mesterséges intelligencia ágenseink, vagy működő rendszereink, asszisztenseinket milyen mélyre engedjük be az életünknek az ilyen rendszabályzásába, meg nézelődésébe, mert tulajdonképpen, ha most belegondolunk, az OpenAI eszköz, aki beszélget ezzel a fiatallal, az lehet, hogy más jelekből viszont kiszagolhatta, hogy itt mi készülődik. Tehát, hogy lehet, hogy egy ilyen egyszerű kérdéssel nem lehet átverni, mert nagyon jól értik a kontextust, ahogy Viktor ezzel is mondta.
1: Vagy kiszagolhatta volna. Ugye, igen, de lehet, történt.
2: Hogy, de lehet, hogy kiszagolt valamit, csak éppen nem így súlyozták, hogy egy ilyen esetben valami ilyen döntést kellene elhoznia.
1: Nem lett következménye.
2: Vagy például azt mondta mondjuk a tulajdonosa ennek az eszköznek, lehet, hogy maga a gyerek, vagy aki éppen beállította neki, hogy mondjuk ne tároljon el róla különösebb személyes adatokat, meg információkat, lehet, hogy teljesen magánszféra a védelmi okokból, és ezért azt mondta az OpenAI eszköz, hogy jó, hát mivel az előző beszélgetésben elhangzott valami, hogy én utálom az osztálytársaimat, meg mit tudom én, meg amúgy, és a többi, de hát ez a mostani, ez meg egy teljesen új alkalom, akkor beszélgessünk egy ilyen puskáról, csak úgy általában. Tehát, hogy sajnos az az igazság, hogy ez a kettő, és ez az én kiberbiztonsági szakmámban egy örök dilemma, ha minden információt odaadsz egy ilyen rendszernek, pláne ami kifejezetten okos, meg ügyes, akkor ki fogja szúrni, mit csinálsz. De minden információt oda akarunk-e adni vajon? Mindent közölni akarunk-e vele? Azt akarjuk, hogy ezek az AI gépek, ezek folyamatosan ilyen rendvédelmi alkalmazottként nézegessék a hátunkat, és mindenért szóljanak. Hol van ennek a határa? Mert ez egy egyértelmű határ, és így utólag kimondhatjuk, hogy igen, akkor szólnia kellett volna, de ezt tudjuk-e előre? Hogyha például valaki beteszi az egészségügyi adatait, akkor azt észreveheti a mesterséges intelligencia, hogy esetleg például most volt pszichológiai vizsgálaton, és itt valami nem stimmel nála, és akkor tényleg föl kéne, hogy hívja a rendőrséget, és akkor egyszer csak kobogtatnak az ajtómon azért, mert tegnap föltöltöttem egy pszichológiai diagnózisnak az eredményét a mesterséges intelligenciában. Szóval hol van ennek a határa?
4: Van egy szürke zóna ebben bizony. Az egész történetben. Viszont vannak olyan példák is, amikor az AI kapcsolt és jelzett, bizony. Tehát most is volt olyan nemrég, hogy az AI buktatott le, talán pont Magyarországon volt, valahol Győr térségénél, hogy egy lövöldözni vagy gyilkolni akart a diák suliban, és még mielőtt megtörtént volna a tragédia, mivel az AI jelzett...
1: Amerikából szóltak az itteni hatóságok.
4: Az itteni hatóságoknak, tehát itt meg tök jól működött a rendszer, és felfogta a védelmi háló a
2: hány ilyen volt? Tehát rengeteg olyan eset lehet, ugye mindig azokat hangosítjuk ki, amikor hibázott valaki, mert ugye ebből tudunk tanulni, de lehet, hogy emellett egyébként százezrével voltak ilyen leállított dolgok, vagy éppenséggel ugye egy ideig az volt a probléma, hogy az öngyilkossági helyzetekre hogyan reagál a mesterséges intelligencia, most már egész jól megtanulták ezek a rendszerek, hogy ezt hogy kell kezelni.
0: Nekem két gondolatom is lenne ehhez, egy röviden csak. Az egyik az, hogy mi van akkor, ha valaki tényleg számítógépes játékhoz érdeklődik. Tehát, hogy eszében nincsen semmit csinálni, hát, és akkor őt ugyanígy leállítja az AI.
1: Történelmi kutatást végez.
0: Pillanatok alatt elmegy egy másikhoz előfizetni azonnal, de egyébként ezt csinálja az is, aki valójában mészárolni akar, vagy nem tudom, bűncselekményt akar elkövetni, szerintem az is keres egy másik modellt. És van egy harmadik aspektus, amiről szinte soha nem beszélünk, de én pont mostanában nézegettem ezeket a lokálisan futtatható nyílt modelleket. Elképesztő, hogy hol tart. Tehát egy terabájtos memória foglalással, sőt a fölött is 2,5 terabájtos modellek is léteznek, és viszonylag ilyen, tehát meg lehet úgy építeni azt a számítógépet, hogy futtassa őket, és nem költöd erre a alakítását. És akkor...
1: Mit nem költesz erre?
0: Hát rengeteg pénzt, tehát nem kellett több 10 millió forintot elkölteni, ezek ilyen, hát egy ma egyébként már egy csúcsjátékra alkalmas számítógép árából, mondjuk másfél kötője 3 millió forint, meg lehet építeni ezeket a óriási paraméterszámú modellek futtatására alkalmas otthoni számítógépen, memóriával, mindennel, és akkor mi van? És akkor ezekkel meg soha senki rá sem jön, hogy mit csinál. Tehát ezekkel bármit meg tudsz
2: egyébként
0: tenni.
2: Egyébként ilyen modellekből mondjuk a Hugging Face-en például, ahol ezek a nyílt forráskódú modellek laknak, ott nagyjából a fele az már ilyen nyílt forráskódú kínai modell. Egyébként most jelent meg az európai verzió a Mistral pár nappal ezelőtt, ami egyébként most már nem kínai alapon épült fel, hanem teljesen európai alapon, majd lehet, hogy a műsorban érdemes lenne foglalkozni, mert ez egy komoly digitális szuverenitási előrelépés lenne Európának, de abszolút igaza van Viktornak, van egy csomó ilyen egyáltalán nem monitorozott, nem megfigyelt, nem ellenőrzött rendszer, amit mindenki, vagy a többség le tudja tölteni saját magának, és körülbelül olyan 3-6 hónappal vannak előbbre az amerikaiak ezekben a modellekben, a kínai modellek azok egy ilyen témát gond nélkül ugyanígy sajnos végigvittek volna.
1: Még egy kicsit visszatérve erre a tragikus iskolai lövöldözésre, ugye itt a műsor előtt beszéltünk róla, hogy azelőtt, tehát mesterséges intelligencia használata előtt, hogyan készültek fel az ilyen lövöldözők? Mert voltak, tehát ez azért az elmúlt évtizedekben is sok ilyen iskolai lövöldözés volt, És ugye azt beszéltük, hogy egy ilyen fegyverboltba is be lehet menni, és ott lehet kérdezni nyilvánvalóan, hogy melyik fegyver mire való, mire képes.
2: De voltak olyanok, és ilyen esetből viszont rengeteget tudunk, ahol könyvtárakba mentek el érdeklődni, ezért a titkosszolgálatok, meg a rendőrség az rendszeresen figyelte, hogy bizonyos típusú könyveket ki vesz ki.
4: Ez volt, és melyik filmben volt a...
2: Valamelyik
4: filmben, volt, igen, és az jó film.
1: Jó,
4: az...
1: tehát
2: az... Ja, az a film, tudod, amiben van, az a nagyon jó.
4: De ott ez pont elhangzik, és ez tényleg így van. Tehát ezt...
1: Jó, de azt akarom mondani, hogy tehát akkor az információhoz előtte is hozzá lehetett férni, csak... Persze. El kellett ahhoz indulni, be kellett menni, egy emberrel kellett beszélni.
2: Hát ki úgy, ahogy én kérdezni. Is mondtam, hogy mondta az ember nekem, hogy van náluk jó közvilágítás, ne akarjak én. Pont ezért mondtam.
1: Ezzel szemben most a szobád mélyén, csöndjében, sötétjében, takaró alatt megkérdezed a Geminit, vagy sajnos. A ChatGPT-t, és akkor válaszol. Igen. Tehát azért mégiscsak ott kellene, tehát ilyen értelemben ezeknek a szegény szülőknek van igazságuk abban, hogy az OpenAI-nak és a többi hasonló cégnek valamit kell tennie.
2: Van, csak ahogy és abszolút, és ez egy nagyon jó végszó, de azért azt is gyorsan mellé tenném, hogy igen, van, de azon kívül, hogy leszidjuk őket, és egy ilyen tragédiánál elővesszük őket, azért a társadalomnak, a rendvédelemnek, a törvényhozásnak, a mindenféle tudományágaknak abban is van felelősség, hogy jó, de akkor mi legyen ez a szabály? Tehát pontosan mit figyeljünk ezekben a rendszerekben? Mert ezért nem lehet csak úgy átdobni a másik oldalra, hogy jó, akkor a Facebook meg az OpenAI innentől kezdve nézze, hogy ne legyen baj. Tehát, hogy de mit hívunk bajnak?
0: Mindig ezt a három vagy négy legnagyobbat úgymond, hogy mondják, piszkálják, és közben meg szerintem, aki ilyet akar igazán csinálni, az meg lokálba futtatja a saját emi rendszerén.
1: És az meg nem megfigyelhető? Azért mondod?
0: Hát az sehogy, persze. Igen. Tehát egy kicsit igazságtalannak érzem.
2: Sőt, még egy gyorsat, muszáj továbbfűznöm még egyen, mert ez talán még következő műsorokban lehetne téma is, hogy abban például a bemenő adat helyben marad, ugye sehogy nem jön ki belőle, ez egyszer így rendben van, viszont hogy a modell ott mit művel, ott viszont még ugyanúgy lehet hibázás, ugyanúgy lehet félrevezetés, sőt a modell maga manipulálhatja, megvezetheti a felhasználót is. Tehát az is lehet, hogy például erről a szándékáról például nem értesíti a hatóságot, de valaki mást meg igen, mondjuk egy hacker szervezetet, egy terrorista szervezetet, vagy valami ilyesmit, és akkor egészen más kimenetele lesz ennek a dolognak. Most nem akarok itt izét regényt írni.
1: De akkor ezekből tényleg az következne, hogy a megfigyelő államnak sokkal nagyobb lesz a szerepe, mert jobban bejönnek majd a dolgozószobám. Hát igen.
0: Vagyis azt akkor... látjuk az USA-ban például a szülőknek, mondjuk egy iskolai lövöldözés elkövetőjének, a szüleinek már a büntetőjogi felelősségét élesítették, tehát ezek az emberek mennek börtönbe ilyenkor, a környezetnek például a felelőssége. Tehát olyan felelősöket keresnek, akik nem tudom, olvashatták a Facebook posztjait, és nem szóltak. Azért szerencsére ezek az emberek általában hencegnek, tehát ritka az olyan, aki ezt is csinálja, meg nem henceg, vagy nem teszi közzé.
3: Digitális világ érdekes. Postmodem.
1: Keleti Artúrnak most az egykori játékfejlesztő énjét fogjuk megszólítani, és behozzuk persze a mesterséges intelligenciát is, mert a legújabb generáció már képes visszafejteni a szoftvereket, ami hát annak idején a 80-as években, amikor ilyen tinédzserek voltunk, és ugye imádtuk ezeket, te a Commodore 64-et, Viktor a Spectrumot, kinek milyen híve volt, Zoli még akkor nem nagyon volt jelen.
4: Igen, én még pici voltam.
1: Pici volt.
2: Szerencséd van, hogy nem vonunk be ebbe a háborúba.
0: Annyit kell tudnod, Zoli, az egyik sokkal népszerűbb volt, mint a másik, és ezt nem véletlenül én mondom.
1: Na, tehát, hogy akkor nagyon szerettétek volna ti játékosok, ugye, hogy a programokat visszafejtsétek valamilyen módon.
2: Ezt csináltuk is. Tehát, hogy akkor még, hogy is mondjam, legális volt, vagy nem volt rá törvény, de én is hackeltem meg, törtem föl játékokat, vissza kellett fejteni egy csomó részét, módosítani kellett dolgokat. Ez most arra már odaért el, hogy vannak hivatalos, vagy ilyen félhivatalos módosítások játékprogramoknál, hogy be lehet tenni egy játékprogramba plusz dolgokat, vagy mit tudom én, ruhákat cserélni embereken, plusz mit tudom én, ilyen eszközöket, olyan eszközöket beletenni, változtatni a térképeken, tehát ez moddingnak hívják egyébként, módosításnak. És na majd Zoli egyszer fog beszélni, a Bódi Zoli barátunk erről. Szóval, hogy igen, tehát lehet ilyen módosításokat végrehajtani, na de Az viszont újdonság, hogy miután ezek a mesterséges intelligencia rendszerek nagyon jól tudnak fejleszteni, nagyon jól tudnak kódolni, ezért, hogyha ad nekik az ember, különösen a legutóbb kijött új OpenAI verziók, új ChatGPT modellek és új Claude modellek és új Gemini modellek, na ha ezeknek odaadja az ember az úgynevezett bináris, tehát a futtatható állományt, ami maga a játék, vagy bármilyen egyéb program, de maradjunk egyelőre a játéknál, tehát hogyha odaadja az ember nekik a játékot, akkor képesek arra, hogy mivel annyi kódot láttak, amit lefordítottak, ezt így hívják bináris futtatható állományra, ezért meg tudják csinálni, most leegyszerűsítem, fordítva is.
1: Visszafelé is.
2: Visszafelé is. Aha. Tehát szét tudják szedni az egészet, a programot, erre van is egy kifejezés, hogy reverse engineering, tehát visszafejtése, visszafejtő mérnökösködés, és ezért az eredet, tehát nem az eredeti, de a kódját, a forrás kódját, azt tökében el tudják készíteni, és abban a pillanatban, mint ez a visszafejtés sikeres lesz, onnantól kezdve már bármit bármivel össze lehet rakni, le lehet másolni, két játékot össze lehet kapcsolni, és hát ezek most nagyon nagyot mennek az interneten, hogy mondjuk a nem tudom milyen Batman játékba belerakjuk a pókembert, a Minecraftet beletesszük a fantasy játék közepébe, és ennek van a folytatása, hogyha ezt így a hallgatók már megemésztették, hogy bármilyen szoftvert tudunk a gépünkön gyakorlatilag lemásolni, kvázi, mert tulajdonképpen itt az történik, hogy van egy szoftver, amit nagyon sok ember nagyon sok pénzért elkészített, mondjuk egy játékprogram, vagy valamilyen egyéb szoftver, én meg azt szépen egy mesterséges intelligenciába visszafejtem, és módosítom, csinálok valami mást. Na és ilyenekből már elindult egy olyan hullám is, hogy a ma nagyon sokba kerülő, nagyon drága előfizetéses szoftverek, mondjuk mindenféle ilyen fejlesztő rendszerek, vagy az Adobe-nak, vagy egyéb cégnek a termékei, azokat is elkezdték visszafejteni, és nem olyan régen láttam például már olyanokat, amik gyakorlatilag tökéletesen hű másolatai ezeknek a rendszereknek, és hát nagyon nehéz megfogni, mert hát hogyha éppen a kód nem mutat semmilyen hasonlóságot az eredetivel, akkor bárki mondhatja azt, hogy ugye ezt így kitaláltam. Persze ennek vannak ilyen jogi következményei, meg levédett dolgok, meg ilyesmi, viszont óriási hatása lesz, megdöbbentő hatása lesz, ez már most elkezdődött a szoftveriparra, mert ott rengeteg ember dolgozik nagyon sok pénzért.
1: Az jutott eszembe, hogy lehetne egy ilyen játékot kifejleszteni, amiben az ellenség az a szerzői jog, vagy jogászok, és akkor ellenük kell küzdeni, akik viszont rettenetes jogi eszközöket vetnek be ellened, hogy a mesterséges intelligenciát ne tudjad használni.
2: Igen, rád lő 3 tonna papírt.
1: Igen. És akkor ebbe beleteszed a Batmant, meg beleteszed a Supermant, és egyéb más hősöket.
2: Igen, de bármit lehet, és ennek mindenféle variáció most létezik. Én legalább 10 különböző ilyen modellt ismerek, ami úgy, pont ahol Viktor is mondta, elérhető a Hugging Face-en, a GitHub-on letölthető, és futtatható, és szétszed bármit, és csinálhatsz belőle bármi egyebet. Egyesek azt jósolják, hogy ennek az lesz a vége, elég valószínű, hogy ez, hogy igazából most már nem is fogunk majd programokat feltétlenül megvenni valakitől, hanem az AI-t megkérjük, hogy csináljon valamit, mondjuk nem tudom, Zoli, nektek valamilyen megfigyeléshez kell valami speciális dolog, és akkor nem csak egy elképzelés gyárt le az AI, hanem mindjárt legyártja hozzá a programot is, és ugye, ha jobban belegondoltok, ha mindent szétszedett az AI, és mindennek ismeri már a kódját, akkor tulajdonképpen bármit meg tud építeni. Tehát tök mindegy, hogy egyszer valaha 10 000 ember 50 játékot végre megcsinált, meg nem tudom milyen Photoshopot írt, hogyha ezeket szétszedi az AI, megismeri a kódját, akkor megvan az összes tudás. Tehát bármikor össze tud építeni ezekből bármit, összelegózza.
1: Jó, azért szerintem, hogyha Herpai Gergely, a nagy játékos újságíró kollégánk itt lenne, akkor ő mondaná, hogy azért ez egy művészeti forma is, a számítógépes játék.
2: Mert gyönyörű képeket meg videókat nem tud csinálni az AI, igaz?
1: Hát biztosan tud, csak hogy akkor az alkotóműhelyek azok háttérbe szorulnak.
2: Bizony.

0: Véget ért a mai Postmodern, köszönet a részvételért Fogter Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, a szerkesztőnek Kovács Tücsi Mihálynak, technikai munkatársaknak Asszony Zsoltnak és Kovács Ákos Besének itt Budapesten, az utómunkáért Rész Betyár Gábornak, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották. Postmodern.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A szepesófalui támadás miatt bíróság elé áll a helyi rendőrös volt parancsnoka. A Nobel békedíjas Navi Pillay nemzetközi szervek tiszteletben tartására szólított fel. Éjszaka 11 és 6, holnap napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. 2027-ben is célzott energetikai támogatást kap a lakosság, úgy, mint eddig jelentette ki mai sajtótájékoztatóján Denisa Szaková gazdasági miniszter. Ha nem célzott támogatást adnának, akkor Szaková szerint jogi lépésekre kellene számítani az Európai Bizottság részéről. Emlékeztetett, hogy az energiacsekkek összegét nem csak a háztartás bevételei alapján számolták ki. Figyelembe vették, hogy az adott térségben drágult-e a távhőszolgáltatás. Tehát az a háztartás nem kapott ilyen támogatást, amelynek nem nőttek a fűtési költségei. Ezt az elvet követjük a jövő évben is, tette hozzá. Andrej Danko, az SNS elnöke ragaszkodik Filip Kuffa jelenlegi államtitkár jelöléséhez a Környezetvédelmi Minisztérium élére. Ma újságíróknak kijelentette, hogy a jövő hét elején ismét elküldi a jelölést Robert Fico kormányfőnek. Megjegyezte, a jelöléssel nem volt semmiféle fenntartása Ficónak, a koalíciós szerződés alapján pedig az SNS joga minisztert jelölni erre a posztra. Hozzátette, bár a korábbi miniszter Tomás Taraba kétes alaknak nevezte Kuffát, ő nem tud arról, hogy Kuffa környezetéből bárki ellen is büntető eljárás lenne folyamatban. Danko a költségvetésről is tárgyalt Ficóval, és bízik benne, hogy jövő szerdán legalább 76 szavazattal elfogadja a parlament. Október 15-én kezdődik a Poprádi járásbíróság késmárki székhelyén a tárgyalás MG ellen, a szepesófalui rendőrös volt parancsnoka ellen. Ezt Mihály Szovics, az Eperjesi kerületi ügyészség szóvivője erősítette meg. A volt rendőrparancsnokot közhivatalnok feladatainak akadályozásával vádolják. Az ügy a 2025. januári szepesófalui gimnáziumban történt tragikus támadáshoz kapcsolódik. A rendőrparancsnokot 2025. márciusában vádolta meg a felügyeleti szolgálati hivatal nyomozója. A rendőr helytelenül értékelhette a diákkal kapcsolatos súlyos információkat, mintha azok büntetőjogi szempontból irrelevánsak lennének, és nem teljesítette hivatali kötelességét, ami különösen súlyos következményeket okozott, nyilatkozta akkor Andrea Dobiásová, a hivatal szóvivője. Az akkori rendőrparancsnokot, miután megállapították, hogy nem hoztak megfelelő megelőző intézkedéseket, felmentették tisztségéből. A tragédiával összefüggésben Lubomír Szolák rendőrfőkapitány is távozott tisztségéből. Orbán Viktor Magyarország volt miniszterelnöke ma az MTI hírügynökségen keresztül nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentette, hogy büszke arra, hogy Magyarországon az ő kormányzása alatt meghiúsították Európa legnagyobb korrupciós ügyét, az ukrán maffia pénzügyi műveleteit. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány nem avatkozott be a biztonsági szervek tevékenységébe az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyben. Magyar Péter kormányának hivatalba lépése után a magyar hatóságok lezárták a nyomozást azzal a megállapítással, hogy a szállítás törvényes volt és a lefoglalt vagyont visszaadták Ukrajnának. Az ügyészség ezzel kapcsolatban a közhivatalnokok hatalmával való visszaélés és a hivatalos iratok hamisítása gyanúját vizsgálja az akkori beavatkozó szervek részéről. Az idei Nobel békedíjas Navi Pillay díját a nemzetközi bűncselekmények túlélőinek szentelte. Ma egyúttal felszólította a világ vezetőit, hogy tiszteljék a nemzetközi jogi intézményeket. A dél-afrikai jogász, a 85 éves Pillay, az ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosa. Bíróként dolgozott a Nemzetközi Büntetőbíróságon és elnökként a ruandai Nemzetközi Büntetőtörvényszéken. A Nobel Bizottság elnöke szerint karrierje során jelentősen bővítette a nemzetközi jog hatókörét és befolyását. Szavai akkor hangzottak el, amikor Donald Trump amerikai elnök kormánya egyre élesebbé tette a Nemzetközi Büntetőbíróság elleni kritikáját, és a múlt hónapban felszólította az összes tagállamot, hogy lépjenek ki belőle. Pillay díjazására már számos személyiség, hatóság és szervezet reagált. Az izraeli külügyminisztérium élesen bírálta ezt a döntést azzal az érveléssel, hogy a Nobel Bizottság ezzel legitimálja az izrael iránti gyűlöletet. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke viszont üdvözölte a döntést, az Egyesült Nemzetek Szervezete is pozitívan reagált.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is éjszaka változóan felhős helyenként terült lesz az ég. Hajnalra köd vagy alacsony felhőzet képződhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 6 fok közé süllyed. Holnap napközben fokozatosan beborul az ég. Délen és keleten délutántól eső vagy záporok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Gyenge változó irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Zajlik a baleseti helyszínen és a D1-esen Nagyszombat előtt Szenc felől 15 perc várakozási idővel számoljanak, és torlódik a forgalom Pozsony kivezető útjain, valamint Vágsellyén a főúton Vágbecse irányában. Itt 15 percet várakozhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
2: Bár a magyarországi kormányváltást követően úgy tűnt, rövid időn belül rendeződhet Budapest és Kijev viszonya, a nyár végére ismét vétók és üzengetés zajától volt hangos az éter. Most azonban úgy tűnik, a feleknek mégis sikerült konstruktív mederbe terelni a párbeszédet és kompromisszumra jutottak. Az ukrán külügyminiszter ugyanis bejelentette, ha elfogadják a Magyarország számára is fontos kisebbségi törvénymódosítást, akkor a budapesti kabinet kész elhárítani Kijev útját. Az uniós csatlakozással kapcsolatban támasztott akadályokat. A vonalban Vörös Szabolcs a Válaszonline munkatársa, aki a napokban igazán beleásta magát a témába, így segít nekünk eligazodni abban, hogy hogyan is áll most a magyar-ukrán viszony. A magyarországi választások után úgy tűnt, hogy pozitívabb irányt vehet az elmúlt években eléggé terhelté vált ukrán-magyar viszony. Az utóbbi időszakban azonban jobbára inkább felemás hírek érkeztek. De mi vezetett oda, hogy a biztató kezdés után újra feszültségek alakultak ki?
3: Talán érdemes onnan kezdeni, hogy minimum 2017 óta feszült Magyarország és Ukrajna viszonya. Ugye 2017. szeptemberében fogadják el a sokat emlegetett oktatási törvényt, amely hát csorbítja a kárpátaljai magyarság, de nem csak a magyarság, hanem minden Ukrajnában élő kisebbség jogait. Ezt azóta különböző anyaországok különböző módszerekkel próbálták orvosolni, hát ebből Magyarország volt a leghangosabb, ugyanis akkor 2017-ben talán kevesen emlékszünk erre, a NATO-Ukrajna tanács összehívásának blokkolásával válaszoltunk, ezáltal talán egy picit aránytalanul eszkalálva ezt a nézeteltérést, és hát azóta eltelt 9 év, emlékezhetünk az április előtti dolgokra, Zelenszky ellenes kampányra, folyamatos ukrán ellenes uszításra, az aranykonvoj ügyre, szóval 9 év bizalmatlanságát azért felszámolni nem egy hét és nem egy hónap, ez fokozatosságra van szükség. Nyilvánvaló volt, hogy nagyon gyorsan tudnak javulni a dolgok, de azért ezt a 9 év bizalmatlanságot tényleg nem egyszerű felszámolni és nem egyszerű megszüntetni. Májusban el is indult a közeledés, amikor bejelentették, hogy mindössze 9 nappal a magyarországi kormány, az új magyar kormány eskütétele után szakértői szinten kezdik az egyeztetéseket, és mindössze 2 héttel az egyeztetések megkezdése után Magyar Péter kiállt egy Párizsban leforgatott videóban bejelenteni, hogy átfogó megállapodásra jutott Magyarország Ukrajnával. Itt mindenki azt hitte, hogy akkor vége, akkor örülünk, végre szent a barátság, de hát nem így történt, ugyanis ennek a megállapodásnak a pontos tartalma azóta sem ismert, és így aztán mindenki a saját narratívája szerint tudja megépíteni, hogy tulajdonképpen miért a másik hibás a, mint említettem, nem látott megegyezés szövegének be nem tartásáért. Magyarország úgy értelmezte, hogy Ukrajna nem elég gyorsan reagál az oktatási törvény megbeszélt módosításában. Így aztán, amikor júliusban az ukrán-EU csatlakozási folyamat tovább haladhatott volna, új klaszterek, azaz tárgyalási csomagok megnyitásával, akkor ezt az illetékes európai uniós szinteken a magyar képviselők ezt megvétózták. És innen aztán el is indult az a hógolyó, ami végül is, hát ezt írom is a cégben, hogy egy lavinává alakult, hiszen mindenki kapkodta a fejét, hogyha egyszer júniusban megállapodást jelent be a magyar miniszterelnök, akkor mi végre is a vétó mindössze egy hónappal később. És azt hiszem, hogy innen aztán újra elhidegülés következett, miközben azért a tárgyalások folytak a háttérben, csak hát a közönség kevéssé a háttérre figyel, hanem arra, amit a politikusok mondanak, és a politikusok elkezdtek elég aggasztó dolgokat mondani egymásra is.
2: És figyeljünk mi is kicsit még a politikusok mondatainak értelmezésére, hogy megfelelően tudjuk kezelni mindazt, ami történt, és rögtön haladjunk is az ön által vázolt sorrendben, tehát vegyük fel a fonalat ismét ott, hogy Magyarország váratlanul blokkolta a második és a harmadik uniós csatlakozási klaszter megnyitását Ukrajna számára, de így, hogy egyeztetések zajlottak, a nyilvánosság közeledésben bízott, mi volt a magyar érvelés, amivel ezt a blokkot indokolták, illetve ezek az érvek mennyire állták meg a helyüket a gyakorlatban?
3: Hát ilyenkor úgy nagyon sokszor elhangzott a magyar kormány részéről, hogy ők az érdemalapú ukrán-EU csatlakozást támogatják, tehát ugye szó volt itt korábban még az áprilisi kormányváltás előtt Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozásáról, mert ugye egy-két évvel ezelőtt Ursula von der Leyen megemlítette 2030-at, és ugye tudjuk, hogy a Nyugat-Balkán országai mennyi ideje várnak, Törökország mennyi ideje vár, és hát számukra tényleg méltánytalan lett volna ez a 2030-as dátum, de hát azt hiszem, hogy ezt nyugodtan elvethetjük, hogy 2030-ra Ukrajna az Európai Unió teljes tagja lesz, teljes jogú tagja lesz. Szóval a magyar kormány nyáron azt kezdte el kommunikálni, hogy érdemalapú tagság, ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy tartsák be a júniusi megállapodásban foglaltakat, és akkor Magyarország is megteszi a magáért. A magyar kormány úgy értelmezte, hogy Ukrajna nem tartja ahhoz magát, amiben megegyeztek, és itt válik szét a két értelmezés, ugyanis a megállapodás szerint Ukrajnának ez év végéig kéne ezt a bizonyos oktatási törvénymódosítást megszavazni a parlamentben, és hát Kijevben azt kérdezik, hogy hova a sietség, Magyarország meg azt idézi, vagy arra mutogat, hogy hát de megállapodtunk abban, hogy módosítjátok a törvényt. Úgyhogy egy picit mindkét félnek igaza van, nem biztos, hogy ezt nem kellett volna még egy kicsit tovább tárgyalni, hogy akkor tényleg mindenki ugyanúgy értse azt, amiben megállapodtak.
2: És ehhez az értelmezési zavarhoz társult picit később a Kárpáti nyolcak csúcs találkozója, ami kapcsán a kedves hallgatók emlékezhetnek, hogy az ügy idehaza Szlovákiában is hullámokat vetett, olyan lavinát azonban messze nem okozott, mint ukrán-magyar viszonylatban. Hol csúszott tehát el ez a kérdés az ukrán-magyar viszonylatban, illetve ebben az ügyben hol tér el egymástól a felek értelmezése, ami szintén tovább nehezíti ezt a helyzetet?
3: Elég sok és elég sokféle körből származó forrással próbáltam ezt a történetet rekonstruálni. Odáig mindenki egyetért, hogy Magyarország természetesen meg volt hívva erre a fórumra. Azért az ukrán diplomáciáról sok mindent el lehet mondani, de azt, hogy az ország elnöke által kezdeményezett és fontosnak tartott 8 országot felölelő regionális új kezdeményezésre az egyik résztvevőt ne hívná meg, hát ez elég életszerűtlen. Úgyhogy Magyarország meg volt hívva, az egyeztetésekbe be volt vonva, az előkészületekbe be volt vonva, de ukrán visszaemlékezések szerint az utolsó pillanatig hezitált, és nem sok mindent tett hozzá a szervezési folyamathoz. És hát ugye itt történt az a bizonyos eset, hogy a MOL és az ukrán állami energia cég egy szándéknyilatkozatot írt alá, Magyarországon közösen építendő olajtároló létesítményekről, majd két nappal később a magyar parlamentben egy ellenzéki interpelláció után a miniszterelnök azt mondta, hogy erre nem kerül sor. Na most az illetékes MOL küldöttség is úgy volt informálva még két nappal a csúcs előtt, hogy a magyar kormány ott lesz, azt nem tudni, hogy milyen minőségben, mennyire magas képviselettel, de ott lesz, semmiképpen sem a kijevi ideiglenes magyar ügyvivő ül csak ott megfigyelőként a sorok szélén. Úgyhogy ez az egyik értelmezés, a magyar értelmezés vagy visszaemlékezés pedig valami olyasmi, hogy hát itt egy ilyen megfoghatatlan, kicsit amorf kezdeményezés volt ukrán részről, nem volt normális napirend, nem volt az utolsó pillanatig biztos Budapesten sem, hogy akkor kik lesznek ott, és hát ilyen körülmények között magyar kormány úgy dönt, hogy akkor nem vesz részt ezen a találkozón. Érdekesség egyébként, hogy az ukránok állítólag felajánlották azt, hogy nem csak, hogy ezen a 8 oldalú találkozón találkozna Zelenszkij elnök Magyar Péterrel, hanem utána megtörténne az, amit Magyar Péter is hosszú ideje szeretne, hogy Kárpátalján 2 oldalú találkozó történne közte és az ukrán elnök között. Tehát ez még ott volt az asztalon, mint ukrán ajánlat, de hát most ez is késedelmet szenved egy kicsit. Egyébként elnézést, nem nagyon követtem a napokban a szlovákiai sajtót, de azt is megsokták többen, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök már úton volt a csúcsra, és állítólag konkrétan a határól fordult vissza a országában tapasztalt politikai válságot tapasztalva.
2: Robert Fico részt nem vétele, szintén furcsa körülményekhez kötődik, ahogy arra utalt, ugye reggel a csúcs napján még olyan hírek érkeztek, hogy valóban a szlovák miniszterelnök jelen lesz, majd hirtelen betegségre hivatkozott, és hasonló sajtóértesülések is jöttek, mint amit felvázolt. De hogy még tovább bonyolítsuk ezt az egyébként sem egyszerű szálat, van még egy olyan csörténk, amire érdemes kitérnünk a magyar-ukrán viszony kapcsán, hiszen a kárpáti nyolcak csúcs találkozója után még következett egy Andrij Sibiha, tehát az ukrán külügyminiszter, illetve a Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter közötti hármas csörte, amely középpontjában az állt, hogy az ukrán fél tulajdonképpen nehezményezte, hogy az új magyar kormány az előző kabinetre kezdi őket emlékeztetni a féle finomabb vagy light verzióban. De hogyan sikerült végül ezt az adok-kapokot valamilyen tárgyalási irányba vagy konstruktívabb mederbe terelni?
3: Igen, hát a 2026 politikája úgy tűnik a Twitteren és más közösségi médiumokon zajlik. Hát ez is egy egészen példátlan esete ennek. Igen, hát Szibiha külügyminiszter az említett események után, ugye még egyszer júliustól zajlik az a degradációs folyamat a két ország között, vagy a két ország politikusainak kommunikációjában, ami hát sokakat csalódásként érhet a májusi ígéretes kezdet után. Szóval, hogy ez tetőzött be ebben, ugye a kárpáti nyolcak után vagyunk, és hát az ukrán sajtó is bizony olyan úrokat kezd el pengetni, hogy hát itt tulajdonképpen ezek volt fideszesek, mármint az új magyar kormány, túl sok változásra nem számíthatunk, nyilván nem lesznek annyira bárdolatlanok, mint az Orbán kormány, de hát mégiscsak egy gyakorlból jönnek, és Ukrajna irányába tulajdonképpen semmiféle plusz gesztust nem hajlandók megtenni, mint ami az EU pénzek felszabadításához feltétlenül szükséges. Úgyhogy valami ilyesmi közérzet volt Kijevben, és hát azt hiszem, hogy ezt tudta megfékezni az a körülmény, hogy Orbán Anita és Andrij Sibiha a New York-i ENSZ héten, ha minden igaz, többször is találkozott. Orbán Anita folyamatosan egyeztetett az EU csatlakozás, az EU ügyekért felelős ukrán miniszterelnök helyettessel. Tehát a háttérben még egyszer továbbra is folytak az egyeztetések, csak végre a politikai kommunikáció most úgy tűnik, hogy újra ezekhez kezd idomulni. És hát ennek a örömteli fejleménye, hogy az ukrán parlament október 1-én végre tárgysorozatba vette a már sokat említett oktatási törvénymódosítást, Magyarország pedig erre válaszul e hét szerdán az állandó képviselők brüsszeli tanácsában, ez ugye mindig az aktuális EU csúcsot előkészítő egyeztető fórum, itt már jelezte, hogy részéről rendben van, hogy megnyissák a második és harmadik tárgyalási klasztert, és aztán ennek lesz, ennek a közeledésnek talán a betetőzése, hogyha minden igaz jövő hétfőn, akkor az ukrán parlament egy rendkívüli ülésén meg fogja szavazni ezt a módosítást, így aztán az egyeztetések végre újra normális mederbe kerülnek.
2: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Vörös Szabolccsal, a Válasz Online munkatársával beszélgetünk a magyar-ukrán viszony alakulásáról. Az egyeztetések eredménye tehát egy törvényjavaslat lett, de mi minden következik a kárpátaljai magyarokat érintő jogszabálytervezetből, illetve mennyire előremutató mindaz, ami bekerült ebbe a javaslatba?
3: A magyar kormány értelmezése szerint Budapest megtette azt, amit az Orbán kormány 9 év alatt nem volt képes megtenni. Valóban kerülnek ebbe olyan fejezetek, amik bizonyos aggodalmakat megszüntetnek a kárpátaljai magyarok oktatásában. Itt azért ugye érdemes megjegyezni, hogy ugyanez a 2017-es törvény, ez meg volt szavazva, tehát egy hatályos jogszabályról van szó, de a megvalósítása vagy a törvény gyakorlatba ültetése azt mindig különböző határidőkig kitolták, úgyhogy ez egy ilyen fura helyzet volt. Minden esetre úgy tűnik, hogy most mindkét fél megelégedésére történik ez a módosítás. Érdekesség, ez talán nem kapott figyelmet a magyarországi sajtóban sem, hogy a két magyar kárpátaljai párt, a KMKS és az UMDS egy közös nyilatkozatban írta ki azt, hogy részükről rendben van ez a módosítás, átfogóan rendezi végre a kárpátaljai magyarok oktatásának ügyét, az oktatásban használt nyelvet, a szimbólumok használatát, a tanórai szünetekben használatos nyelv is megemlítésre kerül ebben a módosításban. Hát elég kacskaringókkal teli a szlovákiai magyar párt életés, úgyhogy a hallgatók képzeljék el, hogy az összes szlovákiai magyar érdekképviselet mondjuk egy közös nyilatkozatban bármi mellett kiáll. Na hát pont ekkora szó az, hogy a két magyar érdekképviselet Kárpátalján végre az ügy mellé állt. Ők is be voltak vonva egyébként ebbe az egyeztetési folyamatba, ami ugye május közepén kezdődött, úgyhogy az ő tudásukkal, és úgy tűnik, hogy végre áldásával történik mindaz, amit látunk.
2: És egy ilyen kiállás bizony komoly jelzésértékkel bír, ahogy arra utalt is. Az ukrán parlament kapcsán azonban gyakran megjegyzik, hogy a radában nem mindig egyszerű stabil többséget biztosítani egy-egy szavazáshoz. Mindezt figyelembe véve jöhetnek még bonyodalmak, vagy mindenki pontosan tudatosítja, hogy mi múlik a törvényjavaslat elfogadásán, így tulajdonképpen többé-kevésbé sima ügy lesz az a bizonyos jóváhagyás.
3: Én a szavazati arányok miatt nem aggódnék, amiatt egy picit, hogy sikerül-e hétfőre összeidni ezt a rendkívüli ülést, de azt hiszem, hogy az ukrán oldal is érti, hogy mi forog itt kockán, és látja azt, hogyha ez a módosítás ez nem történik meg, akkor Magyarország tényleg vissza fog oda menni, hogy újra blokkolja a csatlakozási folyamatot. Ez ügyben szerintem a magyar kormány nem lesz félős, hiszen újra sérül a júniusban bejelentett megállapodás. Szóval én arra számítok, hogy ezt elfogadják. Ellenzéki képviselők, tehát például Poroshenko pártjának képviselői is jelezték, hogy részükről ez egyébként ez rendben van. Az illetékes Rada bizottságban ezt megtárgyalták, és a részükről is rendben van, mármint a törvénymódosítás szövege, és hát sokat mondó az, hogy a törvénymódosítás kezdeményezői között az ukrán parlament elnökét, Ruszlán Sztefáncsukot is ott találjuk. Ez azért mindig súlyt szokott adni egy adott kérdésnek, ha az intézmény elnöke, tehát a parlament vezetője áll az ügy mellé, ahogy ez most is történt. Úgyhogy én bizakodó vagyok a jövő hétfővel kapcsolatban, vagy legalábbis jövő hét elejével kapcsolatban. Ugye jövő csütörtökön kezdődik az Európai Unió csúcs találkozója, addig ennek meg kell történnie.
2: Dolgozzunk tehát egyelőre azzal a forgatókönyvvel, hogy a Radában minden a papírforma szerint alakul, így jövő héten megnyílik Ukrajna előtt a két újabb klaszter, de azt követően mi minden vár még Ukrajnára addig, amíg a csatlakozási folyamat teljes egészében beindul?
3: Hát ugye 6 tárgyalási klaszter van, tehát az egyes van nyitva, és talán a 6-os, tehát hogy még nem lesz nyitva az összes, és hát megnyitni az nem ugyanaz, mint lezárni. Tehát az igazi nehézségek azok most következnek, ugyanis ezekben a klaszterekben vannak olyan alfejezetek, ahol bizony az Unió érdekeivel fog szembe kerülni, Ukrajna érdeke nagyon-nagyon súlyos kérdésekben, és hát ezeket a kérdéseket kell majd elsimítani és kompromisszumokra jutni. Mezőgazdaság, mondjuk, hogy más ne említsek, közlekedés, tehát minden olyasmi, ahol mondjuk Ukrajna csatlakozása az hátrányosan érintheti az uniós szereplőket, vagy az uniós országok képviselőit, ott bizony Ukrajnának alig, ha nem engednie kell, és egy csomó mindent fel kell adnia. Tehát ezt a magyar meg a szlovák uniós csatlakozási tárgyalásokon is tapasztaltuk, hogy hát bizony nem volt áldozatok nélküli az a folyamat, ami végül a tagsághoz vezetett, de valahogy minden ország úgy gondolkodott, hogy a tagság az mégiscsak összességében sokkal előnyös, mint nem tudom, a cukorgyárainknak a bezárása. Ukrajnának is lesznek ilyen cukorgyár ügyei, amik hát súlyosan fogják érinteni a saját gazdaságát, de muszáj meglépni. Abban nem vagyok biztos, hogy az ukrán társadalom 5 év háború közben vajon tudatában van-e annak, hogy ez a csatlakozási tárgyalás, ez mikkel jár. Ugye az uniós jogrendet is át kell ültetni 100%-ban az ukrán jogrendbe, harmonizálni kell a kettőt. Szóval azért ez tényleg még hosszú-hosszú évek, hanem évtized munkája, ami hát most ezzel a ünnepélyes klaszternyitással meg tud kezdődni, de hát mint mondtam, a klaszternyitás és a klaszterzárás bizony egyáltalán nem ugyanaz a kérdés. Itt bizony különböző uniós tagállamok által kötött koalíciók lesznek, amikkel szemben Ukrajnának hát érvelnie és alig hanem engednie kell nagyon súlyos kérdésekben.
2: És attól, hogy Magyarország ettől a vétótól elállt, nem biztos, hogy térségünk, akár a V4-ek, akár Szlovákia vagy Magyarország majd megkönnyíti Kijev dolgát.
3: Innentől kezdve kőkemény pénzkérdés minden, úgyhogy nem.
2: Hosszú évek diplomáciai feszültsége után érdemi fordulat jöhet a magyar-ukrán kapcsolatokban. Azt, hogy a kárpátaljai magyarok oktatási és nyelvi garanciáit rögzítő törvényjavaslat elfogadása valóban felolvaszthatja-e Budapest és Kijev fagyos viszonyát, Örös Szabolccsal a Válasz Online munkatársával latolgattuk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
3: Nagyon szívesen.
2: A néhány hónap múlva hatályba lépő új polgári törvénykönyv komoly változások katalizátora lesz. Az egyik legfontosabb újdonság, hogy az emberek a jövőben több lehetőséget kapnak, hogy még életük folyamán rendelkezzenek róla, mi történjen a vagyonukkal a haláluk után. Ebben pedig segítségükre lesz az öröklési szerződés bevezetése, az örökösök körének bővítése, valamint az öröklésről való előzetes lemondás lehetősége is. A vonalban pedig már itt van velünk ifjabb Mészáros Lajos jogász, akivel a következő percekben arról beszélgetünk, hogy mi minden következik az elfogadott módosításokból. Az új polgári törvénykönyv esetében egy igen terjedelmes átfogó reformról van szó, ami bár régóta érett, a szakértők mégis megjegyezték, hogy a gyakorlati megvalósításnak lehetnek majd kisebb-nagyobb buktatói, így mielőtt rátérnénk az örökléssel kapcsolatos változásokra, feltehetően nem árt, hogyha legalább nagy vonalakban tisztázzuk, hogy mit is érdemes tudni az új kódexről.
4: Hát elsősorban azt érdemes tudni róla, hogy soha ekkora törvényt nem fogadtak el, ilyen terjedelmi törvényt nem fogadtak el Szlovákiában. Tudni kell, hogy a jelenlegi polgári törvénykönyv gyakorlatilag még a szocialista Csehszlovákiában fogant 1964-es évszámú a mai napig, természetesen azzal, hogy a 89-es változások után ez is transformáción esett, tehát ez a jogszabály. Viszont a helyzet az, hogy már ideje volt egy új és modernebb polgári törvénykönyv kidolgozásának. Ezt már gyakorlatilag egy 20-25 éve próbálták összehozni, hiszen az iniciatíva az már tényleg több évtizedes. Nem beszélve arról, hogy a környező országok, a posztszocialista országok közül az utolsó Szlovákia, amennyire én tudom, aki még nem modernizálta a polgári törvénykönyvét. És ez ugye azt is jelenti, hogy több, hát akármilyen mondhatjuk úgy, hogy szocialista vívmány is belerekedt ebben a jelenlegi polgári törvénykönyvben, ami ugye jövő évben módosítva lesz, vagy hát gyakorlatilag le lesz cserélve a mostani, és egy új polgári törvénykönyv lép majd hatályba. Ez azért fontos, mert ugye a PTK az gyakorlatilag a teljes magánjognak a gerince, vagy a tartópillére, hiszen napi szinten érinti mindenki életét, lehet, hogy ezt nem is fogjuk föl, de gyakorlatilag minden nap találkozunk olyan helyzetekkel, amit alapvetően a polgári

0: 9 hónap, ez nagyon-nagyon kevés. Ráadásul ez alatt a 9 hónap alatt a parlamentnek, a jelenlegi koalíciónak 230 törvényt kéne módosítania, ami az új polgári törvénykönyvet érinti, vagy hát az új polgári törvény amennyit érint. Tehát ez a 9 hónap nagyon-nagyon kevésnek tűnik, és hát meglátjuk, hogy egyáltalán ez be lesz-e tartva, vagy pedig esetleg nem lesz eltolva. Úgyhogy a terjedelem az bődületes.
1: Nyomós oka van tehát, hogy nem mindenki örül annak, hogy a változások viszonylag gyorsan hatályba lépnek. Ugyanakkor azok, akik például mielőbb rendelkezni szeretnének róla, hogy később mi történjen a vagyonukkal, talán értékelik ezt a rohamtempót, illetve azt, hogy bevezetésre kerül például az úgynevezett öröklési szerződés. De mit érdemes tudni erről a dokumentumról? Miben tér el a végrendelettől például, ami már napjainkban is létezik, és bárki rendelkezhetett így módon a vagyonáról?
0: Igen, az öröklési szerződés az öröklési jog szempontjából az új polgári törvénykönyv egyik legnagyobb és legjelentősebb vívmányának tekinthető. Az első és legnagyobb különbség talán az öröklési szerződés és a végrendelet között, hogy az öröklési szerződés egy úgynevezett kétoldali jogügylet. Tehát két oldala van, két szereplője van, résztvevője van, míg a végrendelet az egy egyoldalú jogügylet. Tehát, hogy van egy örökhagyó, aki gyakorlatilag rendelkezik a vagyonáról, és bármikor változtathatja ezt a végakaratát. És a jellege pedig az, hogy a végrendelet tartalmát nem kell, hogy bárki más ismerje, tehát bármikor változtathatja, vagy azt állíthatja, hogy változtatta az örökhagyó. Az öröklési szerződés tartalmát viszont ismeri mindkét fél, tehát az örökhagyó is, és az örökös is, illetve nem lehet csak úgy megváltoztatni ok nélkül, hanem a törvény, illetve maga a szerződés pontosan fogja tartalmazni a változtatásnak az esetleges módozatait, illetve az esetleges megszüntetésnek a módozatait. Tehát ezáltal egyrészt egyfajta magasabb fokú transzparenciát hoz ezekbe a jogviszonyokba, de azon kívül nagyobb jogbiztonságot is, és ezen van a hangsúly. Egyébként hozzá kell tenni, hogy eddig is létezett valamiféle hasonló, mint az öröklési szerződés, ezt eltartási szerződésnek hívjuk, viszont ez egy úgynevezett inominált, vagy nem megnevezett szerződés volt, tehát nem voltak meg a konkrét szabályai, és tulajdonjogi szempontból is kicsit más volt a helyzet, mert ugye az eltartási szerződéskor az eltartásért cserébe még éltében ajándékozott valamit az úgynevezett örökhagyó. Na most az öröklési szerződésben ugye az lesz rögzítve, hogy mondjuk eltartásért cserébe, ezt a példát konkrétan megnevezi az új polgári törvénykönyv, az eltartásért cserébe az örökhagyó kötelezi magát arra, hogy aki eltartja őt, az annak az örökösnek, arra az örököse fog hagyni bizonyos vagyont. Például egy ingatlan, de akár ingóságot is. És ez azért is nagyon fontos, mert ez az öröklési szerződés, ami a jogbiztonságot illeti, mert például kötelezheti a szerződés az örökhagyót arra is, hogy például ne adjon túl azon az ingatlanon, amit ugye örökbe ígért egy örökösnek, és ez olyan szempontból is fontos, hogy ez a tulajdonlapokon, például, hogyha ingatlanról van szó, akkor a kataszteri tulajdonlapon is rögzítve lesz, hogy gyakorlatilag nem átruházható az adott ingatlan, hogyha az öröklési szerződésben ez meg van egyezve. És itt már például ezt példának is fel lehet hozni, hogy a kataszterről szóló törvény egyik azon a 230 törvény között, amit ezáltal például módosítani kell, hiszen az öröklési szerződés ilyen szempontból még nem szerepel benne. Tehát az öröklési szerződésnek gyakorlatilag a jelszava az a jogbiztonság.
1: Ha azonban nincs végrendelet, esetleg öröklési szerződés, akkor a törvényes öröklés lép életbe. Itt pedig azt szerették volna elérni a döntéshozók, hogy az elhunyt vagyona minél ritkábban kerüljön az államhoz, emiatt pedig bővítették a lehetséges örökösök körét. De mely családtagok kerültek még fel erre a képzeletbeli listára?
0: Igen, alapvetően ugye az új polgári törvénykönyv egy új hierarchiát is állít fel, tehát egy új sorrendet az öröklési jogintézmények között. Gyakorlatilag előnt az öröklési szerződés fog képezni, abban az esetben, hogyha megköttetik, utána jön a végrendelet, eddig ugye a végrendelet volt az első helyen, de hogyha egyik sem létezik, tehát sem öröklési szerződés, sem végrendelet, akkor jönnek már bevett módon a törvényes örökösök. Egyébként olyan nagy változás legalábbis első ránézésre nincs a törvényes örökösök körében, hiszen továbbra is megmarad a standard 4 öröklési csoport, és amennyiben a 4 öröklési csoportban nem találunk olyan élő örököst, aki átvenné ezeket a

0: magát a vagyont, az örök hagyónak a vagyonát, a hagyatékot, akkor abban az esetben az állam részesül ebben a hagyatékban. És pont ahogy említve volt, pont az a cél, hogy mivel szélesítették valamennyire az öröklési csoportok tagjait, ezáltal az államnak szűkültek a lehetőségei, hogy megkaparintsa idézőjelben a hagyatékot. Ahogy említettem, maga a szövegezés nem sokat változott, de gyakorlatilag bővült egy ilyen kicsit ilyen első ránézésre jelentéktelennek tűnő fél mondattal, hogy abban az esetben, hogyha például eljutunk mondok egy példát a harmadik öröklési csoportig, ahol ugye a testvérek örökölnek már, abban az esetben, hogyha az örökhagyónak sem a felesége nem él, sem gyermekei, és nincsenek gyermekei, illetve nem élnek a szülei, akkor jönnek a testvérek, és akkor egy ilyen általánosabb fél mondattal gyakorlatilag az van beleírva az új polgári törvénykönyvbe, hogy ebben az esetben, hogyha a testvérek sem élnek, akkor a testvéreknek, mint elődnek az utódaira is vonatkozik ez az öröklési csoportban való öröklés. Tehát gyakorlatilag, hogyha a testvérnek van gyermeke, unokája, stb. Esetleg dédunokája, hogyha már az extrémitásokban megyünk, akkor az ő személyeikkel kiszélesedik gyakorlatilag az adott csoportban levő örökösöknek a száma és a csoportja. Egyébként ez, gyakorlatilag ezzel a módosítással az úgynevezett mosolygó örökösöknek leginkább a mosolygó örökösöknek a csoportja bővül, hiszen már viszonylag távoli rokonokról beszélünk, és hát mosolygó örökösöknek ez egy konyhanyelvi kifejezés, vagy egy mondhatnám egyfajta zsargonnak, ami arról szól, hogy olyan örökösök, akik lehet, hogy nem is voltak közvetlen kapcsolatban, vagy mondjuk régen nem találkoztak az örökhagyóval, de rájuk esik a vagyon, mert nincs előttük senki az öröklési sorrendben, gyakorlatilag az ölükbe pottyan egy bizonyos vagyon, és hát ezért mosolyoghatnak, tehát ezért ez a kifejezés. Gyakorlatilag ennek az öröklési körnek a megfogalmazása bővült, vagy a csoportja bővült.
1: Előfordulhat ugyanakkor, hogy az örökös valami miatt inkább lemondana az örökségéről, amit a jövőben már előzetesen is megtehet majd, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a leendő örökös még az örökhagyó életében szerződésben rögzítheti, hogy nem tart igényt a neki járó vagyonra. De milyen esetekben lehet hasznos egy ilyen megoldás?
0: Igen, alapvetően ez is egy új vívmánya az új polgári törvénykönyvnek. Eddig nem volt lehetséges az, hogy valaki még az örökhagyó életében lemondjon gyakorlatilag az örökösi státuszáról. Ez a jövőben megtörténhet szerződéses alapon az örökhagyóval, tehát az örökhagyó és az örökös szerződésben rögzítheti azt, hogy az örökös nem szeretne örökölni, vagy nem fog örökölni, és ez közjegyző jegyzőkönyvben rögzített szerződés formájában történik majd meg. Ez például olyan esetekben történhet meg, most mondok egy tipikus példát, nagyon fontos még előtte megemlíteni, hogy az ellenértékért is megtörténhet. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag lemond az örökségről az adott örökös, és az örökhagyó kvázi előre kifizeti. Ez akkor szokott megtörténni, és olyan helyzetekben segíthet, amikor mondjuk van kettő vagy három testvér, maradjunk a kettő testvérnél, és megegyeznek abban az örökhagyóval, hogy az egyik testvér előre ki lett fizetve mondjuk a családi házból, ahol felnőttek, hiszen a másik testvér szeretne ott továbbra is lakni, mert ő lakik ott, de viszont ugye az örökség fele járna a másik testvérnek, aki nem lakik ott. Most akkor az történhet, hogy ő előre ki van fizetve az örökhagyó által, és rögzítve van, hogy a másik testvér kapja majd az örökségen belül, a hagyatéki eljáráson belül az adott házat. Tehát ilyen esetekben ez egy praktikus dolog, ilyen esetekben sokat segíthet, hogy mondjuk az adott hagyatéki eljárásnál ugyebár ne legyenek félreértések, ne legyenek sérelmek, illetve ne legyen mondjuk akár teres jogvita az eljárásból, hiszen ahogy mondani szokás, ugye felszokták tenni azt a kérdést, hogy maguk jó testvérek-e, és hogyha valaki azt mondja, hogy igen, akkor jön a következő kérdés, hogy voltak-e már hagyatékin. Tehát például ilyen ilyen esetekben ez nem feltétlenül fordul elő, hogyha előre szerződésben rögzítik ezt az előzetes lemondást, mint lehetőséget.
1: Az új polgári törvénykönyvből tehát számtalan változás következik, de hogyan hatnak ezek a módosítások azokra, akik a jelenleg még érvényben lévő régi szabályok értelmében már mondjuk rendelkeztek a vagyonukról? Az új kódex hatályba lépése után lesz bármilyen teendőjük?
0: Hiszem, hogy igen. Ez egy átmeneti rendelkezésben van taglalva, hiszen vannak mindig olyan átmeneti rendelkezések bizonyos törvényekben, hogy az átmenetet biztosítsák pontosan olyan jogintézményekre, amik már léteznek, de mondjuk átalakulnak egy új jogszabályban. Alapvetően azok a végrendeletek, vagy akár a kitagadási jogügyletek, azok az szerint lesznek továbbra is elbírálva, amikor megszülettek, tehát hogyha jelenleg mondjuk valaki ma elmegy végrendelkezni, akkor a mai szabályok szerint, a mai dátumú szabályok szerint lesznek elbírálva. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy például ebben az átmeneti rendelkezésben is látni azt, hogy lesznek problémák az új polgári törvénykönyvvel, hiszen például az úgynevezett köteles rész, a gyermekeknek a köteles része, akik eddig megkerülhetetlen örökösök voltak, ugyebár lecsökken, és ebben nem mentünk bele, de csak megemlítem, hogy érinti ez a problematika a megkerülhetetlen örökösöket, és itt viszont azt mondja, hogy a megkerülhetetlen örökösöknek a köteles részénél, hogyha az új szabályzat, ami szűkíti gyakorlatilag ezeket a jogköröket, akkor abban az esetben az új szabályzathoz kell gyakorlatilag igazodni, ez pedig a régi végrendeleteknél problémát okozhat, hiszen akár alkotmányjogilag is belevághat a tulajdonhoz való jogba, úgyhogy lesznek még itt problémák, és lesz itt még mit megoldani az új polgári törvénykönyvvel kapcsolatban.
1: Az elmúlt percekben az új polgári törvénykönyv egyik legfontosabb szegmensére, az öröklésre koncentráltunk, a főbb tudnivalókat pedig ifjabb Mészáros Lajos jogásszal összegeztük. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: 90 másodperc tudomány. Részbetyár Gáborral.
3: Ig Nobel-díjak 2026-ban. Pár héttel ezelőtt átadták a 2026-os Ig Nobel-díjakat, amelyekkel a szokatlan, elsőre talán viccesnek tűnő, de komoly tanúságokat hordozó kutatásokat jutalmazzák. A Zürichi gálán az elismerések mellett a nyertesek egy lábból kinövő gombát formázó trófeát és egy értéktelen 10 000 milliárd zimbabwei dolláros bankjegyet vehettek át. Az elismert munkák között szerepelt a fröcskölésmentes piszoárok fizikai vizsgálata, valamint egy talajkutatás, amelynek során a szakemberek 1000 egyforma alsónadrágot ástak el a földbe a világ 25 országában, hogy felmérjék a talaj minőségét. A biomechanikai díjat a csókolózás új, szigorúan tudományos definíciójáért ítélték oda, míg az orvosi kategóriában a helyes orrfújás aerodinamikáját tanulmányozó kutatót tüntették ki. A gazdasági elismerést egy olyan kísérlet kapta, amely szerint a jómódú emberek hajlamosabbak elvenni a gyerekek édességét. A kémiai díjat a csótánytej energiatartalmának elemzéseiért adták át, a szaglási kategóriában pedig azt dokumentálták, hogy a szülők miért érzi csodásnak a kisbabájuk, de kellemetlennek a tinédzser gyermekük illatát. Emellett szúnyogormányok 3D nyomtatási felhasználását és a mérges kígyók marási szokásait is díjazták. A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a látszólag legértelmetlenebb vizsgálatok mögött is értékes tudományos felismerések rejtőzhetnek.
4: A közigazgatási bíróság hatályon kívül helyezte azt a személyzeti utasítást, amely Ján Csurillát szolgálaton kívül helyezte. A szepesófalui támadás miatt bíróság elé áll a helyi rendőrös volt parancsnoka. Az idei Nobel békedíjas Navi Pillai nemzetközi szervek tiszteletben tartására szólított fel. Pozsonyban 17, Kassán 18 fok van.
2: Napzárta. Paszmár Líviával.
4: Kedves hallgatóink, önök adászáró hírműsorunkat hallják október 9-én pénteken. Hallgassák meg híreinket. A pozsonyi székhelyű közigazgatási bíróság felfüggesztette azt a személyzeti utasítást, amellyel Matus Utaestok belügyminiszter eltávolította a szolgálatból Ján Csurillát, a volt Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a NAKA nyomozóját, részletek Gazsik Viktóriától.
5: A bírói testület elnöke közölte, hogy a bíróság a felperesnek az alperessel szemben a perköltségek teljes megtérítésére vonatkozó igényt ismerel. A határozat a felek részére történő kézbesítéssel válik jogerőssé. Az ítélet ellen fellebbezés nyújtható be, amelynek azonban nincs felfüggesztő hatása, a döntés ezért jogerősnek nevezhető. A belügyminiszter egy sajtótájékoztatón közölte, hogy a fejleményekre csak akkor reagál, ha készhez kapja a bírói határozatot. A bíróság döntését azonban tiszteletben tartja. Az egykori nyomozó üdvözölte a bíróság döntését, a kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy ez egy jogellenes döntés, és örülünk, hogy ezt a bíróság is megerősítette, fogalmazott Csurilla. Matus Utaestok belügyminiszter a tárca átvételekor több rendőr közszolgálati tevékenységét felfüggesztette, köztük az úgynevezett Csurilla csoport rendőreinek munkavégzését is. Ez akkoriban bűncselekmény gyanújával indokolta. Mivel Ján Csurilla védett bejelentő státusszal rendelkezett, a bejelentő védelmi hivatal, valamint Csurilla jogi képviselői szerint a miniszternek először ehhez a hivatalhoz kellett volna fordulnia az engedélykéréssel. A miniszter később úgy nyilatkozott, hogy ezt a lépést nem tartotta szükségesnek. A tárcavezető jogi képviselői a pénteki főtárgyaláson azzal érveltek, hogy a felperes a védett bejelentő státuszának megszerzése és a személyzeti utasítás kiadása idején büntető eljárás alatt állt, ezért Csurilla közigazgatási keresetének elutasítását javasolták. Ezzel szemben a jelenlévő ügyész azt kérte a bíróságtól, hogy semmisítse meg a kiadott személyzeti utasítást. A korábban felfüggesztett és áthelyezett rendőrök közül már ketten is, név szerint Pavol Gyurka és Juraj Svitok nyertek pert a belüggyel szemben.
4: Október 15-én kezdődik a Poprádi járásbíróság Késmárki székhelyén a tárgyalás a szepesófalui rendőrös volt parancsnoka ellen. Ezt Mihály Szovics, az Eperjesi kerületi ügyészség szóvivője erősítette meg. A volt rendőr parancsnokot közhivatalnok feladatainak akadályozásával vádolják. Az ügy a 2025. januári szepesófalui gimnáziumban történt tragikus támadáshoz kapcsolódik. A rendőr parancsnokot 2025. márciusában vádolta meg a felügyeleti szolgálati hivatal nyomozója. A rendőr helytelenül értékelhette a diákkal kapcsolatos súlyos információkat, mintha azok büntetőjogi szempontból irrelevánsak lennének, és nem teljesítette hivatali kötelességét, ami különösen súlyos következményeket okozott, nyilatkozta akkor Andrea Dobiásová, a hivatal szóvivője. Az akkori rendőrparancsnokot miután megállapították, hogy nem hoztak megfelelő megelőző intézkedéseket, felmentették tisztségéből. A tragédiával összefüggésben Lubomír Szolák rendőrfőkapitány is távozott tisztségéből. 2027-ben is célzott energetikai támogatást kap a lakosság, úgy, mint eddig, jelentette ki mai sajtótájékoztatóján Denisa Szaková gazdasági miniszter. Ha nem célzott támogatást adnának, akkor Szaková szerint jogi lépésekre kellene számítani az Európai Bizottság részéről. Emlékeztetett, hogy az energiacsekkek összegét nem csak a háztartás bevételei alapján számolták ki, figyelembe vették, hogy az adott térségben drágult-e a távhőszolgáltatás. Robert Fico kormányfő szeptember végén úgy nyilatkozott, a gazdasági minisztérium tavaly elhibázta a célzott rezsitámogatást, és fennakadások voltak. Ezért az úgynevezett helikopterpénzt támogatná, vagyis mindenki kapna támogatást. A sajtótájékoztatón Szaková azt is elmondta, hogy Szlovákia felkészült a fűtési szezonra. A gázellátást egy hosszú távú és több rövid távú szerződés biztosítja. Ezen felül a tárolókban elegendő gáz áll rendelkezésre a fogyasztás 35%-ának fedezésére, amelyet az általános gazdasági érdek keretében a szlovák gázművek az SPP tárol. Az Alkotmánybírósághoz fordulnak az ellenzéki pártok, ha Peter Pellegrini államfő aláírja az ideiglenes költségvetésre vonatkozó szabályozás enyhítéséről szóló törvénymódosítást. Egyúttal ismét felszólították az államfőt, hogy ne írja alá a törvényt. Az SZSZ, a KDH, a Szlovensko és a Demokrati Közös Beadvánnyal fordul a testülethez, a PS pedig önállóan szintén egyet nyújt be. Erről mai közös sajtótájékoztatóján számolt be az SZSZ, a KDH és a Slovensko, a PS nélkül. A párt arra hivatkozott, hogy megvan a beadványhoz szükséges 30 képviselői támogató aláírása. Az Ágel csoport átvette a Losonci Kórház és Rendelőintézet üzemeltetését. A tranzakciót és annak feltételeit szeptemberben hagyta jóvá a szlovák versenyhivatal. Az Ágel szerint ezzel új fejezet nyílik a Losonci Kórház fejlődésében, amelynek középpontjában az infrastruktúra modernizálása és a szakmai háttér megerősítése áll. Erről Jármila Sevcsíková, az Ágel Kórház hálózat kommunikációs menedzsere tájékoztatott. A versenyhivatal számos feltételt szabott, az Ágel csoport pedig kijelentette, hogy azokat teljes mértékben teljesíteni fogja. Ezen feltételek paramétereit a versenyhivatal a határozatában a megengedett mértékben nyilvánosságra hozta. Konkrét részleteik azonban továbbra is üzleti titoknak minősülnek, nyilatkozta Mihály Pisolya, az Ágel igazgató tanácsának elnöke. Orbán Viktor Magyarország volt miniszterelnöke ma az MTI hírügynökségen keresztül nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentette, hogy büszke arra, hogy Magyarországon az ő kormányzása alatt meghiúsították Európa legnagyobb korrupciós ügyét, az ukrán maffia pénzügyi műveleteit. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány nem avatkozott be a biztonsági szervek tevékenységébe az úgynevezett ukrán aranykomboly ügyben. Magyar Péter kormányának hivatalba lépése után a magyar hatóságok lezárták a nyomozást azzal a megállapítással, hogy a szállítás törvényes volt, és a lefoglalt vagyont visszaadták Ukrajnának. Az ügyészség ezzel kapcsolatban a közhivatalnokok hatalmával való visszaélés és a hivatalos iratok hamisítása gyanúját vizsgálja az akkori beavatkozó szervek részéről. Ma hajnalban ukrán drónok megrongálták az orosz Yandex technológiai vállalat adatközpontját a Moszkvától délnyugatra fekvő Kaluga megyében. Ez már a cég második adatközpontja, amelyet az elmúlt 48 órában eltaláltak, közölte a Reuters és az AFP. Az adatközpont egyes moduljai a támadás következtében teljesen üzemképtelenné váltak, és egyes szolgáltatások működése zavart szenvedhetett. A támadás során senki sem sérült meg. Az AFP megjegyezte, hogy a Yandex adatközpontját Szaszovo városában, a Ryazan régióban tegnap ukrán drónok támadták meg. Az ott kirobbant tűz miatt a központ működése leállt. A közelmúltbeli orosz támadások az ukrán energetikai infrastruktúrára jelentős károkat okoztak, jelentette ki ma Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután beszélt a kormány és a hadsereg képviselőivel. Elmondása szerint az ukrán hatóságok igyekeznek a sérült létesítményeket gyorsan helyreállítani. A helyzetről külföldi vezetőkkel is tárgyalni szándékozik. Zelenszkij bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlanok a kritikus infrastruktúra ellenálló képességét erősítő tervek végrehajtásának késedelmei. Ukrajna ma kénytelen volt áramszüneteket bevezetni, ezekről több régióban, valamint a fővárosban, Kijevben is beszámoltak. Az idei Nobel békedíjas Navi Pillay díját a nemzetközi bűncselekmények túlélőinek szentelte. Ma egyúttal felszólította a világ vezetőit, hogy tiszteljék a nemzetközi jogi intézményeket. A dél-afrikai jogász Pillay az ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosa. Bíróként dolgozott a Nemzetközi Büntetőbíróságon, és elnökként a ruandai Nemzetközi Büntetőtörvényszéken. A Nobel bizottság elnöke szerint karrierje során jelentősen bővítette a nemzetközi jog hatókörét és befolyását. Pillay díjazására már számos személyiség, hatóság és szervezet reagált. Az izraeli külügyminisztérium élesen bírálta ezt a döntést azzal az érveléssel, hogy a norvég Nobel-bizottság ezzel legitimálja az Izrael iránti gyűlöletet. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke viszont üdvözölte a döntést. Az Egyesült Nemzetek Szervezete is pozitívan reagált. Donald Trump amerikai elnök kormánya szankciókat vezetett be a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság ellen. A bejelentés néhány órával azután érkezett, hogy Navanantem Navi Pillay, az a Nemzetközi Bíróság volt bírája, elnyerte a Nobel békedíjat. Mint azt Marco Rubio amerikai külügyminiszter elmondta, az Egyesült Államok betiltja a Nemzetközi Büntetőbírósággal folytatott pénzügyi tranzakciókat annak érdekében, hogy korlátozza a bíróság forrásait és megbénítsa működését. Ez a lépés fokozhatja a diplomáciai feszültséget Washington és európai szövetségesei között. Kína és az Európai Unió ma megállapodásra jutott a hibrid járművek kérdésében, és törekedni fognak a párbeszéd erősítésére és a vámok csökkentésére. Ez derül ki a mai közös nyilatkozatból, amelyet Maros Sefcovics, az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa, és Wang Wenchang kínai kereskedelmi miniszter adott ki a Pekingben tartott kétnapos kereskedelmi és befektetési tárgyalások után. A felek megállapodásra jutottak egy konkrét eredményekből és kölcsönös megállapodásokból álló listáról. Megerősítették, hogy vitáikat a kereskedelmi világszervezet szabályai alapján fogják rendezni, és elkötelezték magukat amellett, hogy folytatják az erőfeszítéseket, a kölcsönös kapcsolatok stabilizálása és kiegyensúlyozottabb átétele érdekében, derül ki a nyilatkozatból.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
6: A diószegi Varga Erik ezüstérmet harcolt ki a férfi trap döntőjében a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. Vég Zsombor és Benjamin Matyaseje a második mérkőzésén vereséget szenvedett, így a legjobb 32 között fejezte be szereplését a férfiak 100 kg-os súlycsoportjának pinteki versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. A kedden Pekingben bajnok Novák Djokovic már az első mérkőzésén kiesett a shanghai tenisztornán. A szerbek 24-szeres Grand Slam bajnokát a 2023-ban győztes lengyel Hubert Hurkacz verte meg 6-4-6-3 arányban. Ezzel Djokovic jelentősen elmaradt az eddigi legjobb szereplésétől, négyszer ugyanis megnyerte a kínai viadalt. Sofia Goggia, olimpiai bajnok alpesi síző, súlyos neurológiai tünetek miatt kihagyja a világkupa sorozat idén nyitó hétvégéjét, amelyre október 24-én és 25-én kerül sor az ausztriai Zöldenben. George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es szingapúri nagydíj ma délelőtti szabad edzésén. A Mercedes VB pontversenyben második helyen álló brit versenyzője mögött a monakói Charles Leclerc zárta a gyakorlást a második helyen. Honfitársa a címvédő McLaren-es Lando Norris harmadik lett. Max Verstappen szerezte meg a pole pozíciót a ma délutáni sprint időmérőn. A Red Bull holland pilótáját Russell és Leclerc követte, miközben a VB lovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel hetedikként zárt. Verstappen a gyanú szerint sárga zászlós szakaszon előzte meg Lewis Hamiltont, ami a szabályok szerint tilos. Az esetet a sportfelügyelők vizsgálják. A szombati sprintverseny 11 órakor, az időmérő 15 órakor rajtól. A vasárnapi 62 körös futam pedig 14 órakor kezdődik.
2: Időjárás.
4: A nap további részében és éjszaka változóan felhős helyenként derült lesz az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 6 fok közé süllyed. Holnap napközben fokozatosan beborul az ég. Délen és keleten délutántól eső vagy záporok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába. Munkatársaim voltak Gazsik Viktória és Kubányi Péter hangmérnök. Nevükben is köszönöm, hogy velünk tartottak, és kellemes hétvégét kívánok. A hírszerkesztőt, Paszmár Líviát hallották. Viszont hallásra!
2: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.
7: Pekný večer, Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým je dnes New Yorkská návšteva Michela Legranda z roku 1985. Teda nie tá povestná z roku 1958, kedy 25. júna nahral Michel Legrand svoj najslavnejší album s celou elitou newyorského jazzu zo stajne Columbia na čele s Milesom Davisom. Ten album, ktorý mu otvoril dvere do celého jazzového sveta, sa volal Legrand Jazz. Nie, dnes pôjde o komorný koncert po 33 rokoch, kedy sa Michel Legrand predstavil v newyorskom klube Fat Tuesday so svojím kvintetom a odohral dojemný komorný koncert, na ktorom aj veľa spieval po francúzsky, ale aj po anglicky. Kto je vlastne Michel Legrand? V prvom rade je to akýsi francúzsky boh filmovej hudby. Ja som ich napočítal 142, teda filmov, ku ktorým skomponoval hudbu. To už je výkon. Ako 86-ročný zomrel v Paríži v roku 2019. A z roku 1982 je film Best Friends, pre ktorý napísal aj pesničku How do you keep the music playing? Má dojemný, milostný text z pera Elena a Marilyn Bergamovcov. Tu je iba úvod v mojom úbohom preklade do slovenčiny. Ako to robíš, že hudba pretrvá bez toho, aby zvetrala? Ako sa dokážeš stratiť v niekom druhom a pritom nikdy nestratiť smer svojej cesty? A ako, povedz, dokážeš, že po všetkých tých rokoch si istá, že ti srdce neroztrhne, keď budeš počuť jeho meno?

Miro Bázlik, adieu. Bosvil, Švajčiarsko, čestné uznanie, 1974.